0: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Rádió Café. Rézmálon, az FM 98-as frekvencián.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Ja. Angolul létszik.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék, vágják a szárt, jönném már. Tűröm, tűrtöztesd már magad, inkább gyere, hoppanyin rám. Két kezed karodon át, hogy

0: Sziasztok! Kismari vagyok. Én imádom a rádiókafét. Szeressétek ti is. Szép napotok lesz tőle.
1: Ez volt az asztal, lapja, lába. Ez volt a drót, ez volt a lámpa. Pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

0: This song is very supreme song. Get seven. Oh, you're happy. That sound, this sound.
1: Koltai Róbert vagyok, magam is szívesen hallgatom, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

0: vagyok, a szerelem rabja vagyok.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Szemlőhegyen, az FM 98-as frekvencián.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

0: Szombat, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarok.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról. 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV. Irán drónokkal támadta Kuvait, nemzetközi repülőterét. Nagy részt napos idő lesz, de egy-egy zápor előfordulhat, délután pedig 27 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendeződhetnek a magyar kisebbség jogai Ukrajnában. A kormányfő közölte, Magyarország teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítésével kapcsolatban. Magyar Péter szerint az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is, és ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Az uniós megállapodás részeként legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte, ezek emeletes kivitelben körülbelül 200 mai Intercity személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, vagyis országosan is érezhető flotta cserét jelentene egy ekkora beszerzés. A tervek szerint az új kocsik a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged és a Budapest-Pécs vonalakon. Az idén kiírt közbeszerzés után az első darabok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A legfőbb ügyészség visszautasította a politikai befolyásolás vágyját az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Közlésük szerint a nyomozás a NAV hatáskörében zajlik. Az eljárás során sem a korábbi, sem a jelenlegi kormánnyal nem egyeztettek, miközben az ügy több szálon továbbra is folyamatban van. Tegnapi sajtóértesülések szerint Orbán Viktor személyesen döntött a márciusi rajtaütésről. Újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzuzalék borítja. Az önkormányzat figyelmeztető táblát helyezett ki, de közben készül a burkolat cserére vonatkozó műszaki terv, és amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthatják az azbesztes kőzuzalékot. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, több mint 60 ember megsérült. Az épület tetején hatalmas lyuk tátong. A kuvaiti repteret márciusban és április elején szinte naponta érte drón támadás, amelyekben több üzemanyagtartály és egy radarrendszer is megsemmisült. A repülőteret támadó drónok nagyjából felét az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították, emeli ki a Telex.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Délelőtt több lesz a felhő, és helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél megélénkül, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
2: Lichter Péter experimentális Dracula adaptációját, a Dolog a koporsóban című filmet meghívták a 62. Pézárói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A Mustrát június 13-ától 20-áig rendezik meg az itáliai városban. Az alkotók szerint a Dolog a koporsóban különleges audiovizuális kísérlet. Az experimentális horrorfilm kizárólag klasszikus vámpírfilmek digitális és annak analóg nyersanyagából építkezik. Az alkotáshoz több tucat Dracula adaptáció képsorait dolgozták fel, köztük 35 mm-es és Super 8-as film tekercseket, amelyeket különféle analóg és digitális roncsolási technikákkal alakítottak át. A film világpremierje idén februárban volt a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál programjában. Magyarországon tavasz óta bemozi vetíti rendszeresen, a következő előadás június 19-én lesz. Pézer Robán egyébként korábban már olyan magyar filmrendezők munkáit is vetítették, mint Forgács Péter, Jeles András vagy Jankovics Marcell. A fesztivált eredetileg a Velencei Filmfesztivál alternatívájaként hozták létre, politikai szemléletében és filmes válogatási elveiben egyaránt.
0: Színház.
2: Az Erkel Színház több új produkcióval is várja a nézőket a következő évadban, de műsoron tartja idén bemutatott darabjait is. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be. Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, amely Alexander Dumas regénye alapján készül. A jövő évadban útjára indul az Erkel 360 elnevezésű sorozat is, amelynek előadásai interaktív formában várják a közönséget. A színház honlapja szerint a nézők 360 fokban helyezkednek majd el a játéktér körül, az előadás szó szerint körülöttük történik, a jelenetek pedig nem egy irányból, hanem minden oldalról hatnak. Az első produkció a Lakógyűlés rendezője Ember Márk lesz, a színház nyári programokat is tervez, az Ankonai Szerelmesek című előadás több vidéki helyszínre látogat el országos turné keretében.
0: Kiállítás.
2: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakát művészettől a popárton át a digitális abstrakcióig ível. A Gyurii elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt fél száz évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és Munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop árttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető popárt munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásaim a többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végig kíséri a megújulás, a színes popárt korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkák követték, míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: 5 romantikus parti sétány a Balaton körül, ahonnan varázslatos a naplemente. Kisvaludi sétány, Balaton akaratja. A tó keleti csücskében, a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Kvassai sétány, Balatonföldvár. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Vassai Jenő előtt tiszteleg a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról palatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. Szaploncai sétány, Fonyód. A Balaton egyik közkedvelt, történelmi szempontból is jelentős sétánya páratlan panorámát nyújt a Magyar-tengerre. A Fonyódi magaspart szélén 100 éves fák és patinás

0: Irányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók. Vejtei Ferenc sétány, Balatonboglár. A déli part egyik legkülönlegesebb sétánya a Fonyódliget és Balatonboglár között elterülő Jankovics üdülőterepen található. A Radnóti Miklós utcával párhuzamos partszakasz kivételes természeti emléket őriz. Itt található ugyanis a Balatonpart egyetlen védett, dupla platán fasora. A faóriások közel 100 évesek. A robosztus termetükkel kellemes árnyékot nyújtanak az egész partszakaszon. A platánok jólétére kiemelt figyelmet fordít a helyi közösség. Az elmúlt években például örökbefogadási akciót indítottak a lakosok, amelynek keretében számozott biléták kerültek a fákra. A nyáresti andalgást és a romantikázást még csillagnézegetéssel is fokozhatjuk. A Vejtei Ferenc sétányon ugyanis nincs mesterséges kivilágítás, csak az égbolt apró mécseseként világító fényei.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció,

0: és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne. Annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újratalparálások, hogy csináljunk ebből valamit, és akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két különleges független alkotóval találkozhatunk, akik a Jurányi Házhoz fűződő projekteken keresztül nyitnak új utakat a kortárs színházban. Gyurica Katarina író, újságíró, aki a Monspartház lakásszínházi projektjében a személyes történeteket és a társadalmi narratívákat hozza közel a közönséghez egy valódi otthon intim terében. Lefkó Esztel a színésznő, tanár, a Sarolta kulturális és közéleti tér megálmodója férjével Boros Tamással, melynek egyik projektje a Kislányom mond, hogy nem igaz, dokumentarista koncertszínházi előadás, ahol történelmi és személyes narratívákon keresztül teremti meg az élő közösségi élményt a nézők számára. Örülök, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Kétféle saroltáról fogunk ma beszélgetni. Az egyik Monspart Sarolta, az a ház, ahol élt hosszú-hosszú évtizedeken, talán egész életében, férjével Feledi Péterrel, és itt most ez a lakás színházzá változik a Monspart Ház című előadás kapcsán. Hogy született ez a gondolat, hogy ebben a lakásban láthassanak a nézők egy előadást?
1: De valóban Saci szinte az egész életét ilyen kisebb megszakításokkal ott abban a lakásban töltötte. Ott született, 44 novemberében lent a pincében. Megörököltük ezt a lakást, tavaly elhunyt az apósom Feledi Péter, és ahogy jártunk így a üres szobák között, ez egy viszonylag nagy lakás, tele könyvekkel, az egész életüknek a különböző emlékei ott vannak a falakon, a polcokon, a Sacinak a tájfutó serlegei, a kupái, mindenféle maratoni díjai, akkor az járt a fejünkbe, hogy akkor most mi legyen a következő lépés. És annyira nem adta magát az, hogy annyira beleborzogtunk, hogy el se tudtuk volna képzelni azt a lépést, hogy akkor most pucoljuk ki az egészet, és fessük újra, és újítsuk fel, hogy valahogy még ezt a mostani állapotot szerettük volna így konzerválni. Tavaly nyáron együtt dolgoztunk Tasnádi Istvánnal, aki az egyik regényemből készített színpadi adaptációt, és neki is mondtam, hogy hát itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne, annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újratalparálások, hogy csináljunk ebből valamit, és akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
2: Egy lakásszínházi előadás, ami a saját életükről szól.
1: Igen.
2: Igazából mi az, amit megfogtok ebben a házastársak találkozásától a nem túl régi jelenig? Vagy mitől lesz fel?
1: Olyan, minthogyha a nézők vendégségbe érkeznének a Monspart Feledi házaspárhoz. Saci és Péter az életük alatt is rengeteg bulit szerveztek. Én is számtalanul ilyenen részt vettem, amikor meghívták a barátokat, vagy a barátaiknak készítettek ilyen meglepetés, születésnapi összejövetelt. Oda sokan jártak. Ugye ilyen nagy rendezvények szintere volt ez a lakás. És akkor megvolt ennek a forgatókönyv, hogy a Péter mindig sztorizgatott, elmesélte a környéknek a történetét, és ugyanígy lesz majd az előadásban is. Péter Gyabronka József alakítja, aki zseniálisan hozza ezeket a jó kis anekdotákat, vagy igaz, vagy nem igaz, kiszínezzük ezeket a történelmi drámákat jó kis történetekké, és Sacit pedig Péter Fibori alakítja majd.
2: Az is elhangzott már, hogy nagyon figyeltetek arra, hogy ez semmiképpen ne legyen indiszkrét vagy bulváros, tehát hogy gyakorlatilag, amikről ők nyilvánosan is beszéltek már, csak azok a témák vagy konkrétumok kerülnek nyilvánosságra ezen az esten is. Tehát, hogy nem mentek bele, nem tudom, privát dokumentumokba, naplóbejegyzésekbe, stb., ami esetleg eddig nem tartozott ránk, most se fog.
1: Mindketten nagyon sok mindent megosztottak az újságírókon keresztül a hallgatókkal, nézőkkel, és Hát Saci imádta ezt, ő sztorizgatott, ő annyi mindent elmesélt, és hát az is egy ilyen bőséges anyagot adott számunkra. Úgyhogy ott volt ez a rengeteg anyag, és abból már csak így húzni kellett igazából. Hogy nem, és valóban semmi olyasmit nem dolgoztunk fel, és nem kezdtünk el turkálni, és nem kezdtünk el újra kutatni, vagy nem kezdtünk, nem nyitottunk meg olyan témákat, amit úgy gondoltunk, hogy se ránk, se másokra nem tartozik.
2: A sztorizgatások mennyiben reflektálnak a korra, amiben éltek, vagy akár még korábbi történelmi helyzetekre, amiatt, hogy adott a Szilágyi Erzsébet Fasor Városmajor és környéke történelme?
1: Szerintem nagyon, számunkra is ilyen nagyon izgalmas volt, ilyen új tudással gazdagodtunk, hogy Saci elmondta többször is, a beszélgetések alkalmával, hogy őt, amikor 89 előtt, mondjuk a 70-es években meghívták egy futóversenyre, akkor mindig kellett egy minisztériumi dolgozó is, akit úgy a nyakára ültettek, és kísérgette őt ide-oda. Aki aztán jelentett, hogy kivel találkozott a Saci, kivel nem, meg ilyenek. És ezek is ilyen, hogy most már így mosolygunk rajta, és így ugye az előadás része lesz valahogyan, de belegondolni, hogy akkor abban a történelmi kontextusban ez mit jelentett, akkor az embernek így feláll a szőr a hátán, és így beleborzunk, hogy jaj. De közben meg olyan, ez a lakásszínház szerintem annyira ilyen különleges lesz olyan dolgok miatt is, hogy Péter, amikor készítette Antal Józseffel a pizsamás interjút, akkor szóltak neki vezetékes telefonon, hogy akkor várjon otthon, majd délután jeleznek, hogy mikor jön érte az autó. És akkor várta az autót, és akkor nézett kifelé az egyik ablakon át, ahonnan pont rálátott az utcára, és akkor ugye ott az ablak, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a helyszín, csak eltelt több évtized.
2: Most Esztellához fordulok, hogy te még a Sarolta névnél maradva, úgy nálad a Sarolta egy utcanévben köszön vissza, és az egyik lakásban élszte a családoddal, és elhatároztátok, hogy tulajdonképp egy picit, mint amire Katarina is reflektált, hogy nagyon komoly társasági életet éltek, hát ez a Bródi házban is hasonlóan történt, hogy ezt egy picit visszahozzátok, tehát hogy egy ilyen közéleti, kulturális, illetve hát így a gazdasági szereplők ismerik meg a kulturális szereplőket, hiszen másfelől jöttök a férjeddel. És hogy egyáltalán ennek a gondolatnak a megvalósításáról, ha beszélnél, hogy ezt a kontinuitást folytatjátok.
3: Az az érdekes ebben az egész történetben, hogy mi nem tudtuk a férjemmel azt, hogy abban az épületben, ahova mi beköltöztünk, 100 évvel ezelőtt ugyanolyan közösségi élet, ugyanolyan szalonok zajlottak, mint amilyeneket mi elkezdtünk szervezni. Tehát azt kell tudni erről a Sarolta utcai, annyit lehet mondani, modernista épület. Épületről, hogy ez a 30-as években épült, és egy akkori iparosnak Kudelka György tervezte. És 6 év elteltével eladta ezt az épületet, és akkor vette meg a Pollacsek Bródi család ezt a házat. Pollacsek Lili festő, művész és Bródi János. A férje, aki az író Bródi Sándornak a fia. És hosszú éveken keresztül ők éltek ott, és ők szerveztek kulturális közéleti szalonokat. Ők ezt, a János úgy hívta, hogy ide jönnek a piszkos körműek, a művészek, a férj így hívta, és ezen kívül pedig akkori grófok, politikusok jártak, ott járt a Csortos Gyula, a Bajor Gizi, a Dinyés Lajos, tehát rengetegen megfordultak ebben a házban. Aztán végigvonult a háború is a házon, ehhez kapcsolódik majd a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunknak a története. És ebben a házban nevelkedett Alexander Bródi, aki később Amerikában egy nagyon híres reklámszakember lett. És visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult az, hogy a férjemmel egy ilyen kulturális közéleti szalont hoztunk létre. Tulajdonképpen nekem egy nagyon kedves ismerősöm még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt mondta, hogy Esztela, hogyha maga jó férjet szeretne magának, rendes férjet szeretne magának találni, akkor szervezzen szalonokat. Ekkor még sehol nem volt a férjem, hamarabb jött a férj, és aztán utána lett a szalon, de valahogy ez bennem megmaradt, és azt is hozzátett, hogy hívja meg a Karafiát Orsolyát, mint aki vezetett, hogy a szalonban akár mint háziasszony jelen van, és az első szalonunkban tényleg ő volt az egyik meghívott vendég. A férjemben, aki meg a politikából érkezik, ő politikai elemző, ő pedig mindig is szeretett volna egy olyan helyet, egy kávézót, egy filmklubot, vagy egy olyan közösségi helyet létrehozni, ahol mondjuk utazásokról lehet beszélgetni. Mm. És akkor itt találkozott, és rádöbbentünk arra, hogy tulajdonképpen nagyon másak vagyunk, más világból érkezünk, más buborékokból, de rengeteg a meccés pont, és hogy mind a két buborékban nagyon nagy a vágy arra, hogy találkozzanak. És már megszületett ennek a találkozóhelynek, ennek a szalonnak az ötlete, amikor nézegettük a háznak, ennek a Sarolta utcai háznak az alaprajzait, és akkor fedeztük föl, hogy az építtetők, az a Polacek Lili volt. Tehát, mert ők hozzá kiegészült a ház egy extra épülettel, amit a Polacek Lili és a Bródi János építetett, és elkezdtünk utána nézni annak, hogy ki ez a Polacek Lili, mert mi őt akkor nem ismertük, és akkor derült ki, hogy az ő fia volt Alexander Bródi, és akkor még élt Alexander, és ő is a Szeretlek Magyarország klubnak a tagja volt, mint ahogy a férjem is. És ez egy, nem tudom, egy szerda este 11 óra volt, és valahogy megszereztük az e-mail címét, és írtunk neki, hogy kedves Alexander, a volt otthonodban élünk, és 15 perc múlva hívott minket telefonon, hogy ő most Budapesten van, akkor már a Mányoki utcában lakott, és hogy pénteken találkozzunk. És akkor tudtuk meg igazából, hogy ő ebben nőtt föl, ebben a szalon életben, és hogy tulajdonképpen ott is ez a két világ találkozott az ő gyerekkorában.
2: És hát azóta is rendszeresen vannak események nálatok, akár több napos események, vagy egész napos események, és tényleg, hát ha jól tudom, ez azért a kerületre jobban koncentrált, tehát nagyon sok kerületben élő vagy alkotó embert hívtok meg. Miért fontos ez, hogy a kerület szóba kerül itt?
3: Igazából arra jöttünk rá, hogy az nagyon rengeteg izgalmas, értékes alkotó a második kerületben uh-huh. dolgozik. Szerintem nagyon fontos, hogy visszaadjunk ennek a közösségnek. Tehát olyan erősen kapcsolódik a kerülethez ez a ház, a háznak a történelme, hogy fontos, hogy egy párbeszéd kialakuljon a kerület és köztünk.
2: És akkor azon kívül, hogy vannak nagyon érdekes kerekasztal beszélgetések adott esetben egy témához kapcsolódó színházi élmény, itt akkor most a Soha Rózával való együtt működésre forduljunk rá, és ez, ahogy említetted, a kislányom mond, hogy nem igaz dokumentarista előadás is kapcsolódik a Saroltához. Hogyan?
3: Itt is visszakanyarodnék a háznak a történetéhez, mert amikor az oroszok bevonultak Budapestre, akkor még a Bródi család a házban élt. Uh-huh. És egyrészt csillagos ház is volt a miénk, másrészt pedig tartozik egy óvóhely a házhoz. És ezen az óvóhelyen tartózkodott az akkor, ha jól emlékszem, 9 éves Alexander és a húga Zsófi, uh-huh. aki pár évvel volt fiatalabb nála. És a Budapestre érkező orosz katonák megérkeztek a házhoz is, és az egyik orosz katona el akarta vinni Zsófit. Uh-huh. És Alexander az édesapja a Filip Patek óráját ajánlotta föl az orosz katonának, és így mentette meg. Erre úgy emlékszik vissza, hogy életem legjobb üzlete volt ez. És ez a történet végtelenül inspirált engem. És ekkor találkoztam Kunt Gergely kipontozva című, ez egy antropológiai írás, ami a második világháborúban megerőszakolt nőknek a napló bejegyzéseit és elemzést tartalmaz ez a könyv. Gyarmati Fanni és még két fiatal hölgynek a napló bejegyzéseit, és akkor fogalmazódott meg bennem, meg egy kolléganőmben, Száger Zsuzsában, hogy szeretnék beszélni ezekről a történetekről. És akkor még sehol nem volt az ukrán háború. Uh-huh. És ahogy formálódott ennek az előadásnak a koncepciója, szomszédunkban kitört a háború, és elkezdtek érkezni a hírek, hogy ugyanaz történik tulajdonképpen Ukrajnában, mint a második világháború idején. Tehát a nőkkel ugyanaz történik. És egyre aktuálisabbá vált ez a téma. És nekem az volt az álmom, hogy hát ez a Saroltában kell, hogy legyen ez az előadás, és ott a felolvasó színházi verziója ez a Saroltában is, tehát a mi nappalinkban. Az óvóhely sajnos az nem hozzánk tartozik, de a mi nappalinkban volt a felolvasó színházi előadás, és a rendezőnk pedig Gardenő Klaudia egy nagy színpadi előadást álmodott meg ehhez az anyaghoz, a Soha Róza kórussal, És így kerültünk a Jurányiba, mert erre a legalkalmasabb hely a Jurányi nagy színpada volt, ahol egy 10 fős kórus plusz 3 színésznő előadását kiválóan megél, és ami számomra egy ilyen nagyon kedves, nem az elégtétel a jó kifejezés, mert fantasztikus, hogy játsszuk a Jurányiban is, de hogy visszatudtuk hozni a Saroltába is az előadást most télen. Jelenleg a ház egy része felújítás alatt áll. Mert szeretnénk visszaadni a régi szalonnak az eredeti helyét, és amellett, hogy felújítás alatt áll, olyan, mint a háborúban, egy háborús körülmények uralkodnak, és éppen ezért ebbe a térbe, én ezt lenti térnek nevezem, ez a volt szalonnak a tere, a házon belül a volt szalonnak a tere, azon belül, tehát ott adtuk elő, a kislányom mondta, hogy Nem igaz című előadást ilyen háborús körülmények között tulajdonképpen.
2: Hú, ez nagyon izgalmas így összességében. Még azért ehhez így mindig eszembe jut, hogy az ember, amikor azt mondja, hogy a saját nappalimban, szóval, hogy annak van egy olyan ereje, meg közben szerintem egy ilyen, hogy igazából az intim teremet kinyitom, de csak ideiglenesen aztán bezárom, szóval, hogy ez az átmenet, ez hogy zajlik nálatok? Mindkettőtöket kérdezlek, hogy egyszerre csak így eltünteted a személyes tárgyakat, és utána visszahozod, vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Szó szerint.
1: Igen, és az elején én azt vettem észre, hogy ugye nálunk most így a próba folyamatok zajlanak, és az elején még így én nagyon gondosan elraktam a kis piperet utcaimat a fürdőszobába, hogy hát még, és azért azt nem kell, hogy mások. És hogy ez így idővel változik, és most már így mindenkit családtagnak érzek. Itt egy kardigán, itt van felbontva bármi, hogy ez most már így kicsit ilyen cserkésztáboros viszonyok vannak, hogy minden mindenkié, nyugodtan.
2: Lesz, ami mit lesz.
1: Használd, hozd vissza majd, hogy ne.
3: Nálunk is arrébb toljuk a kislányomnak a rózsaszín autóját, és sőt, a legutóbbi decemberi eseményen hát zajlott kint a nappalinkban az egyik előadás, én meg bent altattam őt az ő szobájában, tehát igen, tulajdonképpen ez egy nagy közösség, amit így létrehozunk.
2: Hát itt folytatjuk, a Tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírálj!
3: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két vendégem van, Gyurica Katarina író, újságíró, és Levko Esztella színésznő, tanára Sarolta kulturális és közéleti tér egyik megálmodója. Lakásszínházakról beszélgetünk. Ti hogy definiálnátok azt, hogy a lakásszínház, mint olyan, az túlig mit jelent?
4: Hát valahol ez egy intim tér, hogy nem egy ilyen nyilvános, steril, hivatalos keretek között működő valami, hanem egy ilyen sokkal spontánabb, sokkal lazább, ahol a ruhafogasok nem üresek, és nem bizonyos 10 centis hézagokra egymástól vannak elhelyezve oda a dolgok, hanem ilyen random, hogy ott a sínadrág, ott van a lányomnak a tavaly kinőtt rózsaszín kabátkája, és akkor oda jön a nézőknek is a kabátja, oda kerül.
5: Szerintem az végtelenül inspiráló, amikor egy színész a szemedbe néz, és úgy mesél, és ez megtörténhet a lakásszínházban. És ami még nekem szintén egy nagyon inspiráló dolog volt, az még amikor Londonban színművészeti egyetemre jártam, akkor ilyen immerszív színháznak neveztük, hát már nem mondom hány éve volt, hogy egy pici terekben egy színésszel hárman, négyen leültünk, és ennek volt egy olyan intimitása, egy olyan egyedi és megismételhetetlen hangulat, hogy szerintem ezt adja vissza, és engem ez is inspirált abban, hogy nálunk is legyenek színházi események a mi nappalinkban is.
3: Én arra gondolnék, hogy amiben még nagyon más egy lakásszínház, hogy általában valamiféle ilyen megvendégelés jellege is van, tehát most mindegy, hogy ott falatkák vannak, vagy inni lehet, de utána beszélgetni is lehet, tehát hogy azok az emberek, akik egyébként egy rendes közszínházi előadás után vennék a kabátjukat és mennének Isten hírével, ott maradnak, és oda mernek menni azokhoz, akikkel szeretnének néhány szót váltani. Nekem ez lenne talán a legnagyobb különbség.
5: Abszolút, ez a közvetlenség, ami ilyenkor ki tud alakulni. És szerintem ennek a gasztronómiának is fontos szerepe tud lenni akár ebben, vagy a bornak, vagy bármiben, ami hozzátartozik az ilyen eseményekhez. Meg van egy ilyen exkluzív érzése is az embernek, amikor elmegy egy privát térbe, hogy ő most itt lehet kevés emberrel, megoszthat valamit közösen.
4: Igen, a mi esetünkben pedig ez egy valós lakótér, szóval így éltek, így élt a Feledi Mozpart házaspár évtizedekig, hogy azok között, a tárgyak között, hogy nem nyúltunk kanapéhoz, nem újítottunk fel ott semmit, ők is ugyan azokra a szőnyegeken jártak, és ugyanarra a fotelbe huppantak be. És hát ezt így a néző és érzi és látja, hogy ők már nincsenek, az ő hagyatékuk viszont itt van, és akkor most ezt így be lehet járni.
5: Meg szerintem izgalmas is, hogy ezzel mit lehet kezdeni, uh-huh. ezzel a hagyatékkal. Mert ugyanez nálunk is a nappaliból, az volt Alexander Brody-nak a gyerekszobája, ahonnan nézte Budapest bombázását. És hogy mit kezdünk ezzel a hagyatékkal, hogyan gondoljuk tovább, mit teszünk mi most hozzá ehhez a ezekhez a történelmi tényekhez tulajdonképpen?
3: Hát mind a kettő nagyon izgalmas, hogy ez a lakásszínház mennyire egy ilyen jelen igényre reflektáló dolog, vagy hogy ez mindig volt, illetve hogy milyen víziótok van, vagy jövőbeli elképzelésetek vele. Mert hogy Katarina, hát valahogy azt érzem, hogy ez egy, de lehet, hogy rosszul, hogy ez egy ideiglenes dolog, valamiféle ilyen elköszönés, búcsú, majd meglátjuk.
4: Így indult. Igen, hogy akkor legyen a gyászfolyamatnak egy ilyen lezáró része, de most már annyira kitágult ez az egész, és olyan népszerűvé vált, mert nagyon jól fogynak a jegyek, és nagyon nagy média visszhangja van, és nagyon sok embert érdekel, amiért nagyon hálásak vagyunk, és igazán örülünk neki, hogy most már olyan szereplő is lettek ennek az egész projektnek, akik így vinnék tovább, meg látnak benne fantáziát. És igazából nyitva hagyjuk, hogy ennek mikor és hogy lesz majd vége, nem tudjuk, nem látjuk, ez most így valahogy lényegtelen is. Most arra koncentrálunk, hogy igen, hogy a jelenlegi színházi évadban ilyen 5-6 előadást havonta tudnak játszani a színészeink, és ennek örülünk.
5: Ha jól értem, mi nekünk sem ez a fő szakmánk, hogy csináljuk a Sarolta szalont, és ez egyfajta szabadság, hogy úgy alakul a jövő, ahogy mi alakítjuk. Mi eredetileg onnan indultunk, hogy egy baráti összejövetel. Most már ott tartunk, hogy én minifesztiváloknak nevezem egy vagy két napos események, ahol te is meghívott vendég voltál, és téged is megszerettünk volna, hogy résztvevő legyél. Tehát ilyen minifesztiválokat is szervezünk, ahol kiállítások, felolvasó színházi vagy színházi előadások vannak, szalonbeszélgetések. Ezt szeretnénk folytatni, és van még egy hosszú távú célunk. Egyrészt felújítjuk most a háznak egy bizonyos részét, ezt már említettem, és így visszakerül a szalon az eredeti helyszínére. És ott egy alkotóműhelyet szeretnénk létrehozni kifejezetten fiataloknak, és ezt is a szalon koncepciója mentén. Tehát, hogy egyrészt egyfajta művészeti oktatást szeretnénk nyújtani a diákoknak, de nem szeretnénk egy újabb buborékot létrehozni, ezért társ szakmákból is szeretnénk meghívni építészet, politika, pszichológia, oktató. Nem az oktató a jó szó, de olyan egyéniségeket, akik tudnak adni a fiataloknak, és tehát tulajdonképpen azt az űrt egy picit feltölteni, ami most hiányzik, hogy egyáltalán nincs a középiskolában művészeti oktatás például a fiataloknak. Ez egy ambiciózus terv, de hogy kifejezetten szeretnénk a fiatalokra is koncentrálni.
3: És ezt talán amióta csináljátok ezt, sok mindent tanultál a kerületről, vagy a
5: abszolút,
3: rengeteg sztori kúszott be?
5: Igen. Nekem a férjem, Boros Tamás, ő igazi második kerületi patriótat, és mindig azon szoktunk viccelődni, hogy ameddig ő a Vérhalom térről a Pusztaszeri útra költözött, vagy nem tudom, 5-6 helyre, addig én Iránból Londonba költöztem, tehát mind a ketten rengeteget. Számomra nagyon megható, hogy a kislányom most ugyanabban a homokozóban játszik, ahol a férjem annó, és ezért is érzek egy nagyon erős kötődést a kerülethez, a kislányomon és a férjemen keresztül, és így nagyon sok történettel is megismerkedtem az elmúlt években.
3: A kislányom mondta, hogy nem igaz előadás a Jurányiban látható, kivéve amikor a Sarolta szalonban, de te is foglalkozol az írásaidban hasonló témákkal, tehát hogy olyan női sorsokat vagy élethelyzeteket mutatsz be, ami nekem egy kicsit rezonál arra, amiről Esztella beszélsz, egy kicsit mesélj ezekről a könyvekről.
4: Hát talán ami a legjobban rezonál, az a Dunaszerte helyen a 90-es évek női áldozatainak a története, amit a Rendes lányok csendben sírnak című regényemben írtam meg. Én arról a környékről származom, és ott nőttem föl, úgyhogy a családom, a rokonaink egy csomóan részesei voltak ennek a kornak, ennek a borzalomnak, és ebből készült egy előadás, ami a Víg Színháznak a házi színpadán látható. Ott fut. Szerintem nagyon jól sikerült, ilyen nagyon, nagyon jó feldolgozás lett. A legutolsó regényemben a kelet-európai béranyákkal és petesáj donorokkal foglalkoztam. Annak ellenére, hogy Magyarországon ez tilos, annak ellenére ez virágzik, és nagyon sok anyagi gondokkal küzdő nő vállalja a béranyaságot, vagy kényszerítik rá, hogy vállalja. És ez egy ilyen nagyon, nagyon csúnya világ. De foglalkoztam prostitúcióra kényszerítéssel is, hogy Kelet-Magyarországon hogy megy a behálózás, hogy készítenek bosszú pornó felvételeket 18 alatti lányokról és fiúkról, és aztán hogy zsarolják őket bele mindenféle undorító helyzetekbe. És ez nagyon megviselő volt, és aztán írtam két gyerekkönyvet.
3: Hogy egy kicsit lenyugodj.
4: Igen.
3: És mi vezetett oda, hogy az ilyen periférián, vagy egy szükségből bizonyos helyzetekbe belekerülő nők témájával foglalkoz?
4: Mert itt volt mellettem ez a dunaszerdahelyi jelenség, ez annyira erős volt, hogy, és annyira kibeszéletlen volt, és talán ez a második jelző a legerősebb kapocs az én személyes indítatásomhoz, hogy mindenki tudta, hogy mi történik, mindenki tudta, hogy középiskolás lányokat a nagyszünetben összeszednek, és elvisznek egy hétvégére, és csoportosan megerőszakolják őket, vagy hogy fiatal lányokat, akik éppen a utcán sétálnak, az nagymamától mennek haza, vagy pedig, ha valaki nem tudta megadni a uzsorakamatot, akkor elvitték a feleségeit, vagy a lányát, hogy ezeket így tudtuk, hogy hallottuk, hogy benne volt, így a sorok között ott volt mindenhol, és mégsem mondta ki senki direktben, ráadásul eltett egy csomó idő, és azt hiszem, hogy így a utolsó szikrát az adta meg, hogy otthon a szülővárosomban kozmetikusnál voltam, és akkor ott volt egy másik nő is, aki arról beszélt, hogy hát ilyen nagy családi összejövetel lesz náluk, és hogy jön a lánya, ki mindenki jön, és mi mindent fog főzni, és milyen kár, hogy ezt a fia nem érhette meg. Megállt a levegő, én is kinyitottam a szememet, és így befeszült a testem, emlékszem már a testi reakcióra, miközben, mert mindenki tudta, hogy ki volt az ő fia. Az ő fia nem egy áldott jó lélek volt, mint ahogy ő emlékszik, hanem egy vadállat, akitől rettegtek, akitől féltek az emberek, hogyha megjelent az utcán, vagy megjelent a lakóparkban, akkor az emberek így összerezzentek. És hogy tegyük már a megfelelő polcra ezeket a dolgokat, hogy mondjuk ki, hogy nem mi erőszak, mondjuk olyat, hogy áldozat, hogy elkövető, hogy ez a, amikor úgy érzem, hogy így valami sérti az igazságérzetemet, hogy nincsenek kimondva, így fekete-fehéren a dolgok, hanem így sumákolás megy meg. Utáltam azt, amikor így mondják, hogy hát igen, ezek a fiatal lányok, és hát jobb elmenni prostinak osztrákba, mint egyetemre menni. És hogy ezek így megjelennek, ezek a narratívák, és hogy de hát ilyen nincs, ez a mesében van, ez nem így működik, ez mindenki sokkal szívesebben menne egyetemre, mint ilyen undorító, megalázó dolgokat végezni. És hogy meséljük el azt a történetet, az ő szemszögükből, hogy ezeket a sztorikat.
3: Milyen utóélete lett mindkettőtök ilyen jellegű projektjének? Szóval, hogy túlélők, vagy elszenvedők megkerestek titeket a saját történeteikkel? Hogy segített ez a feldolgozásban nekik?
5: Nagyon friss élmény. Pár hete játszottuk az előadást a Jurányiban, és utána volt egy közönség találkozó. Hosszasan beszélgettünk, aztán többen hozzászóltak a közönségből, és az utolsó hozzászóló egy hölgy volt, nagyon halkan, a nem tudom hanyadik sorból, hogy ő köszöni, hogy beszélünk erről, mert az ő anyukáját nem hiába hívják Katalinnak. És kiderült, hogy azért, mert a nagymamája testvére belehalt abba, hogy megerőszakolták az orosz katonák. És a nagymamája így akarta a testvérének a nevét tovább vinni a családban. És most is kiráz a hideg, mikor erről beszélek, és többen jelzik azt, hogy igen, ez nálunk is megtörtént, csak nem beszéltünk róla. Vagy elhangzik a polcelen, tehát a polcelen írásait is felhasználjuk az előadásban, amikor a polcelen anyja mondja, hogy hát hallottuk, hogy megerőszakoltak nőket. És akkor mondja a polcelen, hogy igen, de hát azokat, akik kurvák voltak. Tehát, hogy ez az áldozathibáztatás, és talán itt is ezt hallom ki abból, amit te meséltél, hogy nagyon hasonló narratíva mentén történnek ezek a szörnyűségek.
4: Nagyon sok olyan könyvbemutatón volt, tartottunk, ahol lement a beszélgetés, és akkor itt teret adtunk, hogy bárki kérdezhet, és akkor senki nem tette fel a kezét, és akkor hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet, és akkor ott volt egy tucat hozzászólás, vagy egy nézőtérből azt a kérdést, amit nem mert feltetni, vagy azt a történetet, amit nem mert elmesélni, azt úgy érezte, hogy már akarja velem osztani. Talán az volt a legdöbbenetesebb mondat, egyszer így elhangzott, hogy az anya lányával ültek le így a könyv elolvasása után beszélgetni, és ez a miért nem mondtad soha, miért nem kérdezted soha, hát mindig nagyon megvisel, meg főleg, hogyha visszagondolok ezekre a visszajelzésekre is.
3: Hát köszönöm mindkettőtöknek, hogy ma eljöttetek. A műsorok végén mindig van egy ilyen kis játékos levezető villámkérdések formájában, hogyha van kedvetek egy gyors ilyet játszani. Próba vagy premier?
5: Próba.
3: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
5: Határidő.
3: Terüne?
4: Teljes alkotói szabadság.
3: Merészség, vagy biztonság?
5: Merészség.
3: Zenés, vagy prózai színház?
5: Zenés.
4: Igen, ha jó a zene.
5: Igen.
3: Egyedül, vagy csapatban?
4: Ha jó a csapat.
5: Igen.
3: És ha nem, akkor egyedül?
4: Akkor egyedül, akkor inkább egyedül.
5: Saját fejünk után.
3: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
5: 10 lelkes rajongó, azt hiszem.
4: Vagy attól függ, hogy az évnek melyik szakaszában, vagy az életemnek melyik periódusában néha nagyon szeretem a 10 lelkes rajongót.
3: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
4: Ugye mi most ilyen különleges helyzetben vagyunk, hogy két valós személyiségnek az életét visszük színpadra. És hát az mondjuk, hogy így a Saci Péter ezt látná.
5: Benedict Cumberbatch.
3: Miért?
5: Egyik leginspirálóbb színész számomra, és én meg is hívtam őt a Sarolta szalonba. És még annyira kedves is volt, hogy válaszolt, hogy nagyon elfoglalt.
3: Amikor itt forgatott,
5: igen.
3: Hát jó, nem hangzik rosszul. Csend vagy taps?
4: Mikor, hogy?
3: Színészet vagy rendezés?
5: Színészet.
4: Rendezés.
5: Akkor fogjunk össze.
3: És a végén, kedvenc szerep, mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
5: Nekem talán a kedvenc szerep mégis bukás.
4: Hát, mind a kettő. Igen, itt is, az is. Azért olyan jó, amikor az embert megtapsolják, vagy megveregetik a vállát, vagy jönnek ilyen elismerő mondatot.
3: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a tandembe, és sok sikert kívánok azokhoz a fontos dolgokhoz, amiket te csináltok, akár lakásszínház, akár írás, akár szalonok, egyebek. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról. 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV. Irán drónokkal támadta Kuvait, nemzetközi repülőterét. Nagy rész napos idő lesz, de egy-egy zápor előfordulhat, délután pedig 27 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendeződhetnek a magyar kisebbség jogai Ukrajnában. A kormányfő közölte, Magyarország teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítésével kapcsolatban. Magyar Péter szerint az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is, és ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Az uniós megállapodás részeként legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte, ezek emeletes kivitelben körülbelül 200 mai Intercity személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, vagyis országosan is érezhető flotta cserét jelentene egy ekkora beszerzés. A tervek szerint az új kocsik a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged és a Budapest-Pécs vonalakon. Az idén kiírt közbeszerzés után az első darabok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A legfőbb ügyészség visszautasította a politikai befolyásolás vágyját az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Közlésük szerint a nyomozás a NAV hatáskörében zajlik. Az eljárás során sem a korábbi, sem a jelenlegi kormánnyal nem egyeztettek, miközben az ügy több szálon továbbra is folyamatban van. Tegnapi sajtóértesülések szerint Orbán Viktor személyesen döntött a márciusi rajtaütésről. Újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzuzalék borítja. Az önkormányzat figyelmeztető táblát helyezett ki, de közben készül a burkolat cserére vonatkozó műszaki terv, és amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthatják az azbesztes kőzuzalékot. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét, több mint 60 ember megsérült. Az épület tetején hatalmas lyuk tátong. A kuvaiti repteret márciusban és április elején szinte naponta érte dróntámadás, amelyekben több üzemanyagtartály és egy radarrendszer is megsemmisült. A repülőteret támadó drónok nagyjából felét az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították, emeli ki a Telex.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Délelőtt több lesz a felhő és helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél megélénkül, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Itt van Madár Pisti a telefonunk túlsó végén, ha minden igaz, ugye? Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
8: Igen, nagyszerű, itt van a fiatal embereknek a profilképébe bele kellett kattintanom, képzeld, mert nem ismertem meg így elsőre itt a portfolio.hu-n. De lesz ennél komolyabb témánk is, hogy az euró csatlakozásról írtál, a történelmi küldetésre készül a Tisza kormány, és azt vetett górcső alá, hogy azért egy olyan rajtkörről csobbant most vagy ugrott a vízbe a kormány, ami hát finoman szólva is egy ilyen nehezített pályára mutat, de hasonlatokkal, példákkal és a helyzet elemzésével arra jutottál, hogy nem kivitelezhetetlen a helyzet.
9: Hát igen, de gyakorlatilag ugye a kérdés az, kicsit csalós a kérdés, de azt a kérdést tettük föl, hogy ha egyébként a kormány itt 31-ben, vagy akár 32-ben le akarja váltani a forintot euróra, akkor ez annak fényében, hogy azok az országok, akik eddig ezzel sikerrel jártak, szám szerint ugye 9 ilyen régiós ország volt Máltával, Ciprussal együtt, akkor ezen országok 5 évvel a saját euróbevezetésük előtt jobban vagy rosszabbul álltak-e annál, mint ahogy mi állunk. Tehát ők tudtak-e egy ilyen feladatot teljesíteni, egyáltalán ez a feladat ez nehezebb volt-e nekik, mint nekünk, és ezzel hogy teljesített. Ezt tudjuk, hogy sikerült nekik, tehát azt lehet mondani, hogy a kérdés az, hogy ők jobb helyzetben voltak-e. És ugye erre a válasz az, hogy egy kicsit meg kell nézni, hogy melyek azok a legfontosabb gazdasági paraméterek, amik garantálják, vagy elvezethetnek az euró bevezetéshez, és ezt elég könnyen le lehet egyszerűsíteni két mutatóra, hogyha a politikai szándékot feltételezzük, akkor igazából az inflációt és a költségvetési hiányt kell rendbe rakni. Ha ez a kettő megvan, akkor igazából az euró bevezetéshez szükséges másíti feltételek azok elő fognak állni. És azt láttuk, hogy ez az idei évben a legutolsó ismert adatunk egy ilyen 7% körüli költségvetési hiányra számíthatunk, illetve ugye egy ilyen 3-4% közötti inflációra, úgyhogy tudjuk, hogy ebben van némi elfolytás jelen pillanatban. Ez azt lehet mondani, hogy olyan kombó, hogy olyan országot nem találunk, amelyek ebben a két mutatóban mind a kettőben rosszabbul teljesítettek volna, mint mi. Viszont mármint 5 évvel a saját csatlakozásuk előtt. Viszont azt is megnéztük, hogy azért nagyon sok olyan ország, vagy több olyan ország van, amelyik legalább az egyik mutatóból rosszabbul. Hát lehet, hogy jobb volt a költségvetési helyzetük, de magasabb volt az inflációjuk, vagy fordítva, és hogyha ezeket így elhelyezzük egy ilyen költségvetési infláció térben, akkor igazából azt lehet mondani, hogy a magyar helyzet az a nehezebbek közé tartozik, de nem a reménytelenek közé.
8: Aha, és mennyire lehet fájdalmas az út? Mert ugye ilyen helyzetből azért kiigazításokat, fegyelmet tartani, azt általában ott valaki lesz a végén, aki ezt a cekket fizeti, a legtöbb esetben a polgár, hogy mennyire lehet a rögös, vagy mennyire lehet rögös az út. Maradjunk a 32-ben, ez nagyon jó ötlet volt, hogy egyet mi még adtunk, vagyis adtál, ugye a Tisza kormánynak 30-31-et mondott, és akkor tegyünk rá egy ilyen kis plusz időt, hogy teljesíthessük ezeket a kritériumokat. Mennyire lehet ez fájdalmas?
9: Ugye azt lehet mondani, hogy minden országnak vannak sajátosságai. Tehát nagyon jó, hogy megmondjuk, hogy akkor 6,8%, úristen, a 7%-os hiány magas, ebből azért iszonyatos durva megszorításokra lesz szükség, hogy ebből 3% legyen, de azért nyilván a többi ország is valahogy megcsinálta, és minden országnak vannak sajátosságai. A magyar sajátosság például az, hogy azért ebben a 7%-os költségvetési hiányban van elég sok olyan egyedi tétel, ami miatt mondjuk az első lépcsőben a hiány csökkentés az azért nem feltétlenül tűnik olyan lehetetlennek. Mire gondolok? Ugye választási év van, fegyverpénz volt, rengeteg egyedi típusú kifizetés, szemlátomást a költségvetés az, hát az utolsó pillanatokban az a hát a lovak közé dobta a gyeplőt, és a kiadási kontroll az teljesen eltűnt, és hogyha ezekben ugye visszaáll egy normalitás, akkor az önmagában automatikusan elég jelentősen tudja visszafogni a kiadásokat. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a magyar költségvetésben azért van egy elég jelentős korrupciós felár, ezen is lehet dolgozni, tehát hogy vannak olyan rejtett tartalékai ennek a költségvetési konszolidációnak, ami azért még nem arról szól, hogy őrületes sanyargatásokba, adóemelésekbe, vagy nagyon fontos jóléti kiadások csökkentésébe kellene menekülni, és azért, hogyha a következő évben már mondjuk ezt a 7% körül hiányt lehet hozni egy 4-essel kezdődőve, akkor azért 29-30-ban az, hogy ez 3% alatt legyen, már egyáltalán nem tűnik annyira lehetetlennek.
8: Aha. Ugye már az első hatások is, amit Magyar Péter is említett az egyik nyilatkozatában, már rögtön pusztán az a bizalom, ami lejjebb húzta az állampapírhozamokat, az euró árfolyamot, ezáltal ugye már a finanszírozási költségeinken is nyomot hagyva, persze nem túl nagy mértékben, de már hozott valamiféle látható elmozdulást. Gondolom ez is egy jó nagy tétel lehet, és ez is a javulás és a helyzet konszolidációját segíti.
9: Amennyiben ez tartós marad, akkor igen. Ugye van egy ilyen sajátos hatása az euró bevezetésnek, hogy egy ilyen gravitációs pontnak minősül, és hogyha hitelesnek tekinti a piac, akkor egész egyszerűen azt feltételezi, hogy a magyar hozamszint az nem lesz nagyon különböző az euró bevezeti hozamszinttől hamarosan, és ettől le tud húzódni a hozamszint. Ugye ennek egyelőre egy ilyen megelőlegezett bizalom jellegét látjuk, ugye 7% fölüli szintről most már 5,5% alatt van a hosszú lejáratú állampapíroknak a kamata, tehát már látunk egy jelentős átárazást. Azért ez a költségvetésben lassan épül be, ugye azt tudjuk, tehát hogy azért az első évben

0: De ez mindenképpen egy elkerülhetetlen dolog, hogyha a magyar gazdaság szeretne egy stabil, egészséges gazdaság képét mutatni, akkor nem fizetheti ki Európa legnagyobb összegét kamatkiadásokra, mert azért ehhez még egyébként az, mostanában azért már fájdalmasan magas, de azért még európai összevetésben nem rémisztő államadóság szintünk sem garantálja, hogy ilyen magas kamatterhet kelljen fizetni. Ezt egyszerűen a kamatszint magas volt a magyarázza inkább, mint sem az államadóság mérete. Tehát itt egy jelentős kamatcsökkenés szintén segíthet a költségvetés helyzetén.
1: Te egyébként az euró vitában hogy állsz, vagy hogyan viszonyulsz, mert sokan gondolják azt, hogy ez valahol a kormánynak a korlátozása, illetve hogy azért kell bemennünk, mert hogy a magyar kormányok nem amúgy mindig kiköltekeztek, és nem figyeltek oda a költségvetésre, de gyakorlatilag a prociklikus gazdaságpolitika ment folyamatosan. És ha megnézzük, hogy az, hogy meg lehet tartani mondjuk a saját monetáris politikát, tehát nem vezetni be az eurót, arra is vannak azért példák az euró. A Unióban is, hogy tök jó gazdasági fejlődést érnek el, és működnek országok, most elég Csehországtól, Dánián keresztül többeket is emlegetni. Szóval fontos nagyon sietnünk, vagy most ez óriási, amit szavakkal el lehetett érni, tehát hogy megelőlegezett bizalom, azt megkaptuk, de utána meg érdemes egy vitát tartani arról, hogy akkor Magyarország mivel jár jó.
0: Igen, egy fontos kérdés, ugye valóban, ahogy te is említetted, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy egyes országok hogy döntöttek, bevezetik-e az eurót, vagy nem, és egyébként ezen döntések mellett sikeresek lettek-e, vagy nem, akkor ebből a ugye 2x2-es mátrixban minden területre tudunk országokat beírni. Ahogy te említetted, vannak sikeres saját devizát üzemeltető országok, az általában említett Csehország, Dánia szerintem jó példa, most már lassan azért Lengyelország is kezd mocorogni. Vannak olyan országok, amelyeknek az euró bevezetése nem tűnt egyértelmű óriási sikersztorinak, és vannak olyan országok, amelyek pont fordítva vannak, saját devizát működtetnek, de nem különösebben sikeresek a felzárkózási folyamatban, erre ugye mondjuk pont Magyarország példa, és ezen nagy képnek van egy nagyon fontos tanulsága, hogy igazából a nemzeti sikerességnek nem egy ilyen létfontosságú kulcsa az euró bevezetés. Tehát lehet sikeres az euróvezeten kívül is és belül is. Akkor miért kell gondolkodni azon, hogy belépjünk-e vagy sem? Ugye azért vannak nyilvánvaló előnyei, átváltási költségek csökkenése, összehasonlítható árak, külkereskedelem élénkülése, lehet sorolni ezeket a jól ismert tankönyvi számszerűsített előnyöket, de ami ugye a mi szempontunkban nagyon fontos, és te is céloztál rá, hogy érdemes-e ezen előnyökért odaadni a gazdaságpolitika felének az önállóságát, ugye a jegybanki politika, a monetáris politika önállóságát. És ugye erre a válasz az, erre egy kettős válasz van. Van egy optimista válasz, meg egy pessimista. A pessimista válasz az, hogy azt mondjuk, hogy hát igazából ez a gazdaságpolitika az elmúlt 30 évben időről időre mindig válságba terelte be az országot, nem tudott sosem tartósan olyan jó politikát csinálni, hogy egyébként ne történt volna valami probléma. Ugye amikor ilyen problémák vannak, akkor azért nem jó, hogyha nincsen ott a jegybanki politika, amelyik valamit tud önállóan segíteni ebben. Ez egy szuboptimális helyzet, mert ez azt jelenti, hogy hát akkor úgy lerohasztjuk egy kicsit a forintot, hogy akkor legyen egy kicsit jobb a gazdaságnak, vagy a kamatpolitikával próbálunk valamit mahinálni, csak léci-léci oldódjon meg a probléma, amit általában jellemzően a másik oldal, ugye a költségvetési kormányzati politika okozott, és akkor ez egy szuboptimális megoldás, de bele kell törődnünk abba, megvonva a vállunkat, hogy hát nekünk egy ilyen elitünk van, sosem lesz jó gazdaságpolitikánk, már pedig egy rossz gazdaságpolitikában nem biztos, hogy jó, ha még egy békjót is kapunk a nyakunkba. Ez a pessimista olvasat. Ugye az optimista olvasat meg az, hogy azt mondjuk, hogy hát ha felismertük az elmúlt 20-30 évből azokat a hibákat, amik elvezettek oda, hogy a magyar gazdaság egy kicsit lecsúszott ebből a, hát nem is a felzárkózó pályáról, de a régión belüli versenyben kezd teret veszíteni, pozíciót veszíteni, és akkor ha ezt felismertük és megértettük azt, hogy fontos, hogy a gazdaság stabilitása meglegyen, nem előzgetünk kanyarba, nem csinálunk öncélú leértékelgetéseket, nem csinálunk minden választás előtt 7%-os költségvetési hiányt is lehetne sorolni, hogyha hiszünk abba, hogy ezt

0: hogy ezt meg tudjuk oldani, és egy stabilitásorientált gazdaságpolitikát ki tudunk magunkból préselni, akkor viszont fölértékelődnek az euró előnyei, hiszen nem lesz szükség arra, hogy bizonyos időszakokban ilyen válságkezeléseket, nemzeti válságkezeléseket kelljen csinálni egy banki politikának. Most ezt kell valakinek eldönteni, amikor euróvezető csatlakozást akar, hogy melyik a jó megoldás. Ugye az egyik az, hogy hát rossz a gazdaságpolitikánk, nekünk ez jutott, nem lesz sosem igazi nagy régiós bajnok az ország, és akkor maradjon ez a magyar monetáris politika is hozzá, mert legalább amikor éppen elbénázzuk, akkor majd megoldja a monetáris politika a problémák egy részét. Vagy azt mondjuk, hogy itt az idő, hogy ebben változtassunk, és legyen egy olyan ideális stabilitásorientált gazdaságpolitikánk, ugye az inflációról még nem beszéltünk, de az talán még kulcsfontosságúbb is ebből a témából, és még rosszabb a track recordunk ebből a szempontból, és ha csinálunk egy ilyen politikát, akkor viszont az euró bevezetésével azért tudunk egy pozíciót fogni talán ebben a régióban, hiszen azért ugye akár a tőkevonzás tekintetében, amiben ugye mostanában azért nagyon elmaradtunk, akár más, akár reputációs tekintetben, hitelesség tekintetében, azért egy euró bevezetés az mégiscsak egy polccal följebb tudná tenni Magyarországot ebben a régiós versenyben, ahol azért sajnos eléggé alsó polcosok kezdtünk már lenni.
1: Világos.
2: Hát, jó kérdés. Szerintem elgondolkodtunk, abszolút, hogy vajon akkor bízunk, hogy higgyünk-e magunkban, illetve a vezetőkben annyira, igen, hogy igen.
1: Nem annyira melyik egyszerű, mint ahogy az látszik elsőre. Oké, és nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Nagyon fontos volt, nagyon klassz volt. Szép napot kívánunk neked.
0: Köszi nektek is.
1: Szia. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével váltottunk pár szót az euróbevezetésről.
2: Dilemmájáról.
1: Dilemmájáról, így van.
3: Rádió K.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
1: 4 nap,

0: www.rozalia.hu.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Ez minden kétséget kizáróan a Millás reggeli, csak azt nem értem, hogy miért 6.29-kor, 50-kor kezdtünk, mikor 6.30 van, mire megszólalunk.
10: Oda van írva, 6.30.
9: 2026. június 4-e van, ezt minden kétséget kizáróan így van, hiszen olvasom ezt az adatsort is, és Kántor Endre indította ránk az egész adást úgy, ahogy van, tokkal vonóval, anélkül, hogy felkészültünk volna, ez a Millás reggeli természetesen a Rádió Café 98.0-án.
10: Mihálovics András, hogyha elmenne horgászni, akkor tudná, hogyha olyan kecsegét fog, aki hegedül, akkor az lenne a tokkal. tokhal vonóval.
9: Nem merem elmondani elérhetőségünket, mert egy bolond százat fog csinálni, de kötelességünk, a rádiózás aranykönyvébe be van írva az, hogy be kell mondani az elérhetőségünket 0630 6-os 98 0 98 0. Az nem biztos, hogy én minden üzenetet ezek után el fogok olvasni, mert az a képlékeny helyzet állt elő, hogy Kántor Endre szóvic légióját nem vagyok hajlandó beengedni a magyar nyilvánosságra.
10: András, a Nemzeti Összetartozás napján légy szíves, tartoz össze a hallgatókkal, tartoz össze velem és mindenki mással. 2010 óta ez nemzeti kötelességed.
9: Nagyon jó. Gyökeres Viktornak van
10: Gyökeres
9: a születés.
10: Gyökeres Viktor, persze, hát óriási. Most láttam egy videót, ahol egy kisfiú beült egy fodrászhoz, és azt mondta, hogy ő olyan frizurát akar, mint Gyökeres. Tehát a Gyökeres frizura, mint olyan,
9: de hogy ejtik
10: az létezik.
9: Angol szakkommentátorok a Gyökeres.
10: Hát szerintem Gyökeres, Gyökeres, valahogy így mondják, de egyébként nyilvánvalóan...
9: És amikor gólt lő és ordítani kell... Akkor
10: nehéz,
9: hogy? Ezt
10: nehéz,
9: hogy ordítom?
10: Nehéz, nehéz. Gondolom, amikor volt a Liverpool Arsenal, és akkor azért meggyűlt a baja. De szerintem ezek a kommentátorok edzettek már, hiszen rengeteg náció, rengeteg sarja játszik. Mint tudjuk, ő kiváló svéd játékos jelen pillanatban, úgyhogy...
9: Svéd?
10: Próbáltuk csábítani, de és ő svéd? Azt választotta. Így van, pontosan, András, látod? Így van. De
9: kellene beszélni...
10: az Arsenal Dolph Lundgrenje egyébként, ha belegondolunk.
9: Két dologról mindenképpen muszáj beszélnünk, mert az agrár felsőoktatásban pallérozódó ismerőseimnél előkerült egy szakkifejezés a minap, és ezt még én nem dobtam be, ez az egyik a szopó termosz, a másik nagy vitát kiváltó, ez alapvetően egy ornitológiai probléma, ez pedig a bajszos sármány volt, melynek sérülékeny populációjáról alkottunk vitát, hogy a lelkes természetvédők kimentek és hangdetektorral mérték, hogy a víkend házakból kiszűrődő zene, illetve flexelés, sikítózás mennyire zavarja
10: meg
9: a bajszos sármány populációját.
10: A wifi, a mikrohullám és az összes többi dolog, ami kiszűrődik.
9: A szopó termosz pedig a borjú nevelés egyik elengedhetetlen eszköze. Ez egy slang, nem találjuk meg a Wikipédiában, és nagyon félreérthető, és az urbanizált hallgatók talán megmosolyogják, de vannak olyan vidékei az országnak, ahol ezt a kifejezést használják. Természetesen, hogy mi ez egészen pontosan, azt nem fogom elárulni, ahogy a drankát sem, meg a többi ilyen szakkifejezést.
10: Hogy maradjanak kínzó kérdések.
9: Így van, engedtessék meg nekünk, agrár felsőoktatásban palérozottaknak, hogy ezt kisajátítsuk, ezt a szaknyelvet, és egymásra tudjunk kacsintani, amikor ezek szóba kerülnek. Köszönöm a figyelmet. Én elmondtam mindent,
10: jó,
9: amit szerettem volna ma reggel.
10: Akkor boldog névnapot kívánunk minden kedves Bulcsú nevű hallgatónknak. Ők ünnepelnek alapvetően, de vannak itt Tormások, Kerények és Ferencek is. A Fatimák is természetesen ünnepelnek. A természetesen azt azért mondom, mert nem tudom, hogy most még éle.
9: De ma van
10: Kósa Lajos hadjárata, az még éle. Talán tartja ezt a hadjáratot még Kósa Lajos? Az a kérdésem. A magyar utónév szótár teljes átvilágítását, kigyomlálását tűzte zászlajára.
9: De akkor a Kerubina is áldozatul esett egy ilyennek?
10: Hát nem tudom, Kerubina is elvileg. Ő, mert hogy... Ezek nem tudom, hogy mennyire ős magyar szittya nevek, de minden esetre itt vannak a naptárban.
9: Igen. No, hát akkor a születésnaposoknak, köztük Gyökeres Viktornak is szeretnénk azt elmondani, hogy pont az ő születésnapján, ám 1776-ban kiáltották ki az Egyesült Államok függetlenségét. Philadelphiában ülésezett akkor a kontinentális kongresszus, és elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot. Ez a nap az Egyesült Államok nemzeti ünnepe, ugye június 4-e van, mint említettünk. És hát ami öröm, az Egyesült Államokban gyász Magyarországon, hiszen Versailles-ban 1920-ban a nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút lezáró és szerződést Magyarországgal. amelynek során területünk kétharmadát elcsatolták. Ez a trianoni békeszerződés, és erre emlékezvén van a Nemzeti Összetartozás napja 2010
10: itt
9: óta.
10: Nagyon nagy hiba van a naptárban, mert pont amióta mondtad, azóta így gondolkodtam, ez nem június 4-e, hanem július.
9: Igen.
10: Tehát egy hónappal elcsúszódott ez a dolog. A kontinentális kongresszus az július 4-én fogadta el.
9: De most akkor
10: 76-ban.
9: Itt... Igen?
10: Igen.
9: Hoppá!
10: Az a Egyesült Államok ünnepe, az
9: azt
10: a nagy...
9: tudom, de hogy akkor most ez...
10: most egy eléggé komoly évforduló lesz.
9: Hát hiszen mondjuk Donald Trump szeretné egy 250 dolláros bankjegyre magát rányom.
10: Így van, Donald Trump mindent akar, hogy ő legalább akkora legyen, mint Kennedy, legalábbis ezt tűzte ki. Fú, most olvastam végig, hogy... milyen volt egy napja Donald Trumpnak, van, aki összegyűjtötte, valamelyik a múlt héten az egyik napot, leírta hajnaltól késő estig, hogy mit művelt Donald Trump.
9: De 11-ig alszik, nem?
10: Nem, hát olyan nem tudom, meddig alszik, de nagyon korán, akkor viszont tudom, 6-kor fekszik le. De nem, hát ilyen hajnalban, ilyen 5 óra körül már posztol a Truth Social-en és az X-en mindenfélét, de gyakorlatilag követhetetlenné vált az a topzódás, amit művel. Tehát mit tudom én, egymás után háromszor posztolja ki ugyanazt a különböző közösségi média felületekre, és figyelj, majd megosztom veled ezt a dokumentumot. Másodpercekre bontva van a tevékenység. Tehát, ha elolvasod, akkor egy ilyen patológiai eset egyértelműen. Nagyon nehéz szívvel nézi ezt az ember, mert hogy mégis csak neki kéne.
9: Hogy kerül ide? Én azon, valaki megszivatott bennünket?
10: Valaki, igen. Július 4-e.
9: De tényleg az július 4-e, hát én meg június. Tehát, és beleírta valaki, hogy bele. 1776 június 4. Most rosszul. Utána néztem, tényleg nem.
10: Nem kell utána nézni, ezt tudod a filmből is.
9: Ja, tényleg tudom.
10: Úgyhogy...
9: csak lennék pallérozottabb.
10: Nem, csak egy kicsit el vagy fáradva, de nem gond, ez te abszolút.
9: Az igaz, hogy a Columbia Egyetemen első alkalommal adták át a Pulitzer díjat? 1917, az biztos június 4-én volt?
10: Azt nem tudom. Azt nem tudom.
9: Megnézem.
10: De tippelem, hogy igen.
9: Igen, igen.
10: És az viszont valószínűsíthető.
9: A trianoni békeszerződés aláírása is stimmel, csak az amerikai nemzet ünnepet.
10: A Midway csata is szerintem
9: stimmel. A Midway csata is stimmel. Azt mondjuk fejből tudom. Jobban, mint az Egyesült Államok
10: na, látod,
9: függetlenségének napján.
10: És amit mondtam, 2010 óta ez a Nemzeti Összetartozás napja. Nézzünk híres születésnaposokat. Kit választanál?
9: A 3-2 az játszik, amikor kikaptunk?
10: Az játszik.
9: Az is biztos.
10: Az is biztos. Viszont minden, a híres születésnaposokat nézzük meg. András, kit akarsz kiemelni közülük?
9: Hát kérem szépen, mindenképpen... Angelina Jolie.
10: Ne, azt hittem,
9: amerikai
10: színművésznőt
9: szeretnéd. 1975-ben született ezen a napon, tehát június 4-én. Ennyi. Te?
10: Én Paquito de Rivera-t szeretném kiemelni. Havannában született 1948. június 4-én. Sok-sok-sokszoros Grammy-díjas, kubai származású, szaxofonos, amerikai egyébként, klarinétos zeneszerző, és hát gyakorlatilag ő az a típusú zenész, akire azt mondják, hogy hát játszott mindenkivel. Uh-huh. Úgyhogy...
9: Én Horváth Ádám, Kossuth, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas magyar tévérendezőt, egyetemi tanárt is megemlíteném. Érdemes és kiváló művész, a Magyar Televízió örökös tagja, 1930-ban született június 4-én, de hát ugye 2019 óta sajnos nincs velünk. Úgyhogy... Ez egy nagyon...
10: Kolonics György, 1972, szintén nagyon fiatalon, 2008-ban ment el. Olimpiai és világbajnok magyar kenus, Kolonics György tehát.
9: Aztán Szabó T. Anna, magyar költő, műfordító, 1972. június 4-én született, és emlékezzünk Alexej Navalnyi, orosz politikusra, ellenzéki vezetőre, aki szintén nemrég hunyt el, de jó egészségnek örvendhetne, ha nem áll ellen és szemben Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinnal.
10: Hát kérem szépen, most látom, hogy buli van a lakóautóban 1961-ben ezen a nap, ha már ha át tud menni természetesen a felüljáró alatt, ezen a napon született Gyurcsány Fletó Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke, akinek a nevéhez most már
9: számos böszmeség
10: és beszéd, összödi beszéd kötődik, és természetesen a neve összefort egykori nagy politikai riválisának nevével, és úgy hívják ezt a korszakot, amire most így sokszor visszanézünk, hogy az a Gyurcsány Orbán korszak.
9: Azaz a Gyurbán.
10: A Gyurbán korszak, igen. Így van. Hát nem tudom, hogy ez most pozitívum, vagy negatívum.
9: Ezt mindenki
10: döntse el ezeket.
9: Ezt Puzsér kollega találta ki, ezt tegyük hozzá.
10: Ja, igen.
9: Aztán 1940-ben született Kozma Imre, római katolikus papa, magyar máltai szeretetszolgálat alapítója és elnöke, sajnos ő is 2024-ben elment, úgyhogy közülünk, úgyhogy még róla mindenképpen szerettem volna megemlékezni.
10: Na nézzünk akkor egy pár üzenetet a kedves hallgatóktól, aztán megnézzük a lapszemlét itt a Millás reggeliben. Mit írnak neked? Nézd csak, azt írja, hogy minden kétséget kizáróan jó reggelt kívánok. Mi is. Köszönjük,
9: igen,
10: szépen.
9: Aztán jó reggelt, ezt figyeld, valamelyik őtökkel találkozhatunk majd Nesztájékkal? Nesztájéknál? 13-án? Hát valamelyik önkkel mindenképpen. Hát
10: velem nem. Ezt most tudom mondani.
9: Hát te mindig kihúzod magad.
10: Hát pedig, amikor az öcsémnek 50 éves születésnapja van, át egy, át kettő, nekem senki nem szólt erről a Nesta buliról, akkor na, természetesen kihúzom magam.
9: Oké, a Sopo Termoszt az Office világban is lehet használni a beépített szívószálas termóbögrére. Szívesen, erre csak ennyit tudok mondani. Terjőke, kígyó, szisz, most virágzik, írja a hallgató.
10: De jó, köszönjük.
9: Aztán a reszelő zsír miben léte, maradjon örök titok.
10: A szakmai sovinizmus
9: jegyében.
10: A védőhüvely
9: csapszeggel egyetemben. Aztán valaki ráúszított a ChatGPT-t a dranka szakkifejezéssel. Jók számára felállított ideiglenes karám. Jól tudja? Igen, de azt nem biztos, hogy tudja, hogy milyen magas
10: milyen
9: a dranka.
10: Magas? Na ez
9: hoppá.
10: Az. Hoppá,
9: vigyázzunk, hoppá. Mert ha túl alacsony, azt úgy átugorja a birka, mint a sic.
10: Így
9: ha
10: van.
9: Pedig túl magas, akkor az anyag takarékossági szempontok ellen vétünk óriásit. A szóvic királyokat nem olvasom.
10: De majd én elolvasom, megkeresem őket.
9: Ez igen, ilyen korán jó reggelt írja Bogi.
10: Hallgató.
9: Hát van, akinek mindig borul. Aztán itt van Gézu, a kicsinyesség, kettős mérce, olyan szomorú szavak ezek, hogy négy szótagjukra még hajkút sem tudott írni állandó hallgatók. Aztán borongos esős reggelen kérnek egy jó vidám műsort, ma van Elza unokám a második szülinapja, írja Jani.
10: Nagyon bá. Boldog szülinapot, kedves Elza!
9: Bérfarkas kedvér hajlandó vagyok kivételt tenni, ugyanis azt írta, gyökeres változást vitt a futballba.
10: Igen. De ezt elmondták már a közvetítés alatt többször ezeket a poénokat, úgyhogy köszönjük. Kiváló igen. Fotókat is kapunk, de én azt mondom neked, András, hogy az alma nem esik messze a fájától. Nagyon fontos.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Nézzük no, meg, hogy mit írnak a lapok.
3: Média ajánló következik, a G7 vezető cikke azt a címet viseli, hogy egy hónappal a választás után szembe jött a magyar focival a valóság. Az eredeti tervek szerint május 4-ig várt az első fordulós ajánlatokat a Magyar Labdarúgó Szövetség az által szervezett versenyprogramok sportközvetítése és sugárzási jogaira. A pályázatot azonban több ízben is meg kellett hosszabbítani, a legutóbbi határidő hétfő volt. A problémát minden bizonnyal az okozza, hogy a szövetség túl drágán kínálja az NB1 és egyéb sorozatok közvetítési lehetőségét. A kiírás szerint a teljes csomagért minimum 8 milliárd forintot szeretnének kapni. Ez 5 évvel kevesebb nál, mint amennyit az állami média eddig fizetett, de a szakértők és az ágazati szereplők szerint így is 3-4-szeresen árazza túl a jogok valódi értékét az MLS. Nagyon úgy tűnik, hogy alig pár héttel az előző kormány bukása után a magyar focival szembe jön a piaci valóság.
2: G7.hu-n, illetve a G7-en lehet olvasni. Hát azt nézem egyébként, hogy miért nem aukcióra visszik, ugye, és akkor ez kiderülne a piac, hogy mennyit hajlandó érte fizetni. Egyre több a baleseti intézetben, írja a Népszava, hónapok óta barna löty folyik a csapokból a tiszta víz helyett. Ugye még az ÁG is húzza az Országos Baleseti Intézetet, ami hivatalos nevén ugye a budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ. Hónapok óta sötét barna víz folyik a csapokból, a szakember hiányt pedig tetézi, hogy az elmúlt héten több műtős fiút is elvittek a rendőrök, úgy tudni drogterjesztéssel kapcsolatos eljárás indult ellenük. Úgyhogy ez elég izgalmas cikk a Népszavában erről.
3: Portfóliónak a vezető anyaga arról szól, hogy mostolják be a retteget kínai falovat, kérem szépen, az európai piacra, magára hozza a bajt az autóipar. Komoly kihívást jelent az európai gyártók számára a kínai márkák előretörése, ráadásul az egyik legnagyobb problémájuk most épp kapóra jöhet a riválisoknak, miközben több nagy európai autógyár is gyenge kihasználtsággal működik, a BYD, a Chery, a Dongfeng és más kínai szereplők egyre intenzívebben keresik a helyi gyártási lehetőségeket. A vámokkal fékezni próbált kínai terjeszkedés így új formát ölthet, és a kínai márkák már nem csak exporttal, hanem az európai üzemekből támadhatják tovább a kontinens autópiacát, sokszor éppen azoknak a nyugati gyártóknak a kapacitásait használva, amelyekkel versenyeznek.
2: A 444-en azt olvasni, hogy minden múzeumtól bekérték a tőlük kikölcsönzött műtárgyak listáját. Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti
3: akkor
2: műtárgyakhoz,
3: most, ami itt log mögötted,
2: mint a plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak
3: között. A mögötted lévő tintorettőt is vissza kell vinnünk.
2: Igen. Ezt írja Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán, ezért felülvizsgálja a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét, és így bekérték a listát. Ez tehát a 444-en. Van-e még?
3: Hát, nem tudom, időnk nincs, az
2: annyit,
3: a probléma.
2: Annyit, amit majd talán föl tudunk tenni Várkonyi úrnak is, hogy épp most tolták be a retteget kínai
3: most
2: falovat.
3: Ezt,
2: ugye ezt? Igen. Azért mondom, ez fontos.
3: Igen.
2: Úgyhogy ezt feltesszük neki. Nézzük akkor, hogy mi történt a tőzsdén.
4: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
3: Budapest értéktőzsde 1% körüli mínuszt hozott össze, és nem volt jó a nemzetközi hangulat sem, de erről majd később. A lényeg az, hogy csak egy tudott emelkedni a vezető papírok közül, ez a MOL volt, 3986 forintok ment fel, és 0,5%-ot erősödött ezzel, de nagyon komoly mínuszok voltak a másik három papírban. A Richter 4,5%-os mínuszt hozott össze, 12.000 forintig csúszott vissza, az OTP majdnem 2%-os esett, 41.070 forintig, a Telekom meg 1,9%-os mínusz hozott össze, 2.696 6 forintig ment vissza, és hát még a 4IG-ben volt értelmezhető forgalom, a blue chipekhez mérve persze elenyésző, de az is esett 3,3%-ot, úgyhogy nem volt jó nap a budapesti tőzsdén. Nézem, hogy a kisebb és közepes papírok közül volt-e valami nagyobb zakó, de említésre sem méltó. Nézzük a forint piacát, 356 forint környékén járunk az euróval, és 306 forint, 60 fillér környékén a dollárral szemben.
2: Azt mondja, hát ahogy András is mondta, nemzetközi hangulat az nem volt jó, világszerte estek a tőzsdék, és elromlott a hangulat. A futures-öknél már lehet látni némi reményt, a Dow Futures az elindult fölfele, de az S&P és a Nasdaq továbbra is mínuszban van, körülbelül 0,5%-osban. A Dow meg a Russell 2000-es, tehát a Midcap Indexnél valami picike, 0,1%-os plusz reménysugár jelent meg. Alapvetően ez a 0,5%-os mínusz volt jellemző az európai tőzsdékre, mind a FTSE, mind az Euronext, mind a CAC-Caron Index, mind a DAX eset. A DAX a legnagyobb mértékben ott azért több volt, 1,3%-os mínusz lett a vége. Amerikában pedig az S&P, a Nasdaq, a Dow Jones és a Russell 2000-es is visszaesett, S&P 0,7%-kal, majdnem 1%-ot a Nasdaq, a Dow Jones 1,2%, a Russell 1,3%-os mínusszal fejezte be a kereskedést. Közben természetesen folyamatosan nézzük, hogy mi van az olajárakkal. Ugye most elvileg van egy tűzszüneti megállapodás Izrael és Libanon között, ezt picit a régiónak a feszültségét enyhítheti, majd meglátjuk, hogy ez mennyire tiszavirág életű. Egyelőre úgy tűnik, hogy...
3: Csak semmi politika.
2: Ez nem... Ja, hagyjuk. Tehát 0,7%-os csökkenés a Brentnél, és 0,8%-os csökkenés a crude-nál, 97 dolláron a Brent, 95 dollár 24 centen a crude, és hogyha megnézzük, Ázsiában is negatív a kép a tőzsdéken, mindenhol körülbelül ez a 0,5%-os mínusz jellemző. Ami érdekes lehet, ugye minden idők legnagyobb tőzsdei kibocsátás készül a SpaceX, a hírek szerint 75 milliárd dolláros tőkebevonást tervez. 1750 róla. Milliárd dolláros cégérték mellett. Kérdés, hogy mennyire van túlárazva a SpaceX. Hogyha megnézzük a piaci konszenzust, akkor az enyhén túlárazottól a durván túlárazottokig találunk mindent. Ezt azért mondtam, mert hogy a túlárazással kapcsolatban volt bőven hír a tegnapi kereskedést. Ez is befolyásolta, és a Nasdaq lejtmenetét is befolyásolta. Például a Broadcom tett közzé egy profit warningot. Itt is az van, hogy eléggé túlárazottan forognak a cég részvényei, de az AI meghajtáshoz szükséges chipkészlet valószínűleg nem kell majd el annyira jól, mint ahogy ezt a piac eredetileg gondolta. Úgyhogy túl nagyok a várakozások, mint ahogy ez most már sok-sok cég esetében lehet látni. Úgyhogy picit visszafogta a várakozásait, be is zuhant 12-13%-ot a cég részvényeinek értéke vagy árfolyama. Azt mondja, a Nokia 0,7%-os mínusz, az Nvidia 3,6%-os mínusz, és hogy legyen egy kis plusz is, az Intel 4,5%-os plusszal zárta a tegnapi napot, a Navitas Semiconductor pedig 19,3%-os plusszal, a nagyok közül talán ki lehet még emelni a Rigettit, most már nagynak számít, 10%-os mínusszal, azt mondja, a BlackBerry 1,4%-os mínusszal, és keresek még olyat, ami hát az AT&T 4,4%-os mínusszal fejezte be a tegnapi kereskedést. Nem volt jó napja, főleg a Nasdaq-en jegyzett papíroknak.
5: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Itt van, megjött Szoller Andi, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Mi a helyzet?
1: Inkább velem beszélges, úgy látszik, Macika ma nem
2: de, annyira nagyon aktív. Kommunikatív.
1: Aktív?
2: Abszolút.
1: Nem úgy nézem.
2: Most éppen beleolvasott valamibe, ami zavart.
3: Milyen elgondolkodtatott?
2: Milyen elgondolkodtatta?
1: És el is mondod, vagy megtartod
3: nem.
1: Magad?
3: Nem. Hát de 18 plusz.
1: Oké.
2: Veled szóval, mi a helyzet?
3: A bajszos sármányról hajlandó vagyok beszélgetni.
2: A Rigónak is van bajsza, csak mondom.
1: Minden jó. Örülök, hogy végre tavasz van, és egy csomó
3: igen,
1: programom lett.
3: Igen, olyan az idő is egyébként, teljesen.
1: Úgyhogy nem is tudom, mit fogok tavasz. Csinálni hétvégén.
2: Hát neked az... ez a 28 fok, ez tavasz.
1: Hát a múlt heti 32-höz képest sokkal jobb.
2: Fú, engem ez a, nagyon megvisel, ez a esni fog, vagy nem? Ez a száraz vihar, óta, igen, felhőpaplan, őrület. Dunst, 28 fok.
3: Őrület.
2: Megmozdulsz, és ömlik rólad a víz, de közben ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy de jó, hogy tavasz van, de már meteorológiai nyár. Ezt szerintem felejtsük el ezeket.
1: Legyen csak tél, meg legyen csak nyár.
2: Nem, csak egyszerűen mindegy. Ne foglalkozzunk vele, úgyis mindegy. De egyébként igazad van, egy kis felfrissülést hozott most ez, de hamarosan visszatér a kánikula.
1: Igen. Úristen.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
6: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
8: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében, a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Dob utcánál a Barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a kétirány forgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a haladást. A Retek utca közelében ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Morga Etele, VKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Egyelőre nem született kormányzati döntés a vendégmunkások ügyében, törvény jöhet a velencei tó megmentésére, akár szeptemberig is eltarthat az iráni kikötők blokkádja. Nagy rész napos idő lesz, de egy-egy zápor előfordulhat, délután pedig 27 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Egyelőre nem született kormányzati döntés a vendégmunkások ügyében. A Tisza párt programjában még azt írta, hogy 2026. június 1-től megtiltanák az unión kívüli vendégmunkások tömeges behozatalát a magyar munkahelyek és bérek védelme érdekében. Az Indexnek azonban jelezték, hogy egyelőre nem született kormányzati döntés az ügyben. Szakértők szerint a mintegy 100 000 külföldi munkavállaló számos olyan ágazatban dolgozik, ahol kevés a hazai jelentkező, ezért egy hirtelen tiltás működési nehézségeket okozhatna. Miniszteri biztos nevez ki az egészségügyi miniszter a pszichiátriai ellátás fejlesztésére, egyebek mellett feladata lesz az akut ellátás megerősítése és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tétele. Hegedű Zsolt hozzátette, hogy Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és kiírják az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Törvény jöhet a velencei tó megmentésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Felmentették az országos rendőrfőkapitányt, dr. Balogh János rendőr altábornagyot. Utódjáról egyelőre nincs információ. A belügyminisztérium tegnap bejelentette, hogy a miniszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt is, akinek az utódja Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes lesz. 17,5 millió forintot keresett az alapjogokért központnál a Magyarországon menedékjogot kapott Marcin Romanovski. A volt lengyel igazságügyi miniszter helyettes jelenleg is képviselő Lengyelországban, így neki is évente vagyonnyilatkozatot kell tennie. Romanovski 2024. decemberében menekült Magyarországra és kapott itt politikai menedékjogot. A lengyel ügyészség többek között közpénzekkel való visszaéléssel és korrupcióval gyanúsítja a politikust. Akár szeptemberig is eltarthat az iráni kikötők blokkádja, közölte az amerikai elnök. Donald Trump ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Trump egyben elismerte, hogy hétfőn indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb béke megállapodást.
4: Időjárás a Rádiókafén.
1: Délelőtt több lesz a felhő és helyenként gyenge eső, zápor kialakulhat, napközben túlnyomóan napos időre készülhetünk egy-egy záporral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Lehet egy kérdésem?
13: Már meg is volt.
4: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 10 perckor jelentkezik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. 2026. június 4-e van, két műsorvezető is készíti ma az adást, az egyik Kántor Endre.
6: A másik pedig Mihálovics András.
5: Igen. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez a kínai falovat akkumulátorról tolják.
6: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak.
5: Iránban a katonák most vizelnek, nem tüzelnek, ez a tűzszünet.
6: Ne, figyelj, ne, ezeket ugyanaz jó, az okay, ember írja, igen, különböző jó. Rejtett számokról, igen, jó. De felismerhető stílusban.
5: Az M5-ös felé, M5-ös Kecskemét felé van valami információ? Köszönöm, írja Zoli hallgató. Tehát az M5-ösről Kecskemét felé van valami
6: kedves
5: információ?
6: Kedves hallgatók, hát, segítsetek másik kedves hallgatónak, mert ő el szeretne indulni, de nem ismeri.
5: És tudni akarja, mire számít.

0: No, hát ikonikus hídról olvashatunk, amit felújítanak. Mindenki a szívéhez kap, hogy úristen, végre esetleg a Petőfi híd, vagy mi történik, de nem. Arról van szó, hogy megkezdődik az Óbudai K-híd teljes körű rekonstrukciója. A munkálatok 2026 őszén indulnak, és 2027 végére fognak teljesen befejeződni. A beruházás során az építmény úgy kap korszerűbb, biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrzi jellegzetes arculatát, ráadásul a kivitelezést a hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére fel is függesztik, így nem korlátozzák majd a forgalmat, ez a Budapest közút közleményéből derül ki.
1: Na, közben azt jelentette be Vitézi Dávid, hogy a híveket lecserélik uniós pénzből. Ugye 45 új motorvonatot szerez majd be az állam a felszabadult uniós forrásokból, így a teljes flotta megújul a H5-ös, H6-os és H7-es vonalakon. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Az új szerelvények klimatizáltak és akadálymentesek lesznek, ami egy változás ugye ahhoz képest, amit most látunk ezeken a vonalakon. Ugye ez a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalak ezek, és itt el lehet búcsúzni a 45-60 éves mai szerelvényektől, amik egyébként alapvetően jól végezték a dolgukat, bár tény és való, hogy nem korszerűek, és főleg azok számára, tehát idősek számára is, meg bárki számára nehezen lehet rá fölmászni. Úgyhogy ez a 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonat az, amit tudnak vásárolni. Az ehhez szükséges közbeszerzés még idén kiírásra kerül, az első szerelvények pedig megérkeznek. Hát ezt nem tudom, hogy mikor, mert azt mondja, hogy 2029, úgyhogy azért még várni kell. Nem lesz ez egy gyors lemenetű projekt.
0: Igen. Na, a óriás plakátok, nem óriás plakátok, hanem még ennek is van egy fokozata, a gigaplakát. Azt mondja, hogy felkerült a parlament oldalára az a törvényjavaslat, amely többek között véget vetne az önkormányzatok több mint 10 éve tartó gigaplakát ellenes harcának. Meghatározza, hogy hol lehet elhelyezni közterületen vagy közterületről látható helyen reklámot, kizárólag utcabútoron, hirdető oszlopon, villanyoszlopon és tetőszerkezethez rögzített reklámhordozót tartó berendezésen. Azaz a homlokzatra elhelyezett gigaplakátoknak, reklámhálóknak úgy tűnik végük lesz. A javaslat azt is kimondja, hogy a reklámfelület nem lehet 15 négyzetméternél nagyobb.
1: Hát ez szerintem egy jó hír, és ugye törvény készül az ellen is, hogy ne lehessen ilyen gyűlöletkeltő jellegű vizuális környezetszennyezés kategóriába illő plakátokat tenni. Érdekes, amit az egyik kedves hallgató kommentált ezekre a hírekre, amit mostanában mondtunk itt az elmúlt 10 percben, hogy már megint Budapestre öntik a pénzt. Hát most igazából nem tudom, hogy miből vonta le ezt a következtetést, de azt gondolom, hogy az elővárosi közlekedést megoldani, illetve mondjuk Szentendre, Ráckeve, és melyik is volt a harmadik vonal, a Csepeli vonalon ugye megoldani a közlekedést, ami már tényleg ilyen elavult 50 éves vonatokkal megy, az egyrészt nagyon fontos, másrészt mondjuk pont a hírekben számolt be Andi is arról, hogy a Velencei tóra egy átfogó intézkedést készül. Én ebből nem azt vonom le, azt a következtetést, hogy Budapestre öntik a pénzt. Tehát ez gondoljuk szerintem át. Na, nézzük, ami viszont érdekes, és szintén Vitézi Dávid nevéhez kötődik, az, hogy heteken belül módosíthatják a kreszt. A rolleresek miatt.
0: Nem várják meg az ősz, mert szeptembertől új kreszt van állítólag.
1: Hát most ezt nem tudjuk, hogy ez az új kreszt, az beszéltünk ugye a közlekedési szakemberrel, a professzor úrral, és ő elmondta, hogy ez egy tervezet, ami van, és hogy mi lesz, az egy nagy kérdés. Minden esetre arról beszélt ugye az RTL híradónak a közlekedési és beruházási miniszter, hogy az elmúlt időszakban kilőtt az elektromos rollerhez köthető balesetek száma, és a tapasztalatok szerint sok kiskorú érintett az ilyen típusú incidensekben, emiatt heteken belül átírhatják és módosíthatják a kreszt, tehát hogy nem lehet megvárni az átfogó módosítást ezzel a szabályozással, azonnali cselekvésre van szükség, és ugye nemrég ugye

0: Budapesten is történt egy súlyos incidens, pont a BL döntő napján egy brit férfivel, aki egyébként el akart menni a döntőre, de közben életveszélyes állapot állt fenn nála. Úgyhogy azt mondja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hogy 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne.
1: Igen. Na, aztán mi lesz a rácfürdővel? Hát az már jó régóta ott áll. Most van valami...
0: Szerintem újra nyissák meg a ráckertet most már tényleg. Hát most már eddig vártuk, vagy nem is értem, hogy eddig miért nem lehetett folyamatosan megnyitni, és azt mondani, hogy majd akkor, amikor megnyílik a nagy szuper giga wellness centrum, akkor majd bezárjuk, de hogy most kihagytunk egy jó pár ráckert idényt.
1: A BHG vezetője, azaz a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT-nek a vezetője azt mondta Borosné Szűcs Ildikó, a királyfürdő helyzetére a magyar állam nélkül nincs megoldás, a fővárosnak egyeztetéseket kell folytatni a kormánnyal annak érdekében, hogy valaha újra nyithasson az intézmény. A Rácfürdőről meg azt mondta, hogy elindították a közbeszerzési eljárást, a felújításhoz hitelt kell felvenni a fővárosnak, amihez kormány hozzájárul lesz szükséges megint csak.
0: Ez a Rácfürdő, ez a magyar építkezésnek az állatorvosi lova. Tehát, na mindegy, értem. Hát, csak sóhajtani tudok ebben az ügyben.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Na, hát az a hír, amit már szerintem többen is olvastatok, a témánk, mégpedig Donald Trumpnak az új rendelete. Egy olyan elnöki rendeletet írt alá az Amerikai Egyesült Államok elnöke, amely a mesterséges intelligencia modellek felügyeletét célozza, ami azért egy érdekes dolog és egy nagy fordulat ahhoz képest, amit eddig mondott Donald Trump, ez az ilyen all-in vagy mindent szabad politika, illetve hát ugye kifejezetten tartózkodó volt a technológiai szektor szabályozásában, a többek között azért, mert azok az úri emberek, akik ebben a nagy ágyuk azért jelentősen támogatták,
1: a kampányát,
0: így van,
1: igen.
0: Donald Trumpot. Minden esetre, hogy ez mit jelent egészen ez a mesterséges intelligencia modell szabályozás vagy felügyelet, erről fogunk beszélgetni Kis Gergellyel, az Attractó ZRT társalapítójával. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Meglepő? Korszakhatárnak minősíthető ez a Trumpi lépés, vagy annyira nem várható volt?
2: Szerintem nem. Szerintem az eddigi volt inkább meglepő. Vagy inkább úgy, hogy beleértünk ebbe a korba. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ennek el kellett következnie. Ugye mindig mondtuk, amikor erről beszélünk, hogy az Európai Uniónak mennyivel erősebb a szabályozása, és hogy ez mondjuk versenyhátrányt jelenthet. Persze Európa máshogy látja ezt Amerikával szemben, és hogy ez a vadnyugat, ez nem lesz jó sokáig, és szerintem most ezt eljutott odáig a technológia, meg a körülötte lévő, nem tudom én, ugye mindent átszövő az AI, és szerintem most van az, ha jól láttam, akkor az elnöki rendeletnek a szakértésében a Pete Hegseth is részt vett, a hadügy, vagy nem tudom, hogy mondják ott, hadügyminiszter.
0: Hát igen, védelmi miniszter, igen.
2: Tehát, és azt is írja az elnöki rendeletben, azután természetesen, hogy ő maga felvirágoztatott mindent, amit az előző kormányok leromboltak, vagy nem tudom, nem uh-huh. hagytak felvirágozni, ez az első mondat, úgyhogy ez biztos a Trumptól származik. Azt mondja, hogy igen, az innováció az Amerikában a legerősebb, a zsenialitás, stb., de be kell látnunk, hogy a biztonsági kockázatok a technológia elaradásával egyre nőnek, és erre kell reagálni, és szerintem egyébként maga a reakció sem egy túl erős reakció, tehát azt, hogy önkéntesen 30 napon belül be kell mutatni a modelleket, hát azért ez nem egy olyan nagyon kemény dolog, de a semminél sokkal több, és irányt mutat, és én üdvözlöm egyébként ezt a rendeletet.
0: Akkor hadd játszom én az ördög ügyvédjét ebben. Az önkéntes alapon azért ez egy elég érdekes, kicsit ilyen Kínát idéző dolog, hogy hát az nagy cégeknek is idézőjelemben önkéntes alapon a nyilvánosságra hozatal előtt 30 nappal át kell adniuk az új MI modelleket a kormányzatnak felülvizsgálatra.
2: Igen.
0: Hát, hogy ez azért nem egy ilyen szabad piacbarát lépés.
2: Hát most ugye...
0: Mi volt, hogy Pete Hegseth összevonja a szemöldökét, és azt mondja, hogy hát ezt nem. Ezt így nem.
2: Szerintem ez rendben van. Tehát az én érvem az a következő. Az, ami történik, hogy felelősek az AI modelleknek a képességeiért ezeknek a gyártói, ez szerintem elvárható. És egyébként ugye, hogy mi hozta elő ezt az egészet?
0: Okay.
2: Honnan indult ez az egész beszélgetés? Természetesen már, hogy így szabályozzák, úgy szabályozzák, ez régóta megy, de ez a gyújtópont, ez az Anthropicnak ez a Mythos nevű modellje volt. Uh-huh. Amiről talán váltottunk is néhány szót a Eurékkal.
1: Mi veszélyes kiberfegyver.
2: Konkrétan nagyon-nagyon veszélyes kiberfegyver. Még ma sem láttuk egyébként, tehát a populáció, aki mondjuk én is vagyok, mi még nem láthattuk a műtoszt, majd talán most valamikor, de a hiteles források meg információk szerint azok, akik látták, azt mondták, hogy nem kamu, hanem tényleg veszélyes kiberfegyver, nagyon gyorsan talál nagyon sok sérülékenységet bankokba, államigazgatási rendszerekbe, itt ottam ott. Tehát, hogy az szerintem nyilvánvaló innentől kezdve, és ez már egy őskori, legalább 3 hónapos modell. Tehát, hogy mi lesz a következő 3 hónapban, meg 6-ban, meg 12-ben. Szerintem ez teljesen oké, hogy ezt meg fogják és kezelni kell. A kezelés az most egyelőre, ahogy mondod, valóban egy kicsit ilyen hát 30 napon belül önkéntesen, de nem olyan feltétlenül önkéntes ez, de én azt gondolom, hogy a nagy cégeknek a képviselői is támogatják ezt, mert ők már ennek a rendeletnek az első változatát is támogatták, ami még 90 napos határidőt kapott volna. Tehát az, hogy most 30 napra lerövidült, ez valójában egy óriási, és szerintem én ezt is értem, vagy érteni vélem. Tehát versenyképességi szempontból nagyon nem mindegy, hogy 90 nap az embargó, vagy 30. És ezt én egy, tehát azzal együtt, hogy igen, egy picit a korlátozás irányába hat, mert a teljes szabadságból egy egész picit visszaveszünk, én ezt egy nagyon pozitív fejleménynek érzem, amiben ráadásul ilyen konszenzust is érzek a piac meg a szabályozók között, úgyhogy én összességében pozitív vagyok, és üdvözlöm, hogy ezt az utat elkezdjük egy kicsit járni, de, és nem hiszem, hogy ez visszaveti majd a technológiát.
1: De 30 nap alatt fel lehet mérni, hogy egy új modell mire képes? Tehát akkor hát nekieresztenek egy ilyen nemzeti mesterséges intelligencia ellenőrző bizottságot, és akkor ott mindenki megnézi, hogy ez mit tud, mit nem tud. Tehát ez így lesz majd a gyakorlatban, és akkor ráütnek egy pecsétet, hogy na, ez a modell mehet, srácok.
2: Ezt nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy lesz, mert ugye erről nincsen szó. Amikor arról beszéltek, hogy ki fogja validálni ezeket, akkor ugye azt mondták, hogy a kormányzati szektornak meg a versenypiacnak egy ilyen mixe, tehát hogy a cégek is képviseltethetik magukat, meg a kormányzat is. Ezt mondjuk nem tudom, hogy ilyen versenyjogi szempontból hogy fog majd kinézni. Ezt gondolom később látjuk meg, hogy milyen teszteket végeznek rajta. Most is a műtoszt, azt tudom, hogy vizsgálják az amerikai kormányzatban is, meg ugye a Anthropic egy csomó nagy cégnek elküldte előre a műtoszt, hogy akkor a saját sérülékenységeiket tárjátok fel, javítsátok ki, mielőtt kirakjuk a piacra. Tehát gondolom, hogy itt akkor van egy ilyen erős protokoll, hogy nem tudom, végig zavarnak rajta 160 ezer tesztesetet, megpróbálnak, nem tudom én, ideggázt csinálni, meg gyilkos vírust, meg én nem tudom micsodát, és akkor ezeken végig mennek.
1: És ha nem tud, akkor jó.
2: Ha nem tud, akkor jó, ha meg tud, akkor ugye nem tudom, hogy mi történik, de egyébként ugye a nagy cégek is nagyon odafigyelnek arra, ma is, ha ideggázt akarsz csináltatni bármelyik nagy modellel, akkor nem fogja hagyni. Tehát végsősorban ezt még, ha nagyon ilyen naív akarok lenni, akkor úgy is felfoghatnám, hogy egy végső nagy teszt a modelleknek, ami még akár a nagy cégeknek is segíthet, hogy a konzumer piacon továbbra is hitelesek maradjanak.
0: Egyébként az... hozzátenném, bocsánat, a mítoszhoz az a legfrissebb info, és egy fontos hír, hogy az Európai Unió is használhatja, tehát megkapta a nagy cégek mellett, ami nagyon érdekes, nagyon jó fejlemény, és közben a hallgató megírja, hogy szabályozás kapcsán gyakorlatilag ugyanaz történik ebben a szektorban, mint minden más szektorban, a gyógyszer, a különböző autóipar és minden más szektorban, hogy van egy szabályozó hivatal, ahol az engedélyeztetést meg kell lépni, mielőtt piacra kerül valami. Csak ugye ebben a szektorban ez talán egy kicsit kevésbé bevett szokás.
2: Hát eddig nem, de most eljutottunk ide, igen, abszolút egyetértek a hallgatóval, és még egyszer én ezt nagyon is üdvözlöm. A technológia az rohan előre mind a fene. Elképzelhetetlen magasságokban jár már az, hogy elméletileg miket lehet megcsinálni ezekkel a modellekkel, és nagyon is ráfér a laikusokra, akik ugye mi mindannyian vagyunk, akik nem gyártjuk ezeket a modelleket ilyen értelemben, hogy vigyázzanak ránk, meg hogy vigyázzanak rájuk. Tehát ez én a szabályozó szerepét nagyon fontosnak. Én ugye szuper AI maxer vagyok, meg nagyon pozitivista, meg jövőt megváltoztat, mindenről így gondolom, de egy erős szabályozásra szükség van, mielőtt valami nagyobb problémába szaladunk bele. Úgyhogy a Európa ezt régebb óta felismerte, sajnos ugye a versenyhelyzetét azt nem tudja jól kihasználni. Amerika az fény évekkel van előttünk, meg Kína is, de mondom, üdvözlöm azt, hogy a legerősebb szereplő is bejött ebbe a történetbe, és majd az, hogy a sorok között ezt hogyan fogják szabályozni, hogy a önkéntesen 30 napon belül bemutatandó modell az valójában azt jelenti, hogy ide jössz, bemutatod, vagy különben nem tudom én, megverünk, ezt nem tudom.
1: Na de mi van a más országbeli modellekkel? Tehát az amerikai piacon akarnak mondjuk a kínai mesterséges intelligencia modellekre épülő nem tudom milyen szolgáltatást nyújtani, akkor azokat is be kell nyújtani?
2: Hát ez ugye nehéz kérdés, mert szerintem nem, erre egyrészt nem tudom a választ a nagyon nagy hosted modellekkel kapcsolatban, mert ugye logikus lenne, hogy igen, különben akkor meg versenyelőnybe kerülnek azok, akik nincsenek szabályozva, de azért van egy másik oldala a történetnek technológiai szempontból, hogy egyre erősebb modelleket tudsz feltenni a saját gépedre. Amiket csak úgy simán letöltesz, felteszed. Úgyhogy senki sem ellenőrzi.
0: Ez egy nagy kérdés, hogy mi lesz. Ugye akkor az lesz, hogy utazol be az Egyesült Államokba, akkor ugyanúgy elvehetik a gépedet, mint mondjuk egy jogtiszta szoftverkeresés esetében, ami megtörténhet bármikor egy átvilágításnál, és ha van rajta, kérem szépen, olyan mesterséges intelligencia modell, akkor vége.
2: Hát ezt nagyon, nagyon ilyen messzire far-fetched, nem tudom, hogy mondják. Ezek open source modellek, ott van kinn a GitHubon, vagy akárhol, letöltöd, használod. Tehát semmi nincsen benne, hogy illegál, vagy nem tudom.
0: Ez igaz, csak nincsen az amerikai szabályozásnak, hogyha ez a szabályozás, és nincsen rajta a pecsét.
2: Nem az a szabályozás. Az új modelleket 30 napon belül be kell mutatni, vagy hát nem tudom, a részleteket azért el kéne olvasni, hogy új modellnek számít-e az, hogyha egy kínai modellnek a nem tudom én a 9 millió paraméteresnek a disztillált változata a te gépeden fut, és egyébként, ugye azt nem tudom, tudjátok-e, de hogy egyre népszerűbbek az uncensored modellek, amikből alapvetően ki van tépve mindenféle cenzor dolog, letöltöttem saját gépedre, teljesen nyers modell, úgy, ahogy van, be van tanítva, bármiről tudsz vele beszélgetni, bármiben, például az ideggázban is egyébként, mert hogy ugye uncensored, és akkor ugye itt ez a két dolognak hol lesz az eredője, hogy egyrészt szabályozzuk a legerősebbeket, másrészt meg bizonyos dolgokat nem tudunk szabályozni, és ugye ez még nem biztos, hogy ma probléma, mert az otthoni asztali géped az természetesen nem hajtja meg a nem tudom milyen nagy antropik modellnek megfelelő dolgokat, de ahogy haladunk előre a korral, ezek is egyre erősebbek lesznek, de ez is arra mutat rá, hogy a szuper vagy nyugatnál, ami volt eddig, szerintem mindenképpen jobb az, hogyha elindulunk valamiféle szabályozás irányba, és ezt egy nagyon puha lépésnek érzem elsőre, és mondom, kifejezetten azt gondolom, hogy ennek itt volt az ideje.
0: Oké, egyébként ebből a szempontból érthető, és nyilván meg kell nézni azt, hogy a részletek azok hogy lesznek. Az biztos, hogy a David Sachs, ugye, aki a korábbi mesterséges intelligencia ügyi biztos volt, és még ellenezte az egész szabályozást, ő kulcs szerepet játszott abban, hogy ezt most aláírják és az átmenjen. Gondolom, hogy itt most a részletekben rejlik az ördög, úgyhogy majd figyelünk ezekre. Köszönjük szépen az információkat. További szép napot, szervusz!
1: Köszi.
0: Kis Gergely, az Attractor ZRT társalapítója beszélt arról az amerikai elnöki rendeletről, amely a mesterséges intelligencia modellek felügyeletét célozza.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: iskolai múzeumlátogatás.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: iskolai múzeumlátogatás
5: azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
6: Minden felnőtt azon rugózik, hogy mennyi pénz kell, meg kell-e esőkabát, ahelyett, hogy mit nézünk meg.
5: Kettő.
6: Fingja sincs senkinek, hogy mit fogtok megnézni.
5: Három.
6: Van három osztálytársad, akik úgy is végigpofázzák az egészet, amitől a kísérő tanár állapotba kerül, és végig idegeskedi az egészet.
5: Négy.
6: Tök menő büfé van a múzeumban.
5: Öt.
6: Fingja sincs senkinek, hogy mit néztetek meg.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Logika?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Zsebrádió! Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
13: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
14: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
13: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
15: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Hát Közel-Kelet, és kérem szépen a geopolitikai súlypont, ugye, egyre inkább az Egyesült Arab Emírségek
2: és Irán, nem
1: Szaúd-Arábia közötti versengés felé tolódik el. És ez a rivalizálás, ez most már nem csak gazdasági, hanem katonai, meg geopolitikai síkon is zajlik, ami hát nagyon érdekes szituáció, de ezt nyilván nyíltan nem tudják csinálni, úgyhogy afrikai konfliktusokban támogatott proxy erőkön keresztül vívják háborújukat, ami hát egy egészen új, legalábbis új hát látásmódot igényel ebben a témában. Tunkli Dani, az Accord alapkezelő befektetési igazgatója a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát nem egy vidám téma. Mit akarnak ezek?
3: Általában engem nem vidám témával hívtok.
1: Igen.
3: Sajnos ez ilyen. Igazániból, ahogyan a felvezetőben is mondtad, hogy itt a háttérben azért egyébként évek óta vannak konfliktusok, ami az emírségek és Szaúd-Arábia ütközését mutatja. Nyilván ez a kutyát nem érdekelte eddig, mert nagyon messze van, meg gazdaságilag nincs olyan nagy jelentősége számunkra.
2: Meg nem olyan nagy intenzitással zajlott ez a konfliktus, nem?
3: Hát a helyiek azért mást mondanának, igen? De igen, tehát azért nyilván itt csak, hogy miről beszélünk, ugye két hatalom ütközött Jemenben, Szudánban, Szomáliában, Líbiában, úgyhogy itt voltak ilyen ütközőzónák, ezek volt, ami kisebb csetepaté volt, volt, ami már például szudáni 3 éve tart, és az a lényeg például Szudánban, hogy van két ellentétes hát katonai szervezet, az egyik az hivatalos katonai szervezet, a másik egy félkatonai szervezet, és ezek csatároznak egymást, és az egyik oldal a szaudik, a másik oldal az emírségek álltak be. És hát ez több mint 3 éve tart, irgalmatlan humanitárius katasztrófa, és hát most pont az iráni kérdés miatt ez felerősödött olyan szempontból, hogy ha belegondoltok, Szudánnak, a lakosságának egy nagyon jelentős része, tehát több mint 50% a mezőgazdaságból él, és hát a műtrágya ára, ahogyan beszéltük is pár hete, megugrott, a dízel ára megugrott, tehát ott kifejezetten válságos helyzetben vannak a lakosok, tehát ez az éhínség, ez felütötte a fejét így a háború hatására.
1: Hát igen, pokoli humanitárius katasztrófa, mint ahogy ezt láthatjuk, ráadásul ugye egyre inkább terjed át a konfliktus különböző más országokba, de igazából ez egy azért felháborító, vagy azért nagyon rossz ez a sztori, mert közben ugye, hogy is mondjam, a modern arab országoknak a képét próbálja mind a két ország nyújtani. Mindenféle safe haven, technológiai jellegű safe haven, új technológiák, naperőművek, AI, és amit akarsz. Tehát ezt látjuk ugye. Ezt
3: és
1: látjuk
3: és Cristiano Ronaldo-t tegyük hozzá.
1: És Cristiano Ronaldo, igen így van. Futballmérkőzések, igen. Tehát, hogy olyasmit próbálnak mutatni ezek az országok, hogy mi már elhagytuk azt a régi képet, ami kialakult, nyugodtan teljesen be vagyunk csatornázva a globális üzleti vérkeringésbe.
3: Így van, de szerintem ezt el is hagyták ezt a képet, mert az, hogy egyébként ilyen proxy háborúkat vívnak, az sajnos a mai világunkban teljesen normális. Mm-hmm. Igazániból szerintem, mint az iráni kérdés, egyrészt elvilágít arra, hogy tényleg a világban szerint 21 millió ember Szudánban, tehát a lakosság 41%-a súlyos élelmezési biztonsági nehézségekkel néz szembe, de a másik meg az, hogy mi lesz az iráni háború után? Tehát egyrészt még mindig ugye találgatjuk, hogy ez kinyeri, meg kiveszíti el, ez egy jó kérdés, de alapvetően egy legyengült Irán lesz, és a térség domináns hatalmi szerepéért megy a küzdelem, amiért Szaúd-Arábia és Izrael is azért nagyon rendesen bejelentkezett. És látszik azt, hogy itt van két tábor alapvetően. Tehát az egyik ugyebár ez a Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Pakisztán, ez az egyik csapat, a másik az Izrael, az Emírségek és India. És ez a két csapat különböző pontokon egymással történelmi összetűzések kapcsán is a jelenben is ütközik. Úgyhogy ők annyira nem csípik egymást, és a két alapország vezetője se annyira. Ugye addig, amíg a felhőkarcolókkal rivalizáltak, addig azért ez a világ lakosságát kevésbé izgatta fel, vagy hogyha nagy nevű focistákat kell igazolni, de amikor afrikai országokban pénzelik a helyi két csapatot, akkor az meg kifejezetten kellemetlen tud lenni.
2: Uh-huh. Ennek a sakkjátszmának volt, és talán beszéltünk is róla, amikor ugye kiléptek az OPEC-ből.
3: Így van, így van. Tehát, hogy az szerintem egy fontos pontja volt, tehát amit érdemes a hallgatóknak látnia, hogy az emírségek alapvetően, ezt beszéltük akkor is, hogy 5 millió hordó per napra felnyomta a kapacitását, ehhez képest az ő kvótája, amit az OPEC-en belül kapott, volt a legalacsonyabb. Tehát, hogyha a kvótát elosztjuk a max kapacitással, akkor nekik volt ez a 100% a legalacsonyabb. Ezt nyilván nem szerették volna, és pár héttel miután kiléptek, jött egy olyan hír is, hogy kihúznak egy új csővezetéket a már meglévő mellett, ezzel a kapacitásukat duplájára tudják emelni. Ezt elírtunk egy pár hónapja, hogy ez valószínűleg jön, de azt mondtuk meg, akikkel szakértőkkel beszéltünk, hogy ez 12 hónap, mire egy ilyet meg lehet valósítani, tudjátok, a földeket, meg mindent ott ki kell sajátítani. Na most ehhez képest azt mondta az ADNOC vezérigazgatója, akik ugyebe ezt csinálják, hogy már fele kész. Tehát valami hihetetlen ütemmel haladnak, és ez azért fontos, mert ez megoldja azt, hogy az emírség teljes olajexportja, az már csövön keresztül el tudja hagyni a szorost, tehát hogy kijut onnan. Úgyhogy a 5 millió hordós kapacitásnak egy nagyon, nagyon jelentős része már exportra ki tud menni, és valószínűleg ezt a szaudik is meg fogják lépni, csak nekik egy nagyobb csővezetéket kell kihúzni, az lehet, hogy egy-másfél év, de utána ezt az egész hormúzi szoros kérdést legalábbis olaj szempontból le tudjuk zárni. Nyilván az LNG, a műtrágya, meg egy minden más hélium, az nem fog megoldódni ilyen gyorsan, de az iráni ütőkártya azért gyengülni fog. És a szaudi kapcsán meg azt érdemes látnotok, hogy alapvetően az emírségek egy ilyen 40-45 dolláros szinten tudja egyensúlyban tartani a költségvetését. A szaudiknál ennek a kétszerese. Tehát a szaudiknál egy irgalmatlan pazarlás volt, azt mondhatjuk, hogy beruházás is a jövőben, mert hogy akkor turizmus meg minden, de hogy egyébként nagyon nagy túlköltekezés volt az emírségekhez képest, és nyilván innentől kezdve az emírségnek nem annyira fontos, hogy mondjuk 90 dolláron legyen az olaj, ők 60-on is nagyon boldogok, 70-en is, a szaudiknál viszont kell az, hogy 90-en legyen, mert a költségvetés különben nem lesz egyensúlyban.
2: No, és mit szól ez Amerika? Hogy Amerika... veszegedjenek a szövetségesei, hiszen azért egy csomó ország a két táborból szövetségese, vagy elvileg szövetségese az Egyesült Államoknak.
3: Abszolút, főleg fegyvervételben nagyon nagy szövetségesek, de egyébként nyilván itt próbálja ezt a csendőrállamot csinálni Amerika, de nekem van egy ilyen teljesen kilógó nézetem ezzel kapcsolatban, hogy szerintem az iráni háború után egy-két évvel Amerika ki fog vonulni ebből a térségből. És ez szerintem
2: akkor
3: a helyi...
2: azért szorgalmazza Trump, hogy az iráni rendezésbe vegyenek részt az öbölmenti államok is?
3: Szerintem igen, és alapvetően, tehát Amerika nem akar arra költeni, csak hogy értsük a hallgatók, nem akar arra költeni, hogy ott a Közel-Keleten meg Afrikában a helyi országok egymással csatároznak. Ő nem akar sok-sok-sok pénzt költeni, és egyes számítások szerint az iráni Kresszehurca, ez már 100 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek. Ez szerintem még mindig egy alulbecslés, de 25 milliárdot mond csak a védelmi miniszter, ami biztos, hogy kevesebb, mint ami ténylegesen van. Tehát a lényeg az, hogy hosszú távon a saját dolgaikkal, és főleg Kínával akarnak az amerikaiak foglalkozni, nem pedig ilyen regionális konfliktusokkal. Ezért most megoldják ezt az iráni helyzetet úgy, ahogy, szerintem eléggé rosszul, de utána ezt abba akarják hagyni.
1: Na de várjál, mert hát Kínának is lesz ez egy pár keresetlen szava szerintem.
3: Én, de nem vagyok feltétlenül biztos, tehát nyilván ők gazdaságilag nagyon be vannak kötve, hogyha megnézitek Afrika térképet, hogy mennyi kikötőt birtokolnak a kínaiak, ami hihetetlen mértékű, tehát hogy ők ott vannak soft power-be, Amerika ott van hard power-be, és az a kérdés, hogy a két nagyhatalom, amikor egymással lesz elfoglalva a következő 10 évben, akkor itt a regionális viszonyokban ki lesz a domináns. És szerintem most ezért megy a játszma az elmúlt években, és nyilván az iráni konfliktus ezt felerősítette. És az iráni konfliktus rendezésében volt egy nagyon furcsa dolog az elmúlt héten. után, hogy a Amerikai Egyesült Államok mélyen tisztelt elnöke belengedte, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt az Ábrahám egyezményt az összes arab ország, aki még nem írta alá Izraellel, az még aláírja. Na most ez a szaudik szempontjából ez konkrétan a politikai öngyilkosság. Úgyhogy ők már évek óta inkább elhúzódnak ettől az egyezménytől. Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek aláírta ezt, és be is tartja, és egy egészen komoly szövetségesi rendszert alakított ki a Izraellel. Úgyhogy itt van egy érdekesség, kicsit olyan nekem az egész, mint amikor a Peaky Blinders-ben a főszereplő oda megy, és minden egyes munkatársát, illetve rokonát meglögdösi, hogy ne háborúzzatok, majd a pincért fellöki a földre, és jól megrugdossa. Tehát, hogy kicsit én ezt érzem Amerikán most, de az nagyon érdekes lesz a következő 5-10 évben itt a Közel-Kelet, illetve az afrikai országok ezen részén, mint például Szudán, ott ki lesz az, aki befut, mint regionális hatalom.
1: Hát, nagyon izgalmas. Oké, rendben. Köszönjük szépen az infókat.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezzel indítsuk a napot. Köszi szépen, jó munkát nektek.
3: Sziasztok.
1: Tunkli Dani beszélt arról, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia milyen proxy háborúkat vívnak, és hogy a közel-keleti geopolitikai helyzet az hogy változik. Mindezt természetesen befektetési szempontból érdemes latolgatni. Tunkli Dani az Accord alapkezelő befektetési igazgatója.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
1: Hamarosan jön Czoller Andi és a legfrissebb hírek, információk itt a Millás reggeliben, illetve természetesen a kedves hallgatók üzenetei, rengeteg hozzászólás érkezett.
2: Néhány valid közlekedési információval körültve, az M5-ösön az 50 kilométer, vagy az M5-ös az 50 kilométertől arra szolgat, mert hogy baleset volt az 57. kilométernél. Aztán a 16. kerület Rákosi út befelé nagyon sűrű, előkerültek a kerekes esernyők, figyelmeztet kókuszhallgató. Az USA-nak nem a saját döntése, hogy kivonul a közel-keletről, hanem mert nem tudja megtartani Izrael, és azért próbál most csinálni és menni, amit csak tud, mert elfogy az USA, mögül leírja. E hallgató az elhangzottakra reflektálva, illetve azt írta Bernie Sandersről egy hallgató, hogy az elnöki rendelet semmit sem ér. Ugye
1: ezt mondta, ezt posztolta Bernie Sanders
2: igen, az MI, vagy az MI ellenőrzés kapcsán, igen.
1: Hát majd meglátjuk, de ezt korábban is szorgalmazták, de szerintem ezt jól megbeszéltük, ezt a témát a mesterséges intelligencia rendelkezésről. Az tényleg érdekes, és tényleg jó, hogy az Egyesült Államok egy szabályozási útra
2: Egyáltalán gondolkodik a szabályozásra. Igen, így van. Milyen jogi formában, elnöki rendelettel vagy törvényel, az ebből a szempontból persze nem másodlagos, de valahol mégis az.
1: Bankdíler írja, hogy a Podmanicki sűrű, de hát ez szerintem nem egy nagyon meglepő dolog. 7 óra 56 perckor, így egy hétköznapon, munkanapon Budapesten, de köszönjük szépen az információt. Na, jövünk akkor a hírekkel, aztán pedig autóipar a főszereplő itt a 8 órás blokkban, hiszen várjuk ide a stúdióba Ormosi Gábort, az Autóvali Szenyerté vezérigazgatóját, és megnézzük, hogy az első negyed évvel kapcsolatban hogy zárt az Autóvalisz, és hogy egyáltalán milyen jövőkép körvonalazódik. Aztán lesz itt minden futómű rovatunkban Lamborghini tesztvezetés, Ferrari, Luce, amit akartok.
2: Az óriási Várkonyi Gábortól. Majdnem csúnyább hogy miért lőtte el a Ferrari ezzel. Óriási
1: és annyival még tartozunk a budapesti értéktőzsde hírei közül, hogy a Richter ugyan mínuszos volt a nap végén, de hogyha az osztalékszelvény vágást tekintjük, köszönjük, akkor egy viszonylag rossz napon, nemzetközi és budapesti rossz napon pozitív mérleggel zárt a Richter, tehát az osztalékot le kell belőle számítani. Köszönjük szépen a kiegészítő információt.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agócs Iris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet Fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton útszintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópont közelében. Zuglóban lezárják ma délután 6 órától este fél 9-ig a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Az érintett útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról, új főigazgatója lett az Országos Mentőszolgálatnak. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Egy-egy zápor még előfordulhat, de délután kisüt a nap és 27 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ukrajna és Moldova megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalások előkészítését, a ciprusi EU elnökség bejelentette. A cél az, hogy valamennyi uniós tagállam jóváhagyása után az első tárgyalási klasztert, akár már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A kormányfő szerint az egyesség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy amint egy 100 000 fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev vállalta, hogy a vállalásokat a jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti. Új főigazgatója lett az Országos Mentőszolgálatnak. A Telex információja szerint dr. Konstantinovics Miklóst nevezte ki az egészségügyi miniszter, miután dr. Csató Gábor főigazgatói megbízatása közös megegyezéssel lezárult. Vezetőként az OMS munkájának megújítását három fontos pillérre építeni, ezek a betegbiztonság fejlesztése, a társadalmi bizalom erősítése és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követése. Fürst György, egykori szocialista politikust 6,5 év börtönre ítélte a bíróság, ám Izraelbe menekült a büntetése elől. A 24.hu most megtudta, a távozó Orbán kormány csak a mandátumának utolsó napján kérte a parkolási maffia ügy egyik főszereplőjeként ismert Fürst kiadatását. Információik szerint a kiszabott börtönbüntetésnél is több várhat a volt szocialista politikusra. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bekérte a múzeumoktól azon tárgyak listáját, amelyek magánszemélyekhez vagy nem közintézményekbe kerültek, ugyanis szerinte az előző kormány politikusai személyes ízlésük alapján rendelkeztek a nemzeti közkincset képező műtárgyakról. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Ennek lényege szerint az Irán által támogatott politikai fegyveres csoportnak be kell fejeznie a harcokat, és az Izrael ellenőrzése alatt álló dél-libanoni területről a Hezbollah embereinek távoznia kell. A közlemény szerint az Egyesült Államok segíteni fog a kísérleti övezetek létrehozásában, amelyekben a libanoni fegyveres erők kizárólagos ellenőrzést gyakorolnak a terület felett, kizárva a nem állami szereplőket, írja a BBC.
0: Időjárás a Rádiókafén.
11: Délelőtt több lesz a felhő és helyenként gyenge eső, zápor kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos időre készülhetünk egy-egy záporral. Az északnyugati szél megélénkül, 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem daráljon valaki.
0: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, ez itt a Millás reggeli, 8 óra 9 perc van, és június 4-e csütörtök, a stúdióban Mihálovics András.
5: És a stúdióban Kántor Endre, aki vezérel ma, ezért ha nem szólalok meg, az nem azért van, mert nincs mondani való, mert lehúzta a mikrofonomat.
4: Nem, 0630-as... nem húztam le, csak nem kapcsoltam be időben.
5: De volt mindegyikre precedens. Szóval 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ide lehet írni óhajt, sóhajt, panaszt a műsorral kapcsolatban, de most már robogunk tovább, mert dolgunk van.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
5: Ugyanis itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az Autó Wallis Nrt. Vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Időről időre meghívjuk őt a stúdióba, hogy lássuk, hogy e nehéz és számos kihívással küzdő piacon, mint az autópiac, hogyan hasít, vagy hogyan teljesít a Wallis. Nos, azt láttuk, hogy növekvő hatékonysággal zárt az első negyedévet, így hát a részvény elemzők azt mondják, hogy nem egy rossz befektetés lehet Autó Wallis részvényt vásárolni, de milyen trendek és folyamatok alakították a társaságnak az eredményeit. Hát ez igazán az ördög a részletekbe rejlik, úgyhogy ezért hívtuk meg Gábort. No, hát akkor vágjunk is bele. Mit jelent ez a növekvő hatékonyság? Kezdjük a fő számokkal.
6: Hát valóban azt emelném ki én is, hogy a működési hatékonyságunkat, ugye amit mindig az EBITDA-ban jelenítünk meg, ez foglalja össze legjobban a működési trendjeinket. Ott 13%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett a teljesítményünk az első negyedévben a 25-ös első negyedévhez képest. Ez mindenképpen a kiemelendő legfontosabb alapfolyama.

0: hogy a egy-egy számnak a kiemelésével nagyon nehéz elemezni ma már a ugye 17 országban 31 márkával működő autóval is.
1: Akkor hogyan lehet jól elemezni? Tehát, hogy megnézzük az egész autóipari teljesítményt, vagy a versenytársakat. Mi az, amit néztek, ami tényleg azt jelenti nektek, hogy jó úton haladtok?
0: Valóban ez az egyetlen igazi lehetőség. Ugye úgy kell benchmarkolni a teljesítményünket, hogy olyan összehasonlítható versenytársakat vagy piacokat nézzünk, amelyek valóban relevánsak az adott termékre, vagy az adott piacon. Tehát nyilván az új autó értékesítésben a hasonló új autó regisztrációkat nézegetjük országonként, és például prémium, például elektromos autóban külön szegmensekre bontva, pont azért, hogy a saját egyedi teljesítményünk abban a márkában éppen értékelhető legyen, vagy éppen a márkatársakhoz az adott piacon. Úgyhogy ez egy bonyolult dolog, és hát nem irigylem a részvényelemzőket, akik távolról kell nézzék ezt a látszólag ugye egyszerű autókereskedő autóval liszt, de hát valójában tényleg három üzletág, azon belül is különböző márkák, különböző tendenciákkal.
1: Hogyha régiós szinten, vagy ország szinten nézzük, akár uniós szinten is, akkor hol van igazi fellendülés, és mi az, hol teljesítenek rosszul?
0: Hát az egész EU-t nézve most már jobbak a hírek, mint tavaly, mikor itt voltam, akkor az EU még csökkenésben volt, és hát ez az egész tavaly évet sajnos nagyjából így néztük az EU egészére nézve. Azon belül a mi régiónk, a kelet-európai régió, ugye 17 országot nézünk ilyen szempontból relevánsnak, már növekedést tudott felmutatni, és ez most is igaz, tehát a 4%-os EU-s növekedéssel szemben átlagosan 5%-os volt a mi régiónknak a növekedése, de azon belül meg rettenetes szórás van, hiszen Romániát most érte utol az a betegség, amit két évvel ezelőtt Magyarország szenvedett el, ugye egy nagy infláció, nagy visszaesés van a fogyasztásban, és ez az autópiacon is érződik, 19%-os visszaesés van az előző időszakhoz képest, ugyanakkor meg Horvátországban vagy Szlovéniában, vagy akár Magyarországon is most éppen növekedést, különböző mértékű növekedést látunk.
1: Igen, ez érdekes. Az látszik, hogy Magyarországot elkezdte a piac máshogy értékelni. Ugye a legtöbbet mi a forint árfolyamáról beszéltünk, de azon túl azt néztük, hogy a forint árfolyamának a változása az mit jelent valójában. Itt most már látszik, hogy nem egy egyszeri erősödésről van szó. Nyilván ezt titeket különböző területeken is érint, de hogy ebből a típusú átrendeződésben vagy szemléletből éreztek vagy most ilyen valamit?
2: Vagy ebből a bizalomból. Igen. Mert azt szokták mondani az elemzők, hogy ez a bizalom éve, a piacok is, a lakosság is, a bizalmi indexeken, fogyasztási adatokon, beruházási adatokon látni, hogy az egész magyar társadalom ad egyfajta bizalmat az új kormánynak, hogy ez meddig tart, mert meglátjuk, de hogy most van egy lendület, ez érezhető az autópiacon is?
0: Érezhető, látható, bár egyébként az első érzés az pont az, hogy kivárás volt ugye a választások előtt, választásokat közvetlenül követő időszakban, ez most kezd oldódni, tehát még nem tudok trendekről beszámolni, főleg nem az első negyedéves beszámolónkban, hiszen azt még az nem érintette. De a várakozások valóban pozitívak, mi is arra számítunk, hogy ha kiderülnek az első intézkedései a kormánynak, és az eddigi nyilatkozatok alapján ezek pozitívak, hiszen a hitelminősítők is megerősítették a besorolását az országnak, akkor ez a erős forint, alacsony kamatkörnyezet hosszú távon is érvényesül, ami támaszt ad a fogyasztásnak is, bár ugye látjuk, hogy a költségvetés helyzete azért nem annyira rózsás, hogy nagyon optimisták legyünk, de az biztos, hogy nem rosszabb a helyzet, mint volt, mondjuk így. Uh-huh. És hát, hogyha az EU-s pénzek pedig érik az országot, mondjuk fizikailag is, és az már a második fél évben azért remélhetőleg bekövetkezik, az egy nagy lökést adhat a fejlődésnek.
2: Üzletágakra lebontva, mert nyilván színes a kép. Hogy állunk? Tehát mi az, ami nagyon húz, és mi az, ami kevésbé működik most jól ilyen piaci körülmények között, mint amiről beszélünk?
0: Ha már kiemeltem, akkor ugye a mobilitás szolgáltatások 23%-os növekedése az egy nagyon jelentős
2: ez mit is takar?
0: Szám.
2: Ez a carsharing?
0: A carsharingtől ugye egy perctől 5 évig, így szoktam összefoglalni, mert tényleg mi vagyunk az egyetlen ilyen integrált szolgáltató, aki a carsharingen és a rövidtávú autóbérleten, ugye a Sixt márkán keresztül nyújtott rövidtávú bérleten keresztül a hosszú távú flotta menedzsment szolgáltatásokig nyújtunk az ügyfeleknek, vállalat és magánügyfeleknek is szolgáltatásokat. Úgyhogy ennek a növekedése, ez egy stabilitás, ez egy hosszú távú tendenciát támaszt alá,

0: Ez szerintem a befektetőknek egy nagyon fontos üzenet. Ugyanígy a kiskereskedelmi ág üzletágnak a 4%-os árbevétel növekedése, ami szintén hosszú távú, hiszen abban is egy jelentős rész ugye a szerviz szolgáltatásokból származik, ami nem annyira hektikus, mint mondjuk az új autó értékesítés. Úgyhogy ezek mindenképpen fontos számok, és ha már az előbb rákérdeztetek a árfolyamokra, ugye 63% az árbevételnek külföldről származik, tehát nem a forint határozza meg ilyen értelemben, bár hozzáteszem, és ez mondjuk az első negyedében éppen ugye egy magasra valahol 3,93 környékén végzett a forint, valahol ott a március 31-én, tehát hogy akkor éppen például a hiteleinket ugye fölértékelte forintban kifejezve, hiszen forintban jelentjük a negyedéves jelentésünket. Azóta ez a nagyjából hát jelentős, ugye 3,50, ma is 3,55 körül van a forint, tehát hogy ez egy jelentős erősödés, az a külföldi árbevételünket, tehát itt éppen a 63% külföldi árbevételt leértékeli forintban kifejezve, ez majd a második negyedéves számainkat fogja befolyásolni. Tehát miközben mondjuk Csehországban, hogyha mindent ugyanúgy csinálunk, akkor is egy akár 8-10%-os csökkenés lesz az euróban jelentkező, vagy hát pontosabban itt ugye cseh koronában jelentkező számokhoz képest a forintban kifejezve. Úgyhogy nekünk vegyes a kép, mert vagyunk ugye importőrök, aminek eleve, tehát Magyarországon importőrök vagyunk sok márka tekintetében, annak jót tesz az erős forint értelemszerűen, ugyanakkor meg mondjuk például a Six, ha már mondtam, a Six-ben gyakorlatilag a bevételünknek 95%-a euró alapon külföldről származik, vagy dollár alapon, tehát ott meg éppen az erős forint az megint csak ellene dolgozik.
1: Az érdekes egyébként, pont arról beszélgettünk a minap, hogy mi az optimális szint, és nálatok ez házon belül is hát egy nagy kérdőjel.
0: És ez igaz az országra is pontosan, igen. Tehát nincs egy ilyen egyedi orvosság, hogy a leértékelés jó, a felértékelés nem jó.
2: Akkor úgy kérdezem meg, hogy melyik lábatok az erősebb, mondjuk bontsuk fel úgy a tevékenységet, hogy a belföldi láb, mégiscsak ugye magyar cégről van szó, vagy már meghozta a gyümölcsét a terjeszkedés, és már a külpiacok hozzák a nagyobb falatot.
0: Ugye 63% az árbevételünknek külföldről származik, és az eredményesség az ugye részben ezektől a hatásoktól, pont az átváltási akár ugye realizált, akár első negyedévünkben jelentős nem realizált árfolyam átértékelődésből adódó pénzügyi veszteségünk volt, tehát ezek befolyásolják azt, hogy egyébként melyik lábunk, vagy melyik országunk járul éppen eredményben a legtöbbel hozzá a tevékenységhez. Ugye Magyarország azért mégiscsak a történelmi hagyományos legnagyobb piacunk, ahol az összes tevékenységünk gyakorlatilag játszik, úgyhogy ennek a súlyát nem becsülném alá, vagy nem, és ezért örülünk is egyébként a magyar gazdaság várható optimizmusának vagy felfutásának, de mindenképpen szeretnénk továbbra is a terjeszkedéssel diversifikálni, és ezt a kockázatot, ezt az egy országra jutó kockázatot csökkenteni.
2: No,
1: beszéljünk az új márkákról.
2: Ugye, mert ezt akartam, hogy... csak az átkötéssel gondolkodtam, hogy ugye az európai autóipar egyik legnagyobb problémája az a kínai márkáknak az offenzívája. Kétféle stratégiai látszik. Van, aki azt mondja, hogy felveszi a kesztyűt, és akkor harcolunk velük. Valaki meg azt mondja, hogy hát működjünk együtt. Úgyse tudjuk ezt a folyamatot megállítani. Irtózatos pénzek, hatalmas nagy politikai játszma van mögötte. Nálatok ugye márka képviselet van, kínai márka képviselet, akkor ti inkább ezt az együttműködés utat látjátok.
0: Itt is felmutatjuk az összes kártyát gyakorlatilag, hiszen ugyanúgy, ahogy az országot, minket is pozitívan és meg negatívan is érint. Tehát mi felveszünk a kesztyűt mondjuk Opelben, Renaultban, és egyébként pedig tesszük a tétjeinket ezekre az új játékosokra, hiszen Xpeng, NIO, Farizon mellett ugye most már a Geely autóval is megállapodtunk, és Ausztriában kezdjük el az értékesítését ennek a szintén nagyon agresszíven és nagy erőbedobással terjeszkedő nagy vállalattal szemben. És hát lesznek még mások is, tehát mindenképpen ez egy olyan trend, ami egyrészt alapvetően befolyásolja a működését, még a kereskedőknek is, de hát az ügyfelek is látják, érzik, hogy egy olyan kínálati dömping van most a régióban, és Magyarország ebből a szempontból egyébként tényleg az egyik legjobban ennek a versenynek szerencsére, tehát ügyfél szempontból szerencsére kitett helyzetben lévő piac, amiben ugye sok kínai itt eleve itt csinálja a központját, részben gyárát is, részben meg csak a kereskedelmi központját. Tényleg ez a geopolitikai középpont szerepe, vagy logisztikai középpont szerepe az országnak, ez itt érvényesül. Úgyhogy az ügyfeleknek jó, nekünk pedig egy folyamatos alkalmazkodási kényszer.
2: Hogy működik egy ilyen együttműködés? Ki keres kit?
0: Ez teljesen változó. Azért mi 12 éve keressük a lehetőségeket, hiszen a hír, hogy a kínaiak erősödnek, az olvasható volt, aki ezzel foglalkozik ugye globálisan autópiaci átalakulás tekintetében. Jelentős kínai piaci fejlődésből előbb-utóbb várható volt, hogy az export is jelentkezik, illetve hát ők maguk is kerestek ilyen partnereket már. Ugye több olyan vállalat is van Kínából, aki már kétszer változtatott európai stratégiát, tehát akivel dolgoztunk együtt, és már nem dolgozunk, és majd valószínűleg fogunk. Tehát, hogy ezek hosszú távú tárgyalások, hosszú távú kapcsolatok, nyilván az a helyi partnereink, tehát az európai játékosok között is van sok olyan, akik akár azért, mert átmentek dolgozni egy európai irodát alapító kínaihoz, akár azért, mert együttműködés van a gyárak között, tehát ezekből a kapcsolatokból is származnak ezek az új irányok, és hát a kollégák ugye most jöttek vissza a pekingi kiállításról is, ahol azért nem is tudom, 200 futballpályányi.
1: Igen, azt hiszem ezen a kiállításon a magyar autópiacnak az összes részlegének az összes szereplője ott volt. Ebből az is biztos. Látszik, hogy mennyire fontos lett ez az egész.
0: Hát az biztos, úgy volt ott az egész globális autópiac, hogy a kiállított autók 80%-a kínai volt.
2: Na hát ez elgondolkodtató a fenti problémát illetően. Ugye Ausztriában is a Geely-ről van szó.
0: Igen.
2: Jön más piacra is? Ez persze, egy ilyen
0: így van.
2: Pilóta projekt? Tehát, hogy megnézitek, hogy az egy elég erős és eléggé konzervatív piac az osztrák, le voltak adva a lapok. Érdekes kísérlet, hogy a kínai márkák ott hogy fognak
0: szerepelni. Itt az elektromos penetráció, tehát hogy mekkora az elektromos autóknak az értékesítése az összértékesítésen belül, azért az egy jelentős szempont, és ebből a szempontból a mi régiónkban, ha ugye Ausztriát a kelet-európai régióra soroljuk, akkor a legnagyobb piac, tehát a legpotensebb piac, hiszen 23% volt azt hiszem a tavalyi elektromos autó értékesítés, az itteni 5-8-10%-os különböző országokban különböző nagyságrendű, de mindenképpen lényegesen alacsonyabb penetráció mellett, úgyhogy ebben a Geely vagy Geely, ugye mi se tudjuk, hogy kell kiejteni, mert mindenki máshogy ejti, ebben mindenképpen egy fontos szereplő, és a NEV, azaz az új elektromos, alapvetően elektromos hajtású autópiacánra lép be, és ezeket a modelleket hozza elsősorban, úgyhogy az ausztriai terjeszkedésben mi nagyon hiszünk és bátran lépünk bele. Ők is hisznek viszont a régióban annyira, hogy például Magyarországon, Csehországban saját importőrséggel jönnek, tehát itt nem volt versenynek terre, nem tudtuk, szívesen vettük volna ezeket a piacokat is, de ők ezt annyira fontosnak ítélik meg, hogy...
1: És amikor számoltok egy ilyen új bevezetéssel, akkor mikortól számoltok a stratégiában megtérüléssel?
0: Na ez egy nagyon fontos kérdés, köszönöm szépen, mert az első negyedévre visszatérve, ugye a profit számunkban nem látszik az, hogy minden nagyon rózsás lenne és stratégia felé mennénk, miközben pedig pont ez az egy legfontosabb egyedi hatás a többi felsorolt mellett, hogy azok az új üzletfejlesztési lépések, például egy ilyen Geely értékesítés, ami ugyanebben az időszakban nem kezdődött el, de mondjuk ehhez hasonló, tökéletesen hasonló egy XPeng bevezetése a piacokra. Tehát, hogy ezek az új márka bevezetések, vagy akár egy új kiskereskedelmi, mondjuk a debreceni kiskereskedelmi egységünknek a megnyitása, ahol egy üres piaci szegmenst kezdünk felépíteni nulla darab autóval, vagy nulla darab szervizzel, és ez néhány hónap és év alatt fog tudni felfutni, ott ugye a költségek már az elején jelentkeznek, miközben az árbevétel lassan fordulja át profitba a működést. Ezek teljesen hasonló eredményt hoznak majd, mint amilyen egy megvásárolt piacrésznek a beépülése a portfólióba, tehát bővülünk, diversifikálódunk, és ezzel az eredményességünk, hatékonyságunk javulni fog, viszont az elején ebben a pár hónapban, vagy akár egy másfél évben, amíg a felfutás tart, addig az össz konszolidált eredményünkre negatív hatással bírnak, és ez a JV-ben és a konszolidált körön belül is ma már jellemző, tehát ez az első negyedévet erősen lefelé húzta.
1: Na hát akkor pont ahogy visszakanyarodhatunk az elemzőkhöz, és ahhoz, hogy milyen nehéz dolguk van, ugye, lényegében a közepes kapitalizáció cégek közül az egyik legszélesebb körben elemzett cég az autóval is.
0: Részvény,
1: így van. Úgyhogy hát
2: négyen is fürkészik a számokat. Mire jutottak egy ilyen konszenzusos célár?
0: Így azért van, most csak van. Ugye közzétesszük a konszenzusos célárat is, ami 195 forint továbbra is, tehát ezek a első negyedéves egyedi hatásoknak a hosszú távú hatását ők is úgy feltételezik, ahogy mi is, hogy ez nem veszélyezteti a stratégiai céljainknak a megvalósítását. Ez még ugye mindig 30%-os felértékelődés a mostani árhoz képest, úgyhogy ez mindenképpen segíti azt, hogy a befektetők is elhiggyék, hogy jó irányba tartunk, 7 éve építjük ezt a tőzsdei sztorit, hosszú távon gondolkodtunk eddig is, szisztematikusan növekedési sztoriban és diversifikációs konszolidációban vagyunk, ebben haladunk, sokszor ugye akvizíciókkal, máskor üzletfejlesztéssel, ezek különböző módon hatnak a különböző piacokon, a különböző eredménysorainkra. Ha ezeket, ahogy én állítom, ugye, és ahogy a elemzők is alátámasztják, elhihetjük, hogy egy irányba mutatnak, magyarul a stratégiát alátámasztóak, akkor mindenki el tudja hinni azt a mondásomat, hogy továbbra sincs veszélyben a 28-ra adott eredmény előrejelzésünk sem. Növekedünk tovább ezen a piacon, ami ugyanolyan viharos, mint eddig az elmúlt hét során bármikor.
1: Hát az biztos, hogy nem lett egyszerűbb a helyzet.
0: Nem.
1: Továbbra sem. Annyi bizonyos, hogy viszonylag úgy tűnik, hogy ez a bizalom, amiről beszéltünk, az a piacot minden szinten érinti, úgyhogy legalább ezzel lehet számolni. Úgyhogy némi optimizmussal tekintetek akkor a jövőre.
0: Hát abszolút, hogyha ez igaz, ugye, amit a Magyarországról elkezdtünk mondani, már pedig mi is a saját piacunkon is, illetve a befektetői oldalon is azért érezzük a külföldi befektetők bizalmát is, ha ez mondjuk a tőzsdén is effektíve megjelenik, már pedig miért ne lenne pont az első, amelyiken megjelenik, az egy olyan felrendülés lehetőség, mint korábban akár a 90-es, akár a 2000-es válság előtti időszakban tapasztaltunk az országban vagy a régióban. Alulértékelt ez a piac még mindig, tehát nem csak magunkról beszéltünk.
2: Alulértékelt, és ráadásul megdöbbentően durván előregedett a gépjárműpark, tehát így lenne van. Hova fejlődni.
0: Abszolút.
2: Mert 16 vagy tehát valami
0: 15 ilyes, és 8 az aztán most éppen a legújabb. Tehát ez ráadásul most növekvő volt az utóbbi időben, mert pont ez az optimizmus, ez elkerülte mondjuk főleg a flotta használókat, úgyhogy ebből a szempontból a régióban van még tartalék.
1: Hát jó, akkor a következő számok publikálásánál találkozunk. Köszönjük szépen az információkat, meg a hátteret. Ormosi
2: és
1: Gábor.
2: Grata számokhoz természetesen gratulálunk.
0: Köszönjük.
1: Ormosi Gábor az Autóvali Szenyerté vezérigazgatója volt itt a stúdióban az első negyedéves jelentés kapcsán, elemzői célárak kapcsán, Géli vagy Gili piac bevezetés kapcsán beszélgettünk, és arról is természetesen, hogy hogyan értékeli ő a következő időszakot.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: No, hát aranyköpés rovatunkban az 1972. június 4-én született Szabó T. Anna magyar költő műfordító munkássága előtt tisztelgünk, mert tőle választottunk egy örökbecsű gondolatot, amely így hangzik: a vers rövid távfutás, de ugyanolyan szellemi erőllétet követel, mint a maraton, és egy verses kötet már nem sprintelés. Még nem írtam verses kötetet, tehát nem tudom ennek a miben létét, de kétségkívül hinnünk kell a költőnőnek.
2: Most nem tudom, írás vagy olvasás szempontból gondolta ő. Gondolom olvasás szempontból, mert úgy nem áll neki egy költő, hogy most írok egy verses kötetet. Tehát valószínűleg akkor olvasói szemszögből kell ezt nézni.
1: Akkor én nagyon félreértettem.
2: Hogy ugyanolyan szellemi, igen, szerintem igen, igaza van.
1: Jó, haladjunk tovább.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Van egy stúdióban, jó hírem és egy rossz hírem.
1: A stúdióban az ember, aki egy Lambót tesztel.
2: Ezt akartam, olyan jó lett volna. Pedig úgy jött, van enged, egy jó hírem neki. És egy rossz hírem. Jó, melyikkel enged. Kezdjük? És akkor mindig azt szokták mondani, hogy kezd a rosszal, ugye, hogy a végén legyen enged. Valami jó is. Tehát akkor pont a két témából, ami az egyik a Lamborghini tesztvezetés, a másik pedig a Ferrari Jugo, ja nem, Ferrari Luce, bocsánat, hogy mindig összekeverem, mert ránézésből, tehát nagyon csúnya, úgy néz ki, mint annak idején, amikor elvittek a Vidán Parkba, és akkor voltak ezek a ringlispirek, ahol rá lehetett ülni mindenféle ilyen érdekes járműre, és az az aranymetál színezésű valamin, az pont úgy néz ki, mint a Ferrari Luce.
4: Kicsit ortopéd, igen.
1: Na, szóval, de a Ferrari-ek bajaival szerintem
4: azt szerintem az legyen a második.
1: Jó.
4: Az azért legyen a második, mert a Lamborghini annyira jó volt, hogy erről muszáj beszélni, illetve egészen pontosan kettő darab luxus márkával lehetett rövid időn belül ismerkedni, ebből az egyik a Bentley volt, a másik pedig a Lamborghini, a kettőt pedig az köti össze, hogy ugye a Volkswagen koncern részei, és a Porsche Inter Auto importálja ezeket az autókat Magyarországra, egyébként a szalon is egymás mellett van ugye a 11. kerületben.
2: Na tessék!
4: És nem volt nagyon eddig még arra alkalom magyar újságírók számára, hogy hosszabban lehessen ilyen autókat próbálgatni. Bentleyről ma nem küldtem nektek előre anyagokat, úgyhogy azt csak röviden fogom elmesélni, hogy aki még kíváncsi arra, hogy milyenek a Piech úr által tervezett és bevezetett autók, még amiben benne van ez a piechizmus, erre ez a tökéletesre való törekvés, az megtalálja azt, amit a Bentley, vagy megtalálja a Bentleyben azt, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt még az Audiba is meg lehetett találni. Egyszerűen ez a végletekig kifinomult és minőségi cucc, ami, és azért kicsit pongyolán fogalmazok elnézést, csak így járnak a fejembe a gondolatok, hogy ez a barokkos luxus, ez a
2: felesből. Hát az új hintó.
4: Nem egészen erre gondoltam, de akkor inkább megpróbálom úgy elmesélni a történetet, na, hogyha megnézel újabb luxusautókat, akkor ezt a minimalista és kicsit az ázsiai ízlés irányába eltolódó dizájnt láthatod sok helyen, ahol ez a technós vonal, ez elnyomja az old money érzést.
2: Értem.
4: Na, és az old money érzés az megvan a Bentleyben, és ezt én rettentően szeretem.
2: Tehát a szivarszoba négy keréken.
4: Így van, pontosan.
2: Tehát de azért nem egészen jó, most egy kicsit most túloztam, de értjük, hogy mire gondolsz. Tehát az a típusú kényelem, ami a luxusnak nem a sportos verziója, bár a Bentleynek ugye ilyen is van.
4: De, hát a sportos heritage, ez mindig is az volt.
2: Igen?
4: Persze, sőt most már ugye
2: jó, nyilván a Rolls az, ami a nem annyira sportos heritage, és akkor így a Bentley van. Pedig inkább
4: azon
2: a sportosabb.
4: Volt a sportos, így van. Okay. Csak ugye most már elvált a két márkának a története egymástól még hozzá elég jelentősen, hiszen két különböző tulajdonosi csoportról beszélünk, de egy dologban összetudom foglalni nektek a lényegét. Hogyha egy highlightot vagy featuret ki lehetne emelni, tiszta magyar tanulság, de hát mégiscsak egy brit autóról beszélünk. Van benne egy olyan műszerfalon három irányban tekerhető, vagy gomnyomásra elforduló panel, aminél az egyik esetben csak szépen a fabetétet látod tökéletesen beilleszkedni a műszerfal többi részébe, tehát egy digitális detox az, amiben
2: nagyon
4: részt vehetsz.
2: Nagyon
4: imádom,
2: jó. Végre.
4: Imádom.
2: És ha eltekered?
4: Akkor az egyik fele, tudod, mint a James Bondoknál
1: a rakétakilövés, a szögszóró.
4: Nem, hanem amikor a rendszám fordul, pont ja, olyan, értem. Tudod, amikor a rendszám fordul, igen. Csak itt nem a rendszám fordul, hanem az óracsoport, mert ugye a középső állás ennek a dolognak az ugye három darab mechanikus óra.
1: Ne!
4: Imádom, még jobban imádom, és akkor ugye jön a harmadik rész, amikor, hogyha a navigációt szeretnéd nézni, vagy a touchscreen-t, vagy valamit, akkor pedig kifordul rendesen a...
1: Azonnal minden modellbe.
4: Én is
1: minden
4: ezt mondom.
2: Ez egy ilyen háromszög azonnal. Alapú hasáb, ami így van. Szépen fordul. Forog, és akkor...
1: Mi volt a rendszám?
2: Csodálatos.
4: Brit rendszámokkal közlekedtünk.
2: Na ez 40 ezer euróval növeltem meg a költséget, de nem gond, mert az old money, meg az old szivarszoba az ott jó helyen.
4: Hány perces keresményed? Na, haladjunk már.
2: Ményem.
1: De a Lambó!
2: Tovább mehetünk. Hát miért? Én azt hittem, én megnéztem a blogodat, és azt hittem, az új Corzát teszteled.
4: De nem.
2: Hát az van ráírva. Mindegyiknek az oldalára ja, az van ráírva. Az,
4: igen. Ja, hogy értem már, mire gondolsz.
2: Mi az, hogy Corza?
4: Hát olaszul ugye azt jelenti, hogy ott versenypályán tudtuk tesztelni az új Lamborghinit, a Temerariót, hogyha valakinek ez semmit nem mondana, mint ahogy nekem sem mondott az elején semmit, csak sejtettem, hogy ugye ugyanabba a név nomenklatúrába tartozik, mert az eddigi Lamborghini modellek, hát itt nem valamilyen városnévről beszélünk, vagy valami ilyesmiről, hanem híres bikákról, bika viadalokról, ugye, hiszen bika a jele a Lamborghininek, és a Hungaroringen lehetett úgy tesztelni, hogy olyan olasz instruktúrokat hoztak, akik nem azért voltak ott, hogy pórászként nehezedjenek a nyakunkra, és visszafogjanak akkor, amikor éppen keresztbe akarjuk tenni az autót a visszafordítóban, hanem azt mondják, hogy you like to drift. Én megmondom, hogy igen.
2: Na de várjál, kezdjük az elejétől. Az autó mellett állva le vagy fotózva, és kb. A derekadig ér.
4: Hát azért
2: hogy, ez egy Lamborghini-nél... Hogy másztál bele?
4: Ez egy Lamborghini-nél rendben van.
1: És én beleférnék-e?
4: Na, biztos, nagyon, hogy nagyon fontos kérdés. Nagyon-nagyon fontos kérdés, jó helyen kapizsgálsz. A Temerario... dizájnját tekintve azért egyértelműen felismerhető azonnal Lamborghiniként, ez a Huracánnak az utódja. A Huracánban egy V10-es szívómotor volt, ezt rettentően szerették a rajongók, a Lamborghini tifózik, de hát azért olyanokra is gondolni kell, akik megfelelően meg vannak áldva pénzzel és akkorák, mint te, és a Huracánban nem annyira férnél bele, a Temerarióba viszont egészen szellős a kabin.
1: Hátra lehet nyomni az ülést?
4: Rendes méretek vannak benne. Nem egy nagy autó, de nem az a típusú szupersportautó, vagy a szupersportautóság és a hipersportautóság határán egerésző autó, mert hogy itt mégiscsak egy 920 lóerős autóról beszélgetünk.
2: Ez a rendszer teljesítmény, mert ugye igen. Van benne villanymotor egy kicsit, ami segít.
4: Így van benne egy plug-in rendszer. A plug-in része az nem arról szól, hogy gazdaságosan közlekedjél, arról is, bizonyos szempontból. Meg például arról, hogy mondjuk úgy tudja hazamenni, hogy a szomszédokat ne kerest föl ezzel a brutális motorral, ami egy 4 literes V8-as, ami nem az Audi származék, annak ellenére, hogy ez egy Audi által tulajdonult márka, és a CTO, a Chief Technical Officer az jelen pillanatban épp az Audihoz igazol állt a Lamborghinitől, aminek én rettentően örülök, mert az azt jelenti, hogy némi autóbuzéria azért visszakerül az Audi irányába is. Na, de a lényeg, hogy 920 lóerős plug-in hibrid, de mégiscsak performance hibrid autóról beszélünk, amit a legjobb sportautós hagyományok szerint elemelre ugyanakkor használhatóra faragtak, és ez a kettő, ez nem annyira egyértelmű ügy. Főleg úgy nem, hogy amit én eddig próbáltam ilyen high-end plug-in hibrid autó kategóriájában, ott mindig valahogy a borkóstoláskor szokták ezt nagyon szépen kifejezni különböző dolgokkal, hogy kilógott az alkohol. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon fejnehéz volt a dolog hibrid irányba, tehát nem ez a lineáris teljesítmény leadás volt sportautóként, amit szeretünk, hanem megjött ez a ez a brutális elektromos puncs.
2: Igen, ami 2,7 másodperc a százon.
4: Igen, hát nem az a durva, hanem a 7,1-200.
2: 7,1 a 200-on,
1: igen. Micsoda? Igen. Két másodperc, hát ennyit, hogy 1,2 százon vagy?
4: Persze.
1: 1,2?
2: És utána, amíg más autók nem jutnak el a százra, 7 másodperc, addig ő már 200-on van. Azért az brutális.
1: Ja, mire ezt megbeszéljük, hogy nézd már, 2 másodpercen van száza, az már, aha.
4: Na, nem tudom mennyire.
1: De milyen ez így belepasszíroz?
4: Azt is mindjárt elmondom, csak...
2: Hát ez, amikor mész haza, amit a Gábor mondott, nem akarod zavarni a szomszédokat, akkor nem...
4: Akkor bekapcsolod elektromosra.
2: Nem, amikor azt mondják, hogy kertek alatt, ez tényleg azt jelenti, tehát ilyen alacsony a kocsi, kertek alatt 300-zal. 343-mal.
4: Na, azt képzeljétek el, hogy a Forma 1-en, hogyha a magyaródi pálya nagyjából megvan, ha valaha néztetek Forma 1-et, akkor azért nagyjából emlékeztek rá, vagy sejtetitek, hogy hol van a rajtvonal.
1: Igen.
4: Na, onnan a rajtvonaltól kellett rajtautomatikával végrehajtanunk a felszállást, ami úgy nézett ki, hogy mire elkezdtünk fékezni a visszafordítóba, ami nem egy hosszú szakasz, tehát, tehát az az egyenes közepe felé van az a rajtvonal. Bőven 250 fölött volt az autó már akkor.
1: Tehát a rajtvonalnál oda nyomtál neki 250,
4: és már fékezhettél is, hogy visszafordul. És hogy ez milyen élőben, hát egy ilyen 8-10 kör után már saját magad vezetésétől vagy rosszul, tehát tudhatod, hogy ez tényleg egy erős autó.
2: Na, ehhez nagyon képest, mert nem fog idő jutni rá, nézzük a Ferrari Jugot.
1: A Ferrarit muszáj.
4: A Lucsét.
2: A Lucsét, bocsánat, igen.
4: Amire azt mondta,
1: ami az elektromos Ferrari, mondjuk ki.
4: Luca di Montezemolo-ról biztos, hogy hallottatok már. Ugye őt lehetett hosszú éveken keresztül nézni Form 1-es közvetítések közben is. Ugye a Ferrarinak volt az elnöke. Hát ő, mikor az olasz sajtó megkérdezte a bemutató napján, hogy mit gondol erről az egészről, hiszen ugye ő már nem vesz részt aktív módon ebben a sztoriban, akkor mondott markáns véleményeket, szó szerint szerintem a könnyeivel küszködve, hogyha valaki végignézi a videót, akkor láthatja, hogy ez tényleg fájt neki. Azt mondta, hogy ez olyan ronda, hogy ezt még a kínaiak se fogják lemásolni, illetve azt...
2: De hagyjuk már el, most már nem másolnak, de igazad van, értem.
4: De akkor is ezt mondta. Illetve azt, hogy reméli, hogy azért az ágaskodó lovat leszedik róla.
1: Ez mindent elmond. Mi a baj az elektromos Ferrarival? A ronda?
2: Hát az, ahogy kinéz. Hát, kezdjük
4: igen,
2: azzal.
4: Andrével vagyok.
1: De láttunk már ronda autókat, amiből aztán szerethető
2: lett. Ferrari... Eleve kiadtak egy bilikék színű verziót.
4: Az még nem lenne baj. Abból vannak szépek.
2: Hát, nem tudom.
1: De akkor mi a baj az elektromos Ferrarival?
4: Tönkre teszi a mítoszt, hogy az egész Ferrari márka pontosan az ellenkezőiről szól, mindenben szembehányja azt, amiről az egész márka szólt, és ez problémát fog okozni hosszabb távon, és ezt a tőzsde pontosan felismerte.
2: Na de várjál, hát azt mondják, hogy csodálatos eladásokat produkálnak.
4: Igen, ez a menedzsert hiánynak a lényege.
2: Na ez hogy van?
4: Ez úgy van, hogy te, amikor beballagsz mondjuk 2 millió euróval a zsebedben, és kivered az asztalra a pénzt, akkor nem feltétlen kapsz olyan autót, meg akkor autót, amikor te szeretnél. Ez ugye része a mítuszépítésnek, tehát a jó menedzselt hiány az felfelé tolja a dolgokat. Ferrarinál nagyon kemény dolgoknak kell megfelelni, hogyha te ott egy jó státuszban lévő vásárló szeretnél lenni. Nézik azt, hogy hány autót vettél eddig, nézik azt, hogy mikor vetted őket, nézik azt, hogy ugye nem adtad el őket, tehát nem romboltad le.
1: Az plusz pénz?
4: Az tiltás.
1: De mi, hogyha én veszek egy Ferrarit, majd
2: nem lehet az,
1: reexportálom, az...
4: Azonnali tiltás.
2: Te úgy te nem vehetsz valami gyűjtői Ferrari modellt, hogy veszel egy Lucsét, aztán elpasszolod nekem gyorsan.
4: A Lucsét szerintem megengedik.
2: Azt megengedik?
4: Most már,
2: akkor azt vehetsz.
4: Azt gondolom, hogy igen. De azért egy olyan autót, ami 2-3-4 millió euró, vagy akár annál is följebb lévő autó, és amire várnak, és aminek az árfelhajtó ereje részben azon múlik, hogy azok az emberek, akiknek minden mindegy pénzben, azok előbb viríthassák ezt az autót, mint a többiek.
2: Hát...
4: Azok akkor vehetnek ilyen autókat, hogyha van egy elég hosszú track recordjuk arról, hogy mennyi pénzt költöttek eddig, és jól viselkedtek-e Ferrari vásárlóként.
2: Nagyon aranyos.
4: És én azt gondolom, hogy a jó hírek arról, hogy ez az autó végül is egészen jól megy komerciális értelemben, az arról szól, hogy ugye rá vagy kényszerítve arra, hogy vegyél egy ilyet is, hogyha szeretnél legközelebb egy rendes Ferrari.
2: Na akkor ezért, a Ferrari kölcsönzők ezért mennek nagyon szerintem. Tehát én most megfejtettem, hogy lehet az, hogy minden második focistának ilyenben ki van zárva, hogy jól viselkedtek.
1: Gyerekek, azon kívül, most fikázzuk, hogy néz ki. Tudunk bármit, hogy
2: nulláról százra. Legalább tudjuk, hogy nézett volna ki az Apple Car, írta egy kedves hallgatónk.
4: Hát pontosan, hiszen az Apple design csapata, ugye az Ivy csinálta. Hát Szerintem a belső...
1: De mi van, ha nem is ránk lőnek, hanem a 20 éves milliárdosokra? Én abból ezt, is van egy pár.
4: Én ezt értem, csak amikor mindig, hát de... mindig a korszellemmel mész, akkor egy idő után meg fog enni a korszellem. Tehát kell, nem, hogy legyen a... egy ellenállás.
1: De ha meg nem mész sose a korszellemmel,
2: András,
1: akkor meg Baradinak
2: tűnsz. Hogyha Apple kár lett volna ez, senki nemnek nem lenne ilyen jellegű kritikája, de nem Apple
4: de
2: kár lett, hanem Ferrari lett.
4: Volna,
2: hát, jó, az is igaz, hogy így van, akkor máshogy kellett volna egy picit árazni, de hogy az itt a probléma, hogy rárakták azt a plecsnit, amiről nem ezt várja a
4: hát
2: piac.
4: Hát nagyon nem. Mindent, csak ezt nem. És még egyszer hangsúlyozom, amit nem azzal van a baj, hogy az elektromossággal kísérleteznek, kell. Szerintem senki nem jött be eddig, elég sokan fel is ébredtek ebből a sztoriból, tehát amikor Máté, vagy Mate, vagy
2: nem,
4: Máté
2: nem,
4: Rima...
2: Nem senkinek nem jött be, hanem abban a kategóriában, amiről te beszélsz,
4: erről
2: abban
4: beszélek.
2: A kategóriában nem jött be senki. Lehet, különben bejött nagyon sok mindenkinek,
4: erről
2: tehát
4: beszélek.
2: Amblok működik
4: szuper
2: a technológia.
4: Sportautóként nem
1: de hát
4: kívánatos.
1: Nem okultok abból, hogy a másik kevésbé luxus márka a Porsche, belebukott ebbe a nagy, és most vissza az egész...
4: A Lamborghini okult belőle, mert a Lamborghini azt mondták, hogy köszönjük, ezt ebből nem kérünk, ez egy pénzégetés, erre nincs valós igény, mi inkább csinálunk rendes sportautókat, pontosan olyanokat, amiket elvárnak tőlünk a saját vásárlóink. Én ezt várnám el a többi márkától is, de hát nyilvánvalóan, már mint azoktól, akik ilyen jellegű autókat csinálnak, de mindig van olyan, aki kísérletezik, kell is szerintem, hogy kísérletezzenek. Még azt is értem, hogy az elektromos Ferrari kapcsán azt nem akarták eljátszani, hogy csinálnak egy ilyen alkoholmentes bor kategóriájú valamit, ahol Ferrari-nak néz ki, meg kamu hangja van, ne. Meg olyan, mintha az lenne, de
2: hát most ezt csinálták.
4: Nem, szerintem nem. Szerintem egy nagyon jól elhatárolható.
2: A Ferrari
4: igen,
2: esetében?
4: Egy tök más autót csináltak, mint az összes többi autójuk. Uh-huh. Csináltak volna olyat is, ami úgy néz ki, mint a többi, csak épp elektromos.
2: Ja, értem.
4: Tehát, hogy itt nagyon hangsúlyosan egy markánsan
2: hát,
4: más
2: jó,
4: dolgot akartak belőle.
2: Akkor a Ferrari, hogyha ott maradunk a boroknál, előjött a kombucsa spriccel, és azt mondják, hogy ez az új termékünk.
1: Megkérdezik, hogy az megvan, hogy a Lucha lenyomja a Temerariót?
4: Kit érdekel? Tehát lenyomhatja, nem érdekel, nincs benne emóció.
2: Ő a Várkonyi Gábor
1: a
2: szuper...
1: csökkentheti a Ferrari kvóta előírásait, beszél. Büntetését? Nem ezért?
4: Biztosan doktor? Csökkentheti, de ez már nem az a kategória, ahol ne lehetne ezt kifizetni. Tehát 2-3 milliós eurós autókról beszélgetünk. Férjen már bele az a CO2 büntetés.
2: Akkor
4: az Isten szerelmére.
2: A nap troll SMS-ét is beolvasom neked. A Lambóban van még hely LPG gáztartálynak?
4: Meg vitorlának is a tetejére.
2: Szeretik a hallgatók Várkonyi Gábort frotcizni.
1: Nem győztetek meg.
2: Egyébként az irritáló nyilván, hogy egymás után beleülhet, vagy megnézhet két ilyen autót, tehát ez rendkívül irritáló, úgyhogy Bentleyből Lambóba, Lambóból Lucsébe, ez azért tényleg engem is idegesít.
1: Kérdezzük meg a célközönséget, itt van Czoller Andi, mit szólsz ez az autóhoz, Andi? Nézd meg. Ez, tessék.
5: Feszül. Nekem tetszik.
1: Tessék,
2: na ennyi.
4: Nem célközönség.
2: Léci, mondd el az árát is, Gábor.
4: 550 ezer eurótól indul, de hát nyilván mire összeraksz, egy ilyen drágább lesz, úgyhogy szeretnél egy ilyen elektromos autót?
5: Nem.
2: Oké, okay,
1: neki
2: akkor
1: tetszik,
2: megvan.
1: De nem szeretne ilyen autót. Ezt se értem teljesen, de mindegy. És a Lambó?
2: Akinek, de melyiket
4: nem
2: mutattad,
4: tetszik,
2: András?
4: Meg a Lambó.
2: Kék színű, a kéket?
4: Lambó,
2: hát melyik? Nem megy a körméhez. Miért a kéket mutattad?
4: Mutassad a Lambó. Akar-e?
1: Temerario.
2: Hát ilyet is élőben csinálni.
5: Ez? Hát sárgába vagy zöldbe jöhet.
4: Na, és melyik kéne inkább?
2: Nem először a szín.
4: Mármint, hogy a Ferrari vagy a Lamborghini?
5: Nem tudom, zöld.
4: Zöld. Jó, tehát akkor Lamborghini.
1: Nem ez a lila? Azt hittem, hogy
2: zöld,
1: ezt fogod mondani.
2: Zöld, és az legyen ráírva,
1: ez
2: hogy korza.
1: Lila. Én ezt
4: egyébként lila. Az kifejezetten tetszett, hogy minden autójuknak olyan színe volt, aminek színe volt. Tehát,
2: igen, ezt én is néztem. Igen.
4: És ezt imádom.
1: Ebben a Temerarióba én biztos nem félek.
4: Hidd el, hogy beleférsz.
1: Ezt nem hiszem el.
4: Hidd el. Már számolhatjuk is neked.
2: Aztán
4: a 10 éves...
2: Aztán vonóhorog, van ezen a szekéren?
4: 4 kerekes, fel tudsz vele menni vadászni.
1: Az megvan, hogy
2: a hangulat a tetőfokára hág, de sajnos el kell búcsúznunk
1: egy
2: hírekre.
1: Tesztvezetéssel
2: addig
1: engem.
2: Hallgassuk
1: egy ilyen tesztvezetés, sportautó tesztvezetés, és elmaradt, mert nem fértem bele a modellbe, amit odahoztak.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Gábor.
4: Sziasztok!
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van grebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak.
7: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Áprilisban kevesebben költöttünk a boltokban, mint márciusban. Azonnali egyeztetéseket ígér a miniszter a gyermekvédelem érdekében. Egy állatra cserélhetik le Winston Churchillt az 5 fontos bankjegyeken. Egy-egy zápor előfordulhat, de délután kisüt a nap és 27 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. A kiskereskedelem forgalma havi összevetésben 1,2%-kal csökkent. A szektort továbbra is elsősorban az élelmiszerüzletek és az üzemanyag forgalmazók húzták. Előbbi forgalmának volumene 3,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Azonnali egyeztetéseket ígér a jövőre a gyermekvédelem érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalán válaszolt Tapaszt Orsolya aktivista nyílt levelére, aki azt kérte a tárcavezetőtől, adjon zöld rámpát a rendszerben dolgozóknak, hogy retorziók nélkül nyíltan beszélhessenek a problémákról. A miniszter hangsúlyozta, kérdőívekkel és szakmai konzultációkkal térképezik fel a legsúlyosabb problémákat, és megígérte egy anonim bejelentő oldal létrehozását is. Az elmúlt napokban új vezetők kerültek a Digitális Magyarország Ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT és a Digitális Kormányzati Ügynökség élére. Az a célunk, hogy olyan legyen az állami szolgáltatásokat használni, mint mobiltelefonon bankolni vagy ételt rendelni, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt ígérte, mesterségesen létrehozott elavult technológiákon alapuló monopóliumok helyett modern, egymással nyílt szabványok mentén összekapcsolható rendszereket építenek. Visszalép az MNB alapítvány kuratóriumából, és a korrupciós ügyben meggyanúsított fideszes politikus Gorcsaba ezt azután jelezte az Indexnek, hogy kedden őt is előállította a központi nyomozó főügyészség egy nagyszabású akció keretében, és gyanúsítottként ki is hallgatták. Kokaint talált a cserendőrség Hilarion Metropolita autójában. Az ortodox főpapot május végén tartóztatták le, miután egy névtelen bejelentés alapján egy prágai autópályán lekapcsolták. Az orosz egyház egykori magyarországi vezetőjét, Semjén Zsolt gyakori tárgyaló partnerét szexuális zaklatásos botránya miatt Budapestről Karlovivariba helyezték át, most pedig a drog botránya miatt Dél-Amerikába küldik. Egy állatra cserélhetik le Winston Churchillt az 5 fontos bankjegyeken. A Bank of England olyan őshonos állatokat jelölt a font új arcainak, mint a vörös róka, az atlanti lunda, vagy akár a közönséges béka, olvasható az Economics oldalán. A nyilvánosságot pedig arra kérik, hogy szavazzanak arról, mely állatok jelenjenek meg az 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyeken. A terv egyébként heves politikai vitát váltott ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Délelőtt több lesz a felhő és helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül és 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 10 perc van. 2026. június 4-e, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, gazdasági Muppet Show Kántor Endrével.
4: És Mihálovics Andrással.
3: Meg a hallgatókkal, akik a 0630-as 698-098-0-án arról érdeklődnek. Például, hogy vonóhorag van-e a Lamborghinin, hogy én arra rá tudjam akasztani az ekét.
4: De jött fotó egy ilyen Lamborghiniről.
3: És erre azt hiszik többen, hogy ez vicces, de tényleg valahol láttam egy fotót, hogy egy Lamborghinivel vontatnak valamit. Aztán megnéztem már, hogy mi ez a lúcsa, ami miatt már napok óta kivagytok. Ez egy hipster kocsi, írja a hallgató, és itt van ez. Igen. A videón is van, hogy Lamborghinivel valamelyik, a rendszámból ítélve nem Magyarországon, de vontatnak egy utánfutót, úgyhogy biztosan meg tudják oldani a Lamborghininél a vonóhorgot is.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
4: És azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan kerül egy longevity és well-being program egy IT cég portfóliójába, és hogy miért fontos egy cégvezetőnek, hogy egészségesek legyenek a kollégái. Éppen ezért itt van velünk a stúdióban Kovács Zoltán, a Kerman IT Solutions NRT igazgatóságának elnöke, és Pozsonyi Zsolt, erőnléti edző, longevity szakértő.

0: úgy indult,
1: mint nagyon sok történet általában egy személyes szállal indul, itt az enyém volt a személyes szál, én ismerkedtem meg évekkel ezelőtt Zsoltékkal és a Movement Lab-bel és az ottani csapattal, és az együtt töltött izzadságos idő, mármint én izzadtam, ők instruáltak, tehát hogy én álltam annak a bizonyosnak a rossz végén.
2: Miért olyan rossz az?
1: De az eleje rossz. Az eleje rossz.
3: Igen, Endre, rossz. Ebből látszik, hogy nem próbáltad
1: az
3: meg
1: soha. Az eleje rossz, de mint mindenen át kell menni, bele kell tenni az energiát, és ez évek alatt eljutott oda, hogy fölmerült, hogy hogyan lehetne egy IT cégnél az IT-sok, egyáltalán a dolgozók, a teljesen mindegy, hogy back office terület, támogató terület, vagy termelő terület, hogyan lehetne a szemeket fölnyitni arra, hogy így a 40-es éveink közepén az egészséget, a saját egészségünket értékként tekintsük, és apró lépésekkel, ilyen snack-szerűen képesek legyünk elindulni egy úton. Ez szemfelnyitás, tehát hogy senkit ne...
2: Hát ez egy gondolkodásmódbeli váltás, ugye talán ezért rossz az eleje, ezt azt mondtad.
3: Én meg azon filózom közben, miközben hallgatlak, hogy ezt akarják a munkavállalók is? Vagy csak a vezetés akarja? Tessék tornázni, tessék kicsit egészségesebben élni.
1: A tessék az nem megy, tehát dolgozni sem megy, tehát hogy annak meg kell teremteni a feltételeit, illetve vonzóvá kell tenni, vagy minimum élhetővé kell tenni a munkát is. Felülről vezérelve nem megy, mi nagyon egyszerűen akkor ilyen 100 feletti létszámmal voltunk, meghirdettük a programot, kitaláltuk a Zsoltékkal egyáltalán a hátteret, meghirdettük, a dolgozók fele jelentkezett, akkor ez egy fél éves program volt. Ne azt képzeljék el, hogy itt ilyen Terminátorokat, meg Schwarzeneggereket, meg Mr. Olympiára készülő dolgozókat készítettünk föl. Nagyon egyszerű rutinok, amik a mindennapi életbe pár perccel beilleszthetőek, viszont arra nagyon jó, hogy szemet fölnyisson, meg elindítson valahova. Ez volt a mi programunk, tehát a fele csapat vett részt, vagy nevezett be rá. Annak kicsivel több, mint a fele végig is csinálta a fél éves programot. Semmi olyan, tehát retorzió, meg ilyenek szóba se jöhet ilyennél. Tehát
3: nem volt, hogy nem csináltad meg a programot.
1: Nem, de csúnyán néztem, aki nem csinálta.
2: Na, ezt akartam mondani. Ezt retorzió abszolút, nem volt, de nyilvános megszégyenítés.
1: Mert abszolút ki lett állítva, azok kínálnak azóta a leheltéren, és néznek. Semmi ilyen nem jó. És így lekerekítve a dolgot, hogy a Zsoltra is terelődjön fény, vagy legalább hullám, így a rádióban, hogy a saját tapasztalatainkat megélve láttuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, hogyan kéne átformálni ezt a programot, és úgy jött létre ennek a közös munkának, tehát a megélt saját tapasztalatok visszacsatornázásának, beépítésének és egy újabb műhely munkának lett az eredménye ez a Vigo program, ami már sokkal inkább megértettük közben mi is, hogy ez sokkal inkább a szemfelnyitás mellett, ez egy csapatépítésről is szól, tehát amikor területeket mixelsz össze csapatokba, és közös célért kell küzdeni, legyen az, hogy kinek a bábúja ér előbb oda a célba, mert a lépések száma, etc., etc., akkor ez egy csapatkohézió, egy csapatépítés, és hogyha ebben megtanulnak az amúgy, hát, súrlódással együtt dolgozó területek, de szerintem ez csak a Kermannál van, sehol máshol nincs súrlódás az egyes területek között. Azok így kapnak példát arra, hogy van olyan terület, ahol, vagy van az életünknek olyan szeret, ahol tök jól megy az együttműködés, megvan a hang, akkor ezt miért ne tudnánk a munkába alkalmazni.
3: Mielőtt a Zsoltnak átpasszolnánk a lehetőséget, mert nagyon érdekelne, hogy pontosan mi ez a program, ez a Vigo program. Ez üzlet vagy HR kérdés? Egy ilyen
1: üzlet, és
3: mert a részvényesek, meg a tulajdonosok ezt kérdezik, hogy oké, de most ebben ez örülünk valamennyi pénzt, akkor
1: ez
3: ennek
1: a Kermannak szolgáltatás, tehát hogy ugye nálunk, amikor a tőzsdére való indulást elhatároztuk évekkel ezelőtt, akkor már azon a trekken voltunk, hogy a szolgáltatási portfóliót minél inkább bővítsük. Ez egy eleme. Ez egy olyan eleme, amihez ugyanúgy, mint egyébként jó néhány más szolgáltatásunkhoz személyesen kötődünk. Itt ráadásul rengeteg személyes megért tapasztalat van, tehát van egy nagyon mély elköteleződés benne. Ez abszolút üzlet nálunk. Az, hogy nálunk hogyan sikerült közel egy tucat embernek, tehát az a dolgozói létszám 10%-a a szemét fölnyitni, és hogyan sikerült ezt tartósá tenni, ezt a snack kevést, a fitness snack kevést.

0: az mutatja, hogy ennek helye van.
1: Mérhető eredménye is van? Azt ki lehet
0: biztos,
1: már
0: jelenteni? Biztos, tehát hogy mérhető, nagyon sok minden mérhető. Az elvesztett kilók száma, csökkenő betegszabadság száma, a koncentráció képesség, egyáltalán az, hogy az emberek, akik ebben keresztül mennek, mennyivel többet mosolyognak, mennyivel másabb a tartása, mennyivel másabb a közérzet. Van egy csomó rész, van jó néhány rész, amit tudsz mérni, és van egy másik legalább ekkora rész, ami meg ilyen megérzés, megélés, ami legalább ugyanolyan fontos, mert emberek dolgoznak a cégekben, nem gépek. Tehát, hogy ezt nem lehet máshogy.
2: Tehát az a neve a programnak, hogy VIGO, tehát nem VIVO program, hanem VIGO, mert VIGO. Ugye gyorsan mond, lehet, hogy valaki. Így, mi ez, Zsolt, ez a VIGO program?
3: Mi a longevity szempontból a szokás alapú longevity-be hiszünk, erről írtunk azon, hogy nagyon sikeres könyvet is, ami arról szól, hogy egy átlag ember is hogyan tud lépésről lépésre hosszú távon fenntartató szokásokat bevezetni az életébe, és mi a program kapcsán mi nem kivisszük az embereket sportolni, hanem beviszünk egy életmódprogramot a céghez, és ahogy az Oli mondta, velük kezdtük 24-ben, az egy fél éves program volt, és ezt rövidítettük le az ő tapasztalatik alapján. Nagyon sok embert megkérdezve, hogy hogyan lehetne finomhangolni a programot, és ebből lett így egy 3 hónapos program, aminek szerintem a legfontosabb célja az, hogy azokat az embereket fogjuk meg, akik leginkább egészségügyi szempontból kiszolgáltatottak, akik nem mennek el konditerembe, éppen ezért kevés a lépésszámuk, legtöbb betegszabadságot ők jelentik, sokat ülnek, és őnekik olyan programot bevezetni, ami olyan kicsi akadályt jelent, amit nem gond megugrani. És ebbe például bele tartozik a program elején, ugye 3 hónapról beszélünk, 3 különböző célt valósítunk meg. Az első hónap azt mondhatjuk azt, hogy az állóképességfejlesztés, tehát mondjuk a kardiovaszkulális egészségnek a hónapja, ugye tudjuk azt, hogy világszinten per pillanat is az a vezető halálok, tehát rendkívül fontos lenne, hogy a mozgás mennyiségét azt növeljük, és akkor indulunk az, hogy lépés számolunk. Majd utána beépítünk olyan szokásokat például, hogy ebéd után menjenek el akár 2-esével, 3-asával, egy 5-10 percenből egy 10 perces sétára, mert az a legtermészetesebb és leghatékonyabb módja, hogy a vércukorszintet és így az inzulin szintet is szabályozzák. És a program mellett vannak nagyon rövid, 1 perces edukációs videók, tehát minden héten van egy kihívás, és az edukációs videóval rávilágítunk a problémára, és utána megkapják a kihívást, és nagyon-nagyon fontos szerintem, amit az Oli is mondott, hogy csapatokba dolgoznak, mert az ad egy plusz motivációt, ugye mi azt mondjuk, hogy nem hagyunk senkit az útszélén, egyedül nagyon könnyen lemorzsolódok egy fitness programba is, viszont ha vannak társak, akikkel együtt megyünk, ráadásul ez gamifikálva, tehát egy közös célér, akkor az út élvezetessé is tud válni, mind a mellett, hogy tudjuk, hogy a cél az jó, de sokszor ez kevés, tehát tudjuk, hogy jó lenne. Egy kutatásra kérdezték az embereket, hogy 1 hét múlva választani kell, akkor almát vagy chipset tennének, és nagy része azt mondta, hogy almát. 1 hét múlva eléjük tették, és az almát választott csapat, nagy része a chipset választotta.
1: Hát mert azt hiányzik, tehát, ismerem én ezt az érzést.
3: Tehát, hogy tudjuk, hogy mit kellene.
2: Jó, de jó ki van találva. Azért van jó ki találva, mert kell a cukor, igen. Kell a só, kell a zsír, ugye ez a szent háromság. Ezzel...
0: Meg csörög az acskó.
2: Igen. Csörög az acskó, az, jó, igen. Meg hogyha elmész egy ilyen gyors étterem előtt, akkor nem véletlenül tolják ki ugye a finom illatokat, ugye. De pont a legnehezebb csapatot választottátok, akik már eleve veszélyeztetettek. Tehát így ebből azt gondolom, hogy nagyon nagy lehet a lemorzsolódás, nem?
3: Ugye az Oli, amikor 50%-ot mondott, én rátennék 10%-ot, tehát úgy indult a program, hogy ő azt mondta, hogy kb. 30% a kollégáknak fog ebben részt venni, ismerve őket. Mi azt mondtuk, hogy mi nem akarunk idehozni egy programot, mi azt szeretnénk, hogyha a program élére a vezető állna, és megmutatná, hogy neki fontosak az alkalmazottai, és ezt úgy tudja legjobban megmutatni, hogy jelzi felük, hogy nekem fontos a ti egészségetek, és én az élére állok. Tehát mi nem erőszakolunk rá a VIGO-ba semmilyen cégre, egy újabb programot, vagy egyik cégre sem, hanem itt ez lenne a cél, hogy a vállalat értékei közé emeljük be azt, hogy a alkalmazottak egészsége az fontos.
1: Az király. De egyébként ezt sokan célul tűzik, csak valahogy nem szokott összejönni.
3: És igenis, bocsánat, itt volt mi? Az, hogy az Oli mondta, hogy 30%, én maximalista vagyok, azt mondtam, hogy legalább 60% és 60%-ot elértünk az elején az indulásnál, és azt gondolom, hogy ez egy jó szám, főleg, hogyha a tulajdonos is azt gondolt, hogy ennek a fele fog összejönni, és ahogy mondta Zoli, hogy ez egy, nem egy rájuk erőszakolt program volt, hanem indult egy nulladik nappal, ahol egy nagyon rövid 2-3 órás program, fölmérünk, előadást tartunk, kitesszük a problémát az asztal, és megmutatjuk, hogy mi ebben nektek tudunk segíteni. Uh-huh. Fenntartható
1: de
3: módon.
1: Ezt egy csomó cég csinálja, ezt azért felismerték, hogy azért az egy nagy tartaléka lehet egy cégnek, hogyha egészségesek a munkavállalók. Mit szúrnak el?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, ahogy mondtam, a chipszas és zalma problémája, hogy tartunk egy egészségnapot, és ez egy ilyen letudott dolog, hogy
2: ki van pipálva.
3: Tehát, hogy mindenki
1: ja,
3: tudja,
1: meg nálunk
3: hogy...
1: lehet kondibérletet kapni, pipa.
3: Igen, tehát
2: de pont... érdekli egyébként, akik a résztvevők, hogy ők azt mondják, hogy egymásra nézzek, és azt mondják, na jó, ezt most megint túl kell élni, aztán vissza ahhoz, amit mi
1: vissza
2: szeretünk csinálni.
0: Figyelj, hogyha...
2: rendeljünk kaját, fiúk.
0: Mivel nem kötelező, ezért az sem járt semmilyen következménnyel nálunk, és remélem az ügyfeleinknél is így van, hogyha valaki nem jelentkezik. Tehát, hogy ez nem kötelező. Ez, hogyha benned van egy késztetés, egy kérdés, egy érzés arra, hogy elindulnál egy úton, ez abban segít, ez a program. Én nekem meggyőződésem, hogy több rétege van, tehát az egyén szintjén abban segít, hogy az első lépéseket meg tud tenni, és pont az az időszak, ami általában egy szokásváltozás, vagy szokás megváltoztatásában az a pár hét, amíg fájdalmasan vagy keservesen az első mondatában mondtam beépül, ezek jóval kevésbé fájnak, mert nem arról van szó, hogy naponta több órát, vagy akár órát is kéne vele foglalkozni, ennek tényleg snackek, tényleg pár percek, nem veszel a munkaidőből, nem kell attól félni a munkáltatónak, hogy akkor most mindenki sétálni fog és kidolgozik, mert ezek itt nem erről van szó. Ez az egyén szintje. Tehát akiben van kérdés, érdeklődés, az ennek segít, és aki akar rajta tovább menni, az majd tovább megy, és majd úgy fog kérni all-you-can move kártyát, vagy bármilyen kártyát, ha ez reklám volt, akkor elnézést, hogy már van benne egy múlt, tehát hogy tudja, hogy ő mozogni akar. Mert az, hogy legyen céges kondibérlet, az tök jó, veszel belőle 30 darabot, 3-an fognak elmenni, 27-et kidobtál.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az egy igazán elveszett költség a cégnek. A cég szintjén pedig ez egy játék, tehát, hogy ez egy tartós csapatépítés. Én nagyon sokon vettem részt, akár amíg alkalmazott voltam, akár a sajátjaim, hogy ezek egy-két napok összejön, megbeszéljük, hogy hogyan kéne együttműködni, tök jó, ott elszimuláljuk, aztán mindenki azon, hogy is ugyanúgy mennek a súrlódások, mint eddig. Az, hogy ha valami heteken keresztül, hónapokon keresztül ivódik be, az ott is szokássá válik, tehát föl tud venni a szervezet, ezen a játékon keresztül másfajta szokásokat, az együttműködés fontosságának szokását föl tudja venni. Ez meg a cégnek érték. Amellett, hogy egészségesebb dolgozók vannak.
3: Hadd mondjak még egy durva példát azzal kapcsolatban, hogy tényleg nem erőszakolunk rá senkire semmit, viszont kitesszük a problémát az asztalra. Minél korábban jelentkezik egy krónikus betegség, annál radikálisabb a hatása a várható egészséges élettartamunkra. Aki a 30-as éveiben kettes típusú cukorbeteg lesz nőként, mínusz 16 évre számított férfiként, mínusz 14. Tehát, és ez szerzett betegség, az életmódon múlik. Mi bemegyünk a cégekhez, és ezt megmutatjuk, elmondjuk, hogy mit kockáztatsz. És utána már az alkalmazottnak a döntése, hogy beszáll-e a programba, amiben mi el tudjuk indítani lépésről lépésre egy olyan irányba, hogy egészséges éveket fog nyerni. És nem akarjuk lerángatni a konditerembe azt, aki életében nem volt, hanem lépésről lépésre meg akarjuk neki mutatni, hogyha te csinálod majd ezeket a plusz mozgásokat, kitöréseket, akár amíg a kávé kotyog a konyhában, addig te csinálsz 20 guggolást, az olyan hatás van az egészségedre, hogyha ezt minden nap többször csinálod, sokkal jobb hatás van, mint hogyha kétszer leerőszakolod magad a konditerembe. Viszont lásd azt, hogy ezt kockáztatod, aki 70 évesen lesz kettes típusú cukorbeteg, mínusz 2 év. Én azt mondom, hogy az is sok. A 2 év
1: tehát
3: is sok.
1: 70-nél már sok, mert ott akkor ketyeg az óra. Igen,
3: igen, de 30-as éveidben mínusz 16 évvel szembesítenek azért, és az azért, mert idézve, bocsánat, de hülye voltál, mert nem vagy hajlandó mozogni, nem terembe járni, hanem egy picit tenni az egészségedért, mi ebbe akarunk segíteni.
1: Uh-huh. Ez egyébként nyitott? Tehát, hogyha valaki most hallja ezt, akkor megkeresett benneteket? Hogy akkor
0: természetesen. De, cégekre lövünk, tehát, hogy mi hiszünk abba, hogy ehhez a gamifikált, a játékos, a csapatépítős szemléletmód, illetve egyáltalán ennek az előnyeinek a kapitalizációjához csapat kell. Ha egyénről van szó, akkor ő is megtalálja Zsoltékat a megfelelő helyen.
1: Ez gazdasági ágazatok szerint nyitott, vagy az IT szektorra?
0: Nem, dehogy is nem IT szektor. Én azt gondolom, hogy azoknál van ennek realitása, és azok a fókuszterületünk, ahol az irodai alkalmazotti létszám szemmel látható. Tehát ahol fizikai termelő munka vagy szalagmunka történik, oda marha nehéz illeszteni. Több okot is tudok mondani, hogy miért nehéz illeszteni. De ott, ahol kvázi fehér galléros munka történik, és abból az állítja elő az értéket, ott ennek helye van, mert ott zömében ülő munka van, ott jönnek ezek a területek közötti surlódások, etc. etc. Nem mintha a termelésnél nem lenne, tehát a szalagon is ki tudunk szúrni, mellettünk állókkal, és ott is fontos a fizikai egészség, de az egy nagyon más világ. Ott szerintem ő egy követője lesz ennek, ha valamikor is jön.
1: Egy utolsó kérdés a cégvezetésnek ebbe, hogy látjátok, mind a kettőtök véleménye érdekelne, ilyen élenjárónak kell lenni, vagy elég, ha csak biztosítja ezt a lehetőséget, és mondjuk ő maga jó példával nem jár elő. Melyik a hatásosabb?
0: Én azt gondolom, hogy az összes vezetői döntés olyan, ahol a hitelesség az segít a döntés elfogadásában, tehát hogyha te ennek része vagy, és ebben megmutatod magad, akkor azzal nem gyengíted, hanem erősíted a programot. Nálunk is az elején voltak ilyen közös együtt tornák, ott tényleg együtt 3-5 perc, tehát hogy együtt csináltunk fekvőtámaszokat, bármilyen hülyén is hangzik, kinek hogy sikerült, és az nem ciki, nem szégyen. Amikor ezt levetkőzöd, akkor azért más lesz utána a dolgozókkal a hangnem. Ez az én személyes megélésem.
3: Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, és a cég felé történő lojalitás is növeli a munkatársa, vagy ha azt látják, hogy az ő egészségük fontos, a cégvezető az élére áll ennek a programnak, és ezzel azt mutatja, hogy a cég alapvető értékei közé bemeljük azt, hogy eddig még nem volt benne, hogy a munkatársak egészsége fontos, mert mindenki akkor jár jól. Tehát termelékenyebbek lesznek, boldogabbak lesznek, egészségesebbek, tehát ennél többet szerintem nem lehet adni, és azt gondolom, hogy itt ez a fizetésen túl egy rendkívül fontos dolog, hogy a vállalati well-being az rendben legyen, mert rendkívül sok amerikai kutatás foglalkozik azzal, hogy nagyon sokan azért váltanak munkát, nem a fizetést keveslik, hanem egyszerűen az időm nagy részét ott töltöm, és ott a well-being, az én közérzetem az nem jó, akkor azért nehéz sokáig egy ilyen környezetben jól teljesíteni, meg akár jól érezni is magamat. Úgyhogy mi abban hiszünk, hogyha a program által azt beemeljük az alapvető értékeink közé, hogy nekünk az alkalmazott egészsége fontos, az egyszerűen a cégre is óriási pozitív hatással van.
0: Még egy mondatot tennék hozzá, hogy a well-being az is egy ilyen mai modern buzzword. Egy korábbit már megismertünk pár éve, ez az ESG. Ebben is az S meg a G-hez. Ez a program egy vállalati kultúrában, rendszerben abszolút tud csatlakozni, illetve annak a része tud lenni.
1: Oké, hát nagyon érdekes volt, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ezt kicsit reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést, más is csatlakozik. Először mentálisan, aztán majd fizikailag. De tényleg egy ilyen átállásra van szükség.
1: És elindítjuk a mi saját well-being programokat, ha valaki ír egy pusztító szóviccet, akkor az Endrével ketten 10 fekvőtámaszt nyomunk büntetésből.
2: Köszönöm, hogy az én nevemben is megígérted.
1: Hát te most mondták
2: András.
1: Az úrak, hogy csapatban kell jó. Gondolkozni, gondoltam bevallani.
2: Én egy másik csapatban vagyok. Oké, köszönjük szépen. Kovács köszönjük. Zoltán, a Kerman IT Solutions ZRT igazgatóságának elnöke és Pozsonyi Zsolt erőnléti edző, longevity szakértő voltak itt a stúdióban.
4: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
8: Kisvaludi sétány Balatonakaratja. A tó kereti csücskében, a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Kvassai Jenő előtt tisztelek a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók.
7: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
9: Megkezdődött az NBA döntő, úgyhogy tárcsáztuk Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőt. Szerbusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt! Hiattam,
9: figyelj, én annyira bealudtam, hogy meglepődtem, hogy a jövő héten kezdődik a labdarúgó VB, tehát ez is ilyen teljes hidegzuhanyként ért, és tőle tudtam meg, hogy az NBA döntő is, és én azt, nem, tehát hogy állunk, vagy mi van?
10: Ma hajnalban volt az első mérkőzés, és mindenki, aki abban reménykedett, hogy nem tudja meg az eredményt, azt
9: az most óriásit fog csalódni. Most gyorsan kapcsolja le a rádiót, mert hogy kikerült előnybe?
10: A New York, képzeld el, teljes meglepetésre idegenben megnyerték az első meccset, úgyhogy a Big Apple-be elég nagy az öröm mostanság, mert ez is, hogy eljutottak a döntőbe, de hogy még esetleg bajnoki cím lesz, ugye 73-ban nyert utoljára a New York bajnokságot az NBA-be.
9: Miért olyan meggyőző volt már az első meccsem? Vagy épp, hogy elbukdácsoltak a döntőhöz, de aztán majd legyalulják őket úgyis?
10: Nem, eddig nagyon meggyőzőek voltak, de ugye egész év arról szólt, hogy nyugaton vannak a jó csapaton, kelet meg csak úgy ott van, és ennek ellenére egy keleti bajnoki cím lenne, az alapos meglepetés lenne azért.
9: Oké, hát majd meglátjuk, visszatérünk erre a témára, de hogy szabad, ne feledd, hogy teljesít a budapesti értéktőzsde, nem tudtam, hogy átkötni New Yorkról, ne haragudj, hogy ilyen ergya átkötést hoztam.
10: Átköthetünk, úgyhogy itt is van meglepetés, mert ugye tegnapi amerikai korrekció után azért mindenki arra szám, hogy hát én azt olvastam, hogy az a várakozás, hogy ma Európában is, meg a budapesti értéktőzsde is inkább lefelé csoroghatnak az árak, na ehhez képest egy 10 percig tartott ez a rossz hangulat, vagy ez a negatív megközelítés, és azóta kilőttek az indexek, akár hogyha nézem az európai fő indexeket, ott is folyamatos az emelkedés, a DAX most már 0,5%-os pluszban van, a francia index 0,7, a spanyol még följebb, már közel 1%, úgyhogy abszolút átcsapott megint egy emelkedésbe a hangulat, és ez érezhető a budapesti értéktőzsdén is, ahol most éppen 0,4%-os az emelkedés mértéke, és ebből gyakorlatilag a Magyar Telekomot kivéve alaposan kiveszik a részüket a blue chipeink, ugye az OTP 0,5%-os plusszal kezdett, eddig 41.260 forinton, most a MOL 0,9%-os emelkedéssel 4.022 forintra jutott, és a Richter is hát ott kisebb 0,1%-os most a plusz 12.010 forint, és ugye említettem a Magyar Telekomot, mint kivétel, ott most 1%-os a csökkenés, talán az nem tett jót neki, hogy ma reggel ugye nyilvánosságra került, hogy tegnap milyen nagy mértékű volt az a saját részvényvásárlás, ami ugye már tart egy ideje, de a tegnapi nap kiemelkedő volt a mennyiség, amit megvettek, és ugye ennek ellenére nem tudott emelkedni tegnap sem, most lehet, hogy ezt így úgy kombinálják, hogy akkor itt nincsenek vezők igazából.
9: Oké, figyelj, azt látom még, hogy a kisebb papírok közül vágtázik a cikk Pannonia. 10% fölött is láttam, igen.
10: Így van, ott is egy bejelentésnek köszönhető ez, szintén egy saját részvényvásárlási program, ott most indult, illetve most jelentették be, ez okozott ekkora ugrást, és ami vicces pont, most olvastam a részleteket, hogy a meghatározásban az szerepel, hogy plusz-minusz 10% az a sáv, amiben ezt megengedik maguknak, hogy a saját részvényeket vásárolják, hát azonnal kirántották 13%-ra, hogy elkedvetlenítsék vagy ellehetetlenítsék a saját részvényvásárlást, de szerintem szépen vissza fogunk azért csorogni ebbe a sávba, mármint a 10%-on belülre, úgyhogy úgyhogy izgalmak ott is vannak.
9: Bizony, és a forint piacon is, mert reggel lesz képest, majdnem 1 forintot tudott erősödni a nemzeti fizetőeszközünk az euróval szemben. Most nem tudom, hogy ott tart-e, de amikor én rápillantottam, akkor olyan 355 forint 20 fillér környékén tanyáztunk épp.
10: Nagyjából ott vagyunk, most 355,60 fillér az árfolyam, tehát nagyjából ezt a 355-ös értéket táncolgatjuk itt körbe, illetve ez most nyilván eddig, vagy egy sokáig alátámasztás volt, most ugye a héten sikerült átmenni, akkor itt ellenállássá vált, de tegnap újra alátámasztássá avanzsálódott, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most ez a 355 mindenképpen a legfontosabb és meghatározó technikai szint, ami itt a közeljövőben maradhat fent. Igazából hírek azok azért visszafogottabban voltak, most talán kiemelhető a tegnapi OECD értékelés, ami egy igen vaskos anyag volt a magyar gazdaságról, és két fontos elemét lehet kiemelni, az egyik az, hogy hogy GDP-ben ők még pessimistábbak, mind az idei, mind a jövő évre, mint a kormány, vagy akár más elemzők, akik eddig megszólaltak, illetve amit még kiemeltek, hogy ők egyáltalán nem várnak az idei évre kamat csökkentést, holott ugye már az árazásokban azt látjuk, hogy egy vagy két kamat csökkentést a legtöbb elemző az idei évre, sőt akár már nyára is prognosztizál, ehhez képest ők azt mondják, hogy egész év végéig tartani fogják a jelenlegi kamatszintet, úgyhogy ilyen szempontból volt ez érdekes az a jelentés. A másik talán kevésbé izgalmas, ma reggel jött ki ugye egy kisker adat, ami elmaradt a várakozásoktól, egy pici csalódást okozott a 3,6%-os plusz a várt 4 helyett.
9: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó kereskedést. Már hívnak is valami üzleti ajánlattal, ahogy meghallották a Millás reggeliben az elemzésedet. Köszönjük szépen!
10: Köszönjük szépen!
9: Szia.
10: Mindenkinek! Sziasztok!
9: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdén.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Elindult a Bolygó barát ízek hónapja, ugye micsoda egészen pontosan, Varga Judittal, a felelős gasztrohős alapítvány vezetőivel fogjuk megbeszélni. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, mi a felelős gasztrohős alapítvány célja a Bolygó barát ízek hónapjával?
3: Az alapítvány célja már 14 éve az, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható étkezésre, és most ez a kampány kifejezetten arról szól, hogy vendéglátóhelyeket kérünk arra, hogy regisztrálják a főleg növényi alapú, kevesebb környezetterheléssel járó ételeiket a Bolygóbarát honlapon, és ezáltal próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy már mennyi ilyen étel és mennyi olyan étterem van, ahol ezeket meg lehet kóstolni. Reméljük, hogy ezzel felhívjuk, meghozzuk a kedvét a vendégeknek, hogy ezeket válasszák ebben a hónapban.
2: Egyértelműen növényi alapú ételekről van szó, azt szokták ugyanis mondani, hogy ezek a leginkább kedvezőek a Bolygó szempontjából.
3: Így van, növényi alapú, tehát nem teljes mértékben vegán, vagy húsmentes, vagy állati eredetű mentes. Mi az Eatlenset ajánlásait vettük alapul ennek a kampánynak a megformál, vagy kitalálásához, és ott azt mondják, hogy a tányérnak a háromnegyede az legyen hüvelyes, gabona, álgabona, zöldség, gyümölcs, olajos magvak, és akkor a hús az hát inkább egy ilyen díszítésként jelenjen meg, tehát tökkentsük a fogyasztását, de nem kell teljes mértékben elhagyni.
2: Miért pont az éttermek kerültek ebbe a programba, vagy célkeresztbe ezzel a programmal?
3: Egyrészt mi is régóta dolgozunk vendéglátójekkel, és azt látjuk, hogy nagy változás van, tehát egyre több séf és étteremvezető figyel arra, hogy kínáljon bolygóbarát fogásokat. Másrészt pedig június 18-a az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napja, és ez a kezdeményezés is arra buzdítja a séfeket, hogy a saját szerepüket vegyék komolyan a klímaváltozás csökkentésében, vagy ennek a hatásainak a csökkentésében, és az ő eszközük, az ő varázspálcájuk az tulajdonképpen a konyha, és az, hogy ők milyen ételeket kínálnak.
2: Ezek a receptek, ezek a széles nyilvánosság számára elérhetőek lesznek? Mert azért kérdezem, hogyha mondjuk egy család dönt úgy, hogy egy kicsit odafigyel erre is, hogy a lehető legbolygó barátabb módon étkezzen, akkor inspirálódhat-e majd a bolygóbarátízek.hu honlapról?
3: Ez egy jó ötlet, lehet, hogy a folytatásba ezt bevesszük, egyelőre nem gondoltunk erre, igazából a gasztrohős.hu oldalon ott van sok recept, tehát onnan tudnak inspirálódni. Most ez az első év, hogy ezt a Bolygóbarát ízek hónapját meg hirdetjük, de felírom, és jövőre akkor már recepteket is fogunk gyűjteni.
2: Nagyon jó. A kérdés az is, hogy mondjuk van-e esély arra, hogy bár növényi alapú, de mondjuk egy avokádó alapú fogással jelentkezik az étterem, mert hát ugye az sem kis lábnyom, hogyha a világ másik feléről hozzuk az alapanyagokat, az kevésbé bolygóbarát, mint hogyha jó magyar sárgarépából készítenénk mondjuk finom főzeléket.
3: Így van, teljesen igazad van, tehát mi is pusztítjuk arra a vendégeket, hogy használjanak minél több helyi és szezonális anyaganyagot, de nem zárjuk ki az import termékeket, tehát sokkal inkább legyen egy avokádós saláta, mint egy magyar, nem tudom, marhahúsos saláta.
2: Aha. Meddig tart ez az egész hónap, ugye június 18-án van ez a nap, gondolom ez a közepe, de meddig vehetnek részt a programban az éttermek?
3: Az éttermek folyamatosan jelentkezhetnek, most ugye júniusra hirdettük meg, nyilván, hogyha nagy igény van rá, akkor kitaláljuk annak a módját, hogy majd meghosszabbítsuk, vagy akár egész évben elérhetővé tegyük ezeket a listáját az éttermeknek. Most egyelőre azt mondom, hogy hogy június hónapban lehet regisztrálni, akkor élni fog a honlap, és arra biztatjuk a vendégeket is, hogy ők pedig ezeket persze válasszák, fotózzák a közösségi médiába hashtaggel tegyék közszemlére, és nyereményjátékot is hirdetünk közöttük.
2: Oké, ez, ha már szóba kerültek maguk a vendégek, honnan jön ez a kezdeményezés, fölülről vagy alulról? Tehát a étterembe járók is igénylik akár a helyi ízeket, akár a bolygóbarát fogásokat, vagy próbáljátok kicsit edukálni az étterembe járókat ilyen irányba?
3: Abszolút is. Mi azt vettük észre, hogy tényleg amikor már közel 15 éve elkezdtünk beszélni arról, hogy a fétkezésnek meg a környezetvédelemnek bizony van kapcsolata, akkor még elég elzárkózott mindenki, és azt mondta, hogy fú, hát ez hús nélkül nem lehet jól lakni, meg a vegetáriánus az csak a, nem tudom, a rántott gomba. Ehhez képest szerintem a vendégek részéről is elmozdult, tehát az akár az otthoni főzés, akár az éttermi választások, de az éttermek részéről is van egy nyitás. És ráadásul mi úgy gondoljuk, mi az Európai Éghalatvédelmi Paktumnak a partner szervezete vagyunk, és tényleg ennek az egész paktumnak a célja az, hogy ösztönözzük az egyéneket is, a közösségeket is, az intézményeket is a klímacselekvésre, és szerintem ez a hónap, ez pont egy olyan dolog, ahol meg tudjuk fogni, hogy igenis, hozunk döntést azzal, hogy mit eszünk, és annak nagy klímavédelmi haszna lehet.
2: Oké, hát ehhez kívánunk sok sikert. Köszönjük szépen az információkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És jó étvágyat mindenkinek.
2: Jó étvágyat kívánunk. Szervusz, szép napot.
3: Szervuszok.
2: Varga Judittal, a Felelős Gasztró és Alapítvány vezetőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Nagyon jól vettétek észre, hogy Kántor Endre meglógott, nem bírta tovább idegileg a mai műsort. Irtózatos stresszel jár egy minden egyes Millás reggelének az elkészítése. Most csendben sír valami madárcsicsergős zöld folton, valahol az Isten háta mögött, és próbálja összekanalazni a maradék önbizalmát, úgyhogy nem könnyű itt azért helytállni. És ha valaki, mert hogy többen megírták, hogy a Lamborghini eredetileg traktorokat is gyártott, akkor arra azt tudom mondani, hogy nekem mondott parasztnak. Hát, hogy a viharban, most is gyártanak Lamborghini traktorokat, sőt, azzal jobban lehet csajozni szerintem, mert sokkal drágább, mint egy Lamborghini Huracán, vagy valami ilyesmi. No, hát dobozlégzés, az nagyon fontos szerintem a stressz csökkentésben, bár Kántor kollégának nem jött be a módszer láthatólag, de a mikrobiomja legalább egészséges, és tudja termelni a GDP-t, de nem holnap, mert holnap én és a Gede fogjuk termelni a GDP-t. Majd meglátjátok, milyen klasszul. Tartsatok akkor is velünk, mindenkinek tartalmas szép napot, Szoller Andi jön a hírekkel, ez lesz a záróaktus. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van grebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Újabb 12 személyt gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. Egy-egy zápor előfordulhat, de sokat süt ma a nap, és 27 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 12 személyt gyanúsított meg a központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekményekkel zajló nyomozásban. A napokban kihallgatottak, gyanúsítottak közül 8-an vannak őrizetben. Letartóztatásokat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedésekről ma dönt a bíróság. A több önkormányzatot érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,6%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest 1,2%-kal mérséklődött. A KSH adatai szerint az üzemanyag kiskereskedelemben 9,1%-os volt a bővülés. Csoportos létszám leépítést jelentett be a Balázsi Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group. A Telex értesülései szerint a dolgozóknak a cég vezetősége e-mailben jelentette be a leépítést. Korábban a portálnak több a Lunch csoportnál vagy alvállalkozóinál dolgozó munkavállaló írt levelet arról, hogy a cégek számláinak zárolása miatt nem kapnak bért, illetve létszám leépítéssel fenyegették meg őket. Június 5-től megújul a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere.
8: A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve néhány egyéb szolgáltató kötelesek haladéktalanul bejelenteni az adóhatóság felé, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek. Akkor is jelezniük kell, ha pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tesznek. Felmentették az országos rendőrfőkapitányt, dr. Balog János rendőraltábornagy utódjáról. Egyelőre nincs információ. A belügyminisztérium tegnap jelentette be, hogy a miniszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt is. Újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzuzalék borítja, az önkormányzat figyelmeztető táblát helyezett ki, de közben készül a burkolat cserére vonatkozó műszaki terv, és amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállítják az azbesztes kőzuzalékot. Irán drónokkal támadt a Kuvait nemzetközi repülőterét, több mint 60 ember megsérült, az épület tetején pedig hatalmas lyuk tátong. A kuvaiti repteret márciusban és április elején szinte naponta érte dróntámadás, amelyekben több üzemanyagtartály és egy radarrendszer is megsemmisült.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Túlnyomóan napos időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, és 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Platon Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A magyar indie kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ausztrál duó az Empire of the Sun nem csak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is kitűnik kortársai közül. Olykor a szamuráj kultúrából, digitális grafikákból és még olajfestményekből is merítenek inspirációt zenéjükhöz. Az Empire of the Sun zenekar neve nem a híres regényre utal, hanem arra a gondolatra, hogy a napot számos civilizáció istenként tisztelte. És ők ezt az univerzális szimbólumot kívánják megjeleníteni zenéjükben, vizuális világukban és persze a nevükben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korán sem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: csipem. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elvis Presley 1958-ban jelentette meg a Trouble című slágerét. Ez a cím annyira megtetszett neki, hogy 1975-ben kihozott egy hasonlóan elkeresztelt, mégis teljesen más dalt. A T-R-O-U-B-L-E-t, amelyben kibetűzve énekelte kedvenc szavát. A Vulgar zenekar tagjai még a rock'n'roll királyánál is nagyobb bajkeverők. 2025-ös Trouble-jükben hol simán, hol betűzve dalolják el a bűvös szót. A Long Beach-i csapat szerzeménye éppen a két Presley számközti időszakot idézi fel hamisítatlan retropop hangzásvilágával, és a klip is a korszak filmjeinek vagány autós üldözéseire emlékeztet. Olyan alkotásokból ismerhetünk rá bizonyos beállításokra, mint a Párbaj, az American Graffiti vagy a Száguldás a semmibe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jól eső.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
5: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Újabb 12 ember gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben. Egyelőre nem született kormányzati döntés a vendégmunkások ügyében. A természetvédők fellebbeztek a budapesti reptér új környezetvédelmi engedélye ellen. Nagyrészt napos idő lesz, egy-egy zápor még előfordulhat, délután 27 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Többek között Őrsi Gergely második kerületi polgármester és a kerület korábbi polgármestere Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte a központi nyomozó főügyészség. A Telexnek az ügyészség szóvivője jelezte, letartóztatást kértek Gór Csaba második kerületi fideszes politikusra is, Puskás Péter óbudai Fidesz elnökre is, Ceglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő, Szkalicki Tünde Momentumos önkormányzati képviselővel és Matisz Károllyal a Momentum pártigazgatójával ugyanez történt. A központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb személy gyanúsított meg, eddig pedig összesen 32 személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg. Egyelőre nem született kormányzati döntés a vendégmunkások ügyében. A Tisza párt programjában azt írta, hogy 2026. június 1-től megtiltanák az unión kívüli vendégmunkások tömeges behozatalát a magyar munkahelyek és bérek védelme érdekében. Az Indexnek azonban jelezték, egyelőre nem született kormányzati döntés az ügyben. Szakértők szerint mintegy 100 ezer külföldi munkavállaló számos olyan ágazatban dolgozik, ahol kevés a hazai jelentkező, ezért egy hirtelen tiltás működési nehézségeket okozna. Kiderült, hogy mire költeni az uniós pénzek rá eső részét a Szociális Család és Idősügyi Államtitkárság. A tervek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés, az egyszülős és egygyermekes családok támogatásának bővítése, a gyermekszegénység csökkentése, valamint az idős ellátás és a hajléktalanság megelőzését célzó programok fejlesztése. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hangsúlyt kap a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, valamint a folyamatos szakmai párbeszéd a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával. Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával. Az orosz külügyi szóvivő jelezte, készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére, a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében. A Magyar Természetvédők Szövetsége fellebbezett a budapesti repülőtér új környezetvédelmi engedélye ellen. Úgy látják, hogy a kormányhivatal által kiadott határozat több ponton szakmailag hiányos, jogszerűsége vitatható, és se a reptér környezetében élők egészségének, se az éghajlati céloknak a védelmére nem nyújt megfelelő garanciákat. Céljuk, hogy olyan engedély jöjjön létre, ami egyértelmű korlátokat szab a további növekedésnek.
0: Időjárás a Rádiókafén.
7: Túlnyomóan napos időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral, az északnyugati szél napközben megélénkül és 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, szociális munkás, felépülő függő, akit köszöntök, szia!
10: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
9: Kiszámoltam, hogy 24 éve lesz idén, hogy te teljesen tiszta vagy, ami azt jelenti, hogy se drogok, se alkohol.
10: Se nikotin, se gyógyszerek, tehát hogy semmi.
9: Semmi.
10: Nem használok.
9: Igen, és körülbelül 14 éve van, hogy mi először beszélgettünk, amikor egy nagyon hosszú interjúban elmesélted a te történetedet, tizenvalahány éven keresztül.
10: 15 évig voltam intravénás kábítószer használó, heroint, amfetamin, kokaint használtam, és rengeteg gyógyszert, tehát barbitulátokat, illetve benzókat, Xanaxot, Rivotrilt.
9: Tehát mondhatjuk, hogy megjártad a poklot. Mindig szerettem azt, hogyha egy picit összefoglaljuk, bár több műsor sem lenne elég ahhoz, hogy ennek minden részletét átbeszéljük, de mégis, amit te ma fontosnak tartasz elmondani a saját függő múltadról, az mi?
10: Megpróbálok összeszedett lenni, szóval tök fontos, hogy diszfunkcionális családból jövök. 2 és 5 éves korom között egyáltalán nem láthattam és nem találkozhattam az anyámmal. Ez nagyon meghatározó, tehát a későbbi életemre vonatkozólag is. Ez egy ilyen zűrös válásnak a következménye volt, hogy az apai nagyszülőknél maradtam, és ők viszont nem akartak visszaadni az anyámnak, és egy hosszadalmas pereskedés, gyerekelhelyezési per,
9: szemed
10: és aztán
9: gyámhatóság,
10: rendőrség, tűzoltóság, minden, és akkor mint egy belgrád rakparti ostrom, ez így jelent meg az újságban, valahogy így a karhatalom segítségével kerültem vissza 5 évesen ugye az anyámhoz, hogy azt megelőző 3 évben egyáltalán nem láttam, tehát nem volt róla semmiféle emléképem, és plusz ott volt akkor aznap a nevelőapám, aki utána az követő években nevelt, és tehát egy vadidegen ember, bajuszos ember, meg egy nő, akinek így a kezében nyomtak ott a ostromnak a végeztével, és azért ez maradandó nyomokat hagyott. Egyébként utána azért én rendszeresen bepisiltem, meg utána, hát nyilvánvalóan az, hogy én egy idegen környezetbe kerülök, akkor szóval, hogy azért a kötődés az nem volt egyszerű az anyámhoz sem, meg az új nevelőapához se, ráadásul utána az volt egy ilyen 2 hetenkénti láthatás az édesapámmal, de hogy így az se volt annyira zökkenőmentes, tehát hogy ő jött, de meg olyan apa volt, aki nem nagyon tudta kimutatni ugye az érzéseit, tehát hogy az ölelés, meg, tehát hogy ez nem ez volt az ő szeretet nyelve, hanem ő anyagilag támogatott, már amennyire az elején még a gyerektartással is gondok voltak. Olyan 10 éves korom után már úgy emlékszem, hogy nem is nagyon mentem az apámhoz, aki egyébként úgy elutasító nem volt velem, csak mondom, nem, sose tudtunk ki egymáshoz igazán közel kerülni, Isten nyugasztalja, most egy pár éve már elment.
9: Tehát magyarán azért ott a gyerekkor nagyon erősen traumatizált.
10: Igen, elég traumatizált volt így ez a gyerekkor, után a szüleim maszekfodrászként rengeteget dolgoztak, hétvégén építkeztek, nyaraló, stb. Dada vigyázott rám. Tehát úgy én meg olyan kívülálló voltam, meg ilyen önbizalom hiányos, vágytam nagyon ilyen szeretetre, meg elismerésre. Egyébként ilyen jó tanuló voltam, ilyen könyvmoly, én abban menekültem, akkor még nem volt internet, meg nem sportoltam, tele voltam frusztrációval, nem tetszettem magamnak. És aztán Berespáni gimnáziumban tanultam tovább, és ott még elsőben nagyon jól tanultam, majdnem kitűnő voltam, aztán második évtől meg már majdnem, hogy bukdácsolni kezdtem, egyszer sem buktam meg, de hogy így elkezdett romlani a tanulmányi eredményem, és elkezdtem ilyen deviánsabb barátokkal ismerkedni, barátkozni így a felszabadulás téren. Annak idén úgy hívták, most Ferenciek terület, ott volt a gyülekező helye, ott a 80-as években a magyar undergroundnak, meg punkoknak, meg csöveseknek, meg hippiknek, akkor jöttek ezek a korai zenék, a Beatrice, Playmobil, Őszinte Kőkeményrók, utána meg az ilyen VHK, meg Európa Kiadó Kontrollcsoport, stb.
9: Ez nagyon tudod.
10: Ezeken. De hogy, és aztán így szép lassan érettségi után kezdtem el igazából drogozni, és ez egy 15 évig tartó gyakorlatilag ilyen álmokfutás volt, ahol az elején nagyon élveztem, meg kicsit másnak éreztem meg, hogy lett egy olyan közösségem.
9: Igen, ez a kérdésem, hogy lett egy új világ, tehát teremtődött egy olyan világ, ahol jó volt lenni, mert egészen odáig, amit te mesélsz a saját világodról, az neked mindenképpen kényelmetlen volt, és hogy mondtad, kívülálló is voltál benne.
10: Igen, meg nem éreztem magam elég jónak ott, meg így a drogok mentén szerveződtek így a, így a kapcsolatok, meg a zene, és akkor jó volt, de azért, ha belegondolok, ha most nagyon őszintén magamban nézek, akkor mentem mindig az éjszakába, az Almási tér, az összes ilyen koncertekre, de valahol mindig az a magányérzet, meg az a nem vagyok elég jó érzés, az mindig ott volt, hogy megyek, koncert, ott maradok, minél tovább, aztán egyedül megyek haza, nehezen ment a csajozás, meg mit tudom én. És aztán így a...
9: Hát persze, tehát ez a teremtett világ sem fogja megadni.
10: Nem,
9: hát ez egy illúzió.
10: Egy illúzió,
9: ráadásul benne tart valamiben, és egy olyan függés alakul ki, amiből aztán nagyon nehéz kimászni, szóval mindenképpen egy csapda.
10: Igen, nem is akarom én ezt a drogozás dolgot annyira hosszan taglalni. 15 évig volt rengeteg elvonókúrával, rengeteg problémával, egyre sűrűsödő nehézségekkel, fizikai jellegű, nagyon súlyos leépüléssel, rengeteg rendőrségi ügyel, 90-es évek elejétől elkezdtem drogterjesztésből élni, a kapcsolataim teljesen leépültek így a normál külvilágát, tehát gyakorlatilag csak droghasználó baráti köröm lett, vagy alakult a párkapcsolataim, és így alakultak. 90-ben született egy kislányom, egy aktív droghasználó nőtől. Nem voltam jó apa, nem tudtam apa lenni, a drog fontosabb szerepet töltött be az életemben, mint az apaság. Egyébként én nem is akartam akkor még gyereket, szóval felelőtlen is voltam, és hát 25 éves, és intravénás droghasználó, szóval... Szaporodtak a rendőrségi ügyeim, volt itt próbára bocsátás, pénzbüntetés, figyelmeztetés, és 3 felfüggesztett börtönbüntetés, rengeteg kórházi elvonókúra, ahol többnyire megfelelésből mentem be, vagy a rendőrség miatt, hogy legyenek papírjaim, vagy én kezeltetem magam. Voltak szándékaim arra vonatkozólag, hogy leálljak, de igazából maga a józan életforma, mint olyan egyáltalán nem volt számomra vonzó perspektíva se, az, ahogy az anyámék éltek és halálra dolgozták magukat, se az a kispolgári, szocialista szürke Magyarország pártunk és államunk vezérletével, az se volt egy túl vonzó perspektíva, arra meg alkalmatlannak éreztem magam, hogy ilyen igazán én egy ilyen tanult ember legyek, és ez furcsa ezt most mondani így, hogy már van 2 diplomám, meg sót én oktatok, szóval hogy azért ez így, na mindegy, de hogy akkor én arra voltam képes, és hát csináltam egész addig, amíg először elkerültem egy egyházi rehabra, 94-ben ott voltam egy évig, de igazából gyakorlatilag azon kívül, hogy nem drogoztam, csak az időt húztam, mert olyan nagyon nem változott semmi, se a gondolkodásmódom, se a családi rendszerben, és aztán még 2 év mély repülés után kerültem Komlóra, ott voltam 27 hónapig rehabon, és én azóta nem drogoztam, alkohollal volt visszaesésem, valahogy azt én úgy kezeltem, hogy az nem drog, pedig hát kőkemény drog, és azt mondom, hogy nem lehetne meleget foglalkozni az alkohollal, tehát ezt én így látom a magán praxisomban is, hogy mennyi alkoholista kér segítséget, meg hogy egyáltalán hányan vannak, és ettől hányan szenvednek a környezetükben.
9: És közben mennyire láthatatlan ez sokszor.
10: Igen.
9: Ezekkel. Én is arra gondoltam, hogy pont ezért bevehetjük az alkoholt is, én meg a gyógyszer függőségre gondoltam, hogy ugye ezzel is foglalkozol, eleve a függőséggel foglalkozol.
10: Igen.
9: És hogy egy ilyen kis térképet kapni arról, mert én azt képzelem, hogy az is egy láthatatlan dolog, és az is egy olyan dolog, ami meg tudja az embert úgy vezetni, meg behúzni, hogy gyakorlatilag nem lehet nélküle élni. Hallok én olyat is, ami csak sima fájdalomcsillapító függés.
10: Ez szerintem minden függ,

0: jobban tudom, hogy nekem mi a jó, meg hogy más ne szóljon bele, hogy mit csinálok, és egyébként én nem ártok senkinek, ami egyébként abszolút nem igaz, az még akár egy sportfüggő esetében se van így, mert ha valaki ezt olyan szinten nyomja, tudod, hogy a saját egészsége is megsínyli, arról nem beszélve, hogy a családjában rá se fordítja a megfelelő időt, és az a kényszeresség és a megszállottság ugyanúgy megvan, akkor ugyanúgy kirekesztődik a családból, vagy a gyerekei ugyanúgy nem kapnak belőle eleget, vagy a feleséggel, mint hogyha inna, talán egy fokkal jobb, de maga az érzés, meg a megszállottság, meg a jobban tudom, az ugyanúgy megjelenik. Meg az, hogy nem tudom abbahagyni, illetve hogy bűntudatom van akkor, hogyha nem csinálom, vagy akár elvonási tüneteim is vannak, hogy egyszer rosszul érzem magam, hogyha nem futom le mondjuk azt az adott dózist.
1: Miért van szerinted a függőség? Tehát mivel magyarázható? A te esetedben ugye elmondtad a te családi hátteredet, és hogy abból mi következett, de mindig felfedezhető valami diszfunkció?
0: Én még nem nagyon találkoztam rá esettel, hogy valami ne lett volna a háttérben. Minden meg volt adva, minden jó, semmi nem ivott, nem drogozott, nem gyógyszered, aztán kidőlt, hogy ja, lehet, hogy azért az apám munkafüggő volt, mert szökőjében láttuk, mert reggel elment, mint tudom, 7-8-kor, és akkor este 7-8-kor jött haza, meg hétvégén is, vagy még akkor még mindig állandóan csöng a telefon, tehát hogy valahogy mindig megvan az az érzés, hogy keletkezik a függő életében egy valamilyen hiány. Szerintem ez a fő kulcsmomentum, az a fajta hiány, az a hiátus, az az üresség, amit bármelyik szerhasználó vagy függő megpróbál valamilyen formában pótolni, és azt gondolom, hogy a drogok, meg a gyógyszerek, meg az alkohol egy instant, azonnal oldódó jó érzetet, egy feszültséglevezetést, egy oldódást tudnak okozni, és ettől hirtelen egyből jó lesz, csak hát nyilvánvalóan ez meg előbb-utóbb a szervezetehez hozzászokik, és aztán egyre több és több kell belőle ahhoz, hogy ugyanazt az érzést elérje, illetve nálam is az volt, hogy az elején sokat adott a drog, aztán jöttek benne a nehézségek, de még mindig adott, aztán volt, mint hogy egy mérlegen nézzünk, hogy már legalább annyit elvesz, mint amennyit ad, de közben meg már kialakult a függőség, és akkor egy idő után már többet elvesz, akkor már futok magam után, mint a szerencsejátékos, aki már újra és újra azért fogad, hogy esetlegesen visszanyerhesse, amit elbukott, ami persze nem történik be, de ugyanerre a rugóra jár a drog, meg az alkohol, meg a gyógyszerfogyasztás, és hogy egy idő után meg már egyszerűen csak azért használom, hogy ne legyek olyan ramatyul, mint azt megelőzőleg, és utána ez állandóan már csak egy ilyen hiánypótlás következik be, és már az a drog használszer által okozott jó érzés is szép lassan eltűnik, tehát már csak az van, hogy ne legyen az illető annyira szarul, csak azért használ, egész addig, amíg eljut egy ilyen pontig, ami egy ilyen mély pont, ami én meggyőződésem mindenféle egyéb véleményekkel szemben, hogy egyszerűen, hogyha nincs az illetőnek valamilyen mély pontja, akkor egyszerűen nem fog változtatni, és akkor itt azok, akik támadják ezt az elvet, az azt mondják, hogy nem kell mindenkinek megvárni a mélypontot, és ebbe szóval itt az a kanyar, hogy egyébként bárki, aki abba hagy valamit, ott az a maga módján megél valami mélypontot, csak itt mindig megpróbálják hasonlítani valaki máshoz. Tehát nem feltétlenül az a mélypontja egyiknek az, amikor kihullanak a fogai, vagy azt mondja az orvos, hogy 2 hete van hátra, és beledöglik, más valakinek meg lehet, hogy az első gyorshajtásnál jön meg egy olyan fajta mélypont, azt mondom, hogy ezt nem tehetem meg magammal, vagy a családommal, vagy amik először közli a felesége, hogy bár még mondjuk fizikailag nem látszik, de minden romlandóban van körülötte, hogy ez így megy, akkor mi nem fogunk menni, és akkor ott van az a mélypont, vagy a munkahelyén kap egy olyan visszajelzést, hogy ezt már nem fogja a munkahely tolerálni, bár még jól öltözött, megvan mindene, kocsi, lakás, keresett, stb. Nem az utcán fetreng, de az neki akkor is ott egy mélypont, ott valami beütött, az a jeges szelem megcsapja vagy az elmúlásnak, vagy annak, hogy ott valami gebasz fog történni, az a krízis, és akkor ott jön az a pont, hogy akkor én ezt már nem fogom csinálni, és hogyha nem annyira durván előre alatt állapotban van ott a függőség, akkor ott meg lehet állni.
1: De azt gondolod, hogy van, aki ezt vitatja, mert én leginkább ezt hallom, hogy egész egyszerűen nincsen más, hogy ebből kiút, csak saját döntés alapján.
0: Én mostanában hallok már ilyen véleményeket is, hogy nem is kell ezt, meg, hogy szociálisan is lehet használni annak, aki függő idővel meg lehet tanulni. Én egyébként azt gondolom, hogy nem. Tehát pont az a lényeg a függőségnek, hogy amikor kialakult a függőség, akkor az van, hogy elvesztettem azt a kontrollt, és én azt látom és azt tapasztalom, rengeteg emberrel kerülök kapcsolatban, nagyon sok helyen dolgoztam már tényleg.

0: tényleg, hogy aki igazi függővé vált, az nem tud utána már szociálisan használni, vagy pedig ideig, óráig megy, de ez akkora erőfeszítéssel jár, hogy ne lépje túl, hogy sokkal többet elvesz ugyanúgy, mint ad, és ráadásul a környezet akkor is állandóan fél és szenved. Tehát, hogy lehet, hogy nagy nehezen, tehát, hogy erőfeszítéssel tényleg csak egyet vagy két sört iszik, de hát én tartok most már több éve hozzátartozói csoportot, és azért az ott hozzátartozók elmondják, hogy nekik már mekkora rémület az is, amikor látja, hogy most a férje fog inni egy-egy sört, hogy mikor fog az újra beindulni, mert 20 évig mondjuk abban éltek.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, szociális munkás, felépülő, függő, gyászcsoportvezető, zene és feles információk után jövünk vissza, maradjatok ti is.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádiókafé After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Volt.
5: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
6: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, szociális munkás, felépülő függő, gyászcsoport vezető, és tulajdonképpen a saját személyes történetedet átbeszélve eljutottunk odáig, hogy te most már jó régóta dolgozol a szenvedélybetegekkel. Összességében ugye a függő magatartást te úgy bemutattad, hogy ez tulajdonképpen mindegy, hogy miről beszélünk. A lényeg az, hogy egy valamilyen módon az életet és a környezet életét tönkreteszi, meghatározza, és azt mondtad, hogy szerinted leginkább úgy van ebből kiszállás, hogy elkövetkezik egy mélypont.
7: Igen.
6: Egy olyan krízis, ami olyan szinten megüti az illetőt, hogy azt mondja, hogy valamit csinálni
7: kell. Nincs tovább, valamit változtatni kell.
6: Tehát és ez a szerencsésebbje, akinél ez elkövetkezik.
7: Igen, hát akinál egyáltalán megtörténik ez a beismerés, hogy mondjuk alkoholista vagyok, és nem tudom irányítani a használatomat, vagy szer, akármilyen más egyéb szer, hogy mindenféle létező módot és eszközt kipróbálok, és valahogy így, hogy csak ritkábban iszok, kevesebbet iszok, nem töményet iszom, csak sört iszok, így iszok, úgy iszok, amúgy iszok, megpróbálok mindenféle alternatív gyógymódot, kuruzslás, fülakupunktúra, mit tudom én, bármit, és valahogy mindig ugyanoda lyukadok, hogy egyszerűen nem megy, akkor be kell, hogy lássam, hogy alkoholbeteg vagyok, hogy alkohol problémám van, és egyedül ezt a dolgot nem tudom megoldani, mert amíg az van, hogy én jobban tudom, addig egyszerűen erre valahogy nincsen működő módszer, és akkor jön az a kér, pont, hogy akkor segítséget kell kérni. Egyébként ez nálam legtöbbször úgy történik, hogy ha mondjuk vegyünk egy alkoholista férfit, vagy egy gyógyszerfüggő nőt, akkor általában az van, hogy a környezet előbb kiszúrja, hogy problémá van, és ők kezdik már elég régóta nyüstölni, hogy mennyire kérjél segítséget, a függő az meg általában dacoskodik, hogy ez nem, hogy én nem, mert ez része a tagadás, meg a racionalizálás, a bagatelizálás, az része a betegségnek, de aztán van az a pont, amikor talán tényleg meghallja ezt a dolgot, és akkor sokszor jönnek úgy a férfiakhoz, nem, hogy igazából a feleségük nézett ki engem valahonnan a netről. Olyan is van, és az, ami a nem oké, amikor a feleség hív föl, hogy akkor majd bejelentem a férjemet, ezt és akkor én mindig mondom, hogy hát ez tök jó, ez úgy nagyon rendben van, de mindig az a kliens, aki fölveszi a telefont, akinek problémája van. Hát, hogyha a férjének ekkora probléma, akkor ő keressen meg telefonon, mert most a feleség bejelent egy nevet, én ott ülök, és akkor az a másik, akivel soha nem beszéltem, nem tudom, elérhet semmi, az meg nem jön, akkor én ott hiába várom, és ketyeg az én időm is, meg az alatt más se
6: megelveszi
7: a helyet a lehetőséget, meg nyilvánvalóan engem is megkárosít anyagilag, tehát hogy azért ez nem így van, és akkor szoktam mondani, hogy oké, akkor rendben van, akkor várom a férjének a jelentkezését, és akkor vele megbeszéljük ezt a dolgot. Beszélek vele, én tök fontos, hogy én nem úgy dolgozom, hogy neten ott bekattintanak, ott ülök, és fogalmam sincs, hogy ki fog jönni, hanem én mindenkivel szeretek személyesen telefonon, valaki ír egy e-mailt, hogy szeretnék ilyen egy időpontot, akkor visszajövünk, köszönöm, várom a hívását, és majd egyeztetünk. És akkor egyeztetek vele, akkor egy pár alapdolgot azért megkérdem, hogy talált rám, mi a problémája, miért pont most akarjon, és a többi, és akkor adok neki egy időpontot, e-mailbe vissza is igazoltatom az időpontot, hogy az tényleg az legyen, hogy írásban meglegyen, és egyébként többnyire el is utaltatom előre az összeget, mert azért függőknél viszonylag nagy annak az esélye, hogy van egy hirtelen felbuzdulás, holnaptól leszokom, fölhívok valakit, oda megyek, és akkor ebbe azért belefutottam régen jó pár szóval ott ülök, és az illető meg nem jött meg, mondjuk oké, lehet, hogy e-mailbe visszaigazoltad, hát, és akkor most úgy mi van.
6: És akkor mi a módszer? Tehát hogyan épül fel a megismerkedés, a feltérképezése a helyzetnek, és aztán utána a terápia elkezdése is.
7: Hát
6: lépésé.
7: Azért ahány ember annyiféle, szóval, hogy ezt erre nincsen egyen sablon. Már azért nyilvánvalóan megtörténik az első interjú, hogy akkor miért pont most jött, miért hozzám jött, mi a problémája, mióta érzi ezt problémának, milyen...
6: Jó, de nagy általánosságban egyébként a miért pont mostra mi a válasz? Ez a mély pontszerűség?
7: Hát igen, hát okay. Általában, de azért ez tényleg fontos, hogy miért, hát miért nem két éve jött, vagy miért nem két év múlva jön, tehát hogy persze akkor megmondják, hogy most éppen milyen adott élethelyzetben vannak, mi a szenvedésnek a tárgya, és
6: most akkor
7: hát
6: szenvedés
7: azért úgy, hogy föl lehet elképezni azt is, hogy mennyire motivált az illető. Azért jó pár ember van, akkor látom, hogy oké, hogy így eljött mondjuk megfelelésből a felesége miatt, vagy valami, de hogy ebben azért még jó pár év használat van, de hát attól még ugyanúgy megkapja azokat a szükséges információkat, mint bárki más, csak tudom, hogy nem nagyon fogja ezeket úgy megfogadni.
6: De te ezt látod a legelején?
7: Sok olyan ember van, akin egyszer lehet érezni, hogy még nem, tényleg nem tartott, de annak is lehet egy konzultáció, egy jófajta edukáció, hogy avval együtt, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy ő még nem tudja, hogy igazából függő, de hogy mit gondolok én, elmondja, hogy mi van, hogy van, akkor elmondom, hogy körülbelül hol tart ebbe a függőségi spirálba, és mondjuk mi várhat, mi várható, és milyen lehetőségei vannak, amikkel nem biztos, hogy most fog élni, mert csak így egyszer eljött, hogy egy pofa vizitek vár, de hogy azért úgy tudja, hogy majd mi várható, hogy azért ennek mi a menete, és ahhoz képest, hogy ő mit, mennyit, mennyi ideje használ, körülbelül akkor mik a lehetőségei, milyen kezelési módszerek vannak, milyen csoportok, milyen rehab, szóval azért itt nagyon széles a spektrum, az attól függ, hogy milyen családi környezetben van, anyagilag hogy áll, időben mennyi van, munkahelye, engem mondjuk vegyük azt, hogy el kéne menni, már olyan állapotban van, hogy el kéne menni egy rehabra, akkor kérdés, hogy mondjuk a munkahelyén még tudják-e, van olyan, hogy tudják, de mondjuk egyébként különösebben nem érdekli őket, tehát hogy amíg még bejárt csinálja, addig jó, utána meg majd, mit tudom én, majd szerzünk valaki mást, hogyha fontosabb, akkor lehet, hogy a munkahelyet is be lehet ebbe akár vonni, hogy támogassák, hogy kapjon, akár fizetett szabadságot, akár fizetés nélküli szabadságot, akár hogy a munkahely finanszírozzon mondjuk egy számára fontos munkavállalás részére mondjuk a konzultációs folyamot, mennyi időre tud elmenni, akár családilag, mert most ott van valaki mondjuk egy alkoholista nő, mit tudom én, 2-3 gyerekkel, úgyhogy nincsen különösebb támogató környezet, az nem fog tudni elmenni egy évre mondjuk rehabra, de mondjuk lehet, hogy képes a család valamennyit neki segíteni, átvállalni dolgokat, hogy elmenjen mondjuk egy 2 hónapos, mi lesz ott a programba, ahol 2 hét után már mondjuk hétvégén haza tud menni, és láthatja a gyerekeit, és mondjuk 2 hónapot még meg tud oldani, valahogy úgy a család, vagy anyagilag is, hogy TB-finanszírozott helyre menjen, vagy valami drágább magán rehabra menjen, mennyire felvállalható ez a dolog, hogy a kapcsolatrendszerét hogy érinti a szerhasználata, be kell-e vonni a családot, egyébként meggyőződésem, hogy igen, mert ez egy ilyen rendszer szintű betegség, tehát ahol házasságban vannak, ott óhatatlanul sérül a többi családtag is, akkor azoknak is kell segítség, lehet, hogy a gyerekeknek is kell egy jó terapeuta, vagy valami foglalkozás, akkor a hozzátartozó részére is mondjuk egy hozzátartozói csoport, tehát hogy nagyon széles a spektrum. És hát ezeket a dolgokat nagyon át kell beszélni a konzultáció folyamán. Az, hogy körülbelül mi várható, akkor az, hogy például az, hogy mennyit iszik annak fényében, hogy lehet, hogy nem is javasolnám, hogy abban a pillanatban aznaptól hagyja abban, mert lehet, hogy naponta 4 liter bort iszik, és másnap megburdelne, vagy valami, tehát hogy komoly problémája lenne, tehát hogy akkor lehet, hogy kell gyógyszeres segítség, én kapcsolatban állok pszichiáterekkel, hogy esetleg tudjam olyan pszichiáterhez delegálni a delikvenst.
6: Az egyértelmű számomra, hogy valószínűleg ez összetett feladat, ahogy az is, hogy személyre szabottan kell, hiszen tényleg nincs két egyforma eset. A csoportokban mi a törekvés? Hogyan néz ki, vagy hogyan tudnád nekem megmutatni, hogy egy csoportfoglalkozás, ami segíthet akár a hozzátartozónak, akár az érintettnek, az hogy néz ki? Mit kell neki ebbe beletennie?
7: Hát egyfél saját magát, az eltökéltségét, meg a szándékát, meg a lágmunkát. Én azt szoktam mondani, hogy a felépülés az egy munka. Tehát ahhoz is kell abszolút egy döntés, meg egy elhatározás, hogy nem veszem fel a borrat, vagy nem veszem be azt a gyógyszert, vagy nem hívom fel a dealer, de ettől függetlenül az is, hogy mondjuk elmegyek a konzultáshoz, meg az is, hogy mondjuk elmegyek önsegítő közösségbe, és egész konkrétan lábmunkával. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy elmegy mondjuk edzésre. Tehát ha valaki 10-15 éven át, 20 éven át napi szinten ivott, akkor ott nem elég annyi, hogy csak, hogy hopp, puf, ma lerakom a poharat, mondjuk tételezzük fel, hogy képes rá, mert nincs annyira durva fizikai elvonása, de onnantól kezdve még nem állt meg a történet, hanem az a legeslegelső, az egy kis nüansznyi része a felépülésnek, hogy valaki nem iszik. Tehát onnantól kezdve az a fajta helyreállítani azokat a romokat, amit az elmúlt 10-20 év használata okozott, meg újra pótolni azokat a hiátusságokat, amik óhatatlanul kimaradtak amiatt, hogy használt, tehát hogy a személyiség fejlődésében is leáll az ember.
6: Igen, mit látsz te, hogy, mert ugye az első és az alaplépés az, hogy a szerhasználat megszűnjön,
7: igen.
6: És azt gondolom, hogy azért is kell itt többnyire bevonni más szakembereket is. Ugye, ahogy mondtad, mindig van a háttérben valami, vagy nagyon gyakorta van a háttérben valami, ami trauma, ami attól nem fog elmúlni, hogy ő most rájött arra, igen, hogy tönkretette magát.
7: De az már egy későbbi rész. Tehát én most itt a szakemberre arra gondolok, hogyha valakinek konkrétan fizikai elvonása van, akkor lehet, hogy be kell feküdnie a területileg illetékes pszichiátriára, az elvonó, a fizikai elvonásra, vagy abban az esetben, hogyha már a kor előzményeiben benne van, hogy vannak ilyen egyéb pszichiátriai problémái is, én nem pszichiáter vagyok, mert én nem tudom mondani, hogy milyen gyógyszert szedjen, ne szedjen a gyógyszerelésében, ezért tök fontos, hogy ebben párhuzamosan mondjuk lássa egy olyan pszichiáter, és aki meg tudja állapítani, hogy mondjuk nem egy krónikus depressziós, és mondjuk, hogyha be van állítva neki rendesen a antidepresszánsa, vagy az egyéb, most nem tudom, sokfajta
6: pszichés
7: probléma van, arra megkapja a megfelelő kezelést, akkor mellette képes lesz tartósan abszinens lenni, hogyha közben meg mondjuk nem használja általa választott szerét. És mondjuk úgy egy pszichológushoz azért nem érdemes még így akkor menni, amikor még aktívan használ, mert gyakorlatilag a szerhasználattal pont azokat az érzéseket fedi le, amikről egyébként képes lenne beszélni mondjuk pont a terápián.
6: Igen, az teljesen érthető számomra, hogy magának a függésnek a megszüntetéséhez olykor kell orvosi segítség, de én arra vagyok kíváncsi.
7: A fizikai függőség.
6: Igen, de én nekem inkább az a kérdés bennem, hogy ahogy eljutsz, én azt gondolom, van egy bizalom a páciens részéről feléd, és előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi van e mögött. Neked ezt, amikor te ezt észreveszed, észleled, látod, akkor neked kell bevonnod pszichológust, vagy másik terápiát javasolnod, vagy hogy van? Tehát meddig tart a te feladatod?
7: Én azért ennek a folyamatnak így az elején vagyok, és én azt gondolom, hogy egy komolyabb pszichoterápiának is csak akkor van értelme, hogyha az illető már tartósan jó pár hónapja, fél éve, éve tiszta, és jó esetben akkor már nem hozzám jár. Uh-huh. De én ajánlom neki, hogy akkor később, de egyébként úgy tapasztalom, hogy a problémáknak a jelentős része orvosolható már azáltal is, hogyha az illető elkezd járni csoportba, és beszél, fölismeri az érzéseit, és azokat képes verbalizálni, kimondani, ventilálni, ebben csökken a gőz, mondjuk, akkor már nem csak annyi lesz, hogy nem esik vissza, hanem ténylegesen elindul egy személyiség fejlődés, és a későbbiekben, hogyha vannak olyan dolgok, amikkel nem boldogul, és kell ott valami egyéb terápia, akkor ott azért van lehetőség terápiára menni. Tehát én is már 10 éve tiszta voltam, amikor elmentem, mert rájöttem, hogy ezekkel a gyerekkori kérdésekkel, meg az intimitás kerülésem, mert folyamatosan nehéz helyzetbe sodrom magam úgy is, hogy már sok éve nem iszom, nem drogozom, nem gyógyszerezem. Tehát vannak olyan dolgok, úgy éreztem, hogy vannak olyan dolgok, amikre számomra a csoport már nem volt elég, és akkor kerestem pszichoterapeutát.
6: A csoportban viszont adja a biztonságot a sors közösség,
7: a
6: ugye?
7: A sors közösség, az a új kapcsolatrendszer. Igen, akkor
6: mármint egyénileg, de mindenkinek ugyanaz a célja, hogy megszabaduljam.
7: Igen, hát nem, megszabadulni, az aktív szerhasználattól lehet, igen, mondjuk megszabadulni, de mondjuk a függőség az megvan, és fölüti a fejét egyéb
6: módokon. Na, ez is egy fontos dolog, hogy
7: meg
6: mi hogy történik.
7: Nagyon fontos, hogy van remény, meg van azonosulás. Tehát, hogyha aki jár egy ilyen önsegítő közösségbe, akkor az látja, hogy vannak emberek, akik hasonló módon ittak vagy drogoztak, de már tiszták 1, 2, 5, 10, akár mint én, több mint 20 éve tiszták, és azok is beszélnek arról, hogy 5 év tisztaság után, vagy 8 vagy 10 év után milyen bukkanók vannak.
6: Na, és mi történik? Mert ez fontos, hogy a függőség az hogyan jelenik meg.
7: Attól még, hogy én abba adjam az ivást, az az űr, amire használtam, az még ott van, és az felüti fejét utána az egyéb dolgokban, a kajálásban, a pornónézésben, a túlzásba vitt munkában, túlzásba vitt sportban, tehát, hogy valahogy az illető akkor megpróbál egyéb módokon valahogy így kompenzálni, amikor megszünteti az egyik adott szernek a használatát, tehát itt a keresztfüggőségeknek elég nagy szerepe van, tehát nagyon sok olyan drogfüggő van, aki mondjuk a drogozást abba hagyja, de mondjuk nem hiszi el, hogy az alkohol is drogazból szép lassan idővel alkoholista válik, vagy bukdácsol egy ideig, mint ahogy én is tettem, és korájön, hogy az alkoholt is ugyanúgy használja, mert az űr attól még ott lett, hogy egy nap abba hagyom, és az egy folyamatos...
6: De akkor abba csak egyet értünk, hogy attól, hogy megszűnik a szerhasználat, a mögöttes ok
7: nem,
6: és azzal muszáj.
7: Tehát az
6: egy idő után oda el kell jutni, annak le kell menni a mélyére, különben függőségről függőségre ugrál az ember, és akkor lehet, hogy ez jobb esetben mondjuk tényleg csak sport, függőség, vagy valami olyan, ami igazából nem rombolja az életét, de összességében megjelenhet, tehát ez áttevődhet
7: igen,
6: más
7: szerre. Igen, ez hosszú évek. Tehát,
6: hogy értem, de hát ez egy fontos dolog, hogy ezt tudja az, mert szerintem, hogyha tudjuk, tehát tisztában vagyunk vele, és a környezet is tisztában van vele, akkor ugye más lesz az elvárás, a hozzáállás, ami fontos.
7: Sőt,
6: hiszen
7: mondok,
6: ehhez kitartás kell.
7: Még mondok egyat is, mondjuk, illetve mondjuk a férfi mondjuk leáll, és eltelik egy kis idő, és azt fogja mondani neki a feleség, hogy jobb volt, amikor itt áll.
6: És
7: rövid
6: miért?
7: Távon hirtelen minden nagyon jó, hogy nem iszik meg, nem nincs ott bebaszva az illető esténként, de aztán egy idő után kinyílik a csipája, tehát akkor most arról külön lehetne itt egy műsor, hogy a nő, aki végig használta az elmúlt 10-15-20 évet, őt is megbetegítette ez a szituáció, ő is bizonyos módon, igen, és őnek is van egy olyan működése, és hogyha ebben a kapcsolatrendszerben csak az egyik fél, mondjuk az aktívan ivó fél az, aki leáll és kezd változtatni a működésen, a másik meg ugyanúgy működik, az óhatatlanul ellentétekhez fog vezetni. A nem ivó fél az azt veszi észre, hogy elvették a játékszerét, már nincs, akit kontrollálhat, meg mit tudom, aki felett.
6: Igen, értem. Hiszen ez egy működés.
7: Ez egy működés, és akkor ott nála is fog keretkezni egy olyan űr, és neki is el kéne kezdeni, hogy foglalkozzon, hogy a fókuszt, ami eddig a férjére irányult, azt most megpróbálja saját magára helyezni, mert abban a pillanatban, amikor megszűnik az oka, hogy a férjével foglalkozzon, akkor ott szintén keletkezik egy nagy űr. És akkor kiderül, hogy az ő élete is elveszett ebben a folyamatban, mert ő is elvesztette a barátait, szégyelte a kapcsolatrendszer előtt, nem jöttek át a barátok, elhanyagolta magát, már ezer éve nem volt színházban, moziba, elhízott, nem jár konditerembe, abba hagyta a tanulmányait, teljesen bezárkózik, és itt a szégyen meg a bűntudat, az ugyanúgy elmagányosítja a hozzátartozókat is, mint a szerhasználókat. Tehát, hogy nekik ez egy ugyanolyan életfeladat lesz utána változtatni, hogy akkor mondjuk meg tudják tartani azt a kapcsolatot, ahol mondjuk a férj kitisztult, vagy az is lehet, hogy külön fognak menni, mert már amikor összejöttek, akkor is használták, gyakorlatilag sose ismerte igazából a férjét.
6: Hát mondanám, hogy ez véget nem érő téma, viszont van egy adásidő, amit tartanunk kell, de nekem így a végére, mert most így körülbelül ennyit tudtunk a függésről, függőségről, és arról, hogy te, mint addiktológiai konzultáns, hogyan tudsz segíteni, mi, hol van a te szereped, de engem az nagyon érdekelne, hogy ebbe az elmúlt tizenvalahány évbe, azon kívül, hogy te a saját utadat is járod, jártad, és gondolom ez is folyamatban van, hogy ebben neked kiégés lehetősége, veszélye volt-e, van-e, vagy te hogy tudsz ehhez napi
7: hát,
6: szinten állni?
7: Én úgy, hogy igyekszem ellene tenni, tehát járok szupervízióba, járok terápiába, járok csoportra, heti 5-ször sportolok, a feleségem is klinikai szakszológus, tehát hogy vele is azért nem mint nem szakmánunk, de hogy azért meg lehet beszélni
6: megvan
7: a dolgokat.
6: Megvan terápiás környezet.
7: Igen, tehát hogy azért megvan a lehetőség, hogy én így ventiláljak, megkapjak visszajelzéseket, meg igen, nekem is meg kell tanulnom mondjuk lazítani, meg kikapcsolni, vagy visszavenni a munkából, mert abba is, mint ahogy egy csomó más egyéb függőségbe a felépülésem során belefutottam, de abból is igyekszek visszavenni. Pont azért, hogy meg közben képzem magam, tehát most is tanulok, most is. Meg hát közben meg az is egy ilyen izgalmas dolog, hogy ezt most már így tanítom a Soté Addiktológiai Tanszékén, rendszerelméletet oktatok.
6: Ez biztos, hogy nagyon érdekes, és hoz új fénytörést a te munkádba is, ebbe
7: hát
6: biztos.
7: Meg ilyen új izgalmas, tehát ilyen változatosság, hogy ne az legyen, hogy így beleszürkülök valamibe.
6: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, ígérem, hogy folytatni fogjuk valamikor, most ennyi fért bele, nagyon sok sikert neked a továbbiakban.
7: Köszönöm szépen.
6: Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns, szociális munkás, felépülő, függő, gyászcsoport vezető volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Újabb 12 embert gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben. Törvény jöhet a Velencei tó megmentésére. Akár szeptemberig is eltarthat az iráni kikötők blokkádja. Egy-egy zápor előfordulhat, de sokat süt ma a nap, és 27 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 12 embert gyanúsított meg a központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásban. A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül 8-an őrizetben vannak. Letartóztatásokat az ügyészség indítványozta, a kényszer intézkedésről ma dönt a bíróság. A több önkormányzatot is érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegnést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,6%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest pedig 1,2%-kal mérséklődött. A KSH adatai szerint az üzemanyag kiskereskedelemben 9,1%-os volt a bővülés. Miniszteri biztost nevez ki az egészségügyi miniszter a pszichiátriai ellátás fejlesztésére. Egyebek mellett feladata lesz az akut ellátás megerősítése és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tétele. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy Budapesten több kórházat bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, és kiírják az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Törvény jöhet a Velencei tó megmentésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Magyarországon menedékjogot kapott Marcin Romanowski. A volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes jelenleg is képviselő Lengyelországban, így neki is évente vagyonnyilatkozatot kell tennie. Romanowski 2024. decemberében menekült Magyarországra, és kapott itt politikai menedékjogot az Orbán kormánytól. A lengyel ügyészség többek között közpénzekkel való visszaéléssel és korrupcióval gyanúsítja a politikust. Akár szeptemberig is eltarthat az iráni kikötők blokkádja, közölte az amerikai elnök. Donald Trump ugyanakkor hozzátette, nagyobb valószínűséget ad annak, hogy a helyzet gyorsan rendeződik. Trump egyben elismerte, hogy hétfőn indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő, szélesebb béke megállapodást.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, a déli szél egyre több felé megélénkül, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19-29 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Csillum Trio készítette.

Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d Chillum Trio.

0: véglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Csillung Trió volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Tucatnyi újabb politikus gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben. Becslések szerint 16-18 milliárd forintot költhettek 60 pusztára. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról. Holnap is lesz egy-egy zápor, felhős időre készülhetünk, de délután 29 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Tucatnyi újabb politikus gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint mostanáig 32 ember gyanúsított kihallgatása zajlott le. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között több mint 2 milliárd forintot fizetett ki kormánypárti és ellenzéki képviselőknek, hogy a cégei szerződéshez juthassanak, és minél jobb feltételekkel meg is tarthassák azokat. Az ügyben már 32 gyanúsított van. Becslések szerint 16-18 milliárd forintot költhettek 60 pusztára, a komplexum piaci értéke azonban most ennek csupán töredéke, nagyjából 2-3 milliárd forint lehet, olvasható az Economics oldalán. Csorba Dániel ingatlan szakértő egy TikTok videóban ismertette érték becslését, amelynek alapja, hogy a 13 hektáros területen több nagyobb épület, köztük főépület, vendégház, lovarda, könyvtár, valamint különböző kiegészítő létesítmények is találhatók. Ukrajna és Moldova megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalások előkészítését. A ciprusi EU elnökség bejelentette, a cél az, hogy valamennyi uniós tagállam jóváhagyása után az első tárgyalási klasztert már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar kormányfő szerint az egyezség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 000 fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev vállalta, hogy a vállalkozásokat jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti. Évente 1,5 millió ember hal meg az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint további 866 millió megbetegedés származik ebből, a legnagyobb veszélyben pedig a kisgyerekek vannak. Becslések szerint a szervetlen arzén és az ólom évente még mindig több mint 1 millió halálesetért felelős, a szennyezett étel fogyasztása nyomán kialakuló betegségek pedig 2021-ben mintegy 310 milliárd dollár többletköltséggel jártak, beleértve a munkaképesség elvesztését is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, a déli szél egyre több felé megélénkül, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19-29 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. június 4-én 13:05 van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Film.
1: Lichter Péter experimentális Dracula adaptációját, a Dolog a koporsóban című filmet meghívták a 62. Pézárói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A Mustrát június 13-ától 20-áig rendezik meg az itáliai városban. Az alkotók szerint a Dolog a koporsóban különleges audiovizuális kísérlet, az experimentális horrorfilm kizárólag klasszikus vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik. Az alkotáshoz több tucat Dracula adaptáció képsorait dolgozták fel, köztük 35 mm-es és Super 8-as film tekercseket, amelyeket különféle analóg és digitális roncsolási technikákkal alakítottak át. A film világpremierje idén februárban volt a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál programjában. Magyarországon tavasz óta bemozi vetíti rendszeresen, a következő előadás június 19-én lesz. Pézáróban egyébként korábban már olyan magyar filmrendezők munkáit is vetítették, mint Forgács Péter, Jeles András vagy Jankovics Marcell. A fesztivált eredetileg a Velencei Filmfesztivál alternatívájaként hozták létre, politikai szemléletében és filmes válogatási elveiben egyaránt.
2: Színház.
1: Az Erkel Színház több új produkcióval is várja a nézőket a következő évadban, de műsoron tartja idén bemutatott darabjait is. A 2026-27-es évadban az Erkelbe érkezik a Wicked című musical, amelyet először augusztusban a szegedi szabadtéri játékokon mutatnak be. Műsorra tűzik a Három testőr című musical adaptációt is, amely Alexander Dumas regénye alapján készül. A jövő évadban útjára indul az Erkel 360 elnevezésű sorozat is, amelynek előadásai interaktív formában várják a közönséget. A színház honlapja szerint a nézők 360 fokban helyezkednek majd el a játéktér körül, az előadás szó szerint körülöttük történik, a jelenetek pedig nem egy irányból, hanem minden oldalról hatnak. Az első produkció a Lakógyűlés rendezője Ember Márk lesz, a színház nyári programokat is tervez, az Ankonai Szerelmesek című előadás több vidéki helyszínre látogat el országos turné keretében.
2: Kiállítás.
1: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális absztrakcióig ível. A Gyuriyi elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt fél száz évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és Munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop árttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető popárt munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásaim a többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végig kíséri a megújulás, a színes popárt korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkák követték, míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: 5 romantikus parti sétány a Balaton körül, ahonnan varázslatos a naplemente.
2: Kisvaródi sétány, Balaton akaratja. A tó keleti csücskében, a meredeken leszakadó partról hosszanti irányban kémlelhetjük a tavat, a szemben lenyugvó nap pedig olyan látványt nyújt, amitől elakadhat a lélegzetünk. Hatalmas épületkomplexumok, forgalmas utak és nyüzsgő strandok nem zavarják a nyugodt romantikázást, csak mi vagyunk és a természet. A sétány déli részén fedett kilátópont magasodik, ahonnan meredek lépcsősor vezet le a vízpartra. Kvassai sétány, Balatonföldvár. Balatonföldvár egyik kiemelkedő vízmérnöke, Kvassai Jenő előtt tiszteleg a város csodálatos sétánya. A mintegy 1200 méter hosszú partszakaszon egyik oldalról platánfák, a másik oldalról balatoni panoráma keretezi a parton andalgók útját. Szaploncai sétány, Fonyód. A Balaton egyik közkedvelt, történelmi szempontból is jelentős sétánya páratlan panorámát nyújt a Magyar-tengerre. A fonyódi magaspart szélén, 100 éves fák és patinás villák mentén, mintegy 70 méteres magasságban húzódik a szaploncai sétány, ahonnan Keszthelytől egészen Balatonkeneség ellátni. De nem csak a kilátás miatt különleges Fonyódnak ez a része. Dr. Szaploncai Manó megyei tiszti főorvosnak köszönhetően az 1890-es években impozáns villasor épült itt a környéket kedvelő magyar hírességek számára. Tagore sétány, Balatonfüred. A balatonfüredi Tagore sétányt talán senkinek nem kell bemutatni. A csodálatos partszakasz Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő nevét viseli, aki Balatonfüreden gyógyult ki szívbetegségéből. Hálából hásvát ültetett a parton, példáját pedig később számos magyar és nemzetközi híresség követte. Az elültetett csemeték ma varázslatos ligetet alkotnak. A nyáresti nyüzsgés itt szinte elvárás, hiszen a különleges emlékfapark árnyékában szinte egymást érik a jobbnál jobb éttermek, fagyizók, kávézók. Vejtei Ferenc sétány, Balatonboglár. A déli part egyik legkülönlegesebb sétánya a Fonyódliget és Balatonboglár között elterülő Jankovics üdülőterepen található. A Radnóti Miklós utcával párhuzamos partszakasz kivételes természeti emléket őriz. Itt található ugyanis a Balatonpart egyetlen védett, dupla platán fasora. A faóriások közel 100 évesek. A robosztus termetükkel kellemes árnyékot nyújtanak az egész partszakasznak. A platánok jólétére kiemelt figyelmet fordít a helyi közösség. Az elmúlt években például örökbefogadási akciót indítottak a lakosok, amelynek keretében számozott biléták kerültek a fákra. A nyáresti andalgást és a romantikázást még csillagnézegetéssel is fokozhatjuk. A Vejtei Ferenc sétányon ugyanis nincs mesterséges kivilágítás, csak az égbolt apró mécseseként világító fényei.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A klasszikus zenei és hangszeres képzés mellett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd Berki Tamás tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán is diplomát szerzett Fábián Juli, magyar jazz és popénekesnő, dalszövegíró, dalszerző, számos formáció tagja volt. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet is alapított Just in Time néven. De legnagyobb sikereit Zuhekkerrel közös projekt érte el. Rendszeres vendége volt a Random Tripnek, a Gyárfás István triónak és a Coolman triónak. Több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. Rendszeres szerzője volt az EMI Jazz újságjának, a Hangjegyzetnek. 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Fábián Juli 2017-ben tragikusan fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 2022-ben halálának 5. évfordulóján róla nevezték el a Soroksári út Budapest Park előtti szakaszát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A spanyol nyelvű Besame Mucho-t a mexikói Consuelo Velázquez szerezte 1940-ben, még 16. születésnapja előtt. A dal számtalan feldolgozást és fordítást ért meg. Kiss me much, kiss me a lot, kiss me again and again, embrasse moi, stále ma boscavai. Énekelték világszerte, a Győr-Moson-Sopron megyei Mexikó puszta presszójában például Szeretlek én címen lett nagy kedvenc.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mióta David Fincher az 1999-es Harcosok klubja zárójelenetében felhasználta a Pixies Where is my mind című felvételét, a filmesek gyakran nyúlnak az alternatív rock 1988-as alapkövéhez, vagy annak feldolgozásaihoz, ha személyiségzavaros vagy egyéb mentális betegségben szenvedő karaktereket ábrázolnak. Így tettek többek közt az Álomháború, a Hátrahagyottak vagy az Eleven Core alkotói. A Pixar kivételesen nem e Pixies trackkel érzékeltette Szenilla állapotát a Némó nyomában és a Szenilla nyomában című animációs moziaiban, holott ha valakik, hát ők igazán megtehették volna, hiszen az eredeti dal egy bolond halról szól. A szám szerzője Black Francis búvárkodott, miközben egy apró, veszélytelen, de nem egészen komplett halacska végigkövette őt, és állandóan neki ütközött a víz alatt.

0: és? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2005 óta sorozatos sikereket elkönyvelő Brit Awards győztes és Mercury-díjas Sheffieldi indie sztárzenekar, az Arctic Monkeys minden tagja 1985. júliusa és 86. júniusa között született. Bemutatkozó nagylemezük a Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Megjelenésekor még egyikük sem töltötte be a 20. életévét. Az album az említett díjak besöprése mellett a brit zeneipar történelmének addigi, leggyorsabban fogyó debütáló lemeze volt, elpáholva az Oasis Definitely Maybe-jét is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bingy Lin egy fagylaltos kocsiban született útban a kórház felé. Innen felvett művész neve is, ami kínaiul jégkrémet jelent. A színpadi show is e téma körül forog. Képzeljétek el, hogy amint felcsendül a következő dal, jégkrémet osztogató bikinis csajok jelennek meg a közönség soraiban. Hatásvadász megoldás, mint ahogy a most következő AC/DC átirat is. De működik, és szeretjük is. Akár csak a jégkrémet.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
9: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Újabb 12 ember gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben, megújul a NAV pénzmosás elleni irodájának bejelentési rendszere, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Holnap is lesz egy-egy zápor, felhős időre készülhetünk, és délután 29 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 12 embert gyanúsított meg a központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásban. A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül 8-an őrizetben vannak, letartóztatásokat az ügyészség indítványozta, a kényszer intézkedésről ma dönt a bíróság. A több önkormányzatot is érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegnést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,6%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest pedig 1,2%-kal mérséklődött. A KSH adatai szerint az üzemanyag kiskereskedelemben 9,1%-os volt a bővülés. Megduplázódtak a lakáshitelek az év első 4 hónapjában, bőven 1000 milliárd forint feletti értékben kötöttek az emberek új szerződést, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. A hitelpiac már 2025-ben is jelentősen élénkült, a háztartások bankokkal szemben fennálló hitelállománya az év során 15%-kal bővült, amihez a szeptemberben elindult Otthon Start program jelentősen hozzájárult, írja a biztosdöntés.hu. Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balási Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group. A Telex értesülései szerint a dolgozóknak a cég vezetősége egy e-mailben jelentette be a leépítést. Korábban a portálnak több a Lounge csoportnál vagy alvállalkozóinál dolgozó munkavállaló írt levelet arról, hogy a cégek számláinak zárolása miatt nem kapnak bért. A cég a felvetésekre reagálva jelezte, nem született végleges döntés a munkavállalók elbocsátásáról. Június 5-től megújul a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve néhány egyéb szolgáltató kötelesek haladéktalanul bejelenteni az adóhatóság felé, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek. Akkor is jelezniük kell, ha pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tesznek. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról, ennek lényege szerint az Irán által támogatott politikai fegyveres csoportnak be kell fejeznie a harcokat, és az Izrael ellenőrzése alatt álló dél-libanoni területről a Hezbollah embereinek távoznia kell. A közlemény szerint az Egyesült Államok segíteni fog a kísérleti övezetek létrehozásában, amelyekben a libanoni fegyveres erők kizárólagos ellenőrzést gyakorolnak a terület felett, kizárva a nem állami szereplőket, írja a BBC.
0: Időjárás a Rádiókafén.
10: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, a déli szél egyre több felé megélénkül, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19-29 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Kezdődjék! A műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
11: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
12: Kezdődjük a filmszerész, szavasz Gellért, jó reggelt!
13: Szavasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
12: Kellemes délután.
13: Olyan nap van, amikor hallgatnak
12: ez
13: minket.
12: Így van, így van.
13: Mármint, hogyha rendesen hallgatnak minket a rádióba, akkor persze délután van, de mivel fölkerül ugye streamingre, és az adásunk ezért bármikor hallgathatnak minket, és így bármilyen napszakot köszönhetünk.
12: Na, hát az jó körbe jártuk ezt a témát. Hát kezdjük akkor azzal, hogy bevezetésképpen, hogy ha még élne, akkor 100 éves lenne Marilyn Monroe.
13: Igen, és az durva, hogy bő 60 éve már nem is él.
12: Igen.
13: Tehát eléggé rövid volt az ő élete is, meg hát a karrierje is, és mégis megpecsételte Hollywood történetét. Szóval,
12: felteszem a kezem.
13: Hogy?
12: Miért pecsételte meg Hollywood történetét? Mi volt az oka annak? Mert hogy ha csak úgy ránézünk Marilyn Monroe-ra, hát nem egy mindjárt 100 éves Clint Eastwoodról beszélünk, hanem Marilyn Monroe-ról. Nem kétlem, hogy nyomot hagyott Hollywoodban, meg a világban, de hogy hát, hogy pár sarokpontot elmondasz vele kapcsolatban?
13: Persze, igazából szerintem ez egyszerű. Az egyik fele az, hogy egy olyan női eszményt testesített meg a jelenlétével a filmekben, ami általánosnak mondható. Tehát a szőke, nem tudom én, szépség, hát anyajegyes,
12: pin-up girl,
13: igen, nagyon jellegű, szép alakú, vonzó nő, aki egyszerre naíva, meg fanfatal is tud lenni, és hát ezt a fajta jelenséget tulajdonképpen az ő személye óta kötik össze az emberek Hollywooddal. Ez az egyik, a másik pedig a tragikus élete. Az, hogy ennyire regényes volt, az, hogy ugye nem csak elvileg, mert ugye ez már bizonyított, hogy gyengét szálak fűzték ugye Kennedy elnökhöz. Sokak szerint egyébként ez is volt az egyik oka annak, hogy aztán az történt vele, ami történt, és hát azt is példázza az ő élete, és szerintem ezért is maradt velünk mondjuk a sorsa, és ezért dolgozzák fel a mai napig az életét filmekben, meg könyvekben, meg mindenféle dolgokban, mert az a tündöklés és bukás, nyilván valamennyire idézőjelben mondom ezt, az, ami rá jellemző volt, vagy az életére és a karrierjére, az tulajdonképpen ott van minden olyan ember szeme előtt, aki szerencsét akar próbálni Hollywoodban. Tehát tulajdonképpen már az 50-es, 60-as években bebizonyosodott az, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, ahol a tehetségek is hát elhullhatnak, vagy nem feltétlenül tudnak felül emelkedni a nehézségekkel.
12: Marilyn Monroe egy tehetség volt?
13: Szerintem ő nagyon tehetséges filmsztár volt, igen. Tehát, hogy ő eleve abban az időszakban lett ismert, lett óriási csillag, amikor a filmsztárság, mint olyan, ha nem is kezdett leválni a színészi tehetségről, de valamiféle új minőséget kezdett mutatni. Tehát, hogy ő az egyik olyan filmsztár, akiről szerintem senki nem gondolja azt, hogy Meryl Streep-i magasságokban volt a képessége, mint színész, de talán éppen még az is lehet, hogy vele kapcsolatban használták először azt, hogy valakit imád a kamera. Mm-hmm. És ő tényleg olyan volt, hogy a kamera elkezdte venni, és senki másra nem tudtál nézni, ha csak van, aki forron szeret, itt említjük például abban is, ugye ez van, hogy van mellette két akkor már kifejezetten befutottnak számító sztár, ugye a Jack Lemmon meg a Tony Curtis, és még nekik is kapaszkodniuk kell női ruhában is az egész filmben, hogy valahogy fölérjenek Marilyn Monroe ragyogásához.
12: Jó, akkor azt a példát tudom ide hozni, hogy van mondjuk egy szobagitáros, aki mindenkinek jobban gitározik, viszont ha feláll a színpadra, senki nem kíváncsi rá. És van egy sokkal rosszabb gitározó valaki, akinek a színpadi jelenléte viszont egyszerűen vonza a szemet.
13: Ez remek példa.
12: Vannak időszakok, amikor ilyen zenekarok, mint a Nirvana például, amit csapnivaló zene szerintem, viszont mégis magára mondta a rock történelem figyelmét, ez természetesen az én véleményem.
13: Igen, én nem tartottam őket rossz zenésznek sose egyébként, de vannak ezek a vélemények.
12: Tehát igen, meg tudtak fogni valamit, most ne nirvánázzunk, de hogy én kezdtem el, de hogy lássuk be, hogy azért az a csapdosás, amit ők műveltek, az nem ér fel mondjuk egy, és akkor most a másik végletet mondom, a Dream Theater-i magasságokban,
13: ja, hát
12: ahol a zenészek
13: persze
12: tudtak zenélni.
13: Persze.
12: De nyilván nem erről szól az egyik zenekar, és nem erről szól a másik, de hát, és van a kettőjük között az a típusú zenész, aki otthon buborog, tök jól gitározik, vagy tök jól csinál bármit, csak senki nem kíváncsi rá.
13: Igen, mert szerintem
12: a karizma nélküli
13: zenészek. Teljesen találó ez a példa. Igen, jó, arról van szó. Alapvetően ez a különbség a filmsztárok és a nem tudom én a csak filmszínészek között. Aztán persze van átfedés, tehát vannak olyan nagyon-nagyon tehetséges színészek, meg zenészek is, akik ugyanúgy tudnak létezni színpadon per filmben, mint amennyire jól játszanak a hangszerükön, vagy pedig egy alakítás.
12: Évek óta próbálom megérteni ezt a Marilyn Monroe dolgot, de most így elmondtad a lényeget, azért tettem fel így sarkosan a kérdést, hogy tehetséges volt a Marilyn Monroe, mert igazából ott van Elvis Presley, aki ugyanúgy velünk van, de legalább te tudod énekelni, tehát hogy tudott valamit, ami nyilvánvaló 100-ból 100 embernek, ha tetszett neki a művészete, ha nem, de Marilyn Monroe csak az derült ki, hogyha ezzel volt, meg azzal volt, meg tragikus élet, meg szőke, meg pirosra festett száj, de hogy egyébként kapott-e valami díjat, vagy a kis rövidke életében csinált-e olyat, amire azt mondjuk, hogy egyébként szakmailag is értékeltő, azt eddig nem tudtam.
13: De szerintem csinált. Okay. Tehát, viszonylag rövid ideig, olyan egy évtizeden keresztül készítette ő a filmjeit. És abban azért volt néhány, a már említett Van, aki forrón szereti mellett is, amiben szerintem színészként is nagyon jó volt. De nyilván, hogy mondjam, az ő hatása, tehát az, amiről te is beszélsz, az inkább egyfajta popkulturális hatás.
12: Igen, ez tiszta sor,
13: amit persze. A lényével érdemelt ki, ha csak arra a híres képre gondolunk, amikor ugye a csatornából jön a szellő és a szoknyáját, ugye fellibenti, vagy az Andy Warholnak a híres Marilyn Monroe képeire, hogy valahogy mindig jött egy olyan generáció, aki kezdett valamit a karakterével, akár csak a külsejével is.
12: Ja, Marilyn Monroe-nak más funkciója volt, mint addig a többi filmsztárnak, vagy film színésznek.
13: Igen, hát erről beszélgettünk.
12: Jó, akkor Szabit segítettük hozzához, hogy megértse Marilyn Monroe-t. Most lábban lett volna 100 éves.
13: Igen,
12: beszéltünk róla hosszasan, most pedig arról beszélünk, hogy a mai műsorban miről lesz szó, tök jó tartalmak. Eddig is mindig tök jó tartalmak voltak, de most nagyon felcsillant a szemem arra, hogy a háromnegyede a kínálatnak az számomra teli találat. És az előzetesek alapján.
13: Igen, az a helyzet, hogy a háromnegyede kifejezetten jó filmekből áll, amióta megjöttem az utazásomról, heveny mozizással töltöttem a szabadidőmet, ennek is köszönhető, hogy most 4 mozifilmet tudtam beszerkeszteni, és valóban ez lesz, hogy igazából nem is a legjobb filmmel kezdünk, ebből a szempontból az első film.
12: Volt egy sejtésem, az volt a kakuktojás nálam.
13: Igen, az egy kakuktojás, de bizonyos szempontból meg nem az, mert én egyébként magát a franchise-t, a He-Man franchise-t, az univerzum védelmezői franchise-t, azt nagyon kedvelem, de mindjárt majd elmondom, hogy miért, meg hogy ehhez képest milyen lett ez az új univerzum védelmezői film. Aztán jön utána egy mozi, ami a Tourette-szindrómáról szól, a Miket nem beszélek című film, amihez egy ilyen kisebb botrány is fűződött, a legfrissebb, vagy a legutóbbi BAFTA díját adó, mert ott egyébként 2 díjat is kapott ez a film, de nem mesélem, hogy mi volt, ez is szerintem rendkívül tanulságos.
12: De nem most mesélem.
13: Nem most, majd ha odaérünk, rendkívül tanulságos dolgokat árul el a filmiparról, mint olyanról, már mint arról, hogy ők mennyire foglalkoznak egyáltalán azokkal a termékekkel, amiket aztán díjaznak, és aztán jön 2 horrorfilm, mindkét horrorfilmnek szemtelenül fiatal a rendezője, az egyiknek 20 éves lett most éppen a direktora, a Hátsó szobáknak, a másik egy picit idősebb, talán 23 éves is van, aki a Megszállottságot készített, és mindkét alkotó a YouTube világából jött. Az egyik, aki a Megszállottságot készítette, nem a saját YouTube-os sikerét dolgozta föl, hanem egy eredeti történetet, de a Hátsó szobák az egy websorozat alapján készült, ami meghökkentően népszerű egyébként a 10 évesek körében. Magam is ezt tapasztaltam, amikor a hétvégén megnéztem a Hátsó szobákat, kijöttem a teremből, amint bementem, mert azt hittem, hogy rossz filmre ülök be. Kérdeztem az embereket, ez biztos a Hátsó szobák című 16-os horrorfilm lesz, és azt mondták, hogy igen, igen, és hát tele volt kamaszokkal, és aztán utána néztem, hogy ennek mi az oka, és hát majd nyilván erről is dumálunk.
12: Rövid szünetet tartunk, iszunk egy kávét, aztán jövünk vissza, ez itt a Filmszerint.
14: Rádió Café. Van barát.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Meg is érkeztünk, és akkor kezdjük a He-Man-nel, legyünk túl az elején a univerzum védelmezői. Nekem a képregény, illetve nem is képregény, hanem a színező, kifestős időszakom, amikor nyugatról megérkezett egy ilyen adag kifestő, és az egyik az ilyen He-Man-es volt, és azt sem tudtam, hogy mi az, mindaddig, amíg rendszerváltás nem történt még az előző.
2: És megérkeztek a Super Channel-ek, meg igen, a Sky Channel-ek, benne a Fun Factory című műsor, amiben a Transformers meg a G.I. Joe mellett lehetett látni a Masters of the Universe, és ugye, azt is, ugye. A Masters of the Universe című sorozatot. Gyorsan elhadarom, hogy ez mi is. Tulajdonképpen ennek az alaperedete az, hogy ez hát originálisan egy játék. Tehát a Mattel készítette, az 1980-as években jött ki, a legelején, tehát talán 80-81-ben. A Mattel egyértelműen a Star Wars sikerét próbálta meg valahogy transformálni, úgy, hogy létrehozott egy saját történetet, amiben aztán tényleg az összes ilyen gyerekek között népszerű műfaj vegyült. Tehát van benne fantasy, vannak benne robotok, van benne, nem tudom én, ilyen...
1: Csontváz,
2: ilyen Star... Tehát valóban egyfajta Star Wars pótlékként is tud működni, meg van benne egy kard, ugye, ami ilyen kvázi Excaliburként működik. Abban van tulajdonképpen az erő, ami a He-Man esetében nem a Force, ahogy ugye a ahogy ugye a Star Wars-ban van, hanem a Power, és hát ez, és aztán kijött ez a játék, és ebből a játékból készítettek egy két évados, de egyébként nagyon sok részből álló rajzfilm sorozatot, amit a Filmation nevezetű cég gyártott, ők tulajdonképpen a Hanna-Barbera 2 cég volt abban az időben, nagyon hasonló világú animációkat készítettek, mint a Hanna-Barbera, és hát nagyon hamar kultusz státuszba helyezkedett ez a sorozat, és aztán ebből készült aztán több feldolgozás, egyébként a legutóbbi ilyen He-Man animációs sorozat, az éppen a Netflixen érhető el, az néhány éve készült, tehát nagyon is élt a kultusza, de most jött el az ideje, hogy a Mattel egy kicsit a Barbie sikerét is nyilván saját magától megirigyelvén készítsen belőle egy filmet, amit szerintem joggal volt elvárható, hogyha nem is azt csinálja, mint a Barbie-val a filmváltozat, de hogy valamit azért így modernizál rajta, vagy legalább a metaszálat belerakja. Hát ezzel annyira nem foglalkoztak, és maga a film szerintem annyira nem is lett klassz, azzal együtt, hogy egy tök jó rendező készítette, Travis Knight, aki hát elég sok animációs filmet is készített. Igazából, amit még nem mondtam el a Masters of the Universe-el kapcsolatban, és fontos, az, hogy nyilván a nagyon szexi főszereplőnek, meg a mindenféle érdekes jelmeznek köszönhetően, ez egy ilyen gay klasszik is lett, tehát hogy a He-Man-nek öltözni a meleg kultúrában az nagyon népszerű választásnak számít, és hát egy kicsit a film is rámegy erre a dologra, mármint, hogy nem szégyelli azt, hogy van egy ilyen gay kisugázása ennek az egész történetnek, de hát magával a cselekménnyel, ami mindig is a leggyengébb pontja volt ennek a He-Man franchise-nak, igazából nem kezdtek így különösebben semmit, viszont találtak egy tök jó főszereplőt, akit Nicolas Galtzinnek hívnak, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon jó képű, meg nagyon-nagyon-nagyon izmos, és nyilván az egyik fontos merékszereplőt még nem említettük, aki a He-Man-nek hát a barátja, vagy hát egy lova tulajdonképpen, aki egy tigris, egy ilyen félős tigris, de amikor ugye a kardból kiszabadul az erő, akkor belőle is egy ilyen igazi harci fenevad válik. Én nagyon vártam ezt a filmet, mert talán kiderül,

0: kiderült a mondandóból is, hogy nekem igen szimpatikus ez a dolog, meg gyerekként is eléggé elkapott, de igazából egy dolgot tartok benne nagyon-nagyon klassznak, és abban már majd talán bele is fogunk hallgatni, az a zenéje, és az az érdekes benne, hogy annyiban üt el a szokásos ilyen franchise zenéktől, hogy a zeneszerző, akit Daniel Pembertonnak hívnak, nem elégedett meg az ilyenkor teljesen logikus, olcsó megoldással, hogy megfogja az eredeti főt, témát, és abból csinál zenét, hanem teljesen új fő témát csinált. Ráadásul megnyerte magának Brian May-t, akinek érdekes módon a Queen-en keresztül ugye több hasonló dologhoz is volt közel. Az egyik volt ugye a Flash Gordon című, című film, a másik pedig a Hegylakó. Amire szintúgy eléggé sokat utalnak egyébként ebben a filmben. És azt kell, hogy mondjam, hogy a filmnek a zenéje az egészen kivételes. Tehát, hogy egy picit nem ártott volna fölnőnie a filmnek is ahhoz, amilyen nagyszabású, meg nagyon-nagyon klassz ez a zene.
1: Na jó, hát annyira akkor nem lehet rossz ez a dolog, mint amennyire.
0: Szerintem lehet szeretni egyébként, csak nem történik benne semmi olyan, amitől...
1: Nem történik benne semmi.
0: Nem, amitől igazából megjegyeznéd, vagy amitől igazából ki tudna tűnni a franchise filmek forgatakából.
1: Nem sokára jövünk vissza, megint csak iszunk egy kávét, vagy teát, vagy amire éppen rászottyanunk, úgyhogy rövidesen folytatjuk a filmszerészt.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
4: Amivel pedig folytatjuk a Filmszerészt, az nem más, mint két horrorfilm. Két horrorfilm, de azt megelőzően pedig a Miket nem beszélek című megtörtént eseményeket feldolgozó, hát brit film, jól mondom?
5: Nagyon furán beszélnek benne. Azért, mert skóta főszereplő,
4: érthetetlen módon.
5: És leginkább Skóciában játszódik, de a rendező az egyébként brit, és hát a film eredeti szereplőjét, tehát akiről szól, akinek az életrajzi filmje ez.
4: Hát a Skócia akkor brit végül is szól.
5: Igen, a királynő tüntette ki, és egyébként meglehetősen erőteljesen indul a film, konkrétan azzal a pillanattal, amikor őt kitüntette a királynő, mert hogy egy Tourette-szindrómás emberről beszélünk, aki akit John Davidsonnak hívnak, még mindig él, azt hiszem, hogy 56 éves. És
4: tehát fiatal.
5: Igen, tehát fiatal, csak hát ez most azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert mondjuk sokan gondolhatnak arra, hogy talán a betegsége miatt már nincsen köztünk, de köztünk van, és hát úgy is indul a film, hogy ott áll a királynő előtt, és izgul, hogy ne mondjon majd olyat, ami problémás lehet, és hát azonnal mondja, hogy fuck the queen. Majd néhány másodperccel később pedig a királynő kitünteti, tehát már rögtön az elején egyértelmű lesz, hogy ez a film miről fog pontosabban szólni. Egyébként Robert Aramayo alakítja ezt az embert, aki egy csodálatosan klassz színész.
4: Hát valamilyen díjat azért kaphatná ezért.
5: Ő kapott is, megkapta a BAFTA-t, és pont a BAFTA díjátadón történt az, amire utaltam a bevezetőben, hogy hát meghívták a főszereplőt, mármint hogy
4: az eredetit,
5: tehát John Davidsont is, aki egyébként produceri kreditet is kapott a filmben, de a szervezők a BAFTA-ig, akik elvileg, ugye ez a Brit Filmakadémiának a díja, akik elvileg látták azokat a filmeket, amiket díjazni akarnak, valahogy így nem számoltak azzal, hogyha a királynő előtt nem volt probléma a Tourette-szindrómának, hogy azt mondja, amit, akkor egy élőben közvetített gálán se lesz ez probléma, és éppen a Michael B. Jordan meg még valaki adott át egy díjat, vagy éppen föl voltak a színpadon, amikor egy nagyon durva rasszista mondatot fölkiabált ez az ember, amiből ilyen mini botrány lett, mert azért eltelt egy kis időnek, tehát nyilatkoztak hülyeséget a sztárok is, meg a szervezők is addig, amíg rájöttek, hogy ember tényleg nem tehet róla. Tehát erről szól a film, erről mesél ez a film, hogy a saját családja sem volt képes elhinni a 80-as, 90-es években, hogy ezek a tikkek, amik ugye a Tourette-szindrómásoknál jelentkeznek, akár ütésben, akár köpésben, akár trágár kifejezésekben, hogy e felett semmiféle uralma nincs annak, aki ebben a szindrómában szenved. És az az ördögi, és attól működik nagyon jól ez a film szerintem, hogy valóban azt adja vissza, hogy valahogy ez a betegség mindig megtalálja, vagy ez az állapot mindig megtalálja azt a kifejezést, azt a lehető legkínosabb mondatot, amit egy bizonyos helyzetben, abban a helyzetben nem szabadna mondani, és a Tourette-szindrómások pont ezt mondják ki, és ettől van az, hogy ha nem ismered a betegséget, akkor azt gondolhatod, hogy ez nem lehet valami tünet, hiszen kontextusban kezdett el sértegetni engem ez az ember, tehát nem csak így össze-vissza, de hogy ennek pont ez a lényeg, és pont ez a szívszorító a filmben, és ettől működik szerintem nagyon, hogy abszolút él azzal a humorforrással, amit ezek a incidensek szolgáltatnak tulajdonképpen napi szinten ennek az embernek az életébe, tehát lehet nevetni így vele együtt, nem feltétlenül rajta nevetni, de azért legkésőbb a film végére eljutunk arra a pontra, amikor nagyon-nagyon pofán vágja az embert, hogy tulajdonképpen olyan polgártársainkról beszélünk, akiknek az az alap dolog nem adatott meg az életébe, ami igazából tényleg mindenkinek megadatik, hogy nyugodtan, normálisan a személyiségét reprezentálva beszélgethessen egy emberrel. Anélkül, hogy saját magától félnie kellene. És amikor ennek a módját megtalálják, hogy mert ugye ez egy gyógyíthatatlan betegség, de vannak már mindenféle kütyük, amikkel bizonyos tünetek csökkenthetők, szóval amikor ezt megtalálják, és a filmben bemutatják nekünk, hogy milyen az, amikor ez az ember valóban egy kicsit jobban el tudja magát engedni ilyen helyzetben, az szerintem nagyon torokszorító. Engem legalábbis rettenetesen meghatott, mert ebbe valóban nem gondolunk bele, mert ez egy eléggé különös, furcsa betegség, ami azért nagyon-nagyon sokáig volt tabu, akár csak a társadalmi párbeszédekben is.
4: Igen, nekem van egy személyes élményem ezzel a betegséggel kapcsolatban, ugye ennek vannak azért fokozatai, mint egy csomó más betegségnek is. Amit ebben a filmben látunk, az már egy egészen magas foka ennek a betegségnek, viszont vannak alacsonyabb fokai, amikor mondjuk tikkelés az nem a káromkodásban merül ki, hanem úgy hirtelen mozdulatokban.
5: Igen.
4: És van egy ilyen élelmiszerbeszerzési hely, egy nagyobb hely, ahol dolgoztunk ott még régen, és ott dolgozik egy lány, egy nagyon szép, dekoratív hölgy, akiről láttam a messziről, hogy ott furán mozog, és kiderült róla az első találkozásunkról, hogy ő már pedig turettes. És hát még annak idején, amikor ott dolgoztunk a rádióban, megpróbáltuk úgy valahogy fölnyalából, hogy meséljen már erről, hogy milyen ez az egész, és nem sikerült sajnos, mert ugye megszűnt a rádió, de hogy az az érdekes, hogy próbálok mindig az ilyen helyzetekben úgy viselkedni, mintha nem történne semmi, de képtelenség. Ott állsz, igen, és koncentrálsz arra, hogy ne ijedj meg, amikor hirtelen oda csap az asztalra, és megijedsz, és akkor egymásra mosolygunk, igen, hogy tudja, vágja, hogy miről van szó. Tehát nyilván ő ebben él. Ő nem fog nap mint nap, percről percre megsértődni, meg eljátszani, hogy őnek most akkor ez hogy esik. Én nekem viszont ugye nyilván nem találkozom vele minden nap, koncentrálnom kell, hogy ne ijedjek meg, de természetesen mindig megijedek.
5: Igen, és ebben a filmben egyébként ennek a tünet együttesnek a teljes skáláját bemutatják. Tehát, hogy tényleg van olyan, és az ember néha már fejét fogja, hogy egyszerűen nem igaz, hogy tényleg ilyenek történnek ez a szerencsétlennel, hogy beszélget valakivel, aki nagyon szereti, aki nagyon türelmes hozzá, akit nem érdekel, hogy mások mit mondanak, majd hirtelen tökön vágja. És tudod, ezek annyira összetett szituációk érzelmileg, hogy azokat a karaktereket is meg lehet érteni a filmben, akik nem tudnak állandóan mindig jól reagálni ezekre a helyzetekre, pusztán azért, mert hogy nem is létezik nagyon sokszor az, hogy jó reagálás, vagy rossz reagálás.
4: Ez valahogy azt szeretném üzenni, hogy legyen valami pozitív üzenet ennek az egésznek részemről, és nem hablatyolom el a dolgot, hogy kedves gyerekek, próbáljátok meg megismerni, vagy törekedni arra, hogy megismerjétek azokat az embertársaitokat, akik nem választott módon viselkednek, nem választott módon élik az életüket, hanem ezt rótta ki rájuk a sors, és egyébként nem bántanak ők senkit, csak furábbak, mint az átlag.
5: Igen,
4: és hogy, hát, bocsánat, különlegesebbek, mint az
5: igen,
4: átlag.
5: Különlegesebbek, és John Davidson egyébként azért is legendás figura, és azért is tüntette ki a királynő, ezt talán még nem mondtam el, hogy tulajdonképpen ő állt az élére ennek a dolognak Nagy-Britanniában, meg aztán világszerte, tehát világhírű figura lett belőle. Nagyon sok suliba, nagyon sok munkahelyre elment, ahol előadást tartott, és hasonló, tehát olyan embereknek is segített, akár közvetlenül is, tehát közvetlen segítséggel, akik még nem tudnak mit kezdeni a Tourette-szindrómájukkal.
4: Már a mai napra rendelt két horrorfilmünkből az egyikkel folytatjuk, ez pedig a Megszállottság, legalábbis, ha jól láttam, akkor igen, ez következik, mert a műsor elején fordítva mondtuk, de mindegy, most a Megszállottság.
5: Igen, mert úgy jutott eszembe, ugye, hogy a hátsó ablakot
4: de ez egy
5: fiatalok
4: ilyen,
5: nézik.
4: Ez egy ilyen, igen, műsor. Most szóval arra számítottam, amikor megnéztem az előzetesét, illetve nézegettem ezt a filmet, mert engem ez így érdekel. Arra számítottam, hogy ez egy inkább egy ilyen klasszikusabb pszichotriller lesz, amikor tényleg csak így az agyadra próbálnak hatni, de azt egy picit úgy látom, hogy befordul az egy klasszikusabb horrorba, és nem baj, csak nekem jobban esett volna, bár nem láttam még a filmet, nem tudom, hogy fog esni, de jobban esne így előzetesen, hogyha megmaradtunk volna ebben a nyomasztásban, amikor az van, hogy...
5: Akkor imádni fogod.
4: Igen? Jó, oké.
5: Okay. Igen.
4: Szóval, hogy a Megszállottság az egy, szerintem valószínű, hogy egy utóbbi idők egyik legjobb ötletén, nem tudom, ez remake, ez vagy...
5: Nem, teljesen volt eredeti. Ilyen? Teljesen eredeti.
4: Mert itt utaltak volna arra, hogy ez már egyszerűen volt egy ilyen, de mindegy,
5: nem.
4: Nagyon jó az alapötlet.
5: Nem, hanem hogy az van, hogy ez a Curry Baker, aki hasonlóan fiatal, mint a hátsó szobáknak a rendezője.
4: 14 éves.
5: Nem, tehát 20-valahány éves. YouTube-ra csinált már egy saját filmet, de alapvetően ez az első ilyen mozis nagyjáték
4: filmje. Amire pénzt is kapott, igen.
5: Igen, amiről én május 4-én 2026-ban abszolút kimerem jelenteni, hogy eddig ez a kedvenc filmem, amit moziba láttam. Ennek több oka van. Az egyik az, amit te is említettél, vagy amiben reménykedtél, hogy rettentően eredeti. Egyébként nem csak az alapötlet, mert az alapötlet az annyi, hogy van egy srác, egy kicsit ilyen gátlásos fiú, aki már baromi régen szerelmes az egyik munkatársába. Egy hangszerboltban dolgoznak egyébként. És már nagyon régen azt gyakorolja, hogy majd hogyan fogja elhívni őt randizni. És hát...
4: Csak nem megy neki.
5: Nem megy neki a dolog, és bemegy egy ilyen helyre, ami egy ilyen fura ezobolt, és ott talál egy kívánságfűz nevezetű terméket, ami egy ilyen doboz, és ha kiveszed belőle, akkor egy ilyen fűzfa darab van benne, és egy hangot is ad, el kell törni, és kívánni valamit, de utána már ezt nem lehet visszacsinálni.
4: Mit kíván a szerencsétlen?
5: És azt kívánja a szerencsétlen egy estén, amikor ismét lemarad az alkalomról, hogy szerelmet valhasson, hagyja, hogy a csaj bemenjen a házba, ő meg ott marad a kocsiban, hát azt kívánja, hogy mindennél a világon jobban szeresse őt ez a lány. És mire befejezi ezt a kívánságot, néhány másodpercen belül már a csaj ott áll.
4: Az ablakban, a kocsi ablakában, nem?
5: Ja, hát ott az ajtó, a ház ajtaja előtt.
4: És vészjóslóan szereti a férfit.
5: És onnantól kezdve vészjóslóan elkezdi szeretni, igen, a férfit, és ez a vészjóslás, ez át is fordul nagyon hamar brutalitásba, gyilkosságokba, és mindenféle olyanba, amit egyébként így elvárunk egy ilyen történettől.
4: Bocs, megvan, mi jutott eszembe, a végzetes vonzerő volt nekem a hasonlóan nyomasztó, bár tökre nem emlékszem arra a filmre, de ott volt az ilyen pszichonyomasztás, hogy így nagyon rácuppant ugye Michael Douglasra
5: a szeretője, a Glenn Close,
4: igen. És hogy nekem ez volt az elvárásom ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem megyünk át ebbe a vicsorgó véres izébe, hanem hogy de jó lesz.
5: De átmegyünk.
4: Igen, jó, jó, nem baj, csak a nyomasztás maradjon meg, szeretnék nyomasztani.
5: Nagyon-nagyon nyomasztó film. Épp ezt akartam egyébként mondani, hogy engem pont az lőny nyűgözött le benne. És azon túl, hogy $1 millió készült. Ides mond, $1 millió készült, és most olyan 180-nál tart
4: világszinten. Ez egy jó befektetés volt a stúdiónak.
5: Nagyon jó befektetés volt. Szóval amellett, hogy ilyen klasszikus filmkészítői eszközökkel van megcsinálva, szerintem annyira kellemetlen ez a film, és nézni is nagyon sokszor rendkívül kellemetlen, mert átlép egyébként nagyon sok olyan határt, amit még az ilyen horrorfilmeknél se szoktunk meg feltétlenül, hogy azt a, bennem legalábbis azt a hatást keltette, ami akkor jön, amikor így valami igazából undorít is egy kicsit, tehát ilyen visszataszító, tehát tele van ilyen úgynevezett a nézőt elidegenítő hatással, de mégis annyira szuggesztív, annyira tudni akarod, hogy mi lesz, hogy mi történik, hogy nem tudod nem nézni. Tehát akkor sem, amikor tényleg visszataszító dolgokat mutatnak, és hát az a fajta gonoszság, ami ennek a varázslatnak köszönhetően beköltözik ebbe a lányba, az pedig olyan szinten van egészen fantasztikusan ábrázolva, hogy én hasonlót éreztem, mint a fegyvereknél tavaly, hogy ez a csaj, aki játszott, azt hiszem egyébként Indy Navarrete-nek hívják, esélyes, hogy ott lesz az Oscaron, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon félelmetes benne, és szerintem a maga a film is izgalmas dolgokat mond alapvetően arról, hogyha egy szerelem egyoldalú, akkor ez mennyire veszélyes tud lenni arra az emberre nézve, aki igazából csak a saját érzelmeivel van tisztában, a másikéval nem, ezért rávetít, és oda képzel egy csomó dolgot, aminek nagyon sokszor igazából nincs köze a valósághoz. És hát ennek tulajdonképpen az ilyen abszurd megnyilvánulása ez a történet.
4: Nagyon kíváncsi vagyok rá, nem mondom, hogy franchise-ért kiállt ez a film, viszont egy rész még talán benne van, hogy ugyanez a szituáció csak fordítva. Mert pont azon gondolkodtam, hogy ugye egy férfi szemmel nézve, ilyen cipőben már jártunk, hogy valaki nem volt ránk kíváncsi, és ugye meg kívántunk volna egy ilyet, hogy de legyen ránk kíváncsi, az az illető, de női szemmel nem tudom, hogy ez hogy működne, hiszen nem vagyok nő.
5: Igazából az benne a jó, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy de aztán persze lehet, hogy egy második rész is működ.
4: Vannak jó forgatókönyvírók.
5: Igen, de az, amit állít, az eléggé általános. Tehát, hogy az nem csak arról szól, hogy egy pasi hogy éli meg ezt, hanem hogy egy ember hogy éli meg, aki nem tudom én, elképzelte, hogy neki már pedig azzal a másik emberrel lesz dolga, és hát az korán sem biztos, hogy ez valóban igaz, vagy hogy valóban ennek így kell történnie.
4: A másik horrorfilm mára pedig a hátsó szobák, angol címen pedig a Backrooms, főszerepben Chiwetel Ejiofor,
5: megkímételek. És Renata Reiszve.
4: Megkímételek attól, hogy egyébként nem tudom, hogy ez a csávó csávó még nem változtatta meg a nevét, büszke lehet rá, hogy ilyen neve van, csak ez képtelenség kimondani.
5: Egyszer ő is, meg a Saoirse Ronan is egyébként vendégek voltak valami talk show-ba, és ott volt is egy ilyen kis továbbképzés, hogy mind a kettő.
4: Tudja, hogy a Graham Nortonban voltak.
5: Lehet, hogy ott, de lehet, hogy valami amerikai műsorban voltak, mert a Graham Norton azt hiszem az brit, ugye? Az, igen, amikor igen, ilyen narancs ugye... háttérrel üldögelnek a sztárok, és akkor
4: lehet, nem tudom, csak azért, mert hogy ugye a Civetta Leggiofor is brit szerintem, nem amerikai.
5: De, igen, igen, de hát a Renate Reinsfeld meg ugye északi, norvég.
4: Igen.
5: És hát azért
4: szóval
5: is...
4: lehettek a Graham Norton show-ban, azt akartam.
5: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy az tényleg nagyon szuper, hogy Kane Parsons, aki a 20 éves csávó, így nem csak azt tudta elérni, hogy az A24 adjon neki több millió dollárt a filmére, ami egyébként szintén filmtörténeti tett. Tehát ez a srác, a Kane Parsons a legfiatalabb rendező, aki valaha 180 milliót keresett a nyitó hétvégén a filmjével, és azt mondják az elemzők, hogy az, amit ez a film elindított a box office-ban, meg az, ahogy bevitte a YouTube közönséget, a tizenéveseket a mozikba, az meg is változtathatja Hollywoodot. Tehát, hogyha ha ebből valóban egy ilyen tulajdonképpen egy trend lesz, hogy jönnek a YouTube-ról a srácok, akik beterelik a közönségüket a moziba, az valóban eléggé sok mindent megváltoztathat, mert hogy egyébként ennek az a háttér története, hogy néhány évvel ezelőtt ez a Parsons gyerek elindított egy websorozatot a YouTube-on, a Backrooms-t, ami az úgynevezett found footage filmeknek a stílusában mesélt el egy horror sztorit. Ugye a found footage, hogyha lefordítjuk, az tulajdonképpen talált felvételeket jelent. Ugye a leghíresebb ilyen film az a Blair Witch Project volt, ami szintén egy ilyen -$2 készült
4: vizsgafilm volt. Igen, mi van, mi
5: és ilyen óriási bevételt hozott, és utána sorra készültek a teljesen found footage technikával készült átdokumentarista filmek, meg azok is, amik csak így elemükben használnak ilyeneket. Itt igazából ennek a filmnek a középpontjában egy hát hátsó szobák állnak, egy olyan furcsa, lecsupaszított, nyomasztó szobák, amik tulajdonképpen, és ebből a szempontból egy kicsit tényleg olyan, mint az új generációs kocka, meghökkentő mesék, vagy a kocka, vagy a Twilight Zone, hogy a legtöbbször ezeknek a szobáknak a mindenféle dimenzió csapdái, azok a főszereplő pszichéjének a kivetülései. Tehát az emberek ezekben a backroom-okban.
4: A saját backroom-jaikban vannak.
5: Igen, a saját backroom-jaikban vannak, és az érdekes, hogy már ez is, amit elmondok, ez is azért egy eléggé intellektuális felütés, és mégis a kiskamaszokat annyira elkapta ez a viszonylag bonyolult, meg nem tudom én, ijesztő hát, alaphelyzet, hogy teljesen rácsavarodtak erre.
4: Automatikusan tudnak csatlakozni ehhez, anélkül, hogy megmagyaráznak maguknak. Tehát ettől működhet egyébként.
5: Igen, de olvastam egyébként,
4: Dr. Urbán válaszol.
5: Hogy már most, tehát csináltak ilyen kimutatásokat, és az van, hogy ennek a filmnek a nézőinek az átlag életkora az 20+. Ami nagyon-nagyon alacsonynak számít. Nálunk egyébként maga a korhatár az csak ajánlást jelent, tehát nálunk nem áll oda senki az ajtóba, hogy nem mehessen be a 10 éves megnézni a horrorfilmet, de Amerikában egyébként kicsit bonyolultabb a dolog, mert ott személyítést kérnek, ott általában azt csinálják a fiatalok, hogy ezt talán már meséltem itt is, meg le is írtam sokszor, hogy azt szeretik nagyon, hogy megvesznek egy jegyet, egy nem tudom, egy Disney-re, egy akármilyen jégvarázsra, és aztán kinéznek egy termet, ahol megy a horror, a Fűrész 8, vagy a Backrooms, és akkor beülnek oda. Tehát ebből adódóan mondjuk is statisztikailag egy kicsit húzósabb ezeket a filmeket nem tudom én, mozikba küldeni, de egyébként, mint film se rossz. Tehát azzal együtt, hogy én azért azt éreztem, hogy itt valóban egy sorozatnak a 2 órásra kitágított változatát látom, azért tényleg fantasztikusan van fényképezve, meg nagyon ügyesen játszik ezzel a szobadologgal, meg ezekkel az univerzumokkal, amikor megjelennek.
4: Az alapcselekményt elmondod, mert ugye most a Backroomsról, meg a hátsó szobák problémákról beszélünk, de hogy kerülnek oda, ki kerül oda, és miért kerül oda?
5: Igazából van ennek... pont az enigmatikussága az, ami behúzza az embert, tehát hogy a szabályrendszere az nincs annyira, nem tudom én, kialakítva. Itt konkrétan arról van szó, hogy ez egy bútoráruház, ahol játszódik ez az egész, egy eléggé kihalt és rosszul menő bútoráruház, aminek az Eifor a főnöke, tele van adósságokkal, mindenféle magánéleti problémái vannak, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a bútoráruházának az egyik fala, vagy több fala is átjárható. És amikor átmegy rajta, akkor egy ilyen tök üres szobákba találja magát, és ott indul a hókamóka. A Renata Reinswer pedig ennek az embernek tulajdonképpen az analitikusa, tehát a pszichiátere vagy pszichológusa, most erre pontosan nem emlékszem, aki bizonyos dolgok miatt kénytelen oda menni ebbe a bútoráruházba, és hát ő is találkozik a saját félelmeivel, amik így megtestesülnek ebbe a backroomba.
4: Felfutunk valami hegyre, és akkor ott történik valami, vagy így elül, de jó, lesz csatana a végén, vagy hagynak bennünket gondolkodni, hogy jó, akkor most.
5: Igazából most egy kicsit visszautalnék a megszállottságra, meg erre a filmre, hogy az is összeköti őket az alkotók fiatalsága mellett, meg bátorsága mellett, hogy nagyon következetes mindkét film. Tehát mind a kettő vállal valamit, hogy akkor ez most erről fog szólni, és ez, amiről szól mindkét esetben, ez nem egy vidám dolog, és a végén is tulajdonképpen úgy fejezik be a filmet, hogy van tulajdonképpen megoldás, van valamiféle lekerekítés, de happy endnek véletlenül se nevezném egyiket.
4: Ne gondoljátok azt, hogy klasszikus hollywoodi vége lesz.
5: Nem.
4: Bármilyen tekintetben
5: is. És ettől is vonzó szerintem ez a két film.
4: Nagyon jó, felizgattál ezekkel a filmekkel. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ennyi volt már a Filmszerész. Jövő héten ismét találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on például.
5: Igen, és most nem inzultáltál azzal, hogy mondjak valamit a jövő hétről, ezért mondok, jövő héten jön az új Spielberg film, amit már nagyon-nagyon várok, tehát arról biztos, hogy fogunk beszélni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jó mindenkinek.

0: ha már nem találkozunk.
1: Jó napot, jó estét és jó éjt.
2: Filmszerész. A Rádiókafé filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
5: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Tucatnyi újabb politikus gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben. Becslések szerint 16-18 milliárd forintot költhettek 60 pusztára. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról. Holnap is lesz egy-egy zápor, felhős időre készülhetünk, de délután 29 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Tucatnyi újabb politikus gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint mostanáig 32 ember gyanúsított kihallgatása zajlott le. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között több mint 2 milliárd forintot fizetett ki kormánypárti és ellenzéki képviselőknek, hogy a cégei szerződéshez juthassanak, és minél jobb feltételekkel meg is tarthassák azokat. Az ügyben már 32 gyanúsított van. Becslések szerint 16-18 milliárd forintot költhettek 60 pusztára, a komplexum piaci értéke azonban most ennek csupán töredéke, nagyjából 2-3 milliárd forint lehet, olvasható az Economics oldalán. Csorba Dániel ingatlan szakértő egy TikTok videóban ismertette érték becslését, amelynek alapja, hogy a 13 hektáros területen több nagyobb épület, köztük főépület, vendégház, lovarda, könyvtár, valamint különböző kiegészítő létesítmények is találhatók. Ukrajna és Moldova megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalások előkészítését. A ciprusi EU elnökség bejelentette, a cél az, hogy valamennyi uniós tagállam jóváhagyása után az első tárgyalási klasztert már június 15-én egy luxemburgi EU miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar kormányfő szerint az egyesség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 000 fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev vállalta, hogy a vállalkozásokat jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti. Évente 1,5 millió ember hal meg az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint további 866 millió megbetegedés származik ebből, a legnagyobb veszélyben pedig a kisgyerekek vannak. Becslések szerint a szervetlen arzén és az ólom évente még mindig több mint 1 millió halálesetért felelős, a szennyezett étel fogyasztása nyomán kialakuló betegségek pedig 2021-ben mintegy 310 milliárd dollár többletköltséggel jártak, beleértve a munkaképesség elvesztését is.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, a déli szél egyre több felé megélénkül, a minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19-29 fokot mérünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bé,

0: egyformán senki nem értette, mit akar, és csak évekkel később esett le nekik a tantusz. Egy kollégája ezt mondta róla. Lézer szemeivel ránk nézett, még csak nem is pislogott. Megtettük a lehetetlent, mert nem fogtuk föl, hogy lehetetlen.
1: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Leesett a tantusz. Ez a mondás onnan ered, hogy a 70-es évekig az utcai telefonokat egy tantusz nevű pénzért vásárolható érmével lehetett csak használni. Telefonhívás előtt be kellett dobni a tantuszt, majd ha a központ kapcsolta a hívott felet, a tantusz leesett a telefonkészülék persejébe. Ha lassan kapcsolt a központ, a tantusz is csak lassan esett le. Ezt olyan helyzetekre szoktuk mondani, amikor valaki lassan ért meg valamit. De amikor megérti, akkor végre leesik a tantusz a fejében. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Szóval, a bolondok napját eltöröljük, mert unalmas és idétlen. Helyette az elszántak, a világmegváltók és a szent őrültek napjává tesszük, mert ez nekünk így sokkal jobb. Steve Jobsra és a mai napra, pontosan amire változtatni fogjuk, van egy igen jó idézet épp tőle. Maradj éhes, maradj bolond. Persze, itt nem arra gondolt, hogy ne együnk sokat, mert akkor dagik leszünk, egyébként meg csináljunk magunkból hülyét a hősök terén. Steve azt akarta ezzel mondani, hogy sose hunjon ki benned az új iránti vágy, az a harcos szellem, ami erőt ad, hogy a terved véghez vidd. És mindig legyen benned egy kis dili, hogy képes legyél mindent egy lapra feltenni, képes légy újat szokatlan tenni, és akkor is bátor légy, amikor nem biztos, hogy kéne. Ha most elkezdeném sorolni, hogy miként és mikkel változtatta meg világunk a Steve Jobs, az legalább annyira unalmas lenne, mint egy aláírási címpéldány. Hanem jobban. Érzem én, hogy kell azért a bizonyíték. Mondok is két igen erős példát. 1983-ban megjelenik az első olyan Apple számítógép, amelynek grafikus felületén egérrel lehet műveleteket végrehajtani. Ezt megelőzően csak az tudott számítógépet használni, akinek volt kockás flanelinge és szerette a hörgőmetált. 2007-ben jött az iPhone. Az úgynevezett szakma nem jósolt túl nagy jövőt az új telefonnak. Persze a szakmának többnyire nincs igaza. Azt javaslom nektek, ha majd a munkátok során egy szakember elkezdi kifejteni a szakmai véleményét, akkor mindig húzzátok fel a szemöldökötöket egy picit. Ha nem lett volna Steve Jobs, nagyon sanszos, hogy manapság az online oktatás levelező tagozaton folyna, és minden reggel fél órát kellene sorban állnunk a postán. A Zoom pedig úgy működne, hogy egy hosszú kályhacsőbe kellene belekiabálnunk. Mondjuk a bádogosok most nagyon jól keresnének.
1: Viccelünk, apuka? Viccelünk?
0: De nem így lett. Ezért Steve Jobs keresett nagyon sok pénzt. Szép munka!

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: 1613-ban André Le Neutre, francia kertépítész, feltalálta a francia kertet. Jó, nem feltalálta, hanem nyírta, vágta, kapálta, ültette. André előtt gondolom a világnak be kellett érni a japán kerttel, amiben ugye minden olyan icipici, mint egy tranzisztor, vagy egy sushi.
2: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Sushi mester. A sushi mester egy olyan speciális szakács, aki sushit készít. A sushi Japánból származik, és egy főtt, ecetes rizs, amit leggyakrabban hallal vagy más tengeri eredetű élelmiszerrel együtt tálalnak. A közhiedelemmel ellentétben nem nyers halat jelent, ennek japán neve sashimi, bár ez is gyakori összetevője. Több formában készítik, a száraz préselt algalapokba, nori, tekert változata a maki sushi, a kis sült tofu batyuba csomagolt az inari sushi, a tálba tett sushi rizsre szórt feltétekből álló sushi pedig a chirashi sushi. A nigiri sushit hagyományosan kézzel eszik, mert a rizs olyan laza, hogy a szájban szétesik. Ez formális alkalmakkor is elfogadott, de elfogadott az evőpálcika használata is. A szójaszószt kis szószos tálkákban tartják, és bár sokan a rizses felét mártják a szószba, az etikett szerint illik megfordítani és a feltétet belemártani, mert a rizs lazasága miatt szétesed. Sashimi evésekor a wasabi és a szójaszósz keverhető, de sushi evéskor ez nem illendő. A sushi mester a szigorú előírásokat betartva mégis légies könnyedséggel és varázslatos mozdulatokkal készíti el ezeket a különböző ízű, színű, formájú és méretű egészséges finomságokat. Ha igazán jó sushi mester akarsz lenni, nincs mese, el kell menni Japánba és ott megtanulni.

Ettől a sushi dologtól egyébként nem kell megijedni, a sushi nem azért olyan pici, mert a japánok olyan szegények, és csak ilyen picik az adagok. Ebből a sok pici dologból nyugodtan lehet sokat is enni. Annyit még el kell mondjak, hogy a japán kertben mindenképpen van mini vízesés, tó, kő és koi ponty. Meg olyan billegő bambuszizé, ami így kopog. Tú, tú, tú. A japán kerttel szemben a francia kert az, ami bazi nagy, nem lehet rajta focizni, tilos rálépni, és minden tujának állatalakja van. Vagy sok figura, vagy valami. Minden élére van vasalva benne, szóval pont olyan, mint a nagy herendi leveses tája. Használhatatlan. Villámgyorsan kihűl benne a leves, és állandóan vigyázni kell rá. Na de minek nekünk japán kert, meg francia kert, amikor itt van a fantasztikus, egyedülálló magyar kert. A hagyományos magyar kert legjellemzőbb növényei a használt autógumi, a gravitációs budifa ajtóval és a riglivel, és az unatkozó macska. A hagyományos magyar kert előtt mindig ül egy néni, és számolja az elhaladó autókat. Persze két nénis kivitel is létezik a magyar kertből, de akkor kell a kertbe egy mini roncstelep. Nem dobtuk ki, hát ha még valamire jó lesz. Már a magyar kert is sokat fejlődött, a legjellemzőbb magyar kert rendelkezik. Kikopott fűvel, autókeréknyommal és a legmeglepőbb helyeken előbukkanó csili, juliskabab, paradicsomhajtásokkal, még az előző karanténból. A lényeg, hogy tujasor határolja alul kipukat labdával. A korszerű magyar kertet extraként díszíthetjük a drótkerítés csövein elhelyezett dekoratív tejfölös dobozzal vagy PET palackkal.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Oké, nem így terveztem, de van még egy ember, aki a szó klasszikus értelmében véve ugyan nem példakép, sőt, de hogy nem tudunk szó nélkül elmenni mellette, az biztos. Ezt az embert úgy hívják, hogy D.B. Cooper. Illetve senki sem tudja, hogy hogy hívják valójában, és azt sem tudja senki, hogy ki is ő valójában. Még az FBI se, pedig már 50 éve fenntartják a körözési listájukon. Na nézzük, hogy mit is művelt ez a D.B. Cooper. Szóval úgy történt, hogy 1971-ben felszállt egy Dan Cooper nevű ember egy amerikai belföldi járatú repülőgépre. Ez idáig semmi küli, ugye? Azt meg gondolom mindenkinek tiszta, hogy a Dan Cooper csak egy álnév volt. Tehát felszáll a repülő, ez a Cooper gyerek meg eltéríti a repülőt, aztán a következő repülőtéren azt mondja, hogy ha kap ejtőernyőt és jó sok pénzt, úgy kb. 200 000 dodot, akkor elengedi a repülőgép utasait, és adjő búbánat, illetve jó estét nyár, jó estét szerelem. Így is lett, mindenki mehetett a dolgára. A repülőgép ismét felszállt, majd egy váratlan pillanatban D.B. Cooper kiugrott a repülőgépből a pénzzel együtt, aztán egyszer és mindenkorra eltűnt. Az FBI-ra sok minden mondható, de hogy nem lenne kitartó, azt azért nem. 46 évig aktívan nyomoztak utána, de sajnos az egyetlen nyomuk az a nyakkendő volt, amit D.B. Cooper az ugrás előtt levett és ott hagyott a repülőgépen. Ez szakmailag mindenképpen indokolt lépés volt, hisz az aerodinamika egyik szabálya szerint a légellenállás ereje négyzetesen nő a sebesség növekedéséhez képest. És mivel ez egy utasszállítógép volt, olyan sebességnél kellett kiugrani a D.B. Coopernek, ahol egy nyakkendő olyan erősen pofozza a viselőjét, hogy minimum egy meccséri szintű fejsérülés szenvedett el volna zuhanás közben. Az évek során 800 különböző gyanúsítottja volt az FBI-nak, de a leggyanúsabb gyanúsítottat is el kellett engedniük, mert a repülőgépen dolgozó stewardessek nem ismerték fel. Ezek után előálltak azzal az ócska magyarázattal, hogy biztosan nem is élte túl az ugrást, mert az ilyet nem lehet túlélni. Ezt a kijelentést két tény is cáfolja. Egyrészt az amerikai hadsereg ejtőernyősei bebizonyították, hogy ez az ugrás túlélhető, különösebb előkészületek nélkül. Másrészt pedig D.B. Cooper még mindig az FBI körözési listáján szerepel.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: blues.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: blues
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
1: 2.
2: Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
1: 3.
2: A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
1: 4.
2: Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagy vonalúan ránk bízza.
1: 5.
2: Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Mi?
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Jó fej ez a Batman, csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
4: A második világháború egy nagyon hosszú, nagyon sokáig tartó vacakháború volt. Ha valaki bevonult katonának, akkor 4-5 évig is a hadseregben kellett szolgálnia. És a harcok között nem sok tennivalójuk akadt a katonáknak, ezért megpróbálták magukat mindenfélevel szórakoztatni. Előfordult, hogy örökbe fogadtak egy állatot. Volt kutyájuk, macskájuk, meg akár patkányuk is, meg amit éppen maguknál tudtak tartani a csatatereken. De ezek közül is kiemelkedett egy nagyon különleges állat, akit nem lehetett betenni egy hátizsákba, és nem lehetett sokáig rejtegetni. Ezt az állatot úgy hívták, hogy Vojtek. És ez a Vojtek egy mackó volt.
0: Hát eldobom az agyi velőmet.
4: Egy lengyel tüzérszázad Iránban állomásozott éppen, ne kérdezzétek, hogy kerültek oda, és egy pásztor fiútól néhány konzervért cserébe megvásároltak egy kölyök mackót. Szegényke nagyon le volt soványodva, ezért pálinkás üvegből tejjel táplálták. Aztán szépen nagyra nőtt, és már nem lehetett tovább rejtegetni a feljebb valók előtt. De mivel azok látták, hogy a csapat nagyon szereti és összetartja őket, ezért hagyták, hogy velük utazgasson. Ekkor már nem tejet evett, és a katonák rászoktatták Figyi a sörívásra. És képzeljétek, meg cigarettával is megkínálták, amit a mackó nagyon szívesen elfogadott, és kedvesen elrákcsálta őket. A sivatagban, ahol ezek a lengyel katonák szolgáltak, nagyon meleg volt, és szegény, szőrös mackónak borzasztóan melege volt a nagy bundájával, ezért megtanították, hogy hogyan kell használni a zuhanyzót.
0: Wow!
4: Így történhetett meg, hogy amikor egy ellenséges katona, egy szabotőr fel akarta robbantani a lőszereket, és beszökött ezért a táborba, éppen elbújt a zuhanyzóban. És akkor Vojtek, akinek éppen melege volt, szépen becaplatott a zuhanyzóba, gondolta, lehűti magát egy kis vízzel, és megtalálta ezt az ellenséges katonát. Az persze pánikba esett és elkezdett sikoltozni, mert hát kiszámít egy zuhanyzóba besétáló medvére. És mivel Vojtek mackó megmentette a tábort a szabotőrtől, kinevezték szakaszvezetőnek. Na, aztán ezt a lengyel csapatot átvezényelték Szicíliába, de nem vihettek volna magukkal egy házi állatot, úgyhogy Cselhez folyamodtak. Vojteket hivatalosan besorozták a 22. tüzér ezred ellátó szakaszvezetőjének, úgyhogy átcsúszhatott a szigorú ellenőrzésen, és elindulhatott a katonákkal Olaszország felé.
5: Húzd meg jobban, menj el a munka,
6: mi lesz, ha nagy leszel?
7: Tüzér.
4: A tüzér olyan katona, aki az ágyúkat, lövegeket kezeli a katonaságnál. A tüzérség egy fegyvernem. A harc során nagyobb lövedékek kilövése útján történő célba juttatása a feladata. A tüzér dolga megtölteni az ágyút, célozni és lőni, de az ő dolga a felderítés is, hogy pontosan hova kell célozni. Nagyon fontos dolog azt is meghatározni, hogy a többi ágyú egészen pontosan hova lő, hogy ne tizen lőjék ugyanazt az egy célpontot. Csak akkor legyél tüzér, ha katona akarsz lenni és élvezed, hogy a kilőtt lövedékek más emberek testén maradandó károsodásokat okoznak, és nem zavar, ha öregkorodra olyan süket leszel,

0: Először szegény Wojtek még nagyon megijedt a felrobbanó lövedékek és gránátok hangjától, ezért rögtön felmászott ilyetében egy fára. De mivel látta, hogy a többi katona nem követi, ezért ő is lemászott és ott téblábolt a harcolók között. És ha már ott volt, a katonák a hátára rögzítették a tüzérségi lövedékeket, hogy ne nekik kelljen cipelniük. Annyira bevált a medve erre a feladatra, hogy le is cserélték a hivatalos emblémájukat meg a zászlójukat egy ágyúgolyó cipelő medvére. A háború után aztán Wojteket beköltöztették egy skóciai állatkertbe, és ott töltötte nyugdíjas éveit. De bármikor, ha később lengyel szót hallott, két lábra állt és tisztelgett.
1: Kiganyag, kigany, levegőjég, lég, könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
2: 1814. decemberében hunyt el Joseph Bramah mérnök. Egy igen kiterjedt érdeklődési körrel megáldott férfiú volt az illető, ugyanis ő találta fel a biztonsági zárat, a vízöblítéses vécét, és még a sört palackozó automatát is, az már csak feltételezhető, hogy mindezeket nem egyszerre fedezte fel, hanem szép apránként. Vélhetőleg egy olyan fickó volt, akinek folyton járt az agya, és mivel az 1700-as években rengeteg megoldandó probléma volt, a folyton kattogó agya megtalálta a megoldást. És most egy kérdés. Szerintetek melyik a legfontosabb találmánya? A biztonsági zár, a vízöblítéses WC, vagy a sörpalackozógép? Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Az idő lejárt, kérem, mindenki tegye le a ceruzát. A helyes válasz a vízöblítéses WC. Nyilván most az jön, hogy elmondom miért. Jó. A vízöblítéses WC előtt a WC-t kétféleképpen lehetett elképzelni. Volt a kert végében egy úgynevezett budi, amit hívtak még latrinának, sőt, árnyékszéknek is, és ami lényegében egy gödör fölé eszkábált kis faházikó volt. Na most képzeld el, mikor este lefekvés előtt még azt gondolod magadban, hogy na, még egyet kimegyek pisilni, és nincs más hátra, mint hogy kimenjél a kert végébe a kis fatákolmányba pisilni. És akkor még csak a pisilésről beszéltünk. Mindezt képzeld el december 9-én este, egy szál gyertyával a kezedben. Na, kinek van hozzá kenne? Nekem biztos nincs. A másik megoldás a bili volt, ami épp az előbbi példa miatt éjjeli edénynek is hívtak. Ez már valamivel kényelmesebb dolog volt, viszont mindenki ezt használta. Reggel pedig valakinek ki kellett vinnie az egészet. Hát mit mondjak? Százszor inkább élek biztonsági zár nélkül, mint vízöblítéses WC nélkül. A sörpalackozógéppel kapcsolatban már nincs ilyen határozott álláspontom, az igaz, de oké, hajlok rá, hogy ezt is elengedném a vízöblítéses WC kedvéért. Arról nem beszélve, hogy azzal, hogy egyszerűen csak le kell húznunk a WC-t ahelyett, hogy gödröket ástnánk, meg egy 5 literes bilivel a kezünkben csápáznánk minden reggel ehhez a gödörhöz, 7 mérföldes csizmában tettünk meg egy jó nagy lépést az emberiség általános higiéniai állapotának a javítása érdekében. És ha hiszitek, hanem az, hogy most sokkal egészségesebben és sokkal tovább élünk, mint mondjuk 100, 200 vagy 300 éve, azt túlnyomó részt a higiéniának köszönhetjük. Egyébként a WC szavunk, ami leírva WC, az angol water closet rövidítése, ami meg épp azt jelenti, hogy vizes fülke, vagyis hát vizes WC. Vízöblítéses WC. WC klotyó budi. Köszönöm szépen.

0: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Közel-Kelet, és kérem szépen a geopolitikai súlypont, ugye egyre inkább az Egyesült Arab Emírségek
5: nem
4: és
5: Irán, nem
4: Szaúd-Arábia közötti versengés felé tolódik el, és ez a rivalizálás ez most már nem csak gazdasági, hanem katonai, meg geopolitikai síkon is zajlik, ami hát nagyon érdekes szituáció, de ezt nyilván nyíltan nem tudják csinálni, úgyhogy afrikai konfliktusokban támogatott proxy erőkön keresztül vívják háborújukat, ami hát egy egészen új, legalábbis új hát látásmódot igényel ebben a témában. Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója a vonalban. Jó reggelt, szia!
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Hát nem egy vidám téma. Mit akarnak ezek?
6: Általában engem nem vidám témával hívtak, úgyhogy sajnos ez ilyen. Igazániból, ahogyan a felvezetőben is mondtad, hogy itt a háttérben azért egyébként évek óta vannak konfliktusok, ami az emírségek és Szaúd-Arábia ütközését mutatja. Nyilván ez a kutyát nem érdekelte eddig, mert nagyon messze van, meg gazdaságilag nincs olyan nagy jelentősége számunkra.
5: Meg nem olyan nagy intenzitással zajlott ez a konfliktus, nem?
6: Hát a helyiek azért mást mondanának, igen? De igen, tehát azért nyilván itt csak, hogy miről beszélünk, ugye két hatalom ütközött Jemenben, Szudánban, Szomáliában, Líbiában. Úgyhogy itt voltak ilyen ütközőzónák. Ezek volt, ami kisebb csatapaté volt, volt, ami már például szudáni 3 éve tart. És az a lényeg például Szudánban, hogy van két ellentétes hát katonai szervezet, az egyik az hivatalos katonai szervezet, a másik egy félkatonai szervezet, és ezek csatároznak egymást, és az egyik oldal a szaudik, a másik oldal az emírségek álltak be. És hát ez több mint 3 éve tart, irgalmatlan humanitárius katasztrófa, és hát most pont az iráni kérdés miatt ez felerősödött olyan szempontból, hogy ha belegondoltok, Szudánnak, a lakosságának egy nagyon jelentős része, tehát több mint 50% a mezőgazdaságból él, és hát a műtrágya ára, ahogyan beszéltük is pár hete, megugrott, a dízel ára megugrott, tehát ott kifejezetten válságos helyzetben vannak a lakosok, tehát ez az éhínség, ez felütötte a fejét így a háború hatására.
4: Hát igen, pokoli humanitárius katasztrófa, mint ahogy ezt láthatjuk, ráadásul ugye egyre inkább terjed át a konfliktus különböző más országokba, de igazából ez egy azért felháborító, vagy azért nagyon rossz ez a sztori, mert közben ugye, hogy is mondjam, a modern arab országoknak a képét próbálja mind a két ország nyújtani. Mindenféle safe haven, technológiai jellegű safe haven, új technológiák, naperőművek, AI, és amit akarsz. Tehát ezt látjuk ugye. Ezt
6: és
4: látjuk
6: és Cristiano Ronaldo-t tegyük hozzá.
4: És Cristiano Ronaldo, igen így van. Futballmérkőzések, igen. Tehát, hogy olyasmit próbálnak mutatni ezek az országok, hogy mi már elhagytuk azt a régi képet, ami kialakult, nyugodtan teljesen be vagyunk csatornázva a globális üzleti vérkeringésbe.
6: Így van, de szerintem ezt el is hagyták ezt a képet, mert az, hogy egyébként ilyen proxy háborúkat vívnak, az sajnos a mai világunkban teljesen normális. Uh-huh. Igazániból szerintem, mint az iráni kérdés, egyrészt elvilágít arra, hogy tényleg a világban szerint 21 millió ember Szudánban, tehát a lakosság 41%-a súlyos élelmezési biztonsági nehézségekkel néz szembe, de a másik meg az, hogy mi lesz az iráni háború után? Tehát egyrészt még mindig ugye találgatjuk, hogy ez kinyeri, meg kiveszíti el, ez egy jó kérdés, de alapvetően egy legyengült Irán lesz, és a térség domináns hatalmi szerepéért megy a küzdelem, amiért Szaúd-Arábia és Izrael is azért nagyon rendesen bejelentkezett. És látszik azt, hogy itt van két tábor alapvetően. Tehát az egyik ugyebár ez a Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Pakisztán, ez az egyik csapat, a másik az Izrael, az Emírségek és India. És ez a két csapat különböző pontokon egymással történelmi összetűzések kapcsán is a jelenben is ütközik. Úgyhogy ők annyira nem csípik egymást, és a két arab ország vezetője se annyira. Ugye addig, amíg a felhőkarcolókkal rivalizáltak, addig azért ez a világ lakosságát kevésbé izgatta fel, vagy hogyha nagy nevű focistákat kell igazolni, de amikor afrikai országokban pénzelik a helyi két csapatot, akkor az meg kifejezetten kellemetlen tud lenni.
5: Ennek a sakkjátszmának volt, és talán beszéltünk is róla, amikor ugye kiléptek az OPEC-ből.
6: Így van, így van. Tehát, hogy az szerintem egy fontos pontja volt, tehát amit érdemes a hallgatóknak látnia, hogy az emírségek alapvetően, ezt beszéltük akkor is, hogy 5 millió hordó per napra felnyomta a kapacitását, ehhez képest az ő kvótája, amit az OPEC-en belül kapott, volt a legalacsonyabb. Tehát, hogyha a kvótát elosztjuk a max kapacitással, akkor nekik volt ez a 100% a legalacsonyabb. Ezt nyilván nem szerették volna, és pár héttel miután kiléptek, jött egy olyan hír is, hogy kihúznak egy új csővezetéket a már meglévő mellett, ezzel a kapacitásukat duplájára tudják emelni. Pár hónapja, hogy ez valószínűleg jön, de azt mondtuk meg, akikkel szakértőkkel beszéltünk, hogy ez 12 hónap, mire egy ilyet meg lehet valósítani, tudjátok, a földeket, meg mindent ott ki kell sajátítani. Na most ehhez képest azt mondta az ADNOC vezérigazgatója, akik ugye be ezt csinálják, hogy már fele kész. Tehát valami hihetetlen ütemmel haladnak, és ez azért fontos, mert ez megoldja azt, hogy az emírség teljes olajexportja, az már csövön keresztül el tudja hagyni a szorost, tehát hogy kijut onnan. Úgyhogy a 5 millió hordós kapacitásnak egy nagyon, nagyon jelentős része már exportra ki tud menni, és valószínűleg ezt a szaudik is meg fogják lépni, csak nekik egy nagyobb csővezetéket kell kihúzni, az lehet, hogy 1-1.5 év, de utána ezt az egész hormüzű szoros kérdést legalábbis olaj szempontból le tudjuk zárni. Nyilván az LNG, a műtrágya, meg egy minden más hélium, az nem fog megoldódni ilyen gyorsan, de az iráni ütőkártya azért gyengülni fog. És a szaudi kapcsán meg azt érdemes látnotok, hogy alapvetően az emírségek egy ilyen 40-45 dolláros szinten tudja egyensúlyban tartani a költségvetését. A szaudiknál ennek a kétszerese. Tehát a szaudiknál egy irgalmatlan pazarlás volt, azt mondhatjuk, hogy beruházás is a jövőben, mert hogy akkor turizmus meg minden, de hogy egyébként nagyon nagy túlköltekezés volt az emírségekhez képest, és nyilván innentől kezdve az emírségnek nem annyira fontos, hogy mondjuk 90 dolláron legyen az olaj, ők 60-on is nagyon boldogok, 70-en is, a szaudiknál viszont kell az, hogy 90-en legyen, mert a költségvetés különben nem lesz egyensúlyban.
5: No, és mit szól ez Amerika? Hagyja, hogy itt veszegedjenek a szövetségesei, hiszen azért egy csomó ország a két táborból szövetségese, vagy elvileg szövetségese az Egyesült Államoknak.
6: Abszolút, főleg fegyvervételben nagyon nagy szövetségesek, de egyébként nyilván itt próbálja ezt a csendőrállamot csinálni Amerika, de nekem van egy ilyen teljesen kilógó nézetem ezzel kapcsolatban, hogy szerintem az iráni háború után egy-két évvel Amerika ki fog vonulni ebből a térségből. És ez szerintem
5: akkor
6: a helyi...
5: azért szorgalmazza a Trump, hogy az iráni rendezésbe vegyenek részt az öbölmenti államok is?
6: Szerintem igen, és alapvetően, tehát Amerika nem akar arra költeni, csak hogy értsük a hallgatók, nem akar arra költeni, hogy ott a Közel-Keleten meg Afrikában a helyi országok egymással csatároznak. Ő nem akar sok-sok-sok pénzt költeni, és egyes számítások szerint az iráni Kresszehurca, ez már 100 milliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek. Ez szerintem még mindig egy alulbecslés, de 25 milliárdot mond csak a védelmi miniszter, ami biztos, hogy kevesebb, mint ami ténylegesen van. Tehát a lényeg az, hogy hosszú távon a saját dolgaikkal, és főleg Kínával akarnak az amerikaiak foglalkozni, nem pedig ilyen regionális konfliktusokkal. Ezért most megoldják ezt az iráni helyzetet úgy, ahogy, szerintem eléggé rosszul, de utána ezt abba akarják hagyni.
4: Na de várjál, mert hát Kínának is lesz ez egy pár keresetlen szava szerintem.
6: Én, de nem vagyok feltétlenül biztos, tehát nyilván ők gazdaságilag nagyon be vannak kötve, hogyha megnézitek Afrika térképet, hogy mennyi kikötőt birtokolnak a kínaiak, ami hihetetlen mértékű, tehát hogy ők ott vannak soft power-be, Amerika ott van hard power-be, És az a kérdés, hogy a két nagyhatalom, amikor egymással lesz elfoglalva a következő 10 évben, akkor itt a regionális viszonyokban ki lesz a domináns. És szerintem most ezért megy a játszma az elmúlt években, és nyilván az iráni konfliktus ezt felerősítette. És az iráni konfliktus rendezésében volt egy nagyon furcsa dolog az elmúlt héten, hogy az Amerikai Egyesült Államok mélyen tisztelt elnöke belengedte, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt az Ábrahám egyezményt az összes arab ország, aki még nem írta alá Izraellel, az még aláírja. Na most ez a szaudik szempontjából ez konkrétan a politikai öngyilkosság. Úgyhogy ők már évek óta inkább elhúzódnak ettől az egyezménytől. Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek aláírta ezt, és be is tartja, és egy egészen komoly szövetségesi rendszert alakított ki a Izraellel. Úgyhogy itt van egy érdekesség, kicsit olyan nekem az egész, mint amikor a Peaky Blinders-ben a főszereplő oda megy, és minden egyes munkatársát, illetve rokonát meglögdösi, hogy ne háborúzzatok, majd a pincért fellöki a földre, és jól megrugdossa. Tehát, hogy kicsit én ezt érzem Amerikán most, de az nagyon érdekes lesz a következő 5-10 évben itt a Közel-Kelet, illetve az afrikai országok ezen részén, mint például Szudán, ott ki lesz az, aki befut, mint regionális hatalom.
4: Hát, nagyon izgalmas. Oké, rendben. Köszönjük szépen az infókat.
6: Köszönöm
4: szépen. Ezzel indítsuk a napot. Köszi szépen, jó munkát nektek.
6: Sziasztok.
4: Tunkli Dani beszélt arról, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia milyen proxy háborúkat vívnak, és hogy a közel-keleti geopolitikai helyzet az hogy változik. Mindezt természetesen befektetési szempontból érdemes latolgatni. Tunkli Dani az Accord alapkezelő befektetési igazgatója.
3: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
12: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, a Blahalújza térnél. A Károly körúton az Asztória felé, a Budai alsórakparton a Petőfídnál észak felé, illetve a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé is. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Újabb 12 ember gyanúsítottak meg az óbudai korrupciós ügyben, megújul a NAV pénzmosás elleni irodájának bejelentési rendszere, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Holnap is lesz egy-egy zápor, felhős időre készülhetünk, és délután 29 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb 12 ember gyanúsított meg a központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásban. A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül 8-an őrizetben vannak. Letartóztatásokat az ügyészség indítványozta, a kényszer intézkedésről ma dönt a bíróság. A több önkormányzatot is érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegnést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Áprilisban kevesebbet költöttünk a boltokban, mint márciusban. A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,6%-kal haladta meg, az előző hónaphoz képest pedig 1,2%-kal mérséklődött. A KSH adatai szerint az üzemanyag kiskereskedelemben 9,1%-os volt a bővülés. Megduplázottak a lakáshitelek az év első 4 hónapjában, bőven 1000 milliárd forint feletti értékben kötöttek az emberek új szerződést, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. A hitelpiac már 2025-ben is jelentősen élénkült, a háztartások bankokkal szemben fennálló hitelállománya az év során 15%-kal bővült, amihez a szeptemberben elindult Otthon Start program jelentősen hozzájárult, írja a biztosdöntés.hu. Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balási Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group. A Telex értesülései szerint a dolgozóknak a cég vezetősége egy e-mailben jelentette be a leépítést. Korábban a portálnak több a Lunch csoportnál vagy alvállalkozóinál dolgozó munkavállaló írt levelet arról, hogy a cégek számláinak zárulása miatt nem kapnak bért. A cég a felvetésekre reagálva jelezte, nem született végleges döntés a munkavállalók elbocsátásáról. Június 5-től megújul a NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve néhány egyéb szolgáltató kötelesek haladéktalanul bejelenteni az adóhatóság felé, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek. Akkor is jelezniük kell, ha pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tesznek. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról, ennek lényege szerint az Irán által támogatott politikai fegyveres csoportnak be kell fejeznie a harcokat, és az Izrael ellenőrzése alatt álló dél-libanoni területről a Hezbollah embereinek távoznia kell. A közlemény szerint az Egyesült Államok segíteni fog a kísérleti övezetek létrehozásában, amelyekben a libanoni fegyveres erők kizárólagos ellenőrzést gyakorolnak a terület felett, kizárva a nem állami szereplőket, írja a BBC.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, néhoz zivatar kialakulhat, a déli szél egyre több felé megélénkül, A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben pedig 19-29 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, társadalmi-gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal, és velem Kántor Endrével. A mai témánk pedig ismét a forint, és a forint erősödése, sőt, igazából most már azt kell mondani, hogy a forint szárnyalása. És azért ez a téma, mert hogy ez a szint, amin a forint tartózkodik, ez most már úgy tűnik, hogy egy tartós 350 és 360 forint közötti szint, ebben a sáv mozog az elmúlt időszakban. Lehet azt mondani, hogy lényegében azonnal a választások után beállt erre a szintre, és innen nem is nagyon mozdult el. És ez azért érdekes, mert hogy átír jó pár dolgot, ami a forint erejéhez kötött, és azért beszélgetünk erről. Tehát, hogy olvastam egy cikket, ahol azt lehetett, vagy ahol azt írták, hogy alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása, ezért beszélgetünk a forintról.
2: Igen, sziasztok! Hát alapvetően ugye az van, hogy itt nagyon hosszú ideje mindig azon pampogunk, hogy a forint folyton gyengül. Én emlékszem, hogy még így a választások előtt ez egy ilyen politikai sztori is volt, mert nagyon sokan ugye olyan mémet osztottak meg az interneten, hogy amióta Fidesz van, azóta egyre gyengébb és gyengébb a forint. Valójában, ha az ember megnézte, akkor amióta Gyurcsány Orbán van, azóta gyengül a forint, mert ha megnézzük az adatokat, akkor 2008 óta volt gyengülőben egyébként a forint, tehát hogy ebből a szempontból is ezt érdemesebb szerintem Gyurcsány Orbán korszaknak nevezni, ami mögöttünk van, sok más szempontból is. De tényleg 2008-tól, úgy körülbelül a tavalyi év végéig folyamatos gyengülésben volt a forint, és hát ez nagyon sok mindent okozott, tehát hogy például az, hogy Magyarországon az emberek 80%-a eurót szeretne, ez nem kis részben azért van, mert azt tapasztalták, hogy időtlen idők óta folyamatosan gyengül a forint, és azok számára, akik mondjuk külföldön vásárolnak, vagy külföldön nyaralnak, vagy mondjuk importtermékeket fogyasztanak, stb., ők úgy érzékelték, hogy a forintjuk az kevesebbet és kevesebbet ért. Viszont ugye ennek volt egy olyan előnye, és erről is sokat beszéltünk az elmúlt évtizedekben, hogy például a Matolcsi-féle jegybank ugye engedte ezt a forint gyengülést, tehát hogy nem tett nagyon ellene mondjuk a kamatok emelésével, és akkor arról beszéltünk, hogy az exportáló vállalatoknak ez jót tesz, mert hogy ugye amikor forintban emelkednek a bérek Magyarországon, és volt időszak, amikor igen jelentősen emelkedtek, úgy 2013 és a Covid között, akkor ez a forint gyengülés ez visszaadta az exportáló vállalatoknak, ugye amikor ő euróban ad el, azt beváltja forintra, forintban ugye annyival többet kapott a exportjáért, mint amennyivel emelkedtek a bérek forintban a magyar termelő cégeknél. Tehát, hogy volt egy ilyen, hát arról vita van, hogy ki mondott, vagy ki nem mondott politikája a Matolcsi-féle jegybanknak, de volt olyan közgazdász is, például Surányi György, aki azt mondta, hogy ezért nem nő a termelékenység. Szerintem ez egy kicsit túlzott, mert hogy a termelékenység nem növekedésének sok egyéb más oka is volt, alulbefektetés az oktatásba, stb. De Surányi például ugye azt gondolta, hogy nem kis részben azért nem emelkedik a termelékenységben, nincsenek rákényszerítve az exportáló magyar vállalatok azáltal, hogy folyamatosan ez a forint gyengülése ez segíti őket. Aztán ugye jött Varga Mihály, Varga Mihály pedig explicite kimondta, hogy ő ezt már nem akarja csinálni. És ezért például ugye magasabban tartja a kamatokat, tehát hogy az, hogy nincs olyan gyors, nincs semmi, szinte semmi reagálása a jegybanknak az elmúlt időszakban, eléggé stabilan tartja a kamatokat, ez azért nem kis részben szintén hozzájárult ahhoz, hogy ugye ők nem engedik tovább a forint gyengülést, de viszont ugye jött az, amit mondtál, hogy a politikai váltással viszont a forint megerősödött, és most már ott tartunk, hogy amikor ilyen előadásokat tartok gazdasági szereplőknek, akkor megjelentek azok a gazdasági szereplők, akik azt kérdezik, azon panaszkodnak, hogy most már túl erős nekik a forint, tehát, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta először már olyan helyzetbe kerültünk, ahol ugye nyilván, és ezt mindig is mondtam a diákjaimnak, hogy sosem mondjuk azt, hogy rossz az árfolyam, mert hogy rossz valakinek, jó valakinek. Minden árfolyam valakinek jó, és valakinek rossz. Ami gyenge valakinek, az túl erős másnak, és most már megjelentek azok a cégek, főleg exportáló cégek, akiknek effektíve túl erős ez a mostani árfolyam.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz. Két dologra reflektálnék. Az egyik az, hogy nyilván, hogyha egy hosszú távú grafikont nézünk, és egy hatást, akkor az teljesen jogos, hogy a Gyurcsány Orbán korszak és a gyengülő forint. Ennek azért, hogy azért vannak úgynevezett spike-jai ennek az időszaknak. Tehát vannak olyan pontok, ahol azt lehet mondani, hogy ez a trend és a csökkenő vagy gyengülő trendből kiugró teljesítményeket lehetett látni, és talán azok a vélekedések, amik bizonyos személyekhez vagy intézkedésekhez kötik a forintnak a gyengeségét vagy erősségét, azok innen táplálkoznak. Ne felejtsük el például azt az időszakot, amikor teljesen elfogadott vagy általános piaci vélekedés volt Magyarországon, hogy úgy tűnik, hogy az Orbán kormány, azt hiszem, hogy a kettővel ezelőtti Orbán kormány a választások után, mintha arra játszana, hogy direkt gyengíti a fizetőeszközt. Az volt az elfogadott nézet, hogy a forint gyengülésére spekulálnak, és abból maguknak profitot realizálnak. De mondok egy másikat is, hogy ne csak az egyik oldalt mondjunk. Emlékszem rá pontosan, hogy mekkora probléma volt, és milyen kamatemelési ciklusokhoz vezetett az, amikor például Draskovics Tibor például egy afrikai vadászat, egy kenyai vadászaton a nyilatkozatával konkrétan olyan nyilatkozatot tett, ami elég jelentősen gyengítette a forintot.
2: Én erre nem emlékszem, de majd meg fogom nézni ezt a Draskovics vadászatos sztorit. Nem emlékeztem, hogy Draskovics ekkora pampalini volt, hogy közben Afrikában mozgatta a forintot. Nagyon régen volt. De az tény és való, hogy valójában itt ugye vannak, tehát hogyha azt mondjuk, hogy vannak egy elsődleges trend, az a gyengülő trend, tehát teljesen egyértelmű és szinte lineáris elsődleges gyengülő trend, azon belül ilyen másodlagos trendek, harmadlagos trendek persze voltak, tehát hogy azon belül voltak gyengülések és erősödések is, különböző történetek, de az hosszú távon egyértelműen elmondható, hogy egy gyengülő trend. Hogy ki nyerészkedett ezen, az egy nagyon érdekes kérdés. Tartja magát Magyarországon a közvélekedés. Nagyon-nagyon sűrűn találkozom ezzel, hogy politikusok spekuláltak a forint erősödésére, gyengülésére. Őszintén szólva én ennek nem láttam jelét. Ha valaki tud ilyet, akkor írjon, szóljon. Nem tartom kizártnak, Magyarországon bármi lehet, de azért azt gondolom, hogy bizonyítottan nincs erre utalójel, hogy itt valakik nyerészkedtek volna a forint árfolyamon. Ez a hit, hogy ezt gondolják az emberek, ez persze tovább gyengíti a forintot, mert akár volt, akár nem, de ebben erősen hisznek az emberek. De még egy dolog volt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elképesztő vesztessége volt egyébként az árfolyamon. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy több ezer, vagy ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű vesztessége volt, amit a parlament az Orbán időszakban ugye elkönyvelt sok évre, tehát hogy ezt egy évben kellett volna a költségvetésben veszteségként lenyelni, és akkor átalakították a törvényeket, hogy akkor az sok év alatt legyen benne, nettósítva ezeket a hatásokat. Szóval mindenfajta csúnya sztori volt, ez nyilván nem erősítette a bizalmat a forintban, de hogy ugye most egészen más a helyzet, és meg az a helyzet, hogy ugye, ahol most van a forint, ott már az exportőröknek ez túl erős. Ugye a másik, ahol tavaly volt, az a 400 közeli árfolyam, vagy néha még

0: Egy normális országban, egy jól működő országban ez egy állandó vita a különböző gazdasági társaságok között. Van, akinek gyengébb kéne, van, akinek erősebb kéne, és nem igazán tudunk ideálisat, hanem így optimálisat tudunk mondani. Tehát, hogy valahol arról kell szóljon a vita, hogy hol van az az optimális árfolyam, ami hát nem borzalmasan rossz az egyik társaságnak, de nem borzalmasan rossz a másiknak sem. Olyan sose lesz, hogy mindenki boldog.
1: Oké, amit mondtál, az is nagyon érdekes, itt újra vissza szeretnék utalni már az előző kijelentésre az exportőrökkel kapcsolatban, de nézzük akkor azt, hogy az árfolyamokat ne egy bizonyos napi vagy heti szinten, vagy egy bizonyos csúcson vagy mélyponton az elmúlt időszakban, hanem átlagban. Tehát, hogyha 2025 átlagát nézzük, akkor 397 forint 78 fillér volt a forint az euróhoz képest. Ez is nagyon fontos egyébként, hogy folyamatosan euró árfolyamot mondunk. Ami azért fontos, mert ugye dollárral szemben más elmozdulásokat is lehet tapasztalni az euró-dollár kereszt mozgás miatt, és az sem mindegy, vagy az sem volt mindegy az utóbbi időben, hogyha például a lakossági szintet nézünk, hogy mondjuk egy japán ilyen kurzus milyen volt, vagy egy svájci frank kurzus milyen volt, mert az egyébként merőben eltérő lehetett az euró-dollár kereszt árfolyam és a forint hatására. Szóval, hogy 2025-ben az euróhoz képest 397,78 volt, 2026-ban az eddig mért időszakban, tehát május végéig 377 forint 18 fillér, tehát ezt lehet látni. És ennek
0: de a 377 az ugye úgy jön ki, hogy ez egy folyamatosan erősödő árfolyam, tehát hogyha ez így marad, ahogy most van az év végéig, akkor valószínűleg közelebb lesz a 350-360-hoz az átlag is.
1: Így van, így van. Na, szóval, hogy amikor az optimálisról beszélsz, nekem az jutott eszembe, és ezt szerettem volna az előzőhöz mondani, hogy az exportőrök. Ki az az exportőr, akinek ez bántó, ez az árfolyam? Azok az exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy az ő működésükhöz egy 400 forinthoz közeli euró árfolyam az optimális. És ugye hát ők nyilván veszteséggel számolnak, hogyha most a 355 forintot nézzük.
0: Szerintem, de azért nem volt ilyen, mert ugye az euró-forint folyamatos gyengülésben volt. Tehát azt lehet inkább mondani, hogy voltak olyan exportőrök, akik arra rendezkedtek be, hogy ez egy folyamatosan gyengülő árfolyam. Tehát ugye emlékszünk arra, amikor 300 környékén volt az euró-forint, és ugye Demján Sándor mondott egy ilyet, hogy lesz az még 350 is, és akkor az egész ország azt mondta, hogy úristen, úristen, hallottad, mit mondott a Demján, hogy lesz az még 350 is, aztán lett az 400 is, de 436-nál volt valahol az ukrajnai-orosz invázió környékén a csúcs, tehát hogy egy ilyen Magyarországról az Európai Unióba exportáló multi, vagy magyar exportőr, az arra rendezkedett be, hogy évről évre gyengébb és gyengébb lesz az euró-forint árfolyama. Abban igazad van, hogy ez konkrétan az idénre nézve azt jelentette, vagy tavalyra nézve azt jelentette, hogy egy 400 körüli árfolyammal számolhatod, és ők meglepetésként érhette, hogy ugye nem számított senki arra, hogy kétharmada lesz a Tiszának, tehát valószínű volt egy politikai instabilitási helyzet, ami ugye akár 400 fölötti eurót is eredményezhetett volna, hogyha mondjuk nincsen könnyű hatalomátvétel, vagy egy mit tudom én, senki nem nyer egyértelműen, tehát ugye az is teljesen reális forgatókönyv lett volna, hogy 400 fölé megy az euró, hogyha politikai instabilitás van, de hogy mindenkit meglepett, hogy milyen erősen nyert a Tisza, ugye kétharmadas felhatalmazással, viszont gyakorlatilag mindent átírhat. Az első lépéseik jók, ebből adódóan ugye indokolt a 350, viszont itt bejön az, hogy ugye felmerül a kamatcsökkentésnek az esélye, tehát hogy a jegybank egyébként tudna gyengíteni az árfolyamon, hogyha azt gondolnánk, hogy a 370-380 az optimálisabb, ott a jegybank megteheti azt, hogy szépen lemegy hat alá mondjuk a kamat, az irányadó kamattal, csak hogy, és akkor ott jön be az a cikk, amire hivatkoztál az elején, hogy az, hogy most erős a forint, ez egyébként javította a statisztikákat, tehát hogy az

0: makrostatisztikáinkban ez jót tett, ha viszont ugye a jegybank lépne, csökkenteni a kamatot, az jót tenne a hitelezésnek, hiszen akkor közelebb kerülnénk egy piaci alapú hitelezéshez Magyarországon, ugye ne felejtsük el, hogy államilag támogatott hitelezéssel megyünk már nagyon hosszú idő óta. Tehát, hogy ez indokolt lenne, azt hiszem most már lassan elgondolkodni a kamatcsökkentésen, de ha gyengülne a forint, akkor az ugye megint kedvezőtlen irányba írna át bizonyos makrostatisztikánkat.
1: Jó, tegyünk itt egy pontot, tartsunk egy rövid szünetet, hamarosan folytatjuk a forint szárnyalása és ereje, és ennek a hatása az, amiről beszélgetünk ebben az adásban. Maradjatok velünk!
2: Rádió Café. Van barátod!

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényes.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, a forint erősödés a témánk, illetve a forint erősödésnek a hatása. Egészen pontosan az, hogy egy 355 forint körüli euró árfolyam, az milyen hatást gyakorol az egész gazdaságra. És itt nagyon sok érdekes hatás van. Ugye beszéltünk arról, hogy a jegybanknak mi lehet a szerepe, illetve hogy érdemes lenne-e gyengíteni ezt, és itt az euróban érdekelt exportálóknak a helyzetét ecsetelted, akik ugye arra játszottak, vagy hát arra rendezkedtek be, az volt a stratégia, hogy folyamatosan gyengülő forint árfolyammal számolnak, legalábbis az elmúlt jó pár, most lehet már azt mondani, hogy 20 évnek a grafikonja alapján. Én még mindig egy picit ott tartok, hogy szerintem nem egészen jó stratégia az, hogyha valaki úgy rendezkedik be, mint exportőr, hogy itt most ez a szint marad, főleg egy olyan helyzetben, ami nem feltétlenül csak magyar specifikus. Tehát, hogy van egy csomó minden, ami ezt befolyásolja. És amikor a forintról beszélünk, akkor nyilván főleg az euróhoz nézzük, de azért a dollárnak a helyzete a világban is jelentős változtatásokat hoz. Például egy dollárban exportáló cég teljesen mást élt meg az elmúlt időszakban, és az, aki nem hedzseli ezeket a mozgásokat, az szerintem nagyon rossz lóra tesz, és biztos vagyok benne, hogy mindenki gondolkodik ebben. Persze a lobbyerő az azt mondja, hogy oké, egy ilyen árfolyam szint mellett lobbizzunk. Na de most, hogyha gondolj bele, hogyha a jegybankot mondjuk sikeresen lobbizzuk olyan irányba, hogy gyengítse a forint árfolyamát, akkor egy csomó olyan sor olyan dolog változik, ami viszont az ország gazdasága szempontjából nem annyira jó.
2: Na most már nagyon sok mindent mondtál, vegyük ezeket akkor sorba.
1: Akkor a következő 15 perc témája ez.
2: Abban szerintem igazad van, hogy ugye másik árfolyamokat is kell nézni, csak ugye jelenleg az van, hogy mivel nekünk forintunk van még, ezért a legtöbb cég az ugye Európába exportál, tehát nekik messze a legfontosabb az euró-forint paritás, viszont azért fontos, amit mondasz a többivel, hogy abban a pillanatban, hogyha lenne eurónk, ami azért még messze van, de hogyha egyszer lenne eurónk, akkor hirtelen nagyon fontossá válna az euró, dollár, euró, jen és az összes többi, mert ugye azok a cégek, akikhez a magyar cégek kapcsolódnak, ők viszont sok esetben ugye exportálnak ezekbe a más nagy regionális gazdaságokba, és ugye az euróval működő országokban intenzíven nézik a dollár-euró árfolyamot, vagy a renminbit, vagy a jent, stb., mert ugye nekik az a fontos a saját kereskedelmükben, és a Magyarországon már ugye rögzített lenne, tehát eurónk lenne, az az árfolyam már nem változik, akkor hirtelen elkezdenénk mi is sokkal intenzívebben nézni a dollár, jent, renminbit, stb. Paritásokat. Ami most a helyzet, amíg nincs eurónk, az ugye az, hogy egy tipikus multi az nem Magyarországon vesz fel hitelt. Tehát, hogy neki nem annyira fontos, hogy a magyar kamatkörnyezet az milyen. A magyar kamatkörnyezet sokkal fontosabb a magyar kis- és középvállalkozásoknak. Tehát, hogy a jegybank csökkentse a kamatot, az igazából a magyar kis- és középvállalkozásnak sokkal fontosabb. A multi az nagy valószínűséggel az anyacégétől kap finanszírozást, ott meg ugye eleve mondjuk euró környezetben vesz fel hitelt. De ami fontos a multinak, az például a munkaerőköltség. Tehát a munkaerőköltséget ő euróban számolja, de ha forintban kell kifizetnie, akkor, és ugye Magyarországon forintban kell kifizetnie, akkor neki egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan változik az euró-forint árfolyam ebből a szempontból sem, mert ugye megdrágítja a foglalkoztatást, hogyha erősödik a forint. Ha gyengül a forint, akkor olcsóbb. Viszont ugye ugyanakkor az is van, amit az előbb mondtunk, hogyha viszont gyengül a forint, akkor ugye az ő euróban jelentkező exportbevételei azok többet érnek forintban, és akkor ugye könnyebben ki tudja fizetni a munkásait. Tehát ez egy multinak a kalkulációja. Egy magyar kis- és középvállalkozás teljesen más helyzetben van, mert ő ugye forintban vesz fel hitelt, neki fontos a magyar alapkamat, most jelenleg ugye az államilag támogatott, de itt meg ugye az államnak vannak problémái, mert ugye az államnak nagyon sok pénzbe kerül az, hogy ugye a kamattámogatásokat fizetnie kell évről évre. Tehát nyilván a gazdasági miniszter szeretné, hogyha már piaci alapon lenne hitelezés, a jegybanknak ezért kéne lejönnie. Ha kicsit az árfolyam közelebb menne ez a 380-as szinthez, akkor ugye a magyar exportáló vállalat, ha visszaváltja az export euró bevételeit forintra, akkor több forintja jelentkezik. Neki igazából a munkaerőköltség szempontjából lényegtelen az euró-forint árfolyam, mert ő ugye, habár nem teljesen, mert hogyha ugye euró bevétele van, akkor neki is fontos, hogy euróban kifejezve mennyibe kerül neki a magyar munkaerő. Ha van mellette a forint bevétele, akkor nem teljesen, tehát ez már cége válogatja. De hogy ugye a magyar bérek, azért azt mondjuk el, hogy a magyar bérek még mindig alacsonyak. Tehát itt még mindig jelentős előnyünk van. Gyakorlatilag ugye így a románokkal, bulgárokkal vagyunk versenybe, de az Európai Uniós mezőny nagy része messze fölöttünk van, még akkor is egyébként, hogyha ugye ezzel az erősebb euróval számolunk. Egyszerűen annyival magasabb bérek vannak Lengyelországban, Csehországban, nem is szólva, de még Dél-Európában is, tehát még egy Görögországban, Cipruson is, nem is szólva Nyugat-Európáról, hogy még azért így is jelentős bérelőnye van Magyarországnak, csak hát ugye nem a bérelőnnyel kellene versenyezni, hanem a hozzáadott értékkel.
1: Oké, ez amit most mondtál, ez mind a reálgazdasági szereplőknek a szenáriója, hogy ők milyen helyzetbe kerültek a forint erősödésével. De amiről a nagy képben beszélni kell még, az az, hogy a magyar gazdaság szempontjából milyen mutatókat érint ez az egész. Tehát itt ugye változik az, hogy mondjuk az árszínvonal, ami a devizában mért árszínvonal helyzete milyen. Mondjuk az, hogy például mennyire versenyképes egy fizetés, mármint amikor el akarja költeni valaki a lakosság részéről, akkor az államadósság szerepe és mértéke. Hát itt azért óriási összegekről van szó, egy 412-415 forintos euró és egy 355 forintos euró között. És mondjuk az egyfőre jutó GDP-t is nézhetjük ilyen esetben. Tehát, hogy sok olyan dolog van, ami viszont nem tűnik rossznak az ország szempontjából. Ezt kell mérlegelni.
2: Vegyük a legfontosabbat, szerintem a legfontosabb gazdasági hatása az államadósságnak van. Az államadósság esetében az a szerencsés helyzet van, hogy relatíve alacsony a deviza aránya. Tehát ugye az volt, hogy itt megint, hogyha veszük ezt a Gyurcsány-Orbán korszakot, hogy hát a Gyurcsány az nem csak a háztartások deviza hitelezését indította el, az az ismertebb történet, hogy ugye tönkretette a költségvetést, és akkor utána azt mondta, hogy nem fog fájni, ez alatt azt értette, hogy akkor vegyetek fel szépen deviza hiteleket, amiből nagy baj lett. Ugye az kevésbé ismert történet, hogy a Gyurcsány alatt brutálisan elment a deviza aránya is az államadóságnak, 50%-ot is elérte, ami ugye azért nagy probléma, mert devizát a magyar jegybank nem tud nyomtatni. Tehát forintban, ha eladósodunk, ugye ott a legrosszabb, ami történhet, hogy akkor forintot nyomtatunk, kifizetjük belőle, stb. Lehet inflatórikus hatása, de nem tud csődbe menni bele. A devizaadóság az sokkal veszélyesebb, mert ugye azt nem tudunk kibocsátani. És az átárazódik, ha átárazódik az árfolyam. Na most, amit a Fidesz jól csinált, az volt, hogy hoztak egy szabályt, hogy 20% alá kell lefeszíteni tulajdonképpen ezt az arányt, és ez sikerült is nekik egy bizonyos ponton, tehát 50-ről lementünk 20 alá, az más kérdés, hogy itt a vége felé még ezt is elengedték, tehát egy kicsit fölé mentünk, de hogy még így is az van, hogy azért tűrhető, elfogadható szinten van a deviza aránya az adósságállománynak. Ugye ezzel együtt is az van, hogy ugye nyilván minden országnak van egy kisebb részben devizaránya, és ezt átárazza az árfolyam hatás. Tehát, hogyha a magyar forint erős, akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen pár százalék pontnyi, ha erős, akkor javulás, ha gyenge, akkor romlás van ebben az adósságmutatóban. Tehát most, hogy erősebb a forint, ezzel jobb mutatókat tudunk produkálni, ha viszont ugye gyengülne vissza a forint, akkor ez pár százalék ponttal emelné az adósságállományunkat. Ez egész egyszerűen csak egy árfolyam hatás. Ezzel szembe kell
1: nézni. Igen, ezt egyébként pontosan ki is mutatták, hogy az mennyi, tehát hogy ha megnézzük az euró jegyzését, ha a forinthoz képest 10 egységnyit csökken, akkor ez körülbelül 590 milliárd forinttal csökkenti a devizaadósságnak a névértékét. Ez az árfolyam hatás, amiről beszélsz.
2: Azért mondtam a pár százalékot, mert ugye szerintem a legtöbb ember ilyen milliárdokban nem tud gondolkodni, de hogyha azt mondjuk, hogy a magyar államadósság az egy hosszú időn keresztül 75% volt, most a legutolsó bejelentés, most éppen update-elték, az egy 78%-os államadósság arány, amire én folyamatosan mondom, hogy mindenki jegyezze meg, hogy ez nem magas. Tehát itt szemben azzal, hogy a közvéleményben él egy ilyen kép, hogy magas a magyar államadóság, az uniós átlag az 81%, és az euró országoké még ennél is magasabb. Tehát ezzel 78-al sem vagyunk magas szinten.
1: Ebben igazad van egyébként, a 600 milliárd az most már egy olyan, mint egy focipálya. Tehát a híres focipálya példa, akkor azt mondjuk, hogy mekkora erdőterület tűnik el, és a focipályát mondunk. Ha most 600 milliárdot mondunk, akkor azt már mindenki el tudja helyezni a térképen körülbelül.
2: Hát nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek nem nagyon szeretnek milliárdokban gondolkodni, főleg nem 100 milliárdokban, 1000 milliárdokban, az egyszerűen túl nagy összeg ahhoz, hogy ezt el tudják képzelni. De ha azt mondjuk, hogy a GDP-nek 1%-a, és ugye azt mondjuk, hogy mit tudom én, ugye a magyar államadósság az 75%, hogyha ahhoz képest mondjuk pár százalék pont a mozog fölfelé, lefelé az árfolyam hatás eredményeképpen, az talán jobban vizualizálható, hogy hát ez egy olyan hatás, amire azt mondom, hogy nem jelentéktelen, de nem is olyan, ami mondjuk tönkre teszi az országot. Tehát nyilván van szerepe, nyilván fontos ezzel számolni, de nem arról van szó, hogyha mondjuk most mit tudom én, visszagyengülne a forint egy olyan árfolyam szinten. Miért fontos? Ez azért fontos, mert ugye innentől fogva az lesz a játék, hogy a kormánynak és a jegybanknak folyamatosan meg kéne találni azt az optimális árfolyamot, ami exportőröknek, importőröknek egyaránt elfogadható. Nem mondom, hogy jó, hanem elfogadható. Csak ugye, ha mondjuk éppen az erős szélén van, vagy a gyenge szélén van az árfolyam, akkor ez ugye onnantól, ha bemozdulunk középre, ez átárazza mindig az adósságot. Tehát, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy mekkora a mozgás tér, mekkora hatással van ez az árfolyamra.
1: Na jó, és közben pedig ugye, amiről beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy a Maastrichti kritériumoknak az eléréséhez mi kéne? Oké, ezt értem, és abszolút érthető, hogy ez egy nagyon kényes kötéltánc. Szerintem ez egy olyan téma, amit még tudunk folytatni, úgyhogy ezt is fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és természetesen várjuk a kommenteket, hozzászólásokat ehhez a témához is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Sziasztok, Tolnai Klára vagyok, színész, énekes. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dréher Antal úton a Jászberényi út felé az éles saroknál a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrác úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A Nemzeti Összetartozás napját ünnepelték. Megjelent az afrikai sertéspest is. Drónokkal mérik fel a vadállományt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner. Erről a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából beszélt a kormányfő a budapesti Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, ezért a kormány feléleszti a Visegrádi Szövetséget. Június 23-án Budapesten találkoznak a V4-ek országok miniszterelnökei. Kitért arra is, hogy az összefogás bővítését szorgalmazzák, akár Ausztria, Szlovénia, Románia, Horvátország vagy éppen Németország tekintetében, hogy növeljék a közép-európai régió érdekérvényesítő erejét az Európai Unióban. Megjelent az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A fertőzött állomány felszámolása megkezdődött. A 3000 sertést számláló gazdaságot a hatóság bezáratta, körülötte pedig védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, egyúttal korlátozásokat vezettek be. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
6: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát, felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
5: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Több száz település nevezett hazánk legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére. A pályázatok szakmai értékelése a napokban indul. A legtöbb jelentkezés Veszprémből, Borsodaba-Új-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. Felhős napos időnk van, ma is még számíthatunk kisebb zivatarokra. Mérséklődik a légmozgás. 26-27 fok köré emelkedik a levegő hőmérséklete. Ne tegyük messzire az esernyőt, holnap egy újabb hidegfront éri el térségünket. Emiatt erősebben beborul, és elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Hajnalra északon és északkeleten pára köd képződhet. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Tehát ezt te jobban csinálod.
8: Gyere.
7: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
8: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
7: Még egyszer.
8: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
8: Viszont alig van időnk beszélgetni.
7: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
8: És végre jót dumálunk egymással.
7: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
8: Tévéről.
7: Színházról.
8: Művészetről.
7: Kulturáltan.
8: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
8: Jó, kitaláltuk, nem?
7: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
8: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, ez itt a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
7: Hevér Gáborral,
8: és mai vendégünkkel Vályi Istvánnal, de széget szerintem senki nem hív Istvánnak, Pista, ugye? De nevez van?
9: Sziasztok, én szeretettel köszöntelek titeket.
8: A felvidéki betyár. Újságíró vagy, ugye?
9: Én azt mondanám, hogy újságíró vagyok, de hát szeretném, a tanult szakmában soha nem dolgoztam.
8: Mi a tanult szakmában?
9: Kérlek szépen, hotelmenedzser vagyok.
8: Oszta!
9: Idegenforgalmi szakreferens, és hát küzdöttem egy darabig a felsőoktatással, de aztán elengedtem. Szerintem vagyunk így egy páran.
8: De miért, figyelj, ez egy tök jó izé.
9: De amúgy érdekel, szóval nem véletlenül lettem én hotelmenedzser. Menedzserni egy szállodát, ez tényleg mindegy kis város, és mindenhez értened kell egy picit, tudnod kell, hogy mi van a konyhán, hogy épül fel, hogyan kell teríteni, tudnod kell az etikettet azért, meg ilyesmi. Engem ez érdekelt, én szeretek így menedzselni dolgokat, meg mozgatni dolgokat, de az újságírás az meg kalandosabb, az meg a másik énem. Te miért lettél színész?
8: Hát igen, ezt nem tudjuk, nyilván ennek van egy ilyen rossz közhelyük gyerekkorban. Igen, mert többen megkérdezték, hogy egyáltalán színész. Hogy lett, hogy alakult ez az egész életi. Nem, hát nincs erre konkrét válasz valóban, de én értem, amit mondasz, de hogy azért mégis az a szakma, amit most csinálsz, ami újságírás, ugye az tulajdonképpen az újságírás az én lemesző, hogy már reflektálsz valamikre, ugye? Történetesen mondjuk elsősorban autókra és autókkal kapcsolatos dolgaira, igen. Aminek ugye mégiscsak jött az, hogy a hotelmenedzselés az egy nagy átfogó dolog, te pedig itt inkább az a szintetizálás, ha mondhatjuk ezt, amit meg te csináltál, meg a kis műhelyben, meg a kis csúfniben, mit tudom én, az meg az analizálás. Tehát amikor szétszedni az egész cuccokat, és akkor azt mondani, hogy figyelj, amit lehet megtudni ezekről a jószágokról.
9: Az a jó az újságírásban, hogy hogy ha nem akarod, akkor nem kötöd bele magad egyfajta C5-ös betonba, hanem, hanem kavarogsz. Én nagyon sok rengeteget írtam, rengeteg cikkem jelent meg, közéleti témákban is, autós témákban is, és én ezt szeretem benne, hogy, hogy ami engem érdekel, én azzal tudok ennek okán foglalkozni. És én marhamázista vagyok emiatt, mert azzal foglalkozok, ami érdekel, meg amit szeretek. Nekem a monotónia tűrésem botrány. Az nekem a végem. Így meg ugye megvan az a mozgásterem, hogy, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretnék, és marha szerencsés vagyok, hogy ez így alakul.
8: De ez mégiscsak a fő profil, az az autók.
9: Az az autó, de az autó történelem, a technika. Nagyon szeretem megérteni, hogy miért és hogyan működnek a dolgok. Legyen ez egy mechanikus dolog, legyen ez egy társadalom, legyen ez egy politikai rendszer, vagy bármi.
8: Azért mondom, ez az analizálás.
9: Igen, ezt én nagyon szeretem, mert ha megérted, hogy hogyan működik, akkor onnantól kezdve nem egy kérdőjel lesz a fejedbe. És ezt szeretném megmutatni az embereknek is. Most például tökre gondolkodom egy olyan sorozaton, hogy nagyon egyszerű dolgok, amik mellett elmész csak az utcán, vagy találkozol velük, de már föl se kapod rájuk a fejed. Például egy hordó. Hogy milyen tudomány van egy hordó mögött, generációk tudománya, abroncsos munka, asztalos munka, és nagyon kevés ember van, nem tudom, tudta, de hogy a legnagyobb skót meg angol viszki főzdékben Magyarországról viszik a hordókat, mert egyszerűen zsenik vagyunk ebbe, és hogy egyszerű dolgok mögött évszázadok meg generációk olyan tudása van, amit óriási kár lenne hagyni elkótyavetyelni egy bubos kemence mögött, egy kád mögött, egy ceruza, vagy valami, hogy úristen, hogy ez, és te meg csak így dobálod meg, az csak egy hordós. Nem, ezek engem nagyon-nagyon érdekelnek, mert ezek értékek. A tudás az érték.
8: És akkor mondjuk, hogyha ebbe beleszállsz, mondjuk ebbe a sokrétű dologba, akkor háttérbe szorítod a kocsikat, vagy az autókat?
9: Abszolút.
8: Tényleg?
9: Na, igen, hát rengeteget utazunk például nekünk, ez az egyik ilyen fő profilunk, ez látszik, hogy szeretik az emberek, messzebbről indítom, mert most így kicsit katyvasz lesz. Ami nincs a tévében, azt meg tudod csinálni az interneten. Hol van a Delta? Hol van Kudlik Júlia Dauerolt? Ha jár valaki a tudományos technika világába elkalauzol, érdekesen. Csorgott a nyálunk gyerekként, ha ti is úgy néztétek. Persze. Nekem ezek a fajta műsorok nagyon hiányoznak. És mi ezt próbáljuk megcsinálni. Elutazunk távoli helyekre, ismerkedünk emberekkel, megmutatjuk, hogy ott valóban, hogy milyen az élet, hogyan élnek a reklám nélkül, a megrendezettség nélkül, úgy, ahogy van, nyersen. És szeretik ezt az emberek, mert magukénak érzik, mert visszük őket virtuálisan magunkkal. És ebből nagyon sokat tanulunk mi is, meg talán egy picit kinyitod az emberek szemét is, hogy lám, azért ilyen is a világ. És ez nagyon-nagyon jó, azt én nagyon élvezem.
7: Igen, egyébként biztos van, mert most csak nem tartozik pontosan ide, de a PAM kutyáiknak ez az egyik nagy erősségük. Hát az én gyerekeim ott függők, vagy az legkisebb azon, hogy amiket ők elmesélnek, a nem tudom mi, a legnagyobb darú, a legkisebb izé, ide utazunk, oda mentünk, ezt csináltuk, tehát ők is foglalkoznak egyfajta ismeretterjesztéssel, és ez tényleg hiányzik a tévéből.
9: Abszolút,
7: igen. Mert most már két vetélkedő, meg egy reality közé nagyon nehezen fér be, az meg mindig úgy érzik, hogy elveszítik azt a közönséget, mert hogy talán erre ma kevesebb igény volna, de én ezt nem tudom.
9: Meg nézd meg, nem kell ahhoz messze menni, hogy csodát találj. Egyrészt egy gyönyörű országban élünk. Olyan helyek, meg olyan emberek vannak itt, és jó emberek, nagyon érdekes, gyönyörű helyek, hogy nem igaz. Vagy figyelj, voltunk lent, kitaláltuk, hogy menjünk le a Duna-deltába halászni. 10 nap autóval keresztül Erdély, Románia, minden, és figyelj, olyan embereket ismertük meg, olyan sztorikat, úgy ismered meg az adott országot, meg a népét, ha ott vagy velük, őket hallgatod. A lipován halászok, akik 1000 éve ott élnek a Duna-deltába, és már fizikailag...
8: Harcsáztatok?
9: Igen. És fizikailag is alkalmazkodtak már a hajós élethez. Hát gondolj bele, hogy az 3400 négyzetkilométer, az egy megye, mondjuk. De biztos, hogy nagyon sok. És ott egy nép él a vízen. Szóval az, amit a Kevin Costner a vízvilágban, az ott van. Azok ott léteznek. A gyerekek motorcsónakkal járnak a suliba. A bolt az úgy néz ki, hogy kikötsz, kiszállsz a mólon, és felmész a kétemeletes párba, mert van. És az egész testalkatuk ilyen imbolygó járásuk van már, amikor szárazföldön is mennek, mert hozzászoktak. Tudod? És a kezük is, hát az egy ujjuk olyan, mint neked a kettő. Marha vastag tömszti ujjai vannak, mert húzzák a hálót. Évszázadok óta, ugyanazzal a komótos mozdulattal, nincs órá kezén, mégis tudja, hogy pontosan 20 perc mikor telt el, néztem, húzzá a hálót. Olyan kajáik vannak, az az egész kultúrájuk, ami ott van, és tisztaság van, és rend van, mert a vízből élnek. Ha ők tönkreteszik a vizet, vagy a turista ott szemetel, biztos, hogy halaledel lesz belőle. Mindenki, minden ilyen halászkolóniának, falunak van egy szakasz kijelölve. Mi a Szentgyörgyi ágon voltunk, és azt mondja az állam, ez a tiétek, ezt lehalászhatjátok, de ti is tartjátok rendbe. Oké. Okay. Ott nem látsz egy eldobott papírfesznicet, tudod, csupa ilyen markonárcú izé, halászok néztéget, kettő szót szólnak egy nap, de látod, hogy zokszó nélkül ugyanúgy beleznek ki, mint a pontyot, vagy valami. És rend van, és szépen viselkednek egymással, ridegek, de nagyon emberiek. Szóval zseniális. Ezek itt vannak a kertek alatt. Csak mindenki Majorkára vágyik, nem a Duna-deltában, pedig kevés szebb hely van a világon, mint a Duna-delta.
8: Hát képzeld, én is voltam, majdnem voltam, de ez történt, hogy majdnem voltam, mert egy barátom járt oda harcsázni, tehát az volt, és akkor azt mondta, hogy menjünk le, és valahogy elgyávultam egyébként attól, hogy hú, ez másik volt, hogy a Pódelta, ez a másik helyzet, ami ugyanaz. Egyébként dettó, igen, ugyanaz, de egyik helyre sem mentünk el, aztán utána már ez már sajnos nem is tudott összejönni. Szóval magyarul
9: még
8: akkor
9: összejött.
8: Azt mondta, hát még összejött egyébként, igen. Szóval azt mondott, hogy akkor föl a tehát magyarul mindig az van, hogy legyen valami olyan érdekesség a világban, ami téged érdekel, de közben van egy olyan célod, talán, most ezt érettem meg, hogy ezt megmutasd másoknak is, amiből egyébként azért ne felejtsük el, meg lehet élni. Tehát mondjuk az van, hogy akkor ez az újságírásnak a célja.
9: Hát igen, az újságírás ugye klasszikus újságírás, mert nem írunk mi hát már újságot, igen. Videózunk.
8: De videós újságírás az már
9: jellemző, van, de ha kell, ha írhatnék onnan, akkor a Facebook oldalamra írok. De igen, meg hogy maradjon utánad valami, ami valami érték.
8: Ez fontos neked?
9: Ez fontos. Én például szeretem a családfámat kutatni, nézni, hogy ki után mi maradt, kit hol emlegetnek. Hát valamit tegyél már. Nem mondjunk csak el úgy nyomtalanul, mint erdőbe a vadnyom, ugye, hogy a vers mondja, hogy valami legyen itt, ami miatt emlékeznek rá, hogy ó, ez egy jó fejcsáv volt, mert ezt csinálta, azt csinálta, vagy emlékszünk rá. Szerintem ez fontos. És ugyanez nektek is, ha filmekben szerepeltek, bár az megmarad.
8: Persze, igen, de ez egy jó filozófia egyébként, és ezt mondod a gyerekeidnek is, hogy ők is vigyék ezt tovább?
9: Nem pusolom őket egyik irányba, és elég baj az, meg szerintem nem is jó, hogy főleg a fiamra, ugye azért rávetül az árnyékod. Okvetlenül hasonlítja magát hozzád, és nem akarom, hogy...
8: Hány éves a fiad?
9: 15 lesz jövő héten.
8: Hát akkor meg pláne.
9: Igen, és látom, hogy küzd ezzel. Mi is mindig mondom neki, hogy önmagad legyél, ne akarja olyan lenni, mint apád. Nem vagyok egy hibátlan ember egyrészt ezése, másrészt meg önön jogodon harcolt ki a helyedet a világba. Nem azért, mert és ő nem is akarja, és tudod, küzd ez ellen, és van egy, látom rajta, hogy
8: és mit csinál, ez... mi akar lenni, azt tudod már?
9: Ő se tudja.
8: Nem tudja.
9: De te tudtad, én se tudtam.
8: Nem, persze nem.
10: Én tudtam.
8: Te tudtad?
10: Én tudtam.
8: Mi akartál lenni?
10: Operatőr.
8: Tényleg?
10: Igen.
8: Az is lettél?
10: Igen.
8: Hát akkor mákod van.
10: Igen.
9: De akkor te egy szerencsés, boldog ember vagy.
10: Igen, de figyelj.
9: Ez a gondolkodott az egy picit.
10: Nem, mert hogy nem csak ez a része a dolognak, ez lett a kevésbé fontosabb ügy, de én ebben szerencsés voltam, hogy viszonylag hamar rátaláltam valamire, amit tudott vinni, amitől aztán persze eltértem, mert ma már nem operatőrként dolgozom, stb. De az szerencsés volt, és én meg azt látom a gyerekeimen, akik küzdenek ugyanúgy ezzel, amiről beszéltél, hogy ott az apjuk árnyéka, hogy ők is megpróbálnak ugye saját jogon azok lenni,
9: igen,
10: akik.
9: Igen, ez nagyon fontos.
10: És, de hát azért közben meg mégiscsak van egy szívóerő, amit teszel magad után, tehát ami őket is beszívja. Hát a te gyereked is azért a médiával foglalkozik, tehát hogy közben nyilván, ez pont ugyanolyan, mint a mondjuk a hordókészítés, amiről persze, beszéltünk az elején, hogy apáról fiúra tudsz állni, közben meg mégsem mindegy az, hogy mit szívsz magadba.
9: Igen, de azt is vett figyelembe, hogy nyilván az erre való affinitásukat, meg tehetségüket öröklik valahonnan, valószínűleg persze. Tőlünk, meg az édesanyjuktól, és hát törvényszerű, hogy előbb-utóbb rájön, hogy miben jó, és én is látom, hogy miben jó a gyerek, de soha nem akarom pusolni, mert lehet, hogy ő egy hasonló dologgal fog foglalkozni, mondjuk pap lesz, érted, már jó tud beszélni, bár szerepelni meg nem szeret, szóval ez megint egy ilyen
8: visszás. De vitted már magaddal ilyen útra?
9: Volt már velem dolgozni, igen. Igen, meg most már lehet, mert már nagy, tudod, és tök jó, hogy imádok vele lógni. Egyrészt nagyon sokat tanulok tőlük az ő világukról, nagyon más, hát te is nagyon jól tudod.
8: Hát persze. Hát,
9: Jézus Máriát, hol van?
8: Le vagyunk ezek? Maradva,
9: de persze. Hát, mocskosul, és ezért nem is tudsz neki tanácsot adni. Hát lehet, hogy itt 10-15 év múlva olyan munkákkal, meg ízékkel lehet pénzt keresni, nem is álmodsz
8: róla. Pista, figyelj, pont ez a lényeg. Na, te ugye most, ugye, te azért mégiscsak már nem a lineáris televízióban létezel, hanem az internet világában létezel, amiről szerintem mi

0: nagyon sok fiatal követőnk van, de úgy képzeled, hogy 5-6 éves gyerekeket hoznak oda a szüleik, és mondják, hogy így a Pista bács mögül a Zsolti, mármint a Csikós, igen. és akkor autóval, meg ezzel, hogy én nagyon örülök ennek, amikor fiatalok jönnek oda hozzám, a fiam korabeliek, hogy láttam ezt a tesztet, meg az de jó volt, meg amikor az anyahajón voltatok, meg amikor a tankkal szétlőttétek a BMW-t, mert ilyeneket csinálunk, érted? A bennünk élő gyereket képernyőre visszük nagyon sok esetben, és óriási széles a spektrum, és ez is volt a cél, mert ha kezdünk becsatornázódni egy irányba, hogy csak az autó, ahogy az autózás kezd egyre inkább hétköznapig, meg kevésbé fancy vagy menő dolog lenni, úgy kopik el alólunk is, elfogy egyszerűen a talaj. És próbáljuk szélesebbre nyitni az olót, és nagyon-nagyon sok fiatal követ minket, de ott van a Top Gear, a Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, igen. 70 éves emberek, és milliárdok nézik őket, és ez nem mindenki.
1: És mindenféle dolgokat csinálnak.
2: Igen, pusztító, amiket csinálnak. A Grand Tour-t, az végignézted, az elképesztő.
0: Kitalálta magának, hogy elkezd farmerkedni, és nézi 1 milliárd ember, és az nem mind nyugdíjas.
1: Persze, ez szórakoztató. Az én gyerekeim nézik, és ráadásul ugye ők nagyon ügyesen kitalálták már annak idején is, már a végén a Top Gear-nek is, hogy az már nem csak az autókról szólt.
0: Bőven
1: hanem
0: nem.
1: Annyi minden másról.
0: Igen, meg az a finom angol humor, ami benne igen. van, azt nagyon nehéz lefordítani. Meg hogy szórakoztatni. Szórakoztatni. Amikor azt látod, hogy szórakoztató műsor, és csak ilyen vergődést, meg kínlódást, meg erőltetett poénokat, meg...
2: Jó, de hát is, ugye ez belőle fakad, mert te egy igazán szórakoztató ember vagy.
0: Igyekszem, nem vagyok én sem mindig. Hát, dolgoztunk együtt, szerintem jókat nevet.
1: Igen, de szerintem, hogy pont arról beszélünk, és ez a másik nagyon fontos dolog, hogy azért ezek a műsorok, ezek mindig valamilyen személyiségre épülnek. Tehát, hogyha az a személyiség nem magával ragadó valamilyen formán, és nincs valamilyen sége, amitől én követni akarlak téged, meg érdekel, ahogy mondod, amit mondasz, ahogy csinálod, akkor az egészet megette a fene, mert akkor különben tényleg egy iskolai tananyaggá változik. Így élnek a izék, bekapcsolom a nap.
0: Voltunk iskolai tananyag is, amikor ugye a brutális sorozatot csináltuk a Spektrumnak, azzal azt hiszem 3-szor nyertünk Kamera Hungária díjat, a legjobb ismeretterjesztő sorozat volt, szerintem nem is neveztek mást a kategóriába, talán azért, de nagyon sok iskolában beemelték a haladó gondolkodású tanárok a tananyagba, és használták, és a mai napig kapok visszajelzéseket, hogy onnan ismer. Mernek, képzeld el, mert láttak a suliba, közben már felnőttek lettek, hogy mekkora öreg szatyor vagyok már én is, hogy közben felnőtt egy generáció.
2: Jó, de figyelj, az biztos, hogy nagyon sokat számít. Tehát a te személyiséged, ez egy különleges személyiség, én szerintem azt gondolom, ha mondtam ezt neked, rendkívül szórakoztató, és rendkívül színes egyéniség vagy, az tényleg kell hozzá egy ilyen, mert azt mondod, hogy figyelj, tegyünk már össze egy izét, és akkor odahívod, most majdnem mondtam valami nevet, tök mindegy, a Lacikát, aki és elmond egy valamilyen dolgot, egyébként baromi jó tartalmat,
1: lehet, hogy baromi jó
2: tartalmat, még ért is hozzá, de egyszerűen nem tud átjönni.
0: Erre mondják, hogy megosztó. Ennek okán.
2: Meg sokan nem szeretnek?
0: Hát most egyre többen nem, de szerencsére egyre többen igen. Tudod, van az érdekes, hogy aki magabiztos, az rögtön pökhendinek tűnik nagyon sok ember számára, pedig csak magabiztos, keverik nagyon sokszor a kettőt. Én is megkapom ezt, hogy nagyképű vagyok. Nem, én magabiztos vagyok, mert bízom magamba, és tudom, hogy hol vannak a határaim, mert voltam a gödörája, meg a tetején is. Szóval én jól mozgok ebbe a zárt rendszerbe.
2: De olyan erős egyéniséged van, egyébként szerintem ezt otthonról hoztad még, tehát onnan van ez a dolog.
0: Nagyapám református lelkész volt.
2: Nyakasok vagytok.
0: Abszolút. Kálmisteg, és itt mindenki hársány, meg hangos, meg a mi családunk az kicsit ilyen olaszos volt, és én imádom. Mai napig, ha hazamegyek, szerintem nem telik el másfél óra, és a két húgommal, édesanyámmal hangosan röhögünk már, meg egymást ugratjuk, és egyszerűen annyira jó a vibe. Meg a flow, hogy tényleg a mai napig, és óriási jó társaság. Te a szilveszterezni basszus a húgáimmal, meg édesanyámmal megyek, és jönnek a barátaink, a kedvesem, a gyerekeim, és óriási
2: és parti lesz. Hol mentek? Valami házhoz, vagy kocsmáztok?
0: Nem. Ugye gyerekek okán is, meg hogy legyen hó, ezért felmegyünk az Alacsony Tátrába, azt tőlünk onnan már nincs messze, és képzeld el, hogy találtunk, kibéreltünk egy egész panziót. Mert kiszámoltuk, hogy annyian vagyunk, hogy, hogy a 20 szobából 17-et lefoglaljuk, akkor meg már mélyen foglaljuk azt a maradék 3-at, és majd valaki még beesik. És ott leszünk, fönt a hegyekben, 4 nap, hóember, seggen szánkó, gyerekek leszünk, és nem kell, nem számít más.
2: Én családom is van egy ilyen, ők a Mátrába járnak egyébként, azt hiszem, hogy mindig húsvétkor mennek oda, és szintén ugyanez

0: csinálják, kivérnek egy panziót, és az egész nagy népes család ott vannak 20-an.
1: De hogy ezek annyi, nekem olyan mocskosul hiányoznak ezek a gyerekkoromból, annyira emlékszem, hogy összejöttünk a nagyiméknál, most hunyt el 2 hónapja, 93 éves volt. Összejöttünk az unokatestvéreim, édesanyám testvérei, ott volt az egész nagy család, én ott nem emlékszem, hogy ott valaha veszekedés lett volna, vagy hangos szó. Éjszaka kártyázott a nagyapám, a két nagybátyámmal verték a blattot, gyerekek sertepert éltek, hogy ropogott a cserépkályhába a tűz, hogy az egy igazi ilyen Last Christmas story volt, és imádtuk az egészet. Nagyon nagy, nagyon, ez nagyon hiányzik a mai világból.
0: Egyébként igen, mert ez fölgyorsul, nálunk is ilyen volt, hogy volt ez, nálunk...
1: láttam a Schwabiban.
0: Igen, hát az tényleg az történt, és az volt, hogy jött a cigány, zenéltek, ment a izé, mi voltunk a kispincérek, vittem a fröccsöket, unokatestvérekkel minden
1: együtt. Nagyanyám kocsmában volt, és én jártam neki segíteni, csapra verni a hordót.
0: Isteni volt, és tényleg én szerettem, és milyen érdekes, egyrészt azért, mert nekünk már kevesebb gyerekünk van összességében.
1: Meg mi is tehetünk róla,
0: hát, hogy ez. Igen, valószínű ez. Na figyelj, erre visszatérünk mindjárt, hogy is kéne jó kocsmázni, meg hogy is kéne jó összetartani a családot, de most kell tartanunk egy kis szünetet, de nem sokára jövünk vissza a Rádió Café 98.0-án, ha megmondtuk előre műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral
0: és Váji Pistával. Jövünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
9: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorkánkkal, Kapitány Ivánnal,
10: Hevér Gáborra, és Vályi Istvánnal,
9: és Vályi Istvánnal, Pistával, hello. Na figyelj, ott hagytuk el, mert egyébként előtte, mielőtt bejöttünk volna, ti itt stikába beszélgettetek valami jó kis kocsma kultúráról, és kicsit siránkoztatok is azon, hogy mennyire jó más országokban, mondjuk magunkhoz képest, vagy valamilyen helyzetben, ami ugye hát a te szülőföldedet is érinti, akár Szlovákiát, akár Csehországot, hogy az ottani kocsma kultúra, meg ugye ez, hogy így össze összejönnek az emberek, és hogy tényleg így van rá hiány, és mindig azzal azt hazudjuk magunknak, még talán el is hiszük, hogy nincs rá időnk. Ugye? Mert ezt szoktuk mondani, hogy olyan, annyira nincs rá időnk.
10: Ott se dolgoznak kevesebbet az emberek.
9: Ugye?
10: Szerintem. Nagyon érdekes, hogy mennyire van igény még egyáltalán a szociális együttlétre. Mennyire vagyunk elidegenítve egymástól, mennyire gondoljuk azt a másikról, hogy akar tőlünk valamit, vagy rosszat akar netalántán. Ez valahova ide vezetném én vissza ilyen alapkérdésekhez, mert nincs az az Isten, hogy tényleg hát tornájára megyek Szlovákiába, a 7000-es kisvárosba, ott a kávézóba ücsörögnek az emberek, pletykálnak. Ezt mondtam, hogy olyan jó, hogy nem politizálnak, hanem pletykálnak. És bejössz oda a sarokba újságot olvasni, kikéred a kis kapucsinodat, és te is hallgatod a pletykákat, és tudod így, annyira jó az, hogy de, mint régen ilyen kisvárosi kávézókban pletykálnak a csajok. És kacarásznak, és Csehországba kimegyünk forgatni egy hétre, és kedden este a helyi étterembe fiatalok leülnek, isszák a szűretlen csapolt pilzenit, 1200 egy liter, csak mondom. És így ülsz ott, és belegondolsz, hogy ha 1200 forint egy liter csapolt szűretlen pilzeni, ami tényleg, mint hogyha a vért innál olyan finom, akkor mi az anyámé üljek én otthon? Hát nem érdemes lemennem a boltba megvenni, mert lejövök ide, és itt vannak legalább a barátaim, családom, gyerekek, rokonok, és nézték a helyi hoki meccset, és beszélgettek. Hozzánk is nyugodtan lehetett, honnan jöttetek, mi van. Oda jött kedélyesen a pincérnő, ugyanúgy cetlire írta fel, mint régen, nem értetlenkedett ott ilyen tablettel, húzta a strigulákat, és figyelj, és így néztünk egymásra a srácokkal, hogy régen ilyen volt, és nekem ez a fajta polgár?
9: Igen, abszolút az.
10: Hogy nem azért járnak a kocsmába, hogy felejtsenek, meg ordinári módon berúgjanak, mert szárkedvük van, hanem hogy találkozzunk ott, és nézzük meg. És mindenütt ezt láttam. Mindenütt, ahová elmentem idén, Texasztól, Románián át, Szlovénia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, zseniális jó hely, mindenütt ezt láttam.
11: Igen, van egy kávéházi kultúra, van kocsma kultúra, ilyen pub.
9: Hát meg milyen érdekes, annak, hogy belegondolsz, akkor pont az történik, hogy ez a gazdaságot is élénkíti, mert ugye fizetőképes kell, fogyasztasz, ott van, viszont termeled a dolgokat, tehát hogy föntartod ezeket a kávéházakat.
10: És ugye itt mondtad ki a lényeges szót, hogy kultúra. Mert hogyha belehallgatsz ezekbe a beszélgetésekbe, vagy ha csak leülök odaháza beszélgetni a volt magyar tanárnőmmel, vagy valami, akkor nyilván olyan témák kerülnek elő, amik azért építik egy kicsit a szellemet, meg a jellemet, hogy könyvekről beszélgetünk, filmekről, versekről, stb. Hogy nem okvetlenül a legalja, mert valaki, mikor ezt mondja, hogy kocsma kultúra, akkor mire gondol egymást keresztbe hányó részek támogató emberekre?
11: Svájci sapkás, tudod, aki a 10 fillér rajta van a kis csúcsocskáján.
10: De hogy pont itt is volt egy ilyen korszak, mikor Karinti, Kosztolányi, Krejtrijenők ültek a kávézóba, és így hátra beledőlsz ebbe az egész sörgyári kapricsóba, és így azt mondta, hogy miért akarok otthon?
9: Ha már itt tartottunk, hogy filmek, könyvek, mindenfajta dolog, te egy kultúrafogyasztó vagy már ebben az értelemben? Szerintem igen.
10: De abszolút. Igen.
9: Mi olvasol inkább, sorozatokat nézel?
10: Nagyon sok zenét hallgatom.
9: Színházba
10: is szoktam, bár ugye hozzád nem jutok el soha.
9: Nem jöttél.
10: De most ez az új darabod, ez nem érdemes? Jó.
9: Köszönöm.
10: De nem, hát beszéltük már 100-szor, csak hát tudod, hogy milyen az élet itt. Olvasok is.
9: És zenét hallgatsz, mert zenét ezt sokat. Most tudtam meg rólad, képzeld el, ezt tényleg nem tudtam, hogy te gitárgyűjtő vagy, meg gitározol is, meg mindenféle.
10: Jó, most az, hogy gitározom, megsértenék minden gitárost ezzel. A gyerekeim kedvéért megtanultam pengetni, mert ugye zongorázni tanultam 7 évet, és a záróvizsga előtt rúgtuk össze a port az akkori tanítónővel, és akkor ott hagytam, nem dicsértek meg otthon, de azt is nagyon szeretek, csak megdobolni tudtam régebben, most se a zongora, se a dob, nem az, amit a tábor tűzmelé csajozás szándékkal magaddal viszel.
9: Hát igen, hülyén néz ki, tudod, hogy egy fél pillanat csak összerakom a szerkót.
10: Hozod a Vermonát, tudod, azt a villanzongorát. Úgyhogy én elkezdtem így autodidakta módon tanulni, gyakorlózgatni gitáron, és a gyerekeimnek is vettem két kis ilyen feles gitárt, és akkor játszogattunk, és ez nekem így megmaradt, és van egy pár gitárom, de most jó,
9: de hogy miért mondod. Miért, hogyha azt mondod, hogy csak elkezdtem, meg gondolom, miért van
10: mert
9: pár
10: gitár? Mert kell egy jó akusztikus gitár, akkor kell egy elektroakusztikus gitár, ami nem akkora, de már tudod vinni magaddal. Akkor egy nagyon kedves barátom egy Fender Telecastert épített be nekem, egy gálfos olajos hordóba, és egészen fantasztikusan szól. Gondolod, gálf színű, narancskék színű, meg van egy összecsukható kis gitárom, amit ugye fel tudok vinni a feladós bőrönbe magammal a repülőn.
9: Mert akkor elviszed magaddal, amikor utána?
10: Mert párszor ráfaragtunk erre, kint voltunk Amerikában, kéne egy gitár, és vettünk egy gitár, tehát nyilván a repülőre már nem tudott hazahozni, és ott kellett hadnunk. És vérzett a szívemért, mert 25 dollárért olyan gitárt vettünk, hogy nem igaz. Ezeket én szeretem, de most már rég nem voltak ezenben, és tök jó, hogy mondod, mert mindig hallok valami jó zenét, rögtön leakordozom, és el is mentem a telefonomba, hogy el ne felejtsem.
9: De jó.
10: Minden jó szám, az tényleg 3 vagy 4 akkord.
9: Az komoly. És akkor ezek, de akkor ez kikapcsolt téged, és akkor azt mondod, hogy figyelj.
10: Jaj, nagyon. És én körbe-körbe a új begyvérzésig tudom játszani azt az egy dalt. Hogy volt már, hogy rám szóltak, hogy most már valami már
9: most már elég lesz.
10: Igen.
9: És sorozatokat nézel?
10: Nézek.
9: Mit?
10: Nézek. Hát a sorozat nézés nálunk az egy ilyen esti rituálé. Ez az elcsendesedés, mikor így fel vagy pörögve egész nap, és egy kicsit offline teszed az agyad. Csak olyan sorozatot szeretek nézni, belefutottam már egy pár szóra késbe, ami már kész. Már nem lesz több évad. Mert engem az idegileg megvisel, hogy ott maradsz egy cliffhangerrel, és akkor várnod kell megint két, másfél évet, vagy kettőt, hogy mikor jön már ki a Fallout, vagy a nem tudom. És most például a Homelandet nézzük végig. Az egy ilyen kémes CIA.
11: Igen.
10: Már lement, de a Faudával ugyanígy voltam, az is egy nagyon jó sorozat, és kitört nyilván közben az arab-izraeli háború, és kész vége, és most vár így az 5. évadot. Azokat szeretem, de mindent. Csak olyan, hogy én rácsavarodok nagyon.
9: És együtt nézitek a jelenlegi pároddal?
10: Igen,
9: már
10: együtt.
9: Pont ezt beszéltük az előző adás, valamelyik előző adásban, hogy nálunk ez nehézkesen megy, mert az asszonyok nem ugyanazt akarják nézni, mint amit.
10: Amikor ilyen van, akkor megvárom, míg elalszik, és fogom a laptopot, és kimegyek a nappaliba nézni a Love, Death and Robots-ot, meg az ilyeneket. Az egy nagyon érdekes sztori. Független filmesek 20 perces kisfilmeket csinálnak, ilyen posztapokaliptikus témában, de nagyon csapongó. Van, aki animál, van, aki rajzol, van, aki
11: bámozik.
10: Love, Death and Robots, azt hiszem 3 vagy 4 évad, zseniális. De a régi klasszikus filmeket is ugyanúgy. Most például a Szállakakuk fészkerét néztem meg megint, hát ez
9: zseniális. Én most képzeljétek, én nemrég jöttem az Amerikából, és Colorado-ban voltam.
10: Nagyon jó, voltam. Zseni.
9: És képzeljétek el, hogy azon a helyszínen voltam, ahol a Shiningot forgatták. Ez a ragyogást? Igen, a ragyogást.
10: Tényleg?
9: Igen.
10: És ott ültél a hóba belefagyva?
9: Hát majdnem, de teljesen véletlen volt. A Törös Balázsral voltunk kint, vagy ő is kint volt a Baskával, és egy fantasztikus csávó, mert ellentétben velem, ugye mentünk ide-oda a Sziklás egységben voltunk, és akkor az történt, hogy ő neki van egy, elfelejtettem az applikációt, de kvázi egy útikönyv, ahol megnézi, hogy ott a környéken milyen valami, és ezért azt mondta, hogy figyelj ide.
10: Pont az Google-nek hívják ezt.
9: De nem, mert az történik, hogy a helyi nevezetességeket mondja el, és elmondta, sajnos elfelejtettem a nevét, és azt megmutatja, hogy mit tudom, 20 kilométeres körzetben van olyan érdekesség, amit meg kell nézni, és azt éppen jöttünk le egy nemzeti parkból, és abba a városkába mentünk be, ott fogunk majd ebédelni, és azt mondja, figyelj meg, ebbe a városkába, ahol az ebédlés helyszíne 1 kilométerre van, ez a híres Stanley Hotel.
10: Beszélés.
9: Ahol egyébként a Stephen King, mert ugye ott nem akarok hosszabb beszélni róla, ott kapott ihletet arra, hogy megírja ezt a dolgot, mert a rémálmai voltak, mindig így írta a könyveit, és az volt a rémálma, hogy egy tűzoltó fecskendő életre kell, és hatalmas kígyóként őt megfojtja, és nem tudom micsoda, és ettől fölébredt, és azt mondta, hogy akkor elkezd írni a ragyogást. És valóban ott van, ezért meg van csinálva az ajtó, tudod, be van törve a kis ezével, és magát a baltát, azt egy páncélszekrényben őrzik, az eredeti baltát ottan, és elmentünk oda, egy csodálat, ma is működő hotel egyébként, a 217-es szobában azt nem adják ki, mert ott állítólag szellemek vannak.
10: De ez milyen fura, nem, mikor ott állsz egy ilyen helyen. Én például ott álltam azon a helyen, ahol az első világháborúban az első embert lelőtték. A Glejvici rádióadónak az oldal bejáratánál, és mikor ott vagy, és mondja neked a helyi kurátor, aki amúgy imádja a magyarokat, hogy ott a sarok, ott lőtték le a No Youngs-ot. Mondom, ott kezdődött az egész. És így nézed egy darabig azt a 3 metlaki csempét, hogy basszus, ott kezdődött. Ezen az által jöttek be, és oda dobták le, és ott lőtték. És ezek olyan nagyon, nagyon mély, meg megrázó dolgok.
11: Én Normandiában voltam úgy, ott például kifejezetten, de ott nekem az volt a bajom, amikor oda elmentünk Normandiába, és elmentem ugye a Jutak partszakaszra, és persze teli van emlékekkel, meg van egy csomó minden, de azért ott éppen napoztak, strandoltak, igen, szörföltek.
10: Voltál fent azt, bunkerekre?
11: Voltam, megnéztük azokat is, de tudod, olyan valahogy olyan fura érzés volt, hogy úristen, hát itt meghalt egy csomó ember, a mi szabadságunkért, a mi jövőnkért, igen, fiatalok. És mi itt strandolunk, ami persze nagyon teljesen normális, de közben mégis.
10: De akkor
11: mégis
10: is egy kicsit ilyen paradox helyzetnek érzett.
11: Miközben ott egy lankán, meg ott van fönt az a hatalmas katonai temető.
10: Igen. És, én Dieppe voltam így. Igen. A Dieppi, 42-es Dieppi partaszállásnál. És ott állsz egy bunkernél, és úgy képzeld el, több százféle bunker típusa volt a németeknek. Erre volt egy katalógus. Katalógus szerint építették a bunkert. Milyen szintű védelmet kérsz, vagy milyet akarsz, milyen minőségű beton kell, mennyi acél, mennyi fa, katalógus volt. Mindenre volt egy szabvány. A bunkerekre is volt egy szabvány.
11: Hogy kell összekötni hogy őket. Kell,
10: és a mai napig, ha ott fölmész, látod, ránézel, és azt mondom, mert nekem ez a hadtörténelem a hobbim, hogy na ezt tudod, hogy akkor ez egy 1942-35/B szabvány a bunker, mert ennek 30 centi beton, hogy annyira átgondolt volt, és ez az igazán rémisztő ebbe, és ez most a legújabb darabodról jutott eszembe. Uh-huh. Ugyanez, amikor elmész egy Auschwitzba, nem maga az rémisztő, hogy ott mi történt, nyilván az is, de amikor megérted, hogy ez egy szisztematikus, átgondolt rendszer szerint történt, az úgy elborzaszt, az földbe gyökerezzik a lábát, hogy tényleg mindegy csirkefarmon, a feldolgozóba, és ezek emberek voltak, évszámok vannak ott, fényképek vannak ott, hogy ilyen szisztematikusan tényleg csak az ember tudja írtani hát a másik abszolút embert. Döbbenet. És ezek azok, ahová én el akarom vinni az embereket, hogy megértsék, hogy nekik Auschwitz ne csak egy legyintés legyen, nekik Normandia ne egy strand legyen, nekik mit én tudom, mondhatnék ezer ilyen helyet, az ne csak egy hely vagy egy történés, hanem érezzék át, hogy mi ez. Mert ettől leszünk szerintem okosabbak, meg empatikusabbak. Azt hiányzik belőlünk.
9: Szóval azt mondtad, hogy a hat történet is, de hogy a hat történetnek a technikai része is az egy hobbid.
10: Meg háttörténet, a politológia, háttörténelem, ezt is tanultam, engem ez érdekel.
9: Mert ez megint úgy van, amit az előbb, a legelején mondtad, hogy megérteni a dolgokat, hogy ez hogy történhetett meg. Igen. De úgy tudom, hogy kertészkedni is szeretsz.
10: Nagyon, az meg az, amikor offline-ba teszed magad, mikor hazamész, becsukod a kaput, és
9: valami... Azok nem nagyon dumálnak vissza.
10: Nem, meg teljesen más csinálsz, és olyan jó, hogy az agyad megpihen, mert végre valami igazán fontosra fókuszálsz arra, hogy most akkor hogy nő a tornádó paradicsom, vagy...
9: De miket csinálsz? Haszonnövényeket termesz?
10: Hát nézd, építettem egy magas ágyást. Összeraktam szépen.
9: Magyar, mitől jobb a magas ágyás, mint az, hogy...
10: Nem kell hajolni hozzá.
9: Én erre
10: jöttem rá.
9: Azt gondolom, valami szuper tudomány is azért van.
11: Semmi. A feleségem csinált egy ilyen magas ágyást a kertben. Volt egy darabig, aztán valami történt vele. És én is csak azt gondoltam.
9: Locsolni nem locsoltuk, de valami történt
11: vele. Valami történt vele, hogy ez csak ennyi, hogy nem kell.
10: Nem, hát ugye teraszosan elrendezed, szépen csináltam kalodákat is, felfuttattuk a paradicsomot, stb. Szeretem, amikor a sajátomat eszem. Ez is gyerekkor.
9: Hát igen, persze.
10: Hát, mikor a büdös életben nem vettünk a boltba paradicsomot, hát van a kertben, meg retek, meg ilyen. Hát hol felülünk, éhen halhatott volna a zöldséges a faluba. És megcsináltam teraszosra, a csöpögtető öntöző rendszert kiépítettem, a kertbe is, a magas ágyásba is, de most vettem két rendes épített magas ágyást, azt is elraktam el alakba, ácsoltam teraszt, csináltam egy motorgarást. Otthon csinálni, alkotni, fával dolgozni nagyon szeretek. És megmarad, és törődsz vele, és szép, és örülsz.
9: De ilyenkor az ütött meg, hogy egyedül vagy?
10: Nem vagyok egyedül, de az is. Az is, hogy egyedül vagyok, meg hogy a saját tempom szerint csinálom, meg azt, amit én akarok, nem azt, amit a közvélemény szeretne, vagy a munkám megkövetel, hanem most ezt így magunknak csinálom. És teljesen laikus, autodidakta módon tanultam meg alapot ásni, meg geotextilt fektetni, meg milyen pirisi múrva kell bele, meg mély jó ez, meg én imádom ezeket nagyon.
9: És akkor a kert az egy saját, igen, meg egy saját, hogy mondjam, birodalom.
10: Igen.
9: Azt mondod.
10: És nagyon szeretjük, mert ilyen zegzugos, vannak kis lépőkövek, és akkor hol itt van ez, rejtett ilyen kis világítás van, hogy este tudod, ilyen tökre kis utacskák vannak benne, be van futtatva, most kedvesen biztos mondaná, hogy nem az, de mit én tudom, micsoda. A növényekhez nem értek. Ja. Ezek, ilyen nevek nincsenek, amiket ezek csetelnek a kedvesem a barátnőjével, a olyan jufark kóró, cickány, mokány, meg...
9: Zöld hosszú.
10: És olvasom, hogy ilyen nevek, ezt most találtátok ki, hát ilyen nincsen, és de van. De ő ezekhez őért, én meg szeretem kialakítani ezt a teret.
9: Kerti tőpéd van?
10: Nincs.
11: Nincs. Ez az állás még szabad?
9: Egyiket tényleg.
10: Nincs, de van például 3 rigó, fekete rigó, meg 2 süni. A 2 sün az ott lakik, kivágtam ott egy 9 méteres fenyőt.
9: Való is a kutyák a sünökkel?
10: Nincs kutya.
9: Nincsen?
10: Ugye a kutyák azok itt vannak a volt feleségem, ők itthon vannak. Máskánk volt, de már eltávozott, mert öreg volt, de hát ott van a polton urnába. A sünök viszont nagyon-nagyon érdekes élőnek. És például a sün, hogy így elmész mellette, hogy olyan süni, de aranyos kis tetves izé. De nem, a sün az egy olyan aljas mocsok ragadozó, hogyha a sün akkora lenne, mint egy kutya, akkor futnál előle, mert egy éjszaka a testsúlya 30%-át megeszi. Tele van 30%, hány kiló vagyok? Én most vagyok 110. Akkor megennék basszus.
9: 35 kilót.
10: Egy éjszaka.
9: Igen.
10: Azért az nem kevés. Tele van a, nagyon jó a szaglása, ugye hosszú hegyes orra van, tűéles fogai vannak, és mocsok jól lát a sötétbe, és nem is hal rosszul. Ez a sűn. Hogyha ez nem ekkora lenne, hanem akkora, mint mondjuk egy úszkár, akkor simán megtámadna téged is.
11: Hozzánk bejött
10: és nagyon
11: nappaliba,
10: hasznos.
11: A nappaliba beszaladt.
10: De jó.
11: Mert elment a teraszon, ültünk a teraszon.
10: Rosszul vette be a
11: kanyart. Elment mellettünk, és nyitva volt a teraszajtó. Körülnézett, és bement a nappaliba. Mondom, bement valami, még akkor nem is láttam pontosan, hogy de bement valami a nappaliba. Szólok a családnak, mindenki előjött, és a sűn beszaladt a ülőgarnitúra alá.
10: Egész fürge tudám lenni.
11: Nagyon, és várjál, de hát ugye az egy állati vékony hely volt ott, és hát nem akartuk nekik semmilyen bajt okozni. Hogy vesszük ki onnan, mert hát nem akart kijönni, és tudod felemelni a komplett ülőgarnitúrát.
10: Legalább ilyen sarokgarnitúra volt?
11: Hát persze. Felemelni az ülőgarnitúrát, minden csetresz hozzá van építve, izé, hogy a sűn picit próbáltuk ösztökélni az egy partfissal, vagy tudod, hogy nehogy megnyomjuk, nem tudom, és akkor emlékszem rá, hogy a középső fiam egy ilyen sütőkesztyűvel fogta meg, nem lehetett hozzányúlni. Egy ilyen sütőkesztyűvel fogta meg végül, amikor már olyan helyre tudtuk vinni, és már mindenki rogyadozott az ülőgarnitúrát, hogy alányulni, de nagyon helyesek, és igen, nálunk is van a kertben.
10: Nagyon-nagyon
9: hasznos. Egy dologra vigyázzatok, hogy tele van kullancsal. Ő a kullancs,
10: de rendkívül hasznos. A mesztelen csigát imádja, és mindig ugyanott mennek, ketten vannak, igen. És ugye egy rohadt 9 méteres fenyőt ki kellett vágnom, ott laktak a sarokba, visszajönnek. És ülök kint, éjszaka, vagy este dohányzok, én nagyon későn járok adni, vagy inkább korán. És kezdődik a motozás ilyen 11 körül. És
9: hangosak, mint az ördög. Egyetlen nem érdekli őket.
10: Csörögök, a levelek között. Az egyik az megy a kerítés mellett körbe, a másik pedig a terasz mellett, így a háta mögött, így, ahol van a járó lap, vagy a kő, ott megy el a vonalon, és néha rám néz, de teszünk ki nekik inni, meg dinnye héjat, meg ilyesmi. Én nagyon örülök, hogy ott vannak, mert nagyon nagy rendet tartanak a kertben. Zseniális. Ezeket szeretem.
9: Hát figyelj, de ezek tök jók, mert ugye ez a egyrészt a vidéki élet, másrészt pedig, amit te is mondtál, ez azért a gyerekkorunk. Tehát, hogy itt tudunk visszatérni.
10: Homoki Nagy István, Hegyen Völgyön, Cimborák Nádi Szélben, Tüskevár, Fekete István.
9: És akkor ebben az őrületben, amiben vagyunk, mondjuk, ami ide láncol bennünket ez a fővároshoz.
10: Na, ugye?
9: Hát igen, de én is ezért költöztem ki, tehát ezért élek én is Nagykovácsiba, és ott vagyunk kint, te meg ugye Monoron néz, ha jól tudom.
10: Monor mellett, igen.
9: Igen, Monor mellett, és akkor azért csináljuk ezt szerintem mi, miközben macera, mert van egy csomó macera bejárás, meg nem tudom, mert az sokkal többet ér, hogy van egy ilyen kis
10: Mert megvesszük a szabadidőnket. Azért keresünk pénzt, hogy megvehessük ezt az időt, amikor egy jó pohár borral hátra jössz a teraszon, és így sóhajtasz egyet, hogy de jó.
9: Hát figyelj, egyrészt ezt csináljuk meg, mert ígéretet is tettünk magunknak, valamikor találkoztunk tavasz elején, és mégse találkoztunk a nyáron, de itt most örülök, hogy itt voltál, lejárt az időnk, de tényleg most már hogy tegyünk egy ígéretet itt országvilág előtt, hogy valamikor egymásnál, valaki valakinél
10: jó,
9: egy pohár bort, ti is gyertek át, ígyünk meg egymással. Jó. Köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre, látott Pista, megmondtuk előre, hogy itt leszel, és megmondtuk előre, hogy jó lesz. Kapitány Ivánnal.
11: Hevér Gáborral.
9: És Vályi Istvánnal.
10: Nagyon szépen köszönöm.
11: Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: van barátod. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz útszűkületet a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón. Helyszínelnek a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gergely utcában a Kőér utcánál. Nehéz az előrejutás a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Lánchíd előtt északi irányban is, a Petőfi hídon Pestre, tovább a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámel utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Új szintre lép a járványvédelem, pörög a használt autópiac, befelazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
10: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
9: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csaknem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csaknem 60 000 új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Eteletéren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pince lejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A gyermekek egészsége közös ügy, és egyre többen vallják, hogy az egészséges életmódra, a tudatos döntésekre és a lelki egyensúlyra már az iskolában is tanítani kell a fiatalokat. Ezzel a témával kezdjük ma az egészségkódot. A következő beszélgetésünk apropója pedig az, hogy június 5-én Gyulán első alkalommal adják át az egészségtudatos iskola címeket, de hogy mitől lesz egy iskola valóban egészségtudatos, milyen szerepe van ebben a pedagógusoknak, a szülőknek és egyáltalán a közösségnek, erről beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban Kertész Éva, a 21 nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője, az Egészségtudatos Iskola program egyik kezdeményezője. Szervusz Éva, örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Én is örülök, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: De apropója tehát a beszélgetésünknek, hogy első alkalommal adjátok át az Egészségtudatos Iskola címeket, és ez egy több éves munka eredménye. Mit jelent neked személyesen, hogy most eljutottatok ehhez a mérföldkőhöz?
2: Hát pont a legjobb kérdéssel kezdeni, Judit. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon belülről hatalmas örömet érzek, és azt hiszem, hogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ebben a munkában hosszú évek óta partnereink voltak, azoknak a pedagógusoknak és egészségügyi szakembereknek, de mondhatom az informatikusokat is, akiknek a segítségével létrejöhetett maga a pályázati rendszer. Szóval öröm és hála van bennem, és egyébként ezen túl azt hiszem, hogy az egésznek a jelentőségét föl kell, hogy ismerjük akkor, amikor látjuk, hogy a gyerekeink nincsenek jól, nincsenek jó egészségi állapotban, és ezekből a gyerekekből nagyon gyakran nagyon beteg felnőttek lesznek, akik nem is tudják összekapcsolni a gyerekkori rossz állapotukat a felnőttkori rossz állapotukkal, miközben egyenes következménye a felnőttkori betegségek sorozatának a gyerekkorban gyökerezik. Úgyhogy örülök nagyon.
1: Igen, nem mindegy, hogy hogyan szocializálódunk, és mint ahogy mi az életünk nagy részét a munkahelyen töltjük, ők az iskolában, tehát hogy nagyon nagy hatást gyakorol ez a környezet rájuk. Hogyha egy picit visszamegyünk az elejére, hogyan született meg az egészségtudatos iskola kezdeményezés, hány éve, pontosan milyen probléma volt az, amit akkor felismertetek?
2: Természetesen nem egy új dolog, hogy látjuk, hogy a gyerekeinknek az egészségért tennünk kell, és azért kell, mert ezt az egész egészségtudatos szemléletet, ezt az ember gyakorlatilag a gyerekkorában sajátítja el. Ha nagyon akarjuk, akkor ezzel születünk, és már a születésünk előtt is vannak olyan hatások, környezeti hatások, meg a magzati kornak a fejlődését befolyásoló hatások, amelyeket aztán viszünk tovább. Tehát ez önmagában egyáltalán nem egy új gondolat, hogy tennünk kell érte. És fölismertük azt ezelőtt, hát szerintem legalább 6 vagy 7 évvel, hogy az a terület, ahol rendszer szinten a gyerekeknek az egészségi tudatosságáért tehet még valamit a rendszer, az az iskola. Uh-huh. Mert ott még együtt vannak a gyerekek, még együtt vannak a szülők, tehát egy nagy közös erővel még lehet befolyásolni, lehet hatni a gyermekeknek a szemléletét. És ez az egészségtudatosságnak, a magának, a gondolatnak az elsajátítása, ez egy tanulási folyamat. Tehát lássuk be, hogy nagyon sok minden, amit nem tudtak ezelőtt a szüleink, nagyszüleink, azt mi már tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy miért vagyunk felelősek, mi az, amit befolyásolni tudunk. Úgyhogy amikor ez a gondolat megszületett, annak az volt az előzménye, hogy először is volt egy 21 nő az Egészségügyért Alapítvány, és abban volt 21, és van is nagyon-nagyon komoly szakember gárda alkotja ezt az alapítványt. Tehát ott volt az egészségügy oldaláról egy komoly szakmai bázis, a kórházigazgatótól kezdve a házi orvosig, a gyógyszerészig, a kommunikációs szakemberig, a közgazdászig, a gyógyszergyártóig, tehát azért ez egy nagyon-nagyon széles spektrumot fed le ez az alapítványi szakértők által, és mi csináltunk egy pályázatot ezelőtt jó sok évvel, 6-7 évvel pedagógusoknak, mert láttuk azt, hogy nagyon sok pedagógus már küzd az azzal a problémával, hogy látja, hogy a gyerekek nem egészségesek, és ők saját maguktól először elkezdtek olyan programokat szervezni az iskolákban, amelyek összeértek azokkal az egészségügyi üzenetekkel, amiket mi szerettünk volna felerősíteni. És volt egy pedagógus gárdánk is, és olyan valahogy annyira egyértelmű volt, hogy a kettőnek találkozni kell, és ezt az egész egészségedukációt, ezt minél magasabb szinten az iskolák felé közvetíteni kell. Nyilvánvalóan a NAT, a Nemzeti Alaptanterv erre ráerősít, hiszen ott ez egy elvárt követelmény az iskoláktól, hogy foglalkoznak az egészség edukációval.
1: Hogyha visszatérünk a pályázati kiírásotokhoz, illetve ahhoz, hogy mit jelent pontosan az, hogy egy intézmény egészségtudatos iskola, akkor milyen szempontokat vizsgáltatok?
2: Ez egy 17 kategóriából álló rendszer, és ezt úgy érdemes elképzelni, most nem tudom, mi ebben a nagy melegben a karácsonyfa jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a fenyőfa. Tehát van egy váza ennek az egész egészségtudatos pályázati rendszernek, és erre rá lehet rakni azokat a díszeket, amitől igazán életre kelt, és betölti a funkcióját. Tehát ez egy váz. És ez a váz, ez 17 pontból áll, és a pontok között, ugye leggyakoribb biztos, hogy azt mondják, hogy biztos benne van a táplálkozás, meg biztos benne van a mozgás, természetesen igen. Benne kell, hogy legyen a mentális egészséggel kapcsolatos sok-sok kérdés. Benne kell az is legyen, hogy milyen a környezete egy iskolának, mennyire figyel arra, hogy tiszta vizet lehessen inni az iskolában. Nyilvánvalóan a higiénés kérdések, azok a kérdések, hogy mit csinál, vagy mit képes csinálni egy iskola akkor, hogyha van egy krízis helyzet az osztályban egy gyermekkel, akár amiatt, mert van egy olyan betegsége, ami hirtelen akkor derül ki, fölkészült-e az iskola arra, hogy hogyan bánjon például az epilepsziás gyermekekkel, a diákok mit csináljanak, hogyha látnak egy ilyet, vagy lesz egy diabéteszes osztálytársuk, akiknek segítségre van szüksége. De akkor is, hogyha éri egy trauma a gyermeket, akár egy gyász, vagy akár egy súlyos baleset, hogy erre hogyan tud az iskola reagálni. És akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az iskolának az egyik legfontosabb szereplői nyilvánvalóan a gyerekek, de a másik fontos szereplője a pedagógus. És a pedagógussal is foglalkozni kell, hogy a pedagógusnak van-e lelki segítsége, van-e traumakezelési, stresszkezelési módszere. Szóval nagyon sok szempontot állítottunk össze akkor, és nagyon sokan dolgoztunk ezen, amikor összeállítottuk ezt a pályázati rendszert, és szeretném kiemelni, hogy az egészségügyi szakemberek és a pedagógusok mellett a diákoknak a véleményét is megkérdeztük, és a diákokat is bevontuk abba, hogy nekik melyek a fontos témák, hogy nekik mit jelent az, hogy egy iskolában az egészség az egy fontos téma, mitől lesz fontos téma. És bizony a diákoknak a véleményét is nagyon-nagyon számításba véve állítottuk össze ezt a bonyolult pályázati modellt.
1: Igen, és hát említetted, hogy itt 17 kategóriáról van szó. Mennyire hangsúlyos a programban a mentális egészség, említetted, az érzelmi biztonság és a lelki jólét kérdése?
2: Mindenképpen hangsúlyos kell, hogy legyen, és erre azt tudom mondani neked, hogy rendkívül sok figyelmet fordítottunk erre, és figyelmet fordítottunk arra a közegre, amiben ez a mentális egészség, a biztonság megteremtődhet. Mert az iskola az nem önmagában való. Az sosem úgy van, hogy így kinő valahol az iskola, és akkor az iskolának a falai mögött van egy egészséges közeg, és ha kilépünk az iskola kapuján, akkor meg aztán teljesen mindegy, hogy mi van. A mi rendszerünk fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az iskola a szülőkkel. De nem csak a szülőkkel, hanem a tágabb környezettel. Azzal, hogy hogyan néz ki mondjuk az iskola képe. Vagy hogy van-e kapcsolódási pontja azokkal, akár civil szervezetekkel, akik körbeveszik az iskolákat, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a gyerekeink jól legyenek, vagy van-e kapcsolata lokális egészségügyi szolgáltatókkal. Tehát az iskolát azt mi egy rendszernek a részeként kell, hogy kezeljük, mint ahogy magát az egészség tudatosságot is egy rendszer részeként kell, hogy kezeljük, és maga a pályázat és ezek a kérdések, amiket mi felteszünk, azok két célt is szolgálnak. Egyrészt azért, hogy mérhetővé tegyük, hogy egy iskola mit tesz a gyermekek egészségéért, de ugyanakkor meg azzal a vázzal, amit említettem, azzal ad egy ritmust ahhoz, hogy végül is aztán a zenekar össze tudjon állni, és segítőkészen tudja használni magát ezt az eszközt, ezt a pályázati rendszert.
1: Igen, ami nekem még itt hirtelen eszembe jut az iskolán túl, hogy a gyerekek életének jelentős része ma már a digitális térben zajlik. Ez mennyire lehet egészségügyi kérdés?
2: Mindenképpen egészségügyi kérdés. Itt most már azért nagyon régóta elérhetőek azok a hazai és nemzetközi kutatások is, amelyek képet mutatnak arról, hogy ez a digitális lét,

0: kapcsolatok, a sport, a közös élményszerzésnek az öröme, akkor a digitális élmények csak egy lesz a sok közül, amit egyébként használ, mert az iskola is használja a digitális eszközöket. Ezt nem lehet nem használni, csak hogy ne az legyen napi 5-6 órában. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hanem pont annyit használja, amennyi az ő épülésére szolgál.
1: Ugye június 5-én első alkalommal adjátok át az egészségtudatos iskola címeket. Milyen példákat láttatok a jelentkező intézményeknél? Mi az, ami különösen inspiráló volt esetleg számotokra?
0: Önmagában az nagyon inspiráló volt, hogy ugye a gyulai tankerülettel együtt hirdettük meg, és azért a gyulaiakkal ezt nagyon szeretném kiemelni, mert a gyulai tankerület szisztematikusan szervez egészségedukációs programokat, tehát ott már egy termékeny talaj találtunk, és ott két szemét is szeretnék kiemelni, hogyha lehet, Judit. Az egyik egy nagyon tevékeny és nagyon aktív pedagógus, akit Ágostoni Farkas Máriának hívnak, és a Gyomaendrődi általános iskola, Kisbálint általános iskolának az igazgatója, aki évek óta hangoztatja, hogy mennyire fontos odafigyelni a gyermekeink egészségére, és ebben nagyon jó partnerre talált Teleki Szávai Krisztinában, aki a gyulai tankerületnek a vezetője. Tehát velük együtt tudtunk nagyon klasszul együttműködni, és hogyha visszatérve a kérdésedre, hogy mik voltak az első nagyon nagy és klassz élményeink ezzel kapcsolatban, az, hogy rögtön 49 iskola pályázott. Ez nem egy egyszerű pályázat, tehát ez órákat vesz igénybe, és gondolkodni kell, és összegyűjteni az adatokat, tehát 49 iskola a munkáján felül fordított arra időt, hogy nagyon-nagyon szisztematikusan végig menjen a pályázaton, és aztán láttunk kiváló példákat. Nem mondhatom még el, hogy mit, mert ugye 5-én lesz az eredményhirdetés, de azt tudom mondani, hogy vannak iskolák, akik beépítik az életükbe az egészségtudatosságot. Nem egy-egy nappal, vagy egy-egy tematikus egészséghéttel, hanem része az iskolának az, hogy odafigyelnek a gyerekeknek az egészségére, és ezt dokumentálják, és ezt jó példaként tudjuk majd más iskolák felé is mutatni.
1: Említetted az iskola, család, közösség, hármast fogalmazzunk így, volt, vagy van olyan tapasztalatotok, vagy visszajelzésetek, amely különösen jól megmutatta azt, hogy egy iskolai kezdeményezés hogyan tud kihatni a családra?
0: Olyan sok van, hogy most csak azért választok egyet, mert ezt hallottam tegnap, pont ez említ egy gyomendrődei iskolában, az iskola igazgatónak volt egy kezdeményezése, hogy egy héten többször a gyerekek ne 7:30-ra jöjjenek iskolába, hanem jöjjenek 7:45-ra a szülőkkel együtt, és van ott egy kör, ami 15 perc alatt körbe járhatott, tehát az iskola egy szép séta útvonal, és mielőtt beülnek a gyerekek az iskola padba, sétáljunk 15 percet. És elindította a pedagógus ezt, nem tudom én, 10 lelkes emberrel, meg 5 diákkal, és most tegnap beszéltünk, és azt mondta, képzeld el, 200-an sétáltunk. És nem kell égrengető dolgokra gondolni. Milyen jó egy séta, 15 perc, lehet beszélgetni, nézzük lehet, hogy hogyan változnak a falevelek, közben jár a lábunk, jár a szánk, együtt vagyunk, és mire beülnek a gyerekek az iskolapadba, addig egy kicsit fölfrissül.
1: Hát meg egy más mentális állapot, amiről beszéltünk, hogy már ráhangolódva, nem csak beesve az utolsó pillanatba, rohanva, stresszelve kerülünk
0: pontosan,
1: oda.
0: Pontosan. És amikor már 200-an, és van, aki babakocsiban ment, van, aki nagymamája kísérte, és amikor mennek, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek azt érzi, hogy milyen jó sétálni, hát így együtt vagyunk, nagyon klassz. És miközben megteszi ezt a 15 percet, nem a fülhallgatóját kapcsolja be, vagy valami jó zenét hallgat, egyébként annak is megvan a helye, hanem nyitott a világra, nyitott az emberekre, nyitott a természetre, szívja a jó levegőt, sétál, mozog a lába, és egyszerűen jól érzi magát.
1: Mesélj még pár szót a díjátadóról, illetve az azt követő szakmai fórumról.
0: Nagyon izgalmas lesz a díjátadó, mert egy nagyon, nagyon ünnepélyes, nagyon szép keretek között rendezzük meg ezt

0: a diátadó Gyulán, az Almási kastélyban. Tehát a külsőségekkel is szeretnénk ráerősíteni, hogy ez egy milyen komoly elismerés, ez az egészségtudatos iskola, és a Teleki Szávai Krisztinának az volt a kérése, hogy ha már összegyűlik mintegy 150 pedagógus erre az ünnepére, akkor tartalmilag is adjunk valami pluszt, ami az egészségről szól, és ehhez nyilvánvalóan olyan témákat gyűjtöttünk össze, és olyan szakembereket, akik valóban az iskolák számára aktuális kérdésekről fognak rövid, interaktív előadásokat tartani, és az előadások szereplő témák szerintem nagyon említésre méltó most a dohányzás, az alternatív dohányzással együtt, ami már sajnos már egy 11 éves gyerek kezébe is kerülnek ezek az alternatív dohánytermékek, tehát általános iskolásoknak is ez egy fontos dolog. A hamis online termékek, amelyek lehetőséget adnak akár a legkisebbeknek is, hogy vásároljanak bármit, ezen belül gyógyszereket, drogokat, mindent az égvilágon, hogy hogyan lehet ezt fölismerni, mit lehet vele tenni. Ez lesz egy második témánk. Fertőző betegségekről lesz szó, amelyekről látjuk szintén, hogy nem olyan egyszerű az ezekkel való szembenézés, nem csak a COVID, de a COVID még aktuálisabbá tette ezt a kérdéskört, de hát látjuk azóta is, hogy micsoda óriási viták vannak a védőoltások körül, és a fertőző betegségeknek a veszélyét talán már el is felejtettük, mert nagymamáinktól hallottunk utoljára arról, hogy ebbe beire is lehet halni, hát nem szomorúan mondjuk, hogy most is meg lehet halni, hogyha nem kapja meg valaki a megfelelő védőoltást időben. Egy gyógypedagógiai témával fogjuk zárni a szakmai fórumot, amely arról fog szólni, hogy azok a gyermekek, akiknek van valamiféle másságuk a viselkedésükben, és direkt nem viselkedészavart használok, hanem máshogy viselkednek, mint a szokványos, hogy őket hogyan lehet segíteni iskolai keretek között az egészségügyel összefogva. És hát nagyon köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a felkérésünket, és Magyarország legkiválóbb szakembereit sikerült felkérnünk, és jönnek előadni Cselkó Zsuzsanna a dohányzásról, Galgóci Ágnes az NNGK-tól a fertőző betegségekről, Madarász Natália a Henypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyógypedagógusa jön el velünk, és végül, de nem utolsó sorban Csákó Ibolya a lezredes, aki a hamis honlapokról, hamis drogszerzésről fog előadni nekünk.
1: Említetted azt a példát, és egy záró kérdésre maradt időnk, hogy 15-en kezdtek el sétálni iskola kezdés előtt pedagógusok, diákok és tanárok, és most már 200-an sétálnak, és erről jut eszembe az utolsó kérdésként, hogy mi a célotok hosszú távon az egészségtudatos iskola programmal, hol szeretnétek mondjuk ezt a kezdeményezést látni 5 év múlva?
0: 5 év múlva én nagyon bízom benne, hogy ez a kezdeményezés, ez egy országos programmá növi ki magát, és nagyon hatékony segítséget tudunk adni a pedagógusoknak abban, hogy olyan forrásból és azt az információt tudják átadni az egészségügy dolgozóinak segítségével és azoknak a bevonásával, amire a gyerekeinknek igazán szüksége van, és tudják befolyásolni az ő jó életminőségüket, amit remélhetőleg minél hosszabban meg fog tapasztalni ez a generáció, akiket mi most elérünk.
1: Legyen így, június 5-e Gyula Egészségtudatos Iskola címek átadása. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Én köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Kertész Éva, a 21 nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője volt ma az Egészségkód első vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd témánk az élelmiszerbiztonság. Valóban meg kell-e enni, vagy inkább ki kell dobni az élelmiszereket a lejárati dátum után? Zene után folytatjuk az Egészségkódot.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot, ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit jelentenek a lejárati és a minőség megőrzési idők, mennyire biztonságos a fagyasztás, vagy éppen az újrafagyasztás, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Pilling Robert dietetikus, salokleveles táplálkozástudományi szakemberrel, egészségügyi menedzserrel, a Semmelweis Egyetem mesteroktatójával beszélgettem mindenről, akit először arról kérdeztem, hogy mi a különbség a minőségét megőrzi és a fogyasztható dátum között.
5: Mindig örülök, hogyha ezek kerülnek szóba, mert amit az előző mondatokban hallhattunk, tehát a fenntarthatóság, a fenntartható élelmiszer termelés, az élelmiszerpazarlás csökkentése, az egy nagyon-nagyon fontos közös ügyünk. Tehát ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy háztartás évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki a hulladékba. Nyilván ennek hatalmas környezeti lábnyoma van, sőt, tegyük hozzá, a pénztárcánkra is hatást gyakorol. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük azt a dátumot, amit a csomagolt élelmiszereken találunk. És valóban nagyon fontos, hogy értsük is azt, hogy ez hogyan van föltüntetve. Nagyon egyszerű a két megjelölés közötti különbség, amire azt látjuk, hogy úgy írták fel, hogy minőségét megőrzi, az ugye maximum, hát nem olyan jó lesz, amikor lejár és elváltozik valamilyen tulajdonsága, esetleg kevésbé lesz ízletes, de általában nem okoz különböző élelmiszerbiztonsági problémákat vagy egészségügyi problémákat, ha elfogyasztjuk. Ha valamin azt látjuk, hogy fogyasztható, akkor bizony egyrészt meg kell néznünk, hogy meddig, másrészt meg kell néznünk a mellette lévő tárolási körülményeket, mert már az a dátum is csak addig vonatkozhat, ameddig ez a tárolási körülmény biztosítva van. És azt tudni kell, hogy ami így van jelölve, hogy fogyasztható, annak az elfogyasztása a lejárati időn túl az adott esetben komoly egészségügyi problémát is okozhat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel legyünk tisztában, és mindig nézzük meg a csomagoláson, hogy melyiket tüntették föl rajta.
1: És hát felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkozik, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, egészségügyi menedzser. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor a dietetikus, az egészségügyi szakember hogyan táplálkozik, mennyire figyel oda ezekre az alapszabályokra?
5: Ezt a kérdést soha nem ússza meg az ember, hogyha dietetikusként érkezik valahová. Ugye ezért ezek rokon területek, tehát ugye mindegyik egészségügyi tematikával foglalkozik. Ugye a dietetikus az, aki a beteg emberek gyógyításával is foglalkozhat a táplálkozása útján. A táplálkozástudomány szakember meg inkább élelmiszerekkel és az egészséges emberek táplálkozásával foglalkozik. Úgyhogy nem tudom elkerülni valóban ezeket a kérdéseket, hogy mit is eszik a dietetikus. Természetesen a dietetikus pont ugyanolyan ember, mint bárki más. Abban különbözik, hogy jobban megnézi valóban, hogy mit vesz le a polcról a boltban. Tehát én vagyok az, aki képes tényleg egy egyszerű bevásárlással akár egy másfél órákat is eltölteni, mert közben megáll, nézegeti az élelmiszerek címkéjét, felfedezi az új élelmiszereket, és adott esetben nem rest ezeket kipróbálni is. Aztán természetesen, hogy megmaradnak-e ezek például az én táplálkozásomban, az én étrendem részét képezik-e majd, az nem teljesen biztos, de az biztos, hogy nagyon sok mindent ki szoktam próbálni.
1: És hát akkor sokkal tudatosabb, ezt kijelenthetjük.
5: Nyilván sokkal tudatosabb vagyok, de mondom, én is azért egy fogyasztó vagyok, tehát rám is hatást gyakorolnak például az akciók, nyilván valamennyire akár a reklámok is, de mondjuk ezeket valamennyire tényleg tudatosan tudom kezelni. Én inkább arra azt mondom, hogy tudatosan és változatosan válogatom össze azt a kosarat, vagy azt az étrendet, amit én elfogyasztok, de azt észlelem, hogy ez a tudatosság egyre inkább megjelenik mindenki másban is, és én ennek nagyon örülök szakemberként.
1: És hát amikor a lejárati időről beszéltünk, akkor el szokott hangozni az az apró kis mondat, hogy hát a határeset, hogy akkor még megegyük, ne együk, de amit feszegettem a legelején, hogy nem mindegy, hogy adott esetben egy egészséges fiatal felnőttről, vagy egy pici gyerekről, egy kismamáról, egy idős emberről beszélünk, tehetünk ebben különbséget?
5: Természetesen tehetünk. Tehát ugye vannak ezek a sérülékeny csoportok, amit említett, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy egészséges felnőttnek lesz mondjuk valamilyen gyomorbélrendszeri panasza egy adott esetben határidőn túl elfogyasztott fogyaszthatósági jelölésű termékkel kapcsolatban, vagy mondjuk ugyanez a probléma egy várandós édesanyát érint, és ezáltal veszélybe sodorja a magzat egészséges fejlődését, vagy mondjuk egy idős embert, akinek a vízháztartása amúgy is eléggé fel van borulva, és a legkisebb vízvesztés is azonnal dehidratációhoz, ezzel együtt dekoncentrációhoz, eleséshez, sérülésekhez vezethet. Tehát valóban vannak olyan csoportok, akiknek még nagyobb figyelmet kell fordítani adott esetben az élelmiszerbiztonság teljesülésére.
1: És hát említette, hogy vannak ilyen sérülékeny, érzékeny csoportok, de talán a krónikus betegeket nem említettem, őrájuk is gondolom kifejezetten oda kell figyelni.
5: Nem kerültek ők még szóba valóban, tehát egyrészt a krónikus betegeknél is vannak nyilván olyanok, akiknek mondjuk egy gyomor emésztőrendszeri problémája van, és nekik ugye nem biztos, hogy a legjobb, hogyha találkoznak egy olyan élelmiszerrel, ami adott esetben nem megfelelő minőségű, sőt élelmiszerbiztonsági veszélyt, például egy élelmiszerfertőzési forrást jelent, de ezen belül is még egy külön csoportot alkotnak azok a betegeknek autoimmun betegségük van, és adott esetben egy-egy ilyen gyulladásos probléma konkrétan berobbanhat, hogyha egy ilyen ételfertőzés sikerül még összeszedni ők mellé.
1: A gyerekek esetében mennyire kell szigorúnak lenni szülőként?
5: Én azt az elvet vallom, hogy a gyerekeknek az a legjobb, hogyha találkoznak mindennel. Valóban úgy lesz a legegészségesebb az immunrendszerük, hogyha azt rendszeresen próbára tesszük, ami nem jelenti azt, hogy zöld és penészes élelmiszert kellene nekik adni.
1: Lejárati túl egy-két nappal a joghurt.
5: De hogyha csak ilyen egy-két nappal van túl például a lejárati időn a joghurt, akkor számukra sem jelent ennek az elfogyasztása semmilyen különleges veszélyt. Amire ügyelni kell náluk is, hogy ugye a folyadékbevitelük bizonyos esetekben azért nem tudja lekövetni az igényeiket, tehát hogyha előidézünk egy élelmiszerfertőzést, valóban akár óvatlanul, akár gondatlanul, bizony őket is veszélybe tudjuk sodorni, tehát semmiképpen sem árt az óvatosság, de az idősekkel ellentétben azért náluk megvan az a előny gyakorlatilag, hogy az ő szervezetük ezt sokkal jobban tudja tolerálni.
1: Azt gondolom, hogy ha már így említette, hogy mit tolerál a szervezetünk, vagy mit nem, akkor beszélgessünk a kockázatokról, és emellett a tévhitekről is, hogy milyen problémákat okozhat a lejárt élelmiszerek fogyasztása.
5: Hát ugye itt is nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú idejű élelmiszerek között, tehát aminek minőségmegőrzési ideje van, mint hangsúlyoztam, annak az elfogyasztása adott esetben akár hónapokkal, sőt, netán évekkel később sem okoz különösebb problémát azon kívül, mint sem, hogy mondjuk nem lesz ízletes, vagy mondjuk egy kellemetlen illat, egy kellemetlen íz kapcsolódik hozzá, de mikrobiológiai veszélyt általában nem tartogatnak. Tehát ugye tipikusan ilyen például a cukor, vagy a nagyon tömény cukrot tartalmazó lekvárok és társaik, amiknek az elfogyasztása hónapokkal a lejárat után is teljesen elfogadható lehet. A rövid lejáratú idővel rendelkező, tehát fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszerek elfogyasztásánál nem az az elsődleges probléma, hogy az ízük el fog változni, vagy az illatuk, vagy a színük megváltozik, hanem az a baj, hogy elszaporodnak bennük azok a baktériumok, amik természetesen is jelen vannak az élelmiszerekben, és ugye ezek okoznak egy élelmiszer fertőzést a mi esetünkben, tehát ott náluk ugye erre kell igazából figyelni, és ők viszont ugye akut problémát okozhatnak ezáltal.
1: Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy lejárt nyers húsról beszélünk, vagy mondjuk egy joghurtról, ha jól értem?
5: Mind a kettőnek fogyaszthatósági ideje van, de igen, a húsnál azért különösen oda kell figyelni. Ugye tudni kell, hogy maguk a vágóállatok húsa az általában steril egészen addig, amíg hozzá nem nyúlunk, hogy feldolgozzuk, de hát ahhoz, hogy elénk kerülhessen, mindenképpen föl kell dolgoznunk. Tehát a hús az mindenképpen egy nagyon erőteljesen szennyezett élelmiszeripari termék, minden gondosság ellenére, tehát a felületén pedig ideális feltételek vannak a különböző mikroorganizmusok szaporodására, tehát a lejárt minőségű hús akkor is, hogyha nem mutatja romlás jeleit, de túl van a fogyaszthatósági határidőn, akkor az már inkább nem fogyasztható. Ellentétben a joghurttal, ami általában véve egy nagyon komoly hőkezelési, illetve csirátlanítási folyamaton megy keresztül, és csak élő flórát, tehát hasznos baktériumokat találunk benne, annak az elfogyasztása nem szokott különösebb problémát okozni, akár hetekkel a lejárat után sem. Tehát annak ellenére, hogy a joghurtoknak fogyaszthatósági jelölése van, hogyha kinyitjuk, nem látunk rajta romlásra utaló jelet, nem észlelünk semmilyen szín, állag, szag, ízváltozást, akkor elég nagy az esély annak, hogyha azt elfogyasztjuk, nem is lesz különösebb problémánk.
1: Igen, ezt akartam ott kérdezni, hogy mennyire bízhatunk az érzékszerveinkben egy ilyen esetben?
5: Meg kell válogatni, hogy milyen élelmiszerről beszélünk. Tehát ugye a húsnál, mint az említettem, nem igazán bízhatunk az érzékszerveinkben, mert az első időszakban azok a baktériumok kezdenek el a felszínén tenyészni, amelyek nem okoznak semmilyen fizikális változást. Tehát nem látjuk, nem érezzük se az orrunkkal, se a szemünkkel, nem látjuk. Később kezd el ugye nyálkásodni, ahogy a fehérjéket kezdik el bontani ezek a baktériumok.
1: Hát
5: addigra már régen késő van, tehát addigra már nagyjából ilyen milliárdos nagyságrendben van grammonként baktérium a hús felszínén. A joghurt ugye szerencsére tud egészen jó romlási jeleket mutatni, természetesen, hogyha ilyet látunk, tehát például ilyen zöldes vagy fehéres szigetecske a joghurton, akkor ne azt csináljuk, hogy kikanalazzuk és a többit megesszük, hanem akkor sajnos az egészet ki kell dobni. De ha például egy hosszú ideig érlelt sajtról beszélünk, aminek a kérgén megtelepedett valamilyen kórokozó, és emiatt például látunk rajta egy elváltozást, akkor ugye nem tud behatolni az élelmiszer belsejébe, tehát hogyha abból a romlott részt levágjuk, a maradék még hasznosítható lesz, és valószínűleg nem tartalmaz olyan kórokozót, amellyel élelmiszerfertőzésnek tennénk ki magunkat.
1: Van egyébként akkor ezek szerint olyan élelmiszer, ami ránézésre még jó, de már azért túl sok a kockázat, amit vállalunk.
5: Tipikusan ilyenek a húsok, húsfélék, tehát ugye ott a hústermékeknél az erőteljes ízesítés, a füstölés, a hasonlók nagyon sokáig képesek a romlás jeleit elfedni, tehát ezért kell velük nagyon vigyázni. Más termékeknél a romlás jelei viszonylag hamar láthatóvá válnak, és adott esetben, mondom, ha eltávolítjuk, lehet, hogy még elfogyasztható az élelmiszer. De itt is vigyázni kell, mert hiába látható jól a romlás jele, például egy nagy víztartalmú terméken, ahogy említettem, nem elég, hogy kikanalazzuk, mert addigra a penészgombák és a baktériumok már gyakorlatilag az élelmiszer teljes terjedelmében szépen eloszlottak.
1: Dzsemre is igaz?
5: Általában igen, az alacsonyabb cukortartalmú lekvárokra, ugye tipikusan magas cukortartalmú lekvár, a szilva lekvár szinte gyakorlatilag évtizedekig eltartható, de ezek a dzsemek és társaik, amiknek viszonylag magas a víztartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ezek valóban így tudnak romlani, hogy mire látjuk rajtuk a romlási jelet, addigra már a élelmiszer teljes terjedelme fertőzöttnek mondható, és nem érdemes elfogyasztani.
1: Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Ott mondjuk az érzékszerveinkre, a látásunkra hagyatkozhatunk, látjuk, hogy az almának egy része már mondjuk barna, puhább, de mondjuk a másik része megmenthető-e?
5: Ez egy rendkívül jó kérdés, mert hogy a leggyakrabban kukába dobott élelmiszerek egyike az pontosan a gyümölcs a különböző romlási jelek miatt. Maga a gyümölcs az általában elég jó természetes védelemmel rendelkezik a különböző romlások ellen, de természetesen semmi sem tart örökké, előbb-utóbb megjelennek mindegyiken a romlás jelei. De itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük, hogy mi az, ami esztétikai probléma, és mi az, ami élelmiszerbiztonsági probléma. Tehát az, hogy egy banán elkezdett megbarnulni, az nem egy mikrobiális romlást jelent, az egy enzimes barnulás. Ugyanez vonatkozik például a megvágott almára, tehát hogyha én fölvágom az almát, és az a szép fehér alma húsa elkezd barnulni, az nem azt jelenti, hogy itt elterjedtek a penészgombák és a egyéb mikroorganizmusok, hanem egész egyszerűen egy enzimes barnulás következett be. Ha penészes részt látunk egy zöldségen, egy gyümölcsön, és ez érezhetően nem terjedt át a gyümölcs többi részére, tehát például nem puhult meg a gyümölcs húsa, nem változott el, nem eresztett levet, akkor nagyon az esetek többségében friss, tisztánra mosott éles késsel ezt a részt kimetszve a zöldség és a gyümölcs többi része még általában hasznosítható marad. De itt is igaz az, hogy meg kell néznünk, hogy látunk-e bármilyen romlási nyomot a maradékon, mert bizony kiderülhet, hogy ami az alma tetején egy kicsi barna folt, az igazából csak a felszín és belül már a teljes alma romlott valóban. Ilyen esetben én azt tanácsolom, hogyha bármennyire is fáj a szívünk, érted, de ki kell dobni az adott élelmiszert.
1: Egy-két villámkérdés az, ami még így eszembe jut hirtelen, hogy mondjuk nézzünk egy enyhén penészes kenyeret vagy zsömlét, azzal mit csináljunk?
5: Hát a zsömléről van szó, én azt már nem fogyasztanám el, tehát az fuka mindenképpen. Az állatoknak se adjuk oda, mert fertőző, illetve toxin tartalmazhat, és rosszat tehetünk velük is. Tehát az állatok alatt ugye nem csak nagyvágó állatokra gondolok, hogyha valaki vidéken sertést vagy marhát tart, hanem például a madaraknak se adjunk penészes cereáliákat. Mi pedig azért ne fogyasszuk el, mert hogy egész egyszerűen a zsemlének a tömege, a térfogata olyan kicsi, hogy mire látunk rajta egy romlási jelet, addigra az egész fertőzött. Kenyérre ugyanez vonatkozik, nagyon-nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk a megvágott kenyér vágási felszínén látunk egy kezdődő penészfoltot, hát abból bizony nagyon sokat le kell vágni, hogy a penész alá tudjunk menni, de ha még csak azt látjuk, hogy egy-két foltocska van és picike, akkor valóban egy jó vastag részt levágva a maradék talán még menthető, de én azt szoktam ajánlani, hogy ilyenkor már valamilyen hőkezeléssel kombináljuk, tehát például akkor legyen abból pirítós, meleg szendvics, kenyér, kocka, hasonlók, és hogyha pedig több ilyen foltot látunk, illetve a héj felszínén és megjelennek, akkor azt már nem tudjuk megmenteni azt az élelmiszert.
1: Egy hetes húsleves van a hűtőben.
5: Sajnos az lefolyó, vagy attól függ, hogy kinek vannak ilyen lehetőségei, hogy élelmiszer hulladékos kuka például, semmiképpen sem javaslom az elfogyasztását, tehát a tojás mellett a húsleves az, ami az ideális táptalaja a baktériumoknak. Tehát gyakorlatilag annyira, hogy ugye laboratóriumban szoktuk is majd, hogy nem ilyen táptalajon tenyészteni a baktériumokat.
1: Ha felforralja az ember, nem. Akkor sem. Nagyon fontos kérdések ezek, nem. Mert ugye, nem. Mint laikus, nem tudja az ember, hogy mivel tesz jót vagy rossz.
5: Azért nem, mert ugye beszéltünk arról, hogy van élelmiszer fertőzés, és van élelmiszer mérgezés. A húslevesben megtelepedő baktériumok és mikroorganizmusok egy jelentős része képes élelmiszer mérgezést is okozni. Tehát azzal, hogy én felforralom, azzal magát a baktériumot elpusztítom, de a toxinját, a mérgét nem. Tehát megeszem, és utána még komolyabb problémáim lehetnek. Semmiképpen se használjunk fel egy hetes húsleves semmire.
1: Még visszaugrénék egy pillanatra. Például a fagyasztott gyümölcshöz. Megvesszük a boltban, lefagyasztjuk, és nagyon sokan ilyenkor ugye nem mossák meg, hanem kiveszik az acskóból, és úgy használják fel. Ez valid megoldás?
5: A fagyasztott gyümölcsök nagyon-nagyon higiénikus körülmények között készülnek a gyárakban. Pontosan azért, hogy eltarthatóak maradjanak, hiszen a gyors fagyasztás esetén semmilyen más tartósítási módszert nem alkalmazunk, csak a elvonást. Tehát ők nagyon-nagyon alaposan tisztított zöldségek, gyümölcsök, és nincs szükségük további tisztításra, annyira nem, hogy igazából csak növelni tudjuk a baktérium mennyiséget rajta, hogyha például egy csapvízzel lemossuk.
1: Szóba került többször, de csak említés szintjén a fenntarthatóság. Hogyan, milyen tanácsokat adna, hogy azért ez minél jobban szem előtt legyen, de nyilván az egészségünket ne veszélyeztessük?
5: Az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tanácsolni, az, hogy mindig nézzük a lejárati időt, a boltban is, és mindig ahhoz képest vásároljunk, hogy mikor tervezzük elfogyasztani. Tehát nincs semmi baj azzal a termékkel sem, ami a boltban ki van téve, és mondjuk holnap vagy holnap után jár le a fogyaszthatóság ideje, ha mi aznap vagy másnap meg akarjuk enni, akkor nyugodtan tegyük ezt a kosarunkba, és ne válasszuk azt, amelyik még hosszabb lejárati idejű, hiszen azzal mondjuk lehet, hogy pont azt idézzük elő, hogy az ott fog maradni a boltban, és a boltnak ezt meg kell semmisíteni, hiszen ő már nem adhatja el a lejárati időt követően. Tehát Tehát ez az első, hogy tudatosan vásároljunk. A másik az, hogy legyünk tudatosak, és úgy rendezzük be a hűtőt is. Ugye vannak erre nagyon jó kis hűtőrend táblázatok, hogy mit hová kell tenni, melyik megy alulra, melyik megy fölülre, de számunkra az a legfontosabb, hogy áttekinthető legyen. Tehát, hogyha eltűnik egy joghurt a hűtő mélyén, akkor valószínűleg ott élelmiszert fogunk pazarolni. Hogyha a szem előtt van, és időnként vesszük a fáradtságot, hogy a három doboz hasonló joghurt közül megnézzük, hogy melyik mikori lejárati idejű, és azt vegyük előre, amelyik leghamarabb le fog járni, akkor a legnagyobb valószínűséggel azt fogjuk a polcról is leemelni, amikor legközelebb reggelizünk. Tehát mindenképpen egy kis figyelmet javaslok, és ez nem csak a fenntarthatóság érdekében fontos, hanem valóban a pénztárcánk miatt is. Tehát sok-sok 10 vagy akár 100 000 forintot tudunk megtakarítani így évente, ami egy háztartás szintjén akár egy havi fizetés is lehet, hogyha vigyázunk arra, hogy mi mikor jár le, és még elfogyasztjuk azelőtt, mielőtt ki kellene dobnunk.
1: És hát a másik kérdés, amit többször is hangsúlyozott, a biztonság, az egészségünk és a kritikus életkorban vagy állapotban lévő embereknek a védelme.
5: Így van, természetesen, tehát ahogy mondtam, a emberi egészség a legfontosabb, tehát semmiképpen sem kockáztathatunk semmilyen ember egészségét, vagy esetleg még ennél is rosszabb körülmények közé kerülését azzal, hogy a fenntarthatóságot, vagy a gazdasági szempontokat helyezzük előtérbe. Tehát ennek a családi elemezés szintjén is meg kell jelennie, tehát hogyha mondjuk több generáció él egy fedél alatt, akkor mondjuk lehet, hogy én magamnak kiveszem azt a joghurtot, ami a múlt héten lejárt, és elfogyasztom, de a nagyszülőmnek már nem adom oda, hanem neki azt adom, amit tegnap hoztam a boltból.
1: Vagy pontosan a azért.
5: Vagy a pici gyereknek. A pici gyereknek mindig ugye frissen főzünk, például ugye a legnagyobb tápanyagmennyiséget tudjuk biztosítani, és valóban ezt az idős családtagjainkkal szemben is érvényesíteni kell. De mondom, ezek között a szempontok között nagyon ügyesen lehet egyensúlyozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, és mit mikor használunk föl.
1: Záró kérdésként, ugye nagyon sok mindent most átbeszéltünk, de mennyire találkozik információ hiánnyal a mindennapokban?
5: Nem az információ hiánnyal találkozom, hanem az információ értelmezésének a problémájával. Tehát, hogy nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a jelölés. És ennek kapcsán beszéljünk még egy nagyon fontos kérdésről, ami hozzátartozik mind a fogyaszthatósági idő, mind a lejárati idő, tehát minőség megőrzési idő kérdéséhez. Nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy ez a szám, amit ott látnak, az mit is jelent. Ugye tudni kell, hogy mióta az Unióhoz csatlakoztunk, azóta megfordultak a dátumok. Tehát minden ilyen esetben először a nap áll, és utána a hónap, majd végül azt követi az év. És azon se lepődjünk meg, ha mondjuk évet nem látunk, csak napot meg hónapot, sőt, még néha azon sem kell meglepődni, ha csak azt látjuk, hogy minőségét megőrzi június. Ez is egy teljesen szabványos jelölés, de vigyázzunk arra, hogy a fogyaszthatóságot így kell jelölni, a minőségét megőrzi jelölések ugye lehetnek eltérőek, tehát ott lehet odaírni azt, hogy 2028 például. Ne tévesszük össze például a dátumokat, hogy melyik mit jelent. Ugye egy ideig még abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy ugye még az évet is össze tudjuk téveszteni a nappal, hiszen még ugye nem érkeztünk el 2032-höz, amikor ez már nem fog problémát okozni. De igazából ez a probléma, hogy az emberek nem tudják ezeket a jelöléseket értelmezni. Ugye erre volt nagyon jó a beszélgetésünk eleje, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fogyasztható, és mit jelent az, hogy minőségét megőrzi. De ha már látják, akkor tudni kell megfelelően értelmezni ezeket a jelöléseket is. Tudni kell, hogy a nap áll először, és azt követi például a hónap. Illetve még azt szoktam látni különböző fogyasztóknál, hogy hiába van ott az információ az élelmiszeren, ugye nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincs meg a megfelelő képzettség ahhoz. És most nem arra gondolok, hogy mindenkinek dietetikussá kellene válni, hanem arra, hogy milyen hasznos lenne, hogyha az általános iskolákban például egy pici élelmiszerbiztonságot is tanítanánk a fiataloknak. Pontosan az, hogy mit lehet elfogyasztani, meddig lehet elfogyasztani, mikor biztonságos, mikor nem biztonságos.
1: Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk a mai beszélgetésből is, és hát igazából az a legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra, és akkor nem lehet olyan nagy gond. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
5: Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam, remélem, hogy hasznos dolgokkal gyarapodtak a hallgatók ennek révén, és valóban a figyelem, meg a megértés, és egy kicsit a kritikus szemlélet, ez mindig nagyon sokat jelenthet. A élelmiszerbiztonság terén, a tudatos táplálkozás terén és a fenntarthatóság terén egyaránt.
1: Köszönöm szépen. Pilling Robert, dietetikus, okleveles, táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mesteroktatója volt ma a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Rádió Café. Rózsadombon, az FM 98-as frekvencián.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Budapesten járt az ír miniszterelnök. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. Újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tej fehérje értékének számára is.
5: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbben Veszprém, Borsodabó-Üzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futózápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tang Kapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol. A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem. Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasis-re, az MP3-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re. Erre az 1980-ban alapított alternatív rock

együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Belly Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos különböző felállásban újra és újra megalakultak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Krák noch schmak hebben. Így szól hollandul a se sava, se borsa, vagy másként a se íze, se bűze szólás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Annabel Cserlegs volt Lindsay Mackin művész neve a fősulis zenekarában, és ez a mulatságos alter ego úgy megtetszett a dalszerző gitáros énekesnőnek, hogy később 2014-ben alapított zenekarának is ezt a nevet adta. A két projekt között Székláb kisasszonynak volt ideje elmélkednie a popipar és a húspiac hasonlóságain, ugyanis egy hentes üzletben dolgozott legjobb barátjával. Az ő emlékére íródott a Concrete Trees, mivel a barát 18-ban elhunyt. A visszaemlékezés azonban koránt sem gyászos hangulatú, szövege az énekesnő egyik élénk álmán alapul, amelyben viszont látta a régi havert. A dal olyan barátokért szól, akik már eltávoztak, de azt kívánjátok, hogy még egyszer együtt lóghassatok velük, nyilatkozta a szerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 20. századi figuratív festészet egyik nagy alakja, Francis Bacon ihlette Oliver George Baston, brit indie funk elektropop előadó művész nevét. Baston azért lett boxed in, mert óriási hatást tett rá Bacon 49-es olajfestménye, a Head Six, amelyen üvegkockába dobozolt ordítófejű pápa látható, elfüggönyözve a külvilágtól. A zenészt a rémisztő képen az üvegdoboz és a függöny a hangstúdióra, az ordítófej pedig az éneklésre emlékeztette. A festmény egyébként Christopher Nolan fantáziájára is megdolgoztatta, a rendező a lila ruhát és a szétfolyó fehér arcot vette kölcsön Heath Ledger Jokeréhez a 2008-as A sötét lovakban. Boxed In 2014-es klipjében a Foot of the Hills-ben is nyomasztó forráshoz nyúlt. Méghozzá Mario Bava 70-es évekbeli olasz horror filmjeinek lázálomszerű látványvilágához. Bleh.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Sok napsütés ígérkezik, de néha eshet is. Biztonságos a boltokban kapható sertéshús. Sokszor remegett a föld a múlt hónapban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen, mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést 2 elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki, a telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágó híd érintettségét vizsgálják, a telep körülvédő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről már Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
3: Összesen 161 földrengést regisztráltak májusban a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint 46 természetes eredetű földmozgás történt, a többi esetben bányarobbantásokat észleltek. Két földrengést a lakosság is érzékelt, az egyiket május 5-én a horvátországi Zágráb térségében, a másikat pedig idehaza, május 13-án Nagykanizsa közelében. Bombával akart felszállni a repülőre egy utas Sacramentóban az Egyesült Államokban. A 49 éves férfit őrizetbe vették. A repülőtér biztonsági ellenőrzésén került elő a robbanó szerkezet az utas kézipodgyászából. A helyszínre bombatechnikusokat riasztottak, a területet lezárták, az eszközt pedig biztonságosan eltávolították. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
5: Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma borról és a helyek gravitációjáról beszélgetünk vendégeimmel. Az, hogy mi a kettő közötti összefüggés, hamarosan meghalljátok. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Amikor szerkesztés közben hallgattam ezt a beszélgetést, azon gondolkodtam, mi van ennek a történetnek a mélyén? Mi mozgatja, mi tartja benne a szereplőit? És egyszer csak meglett. Fogalmam sincs hogyan, honnan jött, csak felbukkant ellenállhatatlanul. Gravitáció. De nem a súly a nehézségi erő értelmében, hanem úgy, ahogyan Einstein leírja. Térgörbület. Beszélgető társaimnak arra a helyre lejt a tér, és tartja ott őket, ahol átléphetnek a mindennapi világukból oda, ahová a saját gravitációjuk mutat. Vannak ilyen helyek. Ide nem az erő, hanem a saját terük görbülete, lejtése vonza az embereket. Talán nem tudják miért, de ha ott vannak, megérkeztek. Nem könnyebb, mint máshol. Lehet, hogy nem is jobb, mert a mindennapok azok mindennapok. De a gravitáció ott tartja őket, a tér mutatja helyüket. A bor pedig, amit készítenek, legyen az vibráló Schiller vagy friss, gyümölcsös olasz Riesling, ennek a gravitációnak a palackba zárt eredménye. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társ tulajdonosai. Sziasztok!
2: Szia, Igor!
3: Sziasztok!
4: Mondhatom, hogy ti a féle amatőr borászok vagytok? Már ugye van borházatok, de van főállásatok is, mégpedig mind a ketten a repülőiparban dolgoztok. Krisztián repülőmérnök, Éva pedig a Hungarokontrol egyik, hát nem egyik, az oktató cégét irányítja. Szóval?
2: Igen, így van. Azt szoktuk mondani, hogy családi butik borászatunk van.
4: Ez igaz? Nagyon jó hangzik, ez a butik hotel, butik borászat.
2: És egyúttal hobbi borászat is. Talán már túlnőtt a hobbi keretein belül, de egyelőre hétvégén, esténként, éjszakánként tudunk rá időt szakítani.
4: Szóval azért ez egy vicces kérdés, hogy amatőr borászok vagytok-e, mert Éva, te egy nemzetközi borakadémikus vagy. Ugye, ha jól láttam a leírást, DIPW-szet, azt nem tudom kimondani, Wein Akademiker. Ez valamit németül jelent, de azt jelenti, hogy magasan képzett nemzetközi szintű borász vagy. Borszakértő.
2: Tizenpár éve kezdtem el foglalkozni a borokkal, korábban őszintén nem is fogyasztottam alkoholt, de szerettem volna megismerni, és akkor beszippantott a borok
4: és
2: világa.
4: És csak úgy eszedbe jutott, hogy milyen jó a bor, és mi nem a csokoládé, vagy bármilyen
2: jó kérdés, Láttam egy hirdetést, hogy alapfokú borszakért, hogy bortanfolyamot indítanak, és arra jelentkeztem.
4: De úgy, hogy nem ittál egy
2: kort? Nem igazán. Családi eseményekkor elmentünk nyaralni egy-egy pohárral, de nem volt, semmi tudásom nem volt a borokról. Aha. És akkor így elkezdtem tanulni. Tudod, ez is olyan, hogy minél többet tudsz, tanulsz valamiről, rájössz, hogy annál kevesebbet tudsz,
4: hát
2: és mindig
4: biztos.
2: Többet és többet szeretnél tanulni. És akkor így végigjártam a vészet három szintjét Magyarországon, és akkor a
4: vészet, ez micsoda? Segíts
2: ez nekem. A Wine and Spirit Educational Trust, ez egy angol székhelyű oktató szervezet, és ez eredetileg borkereskedőknek, borszakértőknek indult képzés, most már világszerte nagyon sok iskolájuk van, képzőhelyük van, és nálunk az első három szintjét lehet elvégezni, a negyedik szint a diploma, amit felolvastál, és azt Ruston végeztem, és Ruston a Wein Academy, ami az ausztriai bor marketing bizottságnak a tulajdonában előképző szervezet. Ha ott végzel, és írsz egy diplomamunkát, akkor elnyered ezt a Wein Akademiker címet, és ezt így németül használjuk, szóval ezt nem igazán szoktuk lefordítani.
4: Azért kíváncsiak, hogy mit tud egy Wein Akademiker? Tehát, hogy amikor végez, akkor mivel több, mint egy borász mondjuk, vagy nem úgy értem, hogy több, tehát miben, tehát mit
2: inkább
4: csinál,
2: más,
4: mit csinál a Wein Akademiker? Mert ugye tudjuk, hogy a mérnök Krisztián elvégezte az egyetemet, tud repülőgépet szerelni, igen, tehát hogy és mit csinál a Wein Akademiker, mit tud?
2: Attól, hogy elvégzed ezt a képzést, bort készíteni nem tudsz egyébként. Tehát ez azért jó. Nem több vagy kevesebb, mint egy borász, inkább más. Egyébként 2 éve elvégeztem a Sós István borászati szakképzőiskolát is, hogy lássam az, hogy valóban milyen bort készíteni. Igazából a borokról tanulunk nagyon sokat, és segítünk abban, hogy a kultúrált borfogyasztás minél jobban elterjedjen. Nagyon sokan vannak, akik borbirálnak, oktatnak, tanítanak. Sokat tanulunk a borkészítésről is egyébként, a szőlészetről, a bormarketingről is egy picit, és amikor én elvégeztem, akkor még nem csak a borról, hanem az egyéb spiritekről is.
4: Tehát az a rövid italoktól.
2: Igen.
4: Például a viszkikről mondjuk.
2: Igen, tökéletes.
4: Csak azért
2: példa.
4: Mondtam, mert nagyon szeretem.
2: Én is.
4: Krisztián, te pedig, hát szerintem te nem sok szőlőtőkét láthattál a repülőgépiparban, vagy mint mérnök. Hát, vagy ezt tévedek, vagy neked mi közöd a borhoz?
3: Hát mint repülőmérnök.
4: Nyilván szereted.
3: Nem sok bort. Én testesítem meg az átlagfogyasztót.
4: Az nagyon jó. Egy borászatban az kell, nem?
3: Igen, mert mi máshogy iszom a bort, máshogy kóstolom a bort, és más remélem is van egy borról.
4: Te vagy a célcsoport akkor,
3: ugye? Én vagyok a tömeg célcsoport, ez egy jó megfogalmazás, meg pincemunkás is vagyok mellette.
4: Hát az még jobb.
2: Az mindenki.
3: Illetve mindenféle műszaki dolgokat szerzek, építek, rakok össze, szivattyúk, csővezetékek, tartályok és társaik. Visszatérve a kérdésedre, repülőként nem sok bort szőlőt láttam, de mondom mindenkinek a nagyszülő, szülő kapcsán látott szőlőt, nagypapám ugye agrármérnök volt, ő, aki volt szőlője, minden évben ugye szüret, ez a tipikus, jó, végzünk egy-két orlat, és akkor még estés szőlőt szedtünk, és akkor préselgetés. Persze sokkal kisebb dimenzióban, de az alapokat az ember azért ott megtanulta, és most ugye egy dimenziót léptünk, vagy akár több dimenziót is léptünk ebben, tehát úgymond nem teljesen ismeretlen terület a számomra, de azért van mit tanulni. Ebben, hál' Istennek, közös, mint a repülésben is ugyanez van, hogy a repülés az egyik legjobban szabályozott iparág, talán a második legjobban szabályozott a nukleáris iparág mögött, és itt is hiába az ember több mint 25 éve dolgozik ebben a szakmában, minden évben, minden hónapban tanul valami újat, mindig változnak a követelmények, jogszabályok, új technológiák jelennek meg, repülési biztonságot növelő, különböző új eljárások jelennek meg, amelyeket mindig ugye meg kell tanulni, adaptálni kell, be kell vezetni, szóval ilyen téren ez hástánk nem jelent problémát, hogy nap mint nap ugye, itt említetted, hogy amatőr borászat vagyunk, mi is tanulunk, tehát minden egyes szürettel, minden egyes tevékenységgel sokkal erőlébb vagyunk, illetve sokkal több tudásunk van, mert azt nem fontos elmondani, hogy Évi is mondta, hogy ezt mi csináljuk.
4: Hát ezt az amatőrt, ezt nem abban az értelemben használsz, főállás.
3: Egyértelmű, tehát én sem értettem félre, de az, hogy nap mint nap is mi csináljuk, tehát nem az, hogy pénzügyi befektetők vagyunk és vettünk egy borászatot, hanem ténylegesen mi
4: egyébként dolgozunk. Látsz valami hasonlóságot a repülőipar és a borászat között? Másképp kérdezem, tudsz valamit hasznosítani abból, amit megtanultál a repülési iparból, itt a borászatból? Hát, fegyelem, szabályok, ilyesmik, vagy a borban nincs ilyen?
3: Alapvetően ugye van egy filozófia, de ezt mondom, Évjelről biztos többet tud mondani, hogy alapvetően ugye a legfontosabb ez a tisztaság, minél kevesebb hatása legyen a bornak, minél kevesebb kémai behatásunk legyen a szőlőre. Tehát ilyen tényleg az, hogy szabályokat követünk, precizitás ez mindenképpen. Viccesen mondva, hogy tanultunk hidrolika rendszerekről, a repülőgépek, itt mögé is van a csövek, folyadékok, szivattyúk.
4: Az nem idegen.
3: Tehát a műszaki oldal az ilyen téren nem idegen.
4: Hát ha már említetted a borkészítést, akkor egy kicsit vágjunk bele, mert olvastam tőled egy relatíve hosszabb idézetet, de szerintem ezt érdemes lenne kifejteni talán. A tisztaságot, a magas minőséget, a fajta jelleget, a termőhelyi sajátosságok bemutatását és az egyensúlyt nagyon fontosnak tartom. Megjelentek a termelői összefogásra épülő régiós bormárkák, amik borpiramist építenek és marketing tevékenységet is ellátnak. Fontos, hogy a borászatok megkapják munkáikért az elismerést, a magyar bor elérje a hagyományaihoz méltó hazai és nemzetközi elismertséget. A magyar fogyasztókat ennek érdekében edukálni szükséges. Hát nekem ez a rövid idézet, ez egy komplett probléma halmaz. Az első kérdésem mindjárt, mit kell érteni tisztaság, magas minőség és fajta jelleg alatt? Ezt hogy kell értelmezni? Mert nyilván nincs kosz a pincébe. Tehát ugye én úgy gondolom a tisztaság, hogy egyébként tiszta körülmények vannak.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez ilyen number van elvárás egy borászattal szemben. Azért sajnos látunk példát arra is, hogy nem minden rend van. Szokták egyébként mondani,
4: hát
2: vagy ahol...
4: Ez egy élelmiszeripari
2: igen,
4: hely,
2: igen,
4: nem?
2: Igen, igen, igen. De úgy a környezet is, úgy a tartályon kívül is legyen tisztaság. Szokták mondani, ahol női borász van egyébként ott.
4: De ez fontos egyébként, hogy ez mit jelez, hogyha tisztaság és rend van? Jelez valamit?
2: Szerintem igen, meg nem fertőződik a bor, tehát nem kerül bele olyan anyag, vegyület, baktérium, ami nem odavaló.
4: A magas minőség, hát azt nem tudom, azt nem lehet magyarázni, az jó. Az azt jelenti, de a fajta jelleg, az mit jelent?
2: Azt jelenti, hogy ha veszünk egy szőlőfajtát, vannak olyan szőlőfajták, amik nagyon neutrálisak, és az elkészítési módhoz igazodóan sokfélét készíthetünk
4: belőle.
2: Most annyi
4: szakszót mondtál, hogy neutrális szőlőfajta. Az mit jelent? Amikor megiszod a bort, akkor se ilyen, se olyan, se száraz, se édes.
2: Nem erre gondolok. Vegyünk például egy Chardonnay-t, ami tipikusan egy nagyon neutrális. Ez a szőlő neve. Ez egy franciaországi szőlőfajta, Magyarországon is nagyon elterjedt, de a világon mindenhol.
4: Nagyon könnyű bor lehet belőle csinálni.
2: Lehet, igen. Erre utaltam, hogy sokféle, tehát az elkészítési módtól, a területtől, honnét származik a szőlő, sokfélét tudsz belőle

0: De vannak olyan szőlőfajták, főleg egy adott régióra jellemző hazai fajták, amiknek általában van egy jellegzetes készítési módja, és akkor nagy valószséggel az adott területről származó bor hasonló.
1: Most egyre több a szárazulat, tehát a klímaváltozással ezek a körülmények jelentősen megváltoznak. Gondolom benneteket is érint a klímaváltozás, a nagy meleg, a szárazság, a hirtelen esők, nagyon nagy időjárási szélsőségek, ez akkor is mondjuk nagyjából ugyanabban az időben kell születelni? Vagy ezt látjátok a szőkémentek, és megnézitek, hogy hol állunk?
0: Nagyon, nagyon gyakran naponta kóstolgatjuk, mérjük.
1: Kimentek, leveszitek szájra, ez most jó lesz, nem lesz jó?
0: Igen, igen, és akkor a cukortartalmát megmérjük refraktométerrel, de kóstoljuk leginkább. Nálunk az elmúlt 3 évben közel hasonló napokon születeltünk, tehát nagy mértékben nem változott, de ez is függ a borásztól, függ attól a stílustól, amit szeretnél
1: képviselni. Ez is a stílus része, a szület ideje?
0: Igen, mert ugye a szőlőben, ahogy érik a szőlő, egyre kevesebb lesz a sav, és több a cukor. Több a cukor, akkor magasabb alkohol lesz benne, miután kierjed a bor. Ezért többen korábban születelnek, hogy még magasabb maradjon benne a sav, és akkor ilyen szép, elegáns borokat készítsél. De lehet, hogy akkor még nem ért el azt az érettségi fokot, ami tanácsos egy borban, és nincsenek meg azok a nagyon kellemes aromák, és ez az eltarthatóságot is egyébként befolyásolja. Tehát nem lesz egy szép, kellemes, hosszú távon iható borot.
1: Mennyi idő alatt következik be? Bocsáss meg, Krisztián, akartál még ehhez valamit
2: igen,
1: mondani?
2: Igen, és ez hozzá, hogy mikor találunk szüretelőt, aki jön szüretelni.
1: Na, ezt akartam
2: szóval
1: kérdezni.
2: Szóval egy borászunk mondta, hogy sokszor lehet hallani egy bor kritikusoktól, hogy a borász nem megfelelő pontot választotta a szüretre, csak hogy időjárás legyen, találja szüretelőt, találja munkást, aki beviszi a szőlőt. Szóval azért ez a ilyen időszakban ez a munkaerő hiány, illetve ez a munkaerőhiány, ez nagyon-nagyon sújtja az ágazatot, meg szerintem mindenhol. Gyalig találni szüretelőt, aki eljön napszámba szüretelni, szóval eléggé komplex a kérdés, hogy tényleg ne szakadjon az eső, legyen akkor ember, és benne egy ilyen esős idő, az egész csúszik, szóval nem egyszerű, ezt kell választani.
1: De pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az egyensúly, vagy inkább én libikókaként képzelem el, hogy az egyik a másik rovására így növekszik, és akkor nyilván a vízszintes állapotot, vagy nem tudom, a stílusnak megfelelő állapotot kell megtalálni. Ez mennyi alatt változik? Tehát pont az, amit a Krisztián említett, hogy éppen elcsúszom, tehát nagyobb birtokom relatíve, hogy nem tudom az összes szőlőt egyszerre leszedni, akkor már, amit az egyik napon leszedtem, az egy adott minőség lesz, de ha már a másik napon leszedettet készítem, akkor az lehet, hogy ez egy másik lesz, másképp kell hozzányúlni, tehát ilyen gyors a változás?
0: Ez napok kérdése valóban. Tehát, hogy van egy elképzelésed, hogy milyen lenne a tökéletes bor, mikor születelnél, és ehhez képest van a valóság. Gyakorlatilag ilyen 1-2 héten belül, például Badacsonyban az összes szőlőt le kell szedni, és így összecsúsznak tulajdonképpen az egyes szőlőfajtáknak a
1: szüretelő.
0: Mindenki akkor mindent akkor szüretel, amikor talál szüretelő munkást, vagy ha esetleg olyan az ültetvény, akkor szüretelő kombány.
2: 24-ben volt, hogy az első ilyen születünk, akkor estünk így bele, és akkor mondták, hogy 1 hónapot leszüretelt az egész borvidék, ilyen nem volt, és emlékszik, hogy gyerekkorában mentünk, még októberben mentünk születni, meg szeptember
1: végén. Nekem is.
2: Tehát most szeptember első hete és kész vagyunk, sőt júliusban már elkezdik.
1: Engem egy kicsit a zsákba futásra emlékeztet mindez, de...
0: Abszolút, és akkor ilyen éjszakáig tartó szülőfeldolgozás.
1: Nem akkor...
2: És ugye kisebb szőlészetek, mint mi is, ugye nekünk nincs olyan gépesítésünk, ugye nagyoknak van emberük, saját fix emberállományuk, vagy szerződött fix partnerük, vagy van szőlőkombányuk, uh-huh. amivel sokkal egyszerűbben és sokkal gyorsan végig lehet hajtani, és ugye saját maguk tudják tevezni a saját maguk erőforrásaival a szüretet. Egyre jobban elterjed ugye a kombájnos szüretelés.
1: Az jó egyébként, mert van, aki azt mondta, hogy hát ez a gépesítés, ez
2: van előnye, van hátránya, mi nem láttuk negatívan, nagyon szépen dolgozott a gép, ugye mi is béreltük a kombányt úgy emberrel, mint ilyen alvállalkozóként, és

0: nem marad sok rajta. Nagyon nagy előnye van, hogy nagyon hamar végez, és olcsóbb, mint a kézi szűrés.
1: Hát ez is lehet ütemezni, ugye a borkészítés szempontjából, tehát hogy ez fontos, ha jól értem az időzítés, és akkor ez segít ebben.
0: Igen, de itt is olyan ez a probléma, hogy kevés gép van, nagyon drága egy ilyen szőlőkombány, tehát ilyen 100 milliós nagyságrendű összegbe kerül, és ugye limitált a rendelkezésre álló kombányosok száma, tehát ott is sorba kell állni, időpontot kell kérni, viszont egy előnye van, hogy akár hajnali kettőkor is tud menni, ha kell.
1: Na de itt jön Évától a másik idézet, hogy a borászatok összefognak. Ez igaz? Mert egyébként azt hallottam, hogy a mezőgazdaságra nem az a tipikusan jellemző az összefogás, ugye volt a TSZ, köszönjük, azt ismerjük. Voltak ilyen államilag, meg Európai Uniós támogatásra is lehetett ilyen termelési szövetkezeteket alakítani, meg értékesítési szövetkezeteket. Hát ez nem nagyon jött be. A borászok már, hogy mondjam, felvilágosultabbak, vagy nyitottabbak erre az összefogásra?
2: Azt mondanám,
1: a te körzetedben inkább nem mondjuk, hogy a borászok, hanem te mit látsz?
2: Én inkább szakmai összefogásra gondoltam, vagy legalábbis most ezt látom a mi borvidékünkön, tehát, hogy bárkitől tudok segítséget kérni, szakmai segítséget, tanácsot, felhívhatom őket, egyeztetünk, illetőleg vannak Badacsonyban is olyan rendezvények, ahol a borászok összefognak, mint az említett Badacsony New Yorkban, vagy a Kéknyelű, mint zászlós hajó azzal kapcsolatban. Közös gondolkodás, közös szabályok kialakítása, közös rendezvények. Badacsonyban nem jellemző az, hogy valami közösségi feldolgozó tér, vagy közös eszközök lennének.
1: Én azt hallottam Burgenlandban, Ruston, vagy hát a környékén, hogy ott például úgy működnek a borászok értékesítés szempontjából, hogy nem mindenki van minden nap nyitva, hanem beosztják egymás között, hogy hétfőn Hans, kedden Friedrich, és akkor így tovább, és az adott keresletet azt szépen kulturáltan elosztják maguk között. Nem tudom, tehát ez nálunk például elképzelhető lenne, mert ez egy nagyon fejlett gondolkodás, ez a mindenkinek legyen jó, win-win minden. A fogyasztónak is, meg a borászoknak is. Tehát ilyesmiről egyelőre még nincs szó, azt hiszem, ugye?
2: Szerintem ez nagyon jó koncepció. Emlékeim szerint egyébként jó pár évvel ezelőtt Badacsonyban működött ilyen nem a nyári időszakban, hogy minden hétvégén egy vagy két borászat legyen nyitva, és publikus, csak voltak ezek a nyitvatartási időpontok, de azért azt látni kell, hogy például, ha Badacsonyi borvidéket nézzük, akkor nagyon szétszabdalt. Ugye Badacsonyban, a hegyen, ott könnyű közlekedni, akár gyalog, akár rendelkezésre állnak taxik, de a Badacsonyi borvidék nem csak Badacsonyból áll. Tehát, hogyha eljövünk Káptalantótiba például, ugye azt nagyon nehéz így megközelíteni. Úgy értem, hogyha tehát a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedéssel leginkább kerékpáron lehet, de a zéró tolerancia miatt ugye autóval nagyon nehéz mozogni borvidéken belül.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Kállai Évával és Székás Krisztiánnal, a Kállai Borház társtulajdonosaival.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: 4 nap,

0: www.rozalia.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
2: Ki mit csinál? Tehát Évi, gondolom, te inkább az irányokat fekteted le. Most elnézést, nem bánt, de Krisztián pedig igyekszik ebben segíteni és megcsinálni.
3: Ez egyértelmű.
4: Igen, sokat gondolkodunk rajta. Krisztián évente többször felteszi a kérdést. Na, és akkor most, a szeptemberi születtem, milyen bort szeretnénk csinálni? Kell hozzá tartályt venni, kell hordót venni? Tehát előre kell gondolkodni valóban.
2: Hát nyilván... mérnök gyakorlatias, nem?
4: Ez így van. És ez egyébként ez óriási segítség. Tehát, hogy jogász és mérnök agya teljesen különbözően működik, azt gondolom. Szóval a helyi adó, nyilván a szőlőfajtáink, hogy nekünk mi van, mi elérhető, az milyen az adott évjárat, milyen lesz a termés, azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, és ez alapján mindig az ember kitalál egy portfóliót, hogy mit szeretne az adott évben csinálni. Mi még nagyon az elején vagyunk, tehát egy picit kísérletezünk. Nekünk 4 hektárunk
2: van. Összesen?
4: Összesen, ez egy egybefüggő.
3: Sok vagy kevés? Hobbinak sok, megélni kevés.
2: De szerintem én, ha azt mondanak, hogy kapáljam végig, akkor azért nem örülnék neki.
4: Ez így van. Mi nem készítünk mind a 4 hektárból bort, körülbelül 1 hektárból, de viszont vásárolunk, vagy cserélünk más szőlőfajtát is.
2: Összesen van 4 hektáratok, abból 1 hektárból lesz bor?
4: Igen, igen.
2: És a többivel mi lesz?
4: A többit ahhoz is sok lenne, bár szerintem nagyon ízletes és finom a szőlőnk, ami a borszőlőnél nem evidens, legalábbis ezt a visszajelzést
2: hát
4: kapjuk
2: mások. Nekem is, a borszőlőnek vastag a héja meg, szóval annyira nem finom.
4: Igen, de ez annyira finom és aromás egyébként, hogy nagyon jó eszegetni is, de valóban nem ez a fő célja, hanem hogy bor készüljön belőle. Helyi borászatoknak adjuk el, vannak visszatérő vásárlóink, vannak érdeklődők, például van olyan borászat, aki már 2 hete is felhívott, hogy ugye idén is adunk el szőlőt, mert nagyon szerettek dolgozni ezzel az alapanyaggal. Cserélünk is, hogyha valakinek éppen olasz rizlingre van szüksége, de mondjuk adna abból, ami neki van, mi meg azzal szívesen kísérleteznénk, akkor cserélünk. Úgyhogy a meglévő olasz rizling mellé a 25-ös szüret alkalmából vásároltunk még szürke barátot a Badacsony déli lejtőjéről, és kék frankost, amiből az ominózus Schiller készül.
2: A soproni kék frankosat ismerem, ugye az kék frankos. Most a Schillerettől a kék frankosnak egy alvánziója a Schiller, vagy pedig a kék frankosnak az elkészítésétől lesz Schiller?
4: Az elkészítés miatt Schiller, amúgy ugyanúgy egy vörös bor.
2: De ez egy sváb szó, egy német szó az a Schiller.
4: Igen, a németeknél is készül, csak ők SCH-val írják.
2: Legyengítik a kék frankos, mert a soproni kék frankos egy erőteljes vörös bor azért. Nagyon savas.
4: Igen, ez egy rövidebb héjon tartásból eredezik, aha, nem olyan sokáig tartják héjon, mint a vörösbort, és nekünk eszünkbe se jutott hordóba rakni, mondjuk egy kék frankos.
2: Tartályba érlelitek?
4: Igen, aha, igen, ez egy 500 liter, nem sok készült belőle, egy 500 literes acél tartályba érlelődött.
2: De így,
4: ahogy
2: mondom, tényleg szórakoztató, és így már cserepes lett a szám.
4: És megyes, megy bomba.
2: Ó, az nagyon-nagyon jó ízű, és hát akkor, amikor belevágtatok, tehát hát mind a kettőtöknek van egy komoly szakmája. És akkor így egymásra néztetek, hogy vegyünk már egy borászatot?
4: Nem egészen így történt. Nem akartunk venni.
3: Ugye mi vettünk Balaton északi partján egy nyaralót, egy kis vikendházat.
2: Onnan indult,
3: az Ábrahámhegyen van, és ugye elég sok időt töltöttünk ott.
2: Hát az Ábrahámhegyen van.
3: Igen, szörnyű. És ugye évem akkor már nyakig a borban úszott, és ugye látogattuk a helyi borászatokat, sok ismerős volt, sok barát volt, és az egyik barátunk borteraszán fönn egy ilyen hintaágyba ücsörögve a naplementét nézve kezünkben egy pohár bor, hogy hát ez
4: vasárnap este.
3: Vasárnap este,
2: hogy másnap
4: dolgozni kell.
3: Másnap hajnalban jöttünk volna vissza.
2: De nagyon jó kép.
3: De szó szerint ez így van, tehát lehet ez ilyen közhelyesnek is tűnhet, ezt kétségtelen, ez nagyon ritkos, hát nekünk itt kéne valamit, és ez a barátunk is, ő ugyanezt csinálta csak 15 évvel korábban.
2: Tehát így elkapott benneteket ez a hangulat?
3: Igen, és az az igazság, hogy ez egy kicsit ugye befolyásolja az üzleti részét is ugye annak a borászatnak, ugyanis van egy nagy humán faktor, érzelmi faktor.
2: Ugye, tehát nem a pénzért csináljátok.
3: Szeretnénk a pénzért csinálni, de jelenleg még ott nem tartunk, és tehát nem az van, hogy az ember látja, hogy nincs bevétel, akkor két év után eldobja, hanem ez egy kicsit szerintem meg is bonyolítja a dolgokat, ugye ez az érzelmi faktor, de másik oldalról megszépé teszi, mert élvezzük, amit csinálunk, egyfajta motivációt is biztosít, mert ugye az ember nem 4 óráig dolgozik, meg 5 óráig dolgozik a munkahelyén, hanem akkor este 6-7-8-kor áll neki az ember, akkor főleg évét csinál adminisztrációt, vagy még rohangálni ide-oda, ez vásárolni, az vásárolni, hétvégén ezt csináljuk, a nyaralásaink, ugye mostában nem is nem még nyaralni, mert a szőlőben töltjük, hétvégén kín vagyunk a szőlőbe, gyönyörű a hely, szerintem persze van ebben valami szubjektivitás, de szerintem a legszebb borvidéke az országnak ez a Batacsony, Tapolcai medence, tele tanúhegyekkel.
2: Hát így elképzelem, nem rossz, de most így tök jó, hogy felidézted ezt a hangulatot, maradt ebből valami, ezt el tudom képzelni, tényleg egy erős pillanat, borteraszon, lemenő nap, Badacsony, csodás bor a kézben.
3: És ez nem is a Badacsonyon volt.
2: Balzsamos levegő, és hú, hát itt tényleg, hát ott valóban egy motiváció. És a mindennapok ezt gyalulták, vagy nem?
4: Szerintem ez egy ilyen kölcsönös kapok, ugyanis mi egy kicsit értékmentésnek is gondoljuk, tehát, hogy azon a területen továbbra is szőlő legyen, amiből mi bort készítünk, hogy azt gondolom, hogy a szőlő és a borkultúra a magyar kultúra része, ezt mindenképpen szeretnénk megőrizni, ugyanakkor ez a szőlőterület és a bor is ad nekünk. Tehát, hogy Krisztián mondta, kimegyünk, ott metszünk, teszünk-veszünk a szőlőbe, végezzük az aktuális munkákat, és körbenézzük, és látjuk a csobáncot, a kövest, a
3: Tóti hegyet,
4: a gulácsot, a Badacsonyt és a Balatont is, és ez úgy feltölt. Tehát amikor fáradt vagyok és erre gondolok, akkor utána mindig minden rendben lesz
3: megint. És van ennek egy különlegesség, hogy általában egyedül vagyunk a szőlőbe, mert mikor hétvégén dolgozunk, akkor senki nem dolgozik.
4: Mert aki a borból él, inkább hétközben dolgozik, hétvégén meg nem.
2: És hogy választottátok ki a birtokot?
4: Mi nem terveztünk egyébként szőlőt venni, meg borászkodni. Nagyon jól el voltunk, hogy mentünk és bort kóstoltunk Badacsonyba. Igen, és Krisztián látott egy hirdetést.
2: Ki volt rakva? Eladó?
4: Szerintem egy Facebook hirdetés volt egyébként, hogy 4 hektár olasz rizlinget a Bács-hegyen árulnak. Szóval láttuk ezt a hirdetést, mondta Krisztián, hogy hívjam fel. Felhívtam, egy fiatal hölgy vette fel, és mondta, hogy a nagybátyja kérte meg, hogy segítsen hirdetni ezt a területet. Akkor beszéltem az úriemberrel, elmondta, mit kell tudni a területről, felcsigázott minket, és akkor következő hétvégén elmentünk a már említett
2: borász barátunkkal.
4: Igen, és akkor mondta Krisztián, vegyük meg, mondta, hogy ne, de, nem, de, és aztán megvettünk.
2: És hogy nem lett ebből vita, vagy hogy tudtatok megegyezni? Vagy akkor egyikötök akarta, a másik nem?
4: A Krisztián sokkal elhivatottabb ebbe. Én lehet, hogy többet láttam a borral kapcsolatban, és több tudásom van, és ezért azt gondoltam, hogy nem érdemes belevárni, de jelentett? Ő meg érzelemből.
2: Aha.
4: És a mai napig, amikor én azt gondolom, hogy tehát elveszítem egy picit, nagyon picit a lelkesedésemet, hogy megéri ezt csinálni, akkor Krisztián mindig az, aki visszahúz.
2: Ti hogy élitek meg ezt a megéri ezt csinálni?
4: Hát amikor nagyon fáradt vagy, már évek igen. óta nem voltál nyaralni, és akkor éjfélkor még hegyközségi jelentéseket igen. írsz, vagy számlázol, vagy számlákat keresel, és a könyvelőnek állítod össze, holott lehet, hogy tévét is nézhetnél, vagy könyvet olvashatnál, vagy kocoghatnál, akkor úgy nehéz.
2: Ez a minek ez nekem?
4: Igen, néha van egy ilyen.
2: Krisztián?
3: Ugye az a nagy kérdés, hogy hát én próbálom tolni magunkat, mert belementünk egy útba, amit ugye elkezdtünk egy útvonalat, vagy egy utat, ami vagy végjárni, vagy ki kell jönni belőle. Őszintén ugye
2: ezt hát csináljuk. Hát most a kijönni belőle nekem nem úgy tűnik, hogy ez lesz
3: nem az akarunk opció. Kijönni belőle, csak ugye azért tovább kép, tehát mi nagyon az elején vagyunk, múlt hallgattam egy valami egy ilyen interneten egy ilyen beszélgetést, ez a vállalkozások halálzónáiról beszéltek.
2: Vannak tudom. Ilyenek.
3: Igen, és mi pont ebben az elsőbe témfergünk még mindig, amikor tovább kéne lépni, hogy főállásban csinálja az ember.
2: Hát növekedés, mint a növekedés,
3: és jelenleg ugye ez a nagy balansz kérdés, hogy mikor el azt, hogy akár egyikünk fel tudja adni a munkáját, már a civil foglalkozását, ha nevezzük így, és akkor csak a borral.
4: De azért hozzátenném, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a munkánkat, tehát nyilván
3: tehát
4: az
3: nem
4: is.
3: Nem fogom feladni, csak viccelődök, és akkor az egyikünk ezzel foglalkozna, míg a másikunk akkor még mindig ez az átmenő szakba tudná az anyagi biztonságot biztosítani. Ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy most a tavalyi évig azért mi eléggé háromszögeltünk, hogy én Ausztriában dolgozok, tehát én Bécsből, Évi Budapestről, és akkor nem találkoztunk a Balatonon. Most nem annyiban változott, én többet tudok otthonról dolgozni, tehát azért elég sok-sok mozgás van ebben, ami felesleges úgymond idő, sajnos. Illetve vanni a Balatonra, visszajönni a Balatonról, tehát, de jelenleg egyikünk se tudja azt csinálni, hogy folyamatosan onnan dolgozzunk. Tehát ezeket a lépéseket meg kell tennünk, vagy itt ebben a jelenlegi úgymond halálzónában maradunk, és ez viszont tényleg akkor kell kis motiváció, és hogy toljuk magunkat előre, és ezért valamivét is tolni előre, hogy hogy tudnánk ebből tovább lépni. Ugye még van az elején vagyunk, ez volt az első olyan év, amikor kijöttünk a boraink, meddig ugye 24-ben volt az első születünk, ugye abból keletkezett két bor, ami most palackozva van, illetve a 25-ös évjárból van két borunk, ami palackozva van, kettő még hordóban van. Tehát ugye a borászat az jellemző, hogy azért ha vesz az ember egy szőlőt és elkezdeni csinálni, akkor nem azonnal tudunk terméket produkálni, ami ugye kimelt a piacra.
2: Kell egy átfutás.
3: Kell egy átfutási idő.
2: Nem is rövid.
3: És ugye az alsóngon az egy év, de, vagy hát fél háromnegyed év, de olyan esetben, hogy ember egy komolyabb bort akar csinálni, akár 3-4 évig is tárolni kell, akár érlelve, pincébe, palacba, hordóba, technológiától függ, amikor ki tud jönni az ember, és pénzt lát a termékéből. Úgyhogy még most látjuk az elején, hogy mennyire kellendők a boraink, tehát eddig úgy dolgoztunk, hogy nem tudjuk, hogy milyen a fogadtatás. Ugye ezt említetted, hogy van egy célközönség, mert az egy dolog, hogy nekünk tetszenek a boraink, és itt egy érdekes, megint csak a balansz, hogy ez egy kulcs szó, szerintem ez folyamatosan felmerül itt a beszélgetésünk során, hogy egyik oldalról meg tud valósítani önmagadat, mint borász, tehát egy olyan bort úgy készít, ami a filozófiád, a szellemiségedet meg tudja mutatni, de másik oldalról ezt el is kell tudni adni, tehát ennek ízlenie kell a célközönségnek.
2: Tehát nem magadnak csinálod a bort.
3: De valami magamnak is kell, mert viszont nem önazás a bor.
4: Nem autentikus, igen.
3: Aha. Tehát ez az egyensúlyt kell megtalálni abban, hogy valamit olyat készítsek, ami nem én, hát az Évi, plusz ugyanakkor ez találkozzon az embereknek az ízlésével, és az, hogy megígyák ezt a bort, és hogy íz legyen nekik ez a bor.
2: De ez formájában ugye nevezzük borgazdaságra, még a pici is vállalkozás, de Évi említette az értékmegőrzést. Bennem akkor két kérdés van, hogy ezek szerint akkor adogatják el ott a környéken, vagy fogynak a szőlők. Ez egyik kérdés, hogy fogynak-e ott a szőlők, tehát felszámolódik. Kettő, ha ez ilyen értékteremtés, akkor ez kell, hogy vállalkozásként működjön-e, tehát az az egyetlen út, idézőjelben, hogy amit a Krisztián most mondott, hogy kezdjük el fejleszteni, növünk, és akkor majd először én, aztán te, meg többen elkezdünk tulajdonképpen életmódot váltani, vagy ez megmarad hátsó kertnek, játszótérnek, idézőjelben jó értelmet, alkotó területnek, mondjuk így, hogy ez a műterem. Tehát ezek között lehet választani, vagy csak az az út van, amit mondjuk Krisztián vázolt. Hogy látjátok?
4: Mi mind a ketten nagyon szívesen élnénk ott, tehát, hogy életvitelszerűen Aha. a Badacsonyi borvidéken, Káptalantótiba.
2: A szakmátokat feladnátok? Tehát találtatok egy új területet? Most elnézést, hogy provokatívan kérdezem, tehát ez egy új életforma.
3: Meg lehetne belőle élni, Igen.
2: Te igen?
3: Annyira, bocsánat, tudom, ez mindenhol előjön, és ez is egyfajta közhely lett, de én kaposvári vagyok, tehát vidéki. Tehát én Budapestet őszintén nem szeretem. Most is ugye Vecsésen lakunk, az is kvázi falu, az város jogilag, mm-hmm. de nem Budapest összehasonlítható vele, és annyira mások az emberek. De tényleg, tehát mindenki köszön mindenkinek. Elmegy az ember egy 20 perces körútra, gyorsan leadja mondjuk az ember a bor mintákat a helyi laborba, majd beugoljon a kenyér, a pékhez is vegyen egy kenyeret, ami 20 perc, és akkor másfél hogy mindig otthon, mind ott beszélgetnek, megkérdezik, de őszintén mi van veled, hogy vagy. Tehát egyszerűen...
2: Nagyon más a közeg.
3: Tehát annyira emberibb, hogy egyszerűen tényleg sokkal jobb és kedvezőbb ott élni, és lassabb, nem állsz a dugóba, nem, szóval egészen más, annyira más dimenzió, és alapvetően mi nagyon rohanós életet élünk a szakmámból kifolyólag is, állandóan utazunk, megyünk, mint mondtam. Én amikor elkezdtem Ausztriába dolgozni, én hétfőtől péntekig Ausztriába voltam. Ha kellett, tehát azt mondod most nekünk, hogy mit tudom én, 20 perc, ha menjünk Nyíregyházára, mindenféle dráma nélkül is elindulunk, vagy majd tudom én, este 10 kondai repülő, még itt beszélgetünk, hozzám egy feladat összecsomagolok, és elmegyek New Yorkba repülővel. Szóval annyira mozgalmas életünk van, míg egyes emberek mondjuk az adott kerületüket nem hagyják el, mint Budapesten, és abban élnek, és ez is egy kicsit visszalassul.
2: Most már értem ezt az ellenpontot, tehát a jellegi világotok a szembeni olyan erős ellenpont, ez a mondjuk
4: birtok. Igen. Aha. Bár visszakanyarodva a kérdésedhez, én azt gondolom, hogy most tök jó egyensúlyban van megint ez a szó, a munka és a hobbi és a magánélet. Tehát, hogy szerencsés vagyok, olyan munkám van, amit nagyon szeretek, és nap mint nap tudok tanulni és megújulni. És ugyanez a bor is. És ez a kettő olyan tökéletesen kiegyenlíti egymást, hogy most azt mondom, hogy nem szívesen adnám fel a munkámat, de ahogy Krisztián is mondta, egyéb más pozitív tulajdonságok is szólnak amellett, hogy az ember oda költözön.
2: Hello Éva és Székás Krisztián, köszönöm, hogy eljöttetek a műsorba, és kívánom, hogy találjátok meg, de szerintem megtaláltatok, tartsátok meg az egyensúlyt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Jungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
5: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Új szintre lép a járványvédelem. Több száz igazoltatás Kelenföldön. Befalazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
8: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírus törzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
7: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csaknem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csaknem 60 000 új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Etele-téren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pincelejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futózápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és arról beszélgetek mai vendégemmel, Gauder Milánnal, hogy miről ismerhető fel már akár egy prezentáción, hogy melyik lesz az igazán hasznos, vagy melyik a haszontalan innováció.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsek Dániel vagyok, és ebben a részben arról beszélgetünk vendégemmel, hogy miről ismerhető fel már akár az első prezentáción, hogy melyik lesz végül a valóban hasznos innováció. A témánk az, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos és haszontalan innovációt, nem elfelejtve, hogy ennek a legfontosabb értéke az egyszerűség, a másik pedig a jövőállóság. Egyik sem jön könnyen. Szóba kerül az is, hogy miért a bankkártya és miért nem a holdra szállás lett az emberiség legfőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. Gaunder Milán 2 évtizeddel ezelőtt egy 3000 fős, viszonylag kicsi vállalathoz csatlakozott, 17 évvel később pedig a világ egyik legmeghatározóbb globális pénzügyi szolgáltatójától lépett ki, a Mastercardtól. Csúcsmenedzserként globális történeteken keresztül tapasztalhatta meg az innováció valódi természetét. A világunkat és főleg a technológiai részét rendkívüli mértékben uralják a hype-ok, imádjuk a buzzwordöket, és folyamatos, meg nem szűnő ilyen civilizációs csodavárásban vagyunk. Évtizedek óta biztosan, de talán nem túlzás, hogy évezredek óta. A csodák jönnek is, de vajon akkor és ott azok a csodák változtatják-e meg a világot, amire mindenki várt? Erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig Gaunder Milán, aki 17 évig dolgozott a Mastercardnál, és körülbelül egy tucat különböző vezető és tanácsadói pozícióban. Ugye messze nem egy startupban, nem úgy gondolunk a Mastercardra, mint egy feltaláló cégre, mégis, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor jelentősen megváltoztatták a mindennapjainkat. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az enyémet az biztosan. Hát először csak egy olyan pénztárcát vettem, amiben nem volt helye az aprónak, most pedig már évek óta nem is hordok magammal a pénztárcát, csak a mobilommal, vagy akár mondjuk így a strandra suppal bevezve, és tudok magamnak venni egy sört az órámmal. Nézzük meg, hogy évtizedes távlatban vajon miért nem gondoltam volna, hogy ez egy jelentős innováció lesz.
2: Hello, üdvözlöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy meghívtatok. Miért értelmezzük félre a jövőt? Szerintem, és nyilván erről inkább egy pszichológust kéne megkérdezned, mint egy közgazdász, de ugye azok a dolgok, amik közvetlenül érintenek minket, amiket sokat hallunk, azoknak a vélt hatását felerősíti az agyunk. És úgy gondoljuk, hogy azért, mert ezen a héten már háromszor hallottuk azt, hogy és akkor most behelyettesítheted éppen az aktuális divatot, legyen az közgazdasági divatról, vagy életviteli divatról, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, azt követnünk kell, és az fogja megváltoztatni a jövőt, és utána ezt felülértékeljük. És hát ez abszolút nem feltétlenül van így, hogy amiről sokat beszélünk egy adott héten, inkább azért beszélünk, inkább ezek a FOMO hatások, hogy mindenki akkor arról kezd beszélni, amit ő is hallott, és akkor, hogyha ezen a héten ChatGPT-ről kell beszélni, akkor én is úgy teszek, mint hogyha tudnám mi az, és akkor úgy teszek, mint hogyha már kipróbáltam volna, és hogyha én mondom, akkor te még inkább kisebbségi komplexusba érzed magad, és akkor te is utána olvasod, és te is arról beszélsz. És akkor ilyen buborékokat hozunk létre, és az ember fejébe az van, hogy akkor ezek befolyásolják majd a jövőt. Korán sem biztos. Az, hogy mi befolyásolja a jövőt, erre ugye nagyon sok mondást, meg nagy idézetet lehet citálni, és ugye az egyik az a híres, hogy 2 éves távlatban mindig túlbecsüljük a változásokat, 10 éves távlatban meg alulbecsüljük. Ugye erre az én megfejtésem ugye az, hogy 2 éves távlatban azért becsüljük túl, mert pont emiatt a buborék hatás miatt, amit az előbb leírtam, az ember azt hiszi, hogy azért, mert sokat hall valamiről, az akkor hirtelen el fogja önteni a világot, és megváltoztatja. És ezért az evolutív változásokat, hogy valami, ami már itt van, az milyen gyorsan terjed el, ezt mindig túl becsüljük. És nem olyan gyorsan terjed el semmi, még a digitális korban sem, mint ahogy azt gondolnánk. Még 10 éves távlatban olyan dolgok változtatják meg a világot, vagy főleg hosszú távon, most helyettesítsük be a 10 évben a hosszú távon, amelynek még a csiráit se látjuk ma. Ezeket nevezem én ugye forradalmi változásoknak. Ezeknek nem látjuk a csíráját, ezért nem is gondolunk rá, hogy azok fogják megváltoztatni, hisz nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. De 10-20-100 éves távlatban biztos, hogy lesz valami forradalmi változás, legyen az történelmileg értendő forradalmi, vagy üzleti értelembe vett forradalmi változás, és azok elsöprik a meglévő szereplőket, a meglévő államokat, a meglévő cégeket. és ismerjük azokat is, hogy a S&P vagy a Dow Jonesnak a hány százaléka cserélődik le 10-20 év alatt, pont azért van, mert azok a szereplők azok idejét múltá válnak, és akik 20 év múlva vannak, vagy lesznek a Dow Jones Indexben, az S&P-be vagy akárhol, azoknak a nagy része az még nem is létezik ma.
1: Igen, és ott valószínűleg könnyebb úgy megérteni, hogyha ha így retrospektív visszanézünk, és van is neked egy szuper jó gyűjtésed, amit 1969-ről szedtél össze, ugye azok a hírek, amik akkor uralták a sajtót, ami most valószínűleg nekünk a ChatGPT és hasonlók lennének, és azok a mára már triviális világ megváltó dolgok, amik tényleg fontosak voltak, hogy ezek közül említesz néhányat?
2: Szeretem a 68-69-es korszakot sok szempontból, de egy kitűnő példája annak is, hogy mennyire túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat. És ugye 69-ben, hogyha bármelyik hallgató rákeres most a telefonján, hogy Google-be, hogy milyen nagy dolgok történtek 1969-ben, akkor valószínűleg első helyen azt fogja kidobni a Google, hogy a holdra szállás, illetve az emberi holdra lépés akkor történt. És még ha mi a kommunizmusban éltünk is annak idején, még nálunk is ez egy ilyen világegyesítő nagy aha moment volt, egy ilyen rácsodálkozás, hogy Úristen, azt, amit csak évmilliókig vagy évszázadokig csak innét néztünk, hogy a távolból ott van valami, arra oda tudtunk menni és lelépni. Na, ez tényleg valami olyan felemelő világegyesítő érzés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor határa csillagos ég, tehát akkor 10-20 éven belül benépesítjük majd a Holdat, aztán a Marsot, a Vénuszt, és globális felmelegedés, meg ilyen apróságok nem fognak az utunkba állni, hisz mindent meg tudunk oldani technológiailag. Hisz összeszedték akkoriban, nyilván ez kellett egy versenyhelyzet, erre majd visszatérhetünk, a Szovjetunió, vagy a keleti blokk,

úgy döntsön, hogy a GDP-je 5%-át Amerikának arra áldozza, hogy egy ember kiléphessen a Holdra, amely utólag, és most nyilván egy csúnya és erős értékítéletet mondok, öncélú, egy lárpurlár innovációnak is tekinthetjük, hisz kilépett az ember a Holdra, és akkor utána még 13 férfi kilépett a Holdra, na bum, de 50 évvel később nincsenek települések se a Marson, se a Holdon, se sehol, nem népesítettük be, mellékágon persze sok kellemes mellékterméke történt ennek a innovációnak,

amivel le tudnak szállni a Holdra, és tényleg a hatalmas pénz és energia ment erre rá, azért ahhoz képest nem változtatta meg a világot. És hát ugyanebbe az évben készült el a Concorde is, illetve tette meg első szuperszonikus útját, amely szintén olyan műszaki csoda számba ment akkoriban, hogy mindenki azt hihette, szintén 400 ezer ember dolgozott rajta, csak ezen a kontinensen, mindenki azt hihette, hogy ez itt évek alatt romba dönti a hagyományos légiközlekedést, és teljesen más lesz az utazási szokásunk, a vasútnak befellegzett, autóknak befellegzett, nemzetközi hajóutaknak befellegzett, és zsígy-zsúgy, majd átlépjük a két-háromszoros hangsebességet, és így úgy fogunk repkedni, hogy Budapesten reggelizünk, aztán Sydneybe ebédelünk, és utána hazafelé még Japánban megállunk egy kávéra. De nem ez történt, hanem épült 14 darab ilyen gép, megélték a maguk kis 25 évét, és aztán egy szerencsétlen tragédia után még megpróbált talpra állni, de soha nem állt talpra, és az igazi forradalmat a légiközlekedésben nem az új hardware, nem a gyorsabb repülőgépek hozták el, hanem a jobban szervezett légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air és a többiek, akik ugyanazokkal a géptestekkel utaztak, mint a hagyományos versenytársaik, csak egy más üzleti modellel. És a sor megy tovább tulajdonképpen a Woodstock és a 68-as Love and Peace forradalmakig, akik szintén azzal az ígérettel jöttek, hogy a társadalmat megreformálják, és láma felnőtt Woodstocki generáció Vladimir Putyintól Donald Trumpig és Joe Bidenig és Xi Jinpingig mind hatalmon vannak ma, így vagy úgy, de nem a Love and Peace and Rock and Roll, tehát a Rock and Roll-t még csak-csak képviselik, és ugyanígy lista még folytatható lenne, hogy azok a dolgok, amik akkor hatalmas dolgoknak tűntek, és mai napig a Google azt köpi ki, hogy ezek voltak a legkorszakalkotóbb, fenomenális, és a mérnöki munka, vagy a társadalmi innováció csimborazói, azok valójában 10-20-30 éves távlatban valahol szertefoszlottak, és nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben történt sok más dolog, de én kettőt emelnék ki 69-ben, amiről nem írtak az újságok akkor, vagy legfeljebb valami kis helyi egyetemi lapok, és nem dolgozott rajtuk 400 ezer ember, és nem hozták össze a legnagyobb mérnöki tudást,

0: tudom, Nevadai Egyetemre elküldeni egy ötbetűs üzenetet, az, hogy login, és amely üzenetből végül is csak a UCLA hatalmas termet betöltő számítógépéről csak az L és az O betű ment át, végül, de ezt a két betűnek a átküldését az egyik egyetem számítógépéről a másik egyetem számítógépére tekinthetjük a világ első e-mailjének, és az, hogy ezt a négy egyetem számítógépét összekötötték az internet csírájának, és ez a dolog, ami aztán még 10-20 évbe telt, mire aztán többet bekötöttek, és utána eljutott a fogyasztókig, de ez az, amely ma sokkal, de sokkal jobban befolyásolja a mindennapjainkat, mint az előző három dolog, amit leírtam, amiben pedig hatalmas pénz, paripa, fegyver és emberi munkát és tudást nem kímélve ömlött bele a pénz és hangzatos innovációval. A másik példa pedig a Mastercardnak az őse, a Mastercharge, amely 69-ben nyerte el ezt a nevet, és kötötte össze a nyugati és keleti parti bankokat, majd később az európai bankokat, amely megint csak a kor klasszikus értelmezésében nem tekinthető innovációnak, hisz technológiailag nem volt semmi trüváj abban, hogy egy műanyag lapocskára dombornyomással számokat nyomtatunk, és ráteszünk két karikát, amely szimbolizálja ezen bankoknak a összefogását, hanem egy üzleti modell volt, és mégis ma mindkettőnk zsebébe, és még másik 3 milliárdjében van ilyen kis lapocska, és ezzel fizetünk napi sokszor, vagy már ezzel sem, hanem ahogy mondtad a karóráddal.
1: Felmerült bennem az, hogy ha ezek a nagyon túlhypolt innovációk és témák, ezek nem hordozzák magukban ugye ezt az óriási átütő sikert, mint amit várnak tőle, akkor van-e egyáltalán értelme ennek a túlhypolt mindent kipróbálunk, és amikor tényleg egy témára mondjuk ilyenkor akár a startup világ így rázuhan, és mindenki próbálkozik, ennek hol a helye szerinted?
0: Ötletből általában nincs hiány. Fenntartható üzleti modellből sokkal inkább van. A legtöbb startup, a legtöbb ilyen innováció, az lenyűgöző tud lenni, amikor bemutatják egy prototípusba, egy zárt terembe, egy különleges környezetbe. És ezért általában én ilyeneket látok, nem is a terméket kezdem el kérdezgetni, hogy működik, mert abba ment bele az összes tudás, tapasztalat, és a zsenie az alkotóknak, vagy az alapítóknak, hanem az üzleti modell az izgalmas, mert az, ami tulajdonképpen 30 év múlva is túl kell, hogy éljen. A termék, a technológia az el fog avulni. A csapat az egy picit túléli, de az meg le fog cserélődni. Az üzleti modell, ki fizet kinek és hogy skálázzuk fel, tulajdonképpen az kell, hogy túlélje a Concordot és a Holdra szállást és az első rövid 25 évet. És ezért, amikor a vállalatokban akár belső viták vannak, hogy mire költsük a vállalati pénzt, akkor ugye nagyon könnyű, tulajdonképpen mint egy ilyen bullshit bingo, ugye te is dolgoztál ilyen nagy cégeknél, amikor milyen szavakat használnak az emberek bizonyos döntések indoklásaként. És amikor túl sokat hallod azt, hogy ezt azért kell megcsinálni, mert ez stratégiailag fontos, vagy azért, mert a vezető, a vezérigazgató ezt nagyon szereti, vagy mert a versenytársunk is ezt csinálja, azt hallottuk valahol. Na, ezek azok az indoklások, amik értelmetlenek, amik akkor jönnek elő, amikor nincs valódi logika azért, hogy miért is csináljuk meg. De ezek jó hangzanak. Míg hogyha valaki az egy olyan dolgot hoz, ami pofon egyszerű, hiába nagyon sok meló volt mögötte, de a végtermék pofon egyszerű, logikus, intuitív, könnyen használható, akkor ezt sokszor lebecsüljük, mert hogy annyira egyszerű, hogy jöjjön, hát ezt én is meg tudnám, vagy ne? De valójában a hosszú távú sikernek sokkal fontosabb attribútuma az, hogy valami könnyen használható, fenntartható üzleti modell, intuitív legyen, józanparaszt észre megérthető, mint hogy valami rohadt komplikált legyen, sok szakzsargonnal, nagyon sok digitális és nem tudom milyen szavak ráaggatásával, AI-jal megtámogatva, és a versenytárs is ezt csinálja, és mi is, és ez stratégiailag fontos beruházás, azok általában el fognak hullani.
1: Most egy kis rövid szünet következik, de ne menjetek el, már is visszajövünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja! Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu per mentális kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Vajon mi múlik, hogy egy alaposan beharangozott, óriási támogatással létrehozott, túlhypolt fejlesztés nem lesz átütő siker, de egy apró ötlet, amire senki nem figyel, mint például a bankkártya, időtálló, sőt lényegében nélkülözhetetlen innovációvá válik. Gauder Milán a vendégem, akivel a hasznos és a haszontalan innovációról beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy mi minden jelzi előre, hogy egy adott ötlet, a létrehozott termék hamar eltűnik, vagy valóban fenntartható üzleti modell lesz belőle, és akár még 25 év múlva is használjuk. Kiderül, hogy az egyszerűség az egyik kulcsszó. Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, azonnal folytatjuk a beszélgetést Milánnal.
2: Említetted, hogy azért van egy erős nyomás, meg valószínűleg az emberekben, főleg a nagyvállalatokban van megfelelési kényszer, vagy egyszerűen a mozgástere szűk. Az elég sokáig voltál szerintem sikeresen egy ilyen nagy szervezetben, hogy hogyan lehet képviselni ezt az intuitív, egyszerű, logikus ötletet, mert ahogy mondtad, ez mindenki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, vagy ez túl egyszerű, vagy ezt én is tudom, de hogy mégis, hogy ahogy elmondtad, az ilyen iteratív innovációknál azért ez nagyon sokáig tart, amíg a radar alatt megy, és utána kezdi el kimozogni magát, hogyha szervezeten belül vagy, és dolgozol egy ilyenen, vagy van egy ilyened, vagy csapatod ezen, akkor mi a jó módszer, vagy séma arra, hogy ezt életben tartsd?
3: Ha valaki bejön, és te nem érted meg 5 perc alatt, hogy ugye miről beszél, akkor az nem jó. Ha nem tudja elmagyarázni a saját nagymamájának, vagy a saját 5 éves gyerekének, akkor az túl komplikált. Tehát addig kell csiszolni egy ötletet, és itt kell, hogy elhújjanak a lárpurlár innovációk, addig kell csiszolni egy ötletet, amíg olyan egyszerűen elmondható, és olyan kézzelfekvő, most persze B2C termékekről beszélek, vagy retail termékekről, tehát a nagy közönségnek szánt termékekről beszélek, mert nyilván vállalatok között nem kell, hogy minden pofon egyszerű és megértető legyen. De hogy addig kell csiszolni egy terméket, egy szolgáltatást, egy ötletet, amíg olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy ez miért jó, vagy ez hogy fog működni, hogy azt a 8 éves lányom is megértse, vagy a szüleim, vagy kinek a nagyszülei generáció.
2: Biztos, hogy ez csak a B2C-ben igaz, mert ha mondjuk egy vállalatban tényleg sok stakeholder van, és sok embert kell meggyőzni, ezért valószínűleg akkor is jól jön, hogyha el tudod könnyen magyarázni, és ugye van ez a klasszikus, hogy a takarítót megkérdezte az amerikai elnök a Cape Canaveral, hogy mit csinál, és akkor űrhajót küldünk az űrbe, ott is valószínűleg akkor van egy ugrásat, ő is el tudta mondani az egyszerű feladatát, hogy viszonyul ehhez, de hogy szerintem az vállalati környezetben is azért egy tényező, nem?
3: Abszolút, tehát igen, a kis kitérőm, vagy a kis feltételrendszerem csak arra vonatkozott, hogy ott nem feltétlenül olyan értelemben kell a 8 éves gyerekednek tudni elmagyarázni a végterméket, de egyszerűen elmondani a kollégáknak az mindenhol alapkövetelmény, és szerintem ez minden embernek a problémája valamiféle kisebbségi komplexusból fakad, mikor bekerül egy nagy szervezetbe, frissen kijöve az egyetemről, iskolából, bárhonnét, hogy azt hiszi, hogy minél több szakzsargont, rövidítés, főleg a angolszász vállalatoknál nyilván rövidítésekkel dobálózik, annál okosabb ő.
2: De innovációnak nevezhetjük ettől függetlenül azt is, hogyha mondjuk tényleg nem űrhajót küldünk az űrbe, hanem mondjuk nem tudom, 3 millió ember ügyfélkiszolgáló rendszerét építjük, és azt is szolgatjuk, és azokat a folyamatokat tesszük egyszerűbbé, mert valószínűleg azok, akik ezt készítik, nekik nehezebben tűnik úgy, hogy valami óriási dolgot csinálnak éppen.
3: Innováció egy nyilván tágan értelmezhető fogalom, és az, hogyha valamit ma egy picit jobban csinálunk, mint tegnap csináltuk, az nevezhetjük fejlődésnek, azt a gondolatot, amivel ide eljutottunk, nevezhetjük innovációnak. Az innovációt egy ideig a verseny hajtja, vagy inkább a verseny jutalmazza, mert ha te innovatívabb vagy, és kicsit jobban csinálod ezt a podcastot, vagy kicsit jobb itt az ergonómia, vagy a beltér, vagy valami, akkor egy picit előrébb jutsz, és az összecsapás, mikor eljön a piacon, akkor te vagy hatékonyabb vagy jobb, vagy szexibb, vagy izgalmasabb, vagy valami, és ezért megéri innoválni megéri jobban a saját kényelmed érdekében, vagy a piaci verseny miatt valamit jobban csinálni. Ez hajtja meg az emberi elme, ami vágyik arra, hogy egy picit jobban csináljuk ma, mint ahogy tegnap csináltunk. Ez persze a modern társadalom egy fétis is lett, és ezért nyilván a minden cég az ászlójára tűzi ezt, hogy fejlődni kell, de még mindig az a jó, hogyha azt tűzi az ászlójára, hogy fejlődni kell, és nem az, hogy növekedni kell, mert a fejlődést azt értelmezhetjük sokkal tágabban, mint az, hogy növekedni kell. Hogyha nem növekszik a bevételünk, de fejlődünk egyénileg, cégesen, az már egy tök jó dolog.
2: Látsz különbséget abban, hogy mondjuk én angolszász kultúrában, vagy mondjuk a magyarországi vállalati kultúrában ezt hogyan kezelik az emberek?
3: Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy fétis, amikor azt mondtam, hogy maga az innováció, ez most egy előretolt dolog, akkor nyilván kérdés az, hogy milyen jellegű innováció van az emberek homlokterében, mi az, ami szembe jön, kik azok a role modellek, akiket másolni akarnak az emberek. És hogyha a holdra szállás volt nyomva az amerikaiaknak, hogy arra vagyunk a legbüszkébbek, mondjuk a 70-es években, akkor nyilván mindenki űrhajós akar lenni. Hogyha egy vállalkozó, aki a semmiből valamit hozott létre, van az újságok címlapján, és ő tart a egyetemen, nem tudom, diplomosztó beszédet, akkor a diákok olyanokká akarnak válni, mint ő. Hogyha egy nem egy nullából valamit létrehozó vállalkozó, hanem egy cégvezető a role model, akkor az emberek inkább alkalmazottnak elmennek egy nagy céghez, és hogy cégvezetők legyenek.
2: Ugye említetted azért, hogy a generációk különbség, és hogy a generációk alatt nem csak az életkort értjük, mert azt gondolom, hogy azért fiatalokban a változás iránti igény az mindig magas, és ahogy öregszünk, ugye az egyre csökken, ennek valószínűleg vannak ilyen evolúciós, szociális okai, de hogyha úgy nézzük a generációkat, mint ugye az XY, Z, alfa generációnak különböző ilyen életélményei vannak, akkor ha a mostani fiatalabb generációt nézzük, akik ugye nagyon gyorsan megkapnak, nagyon készen rengeteg dolgot, és a digitális világban a hozzáférés típusú dolog az most egy óriási sztár dolog, mint korábban mondjuk a hosszú kitartó gyűjtögetés, vagy mondjuk egyéb ilyen minták voltak jellemzőek, akkor ilyen szempontból érezhetjük esetleg veszélybe mondjuk a következő utáni generációnak az innovációs vágyait, vagy ez egy ciklikus mozgás, és majd előbb-utóbb visszalendül egy inga.
3: Kérdésedbe cselesen elrejtetted a sugalmazott választ is, így próbálok annak ellen mondani, vagy attól eltérni. Ugye ami hatalmasat változott nyilván a gyűjtögető korszaktól egész a mai napig, hogy ugye az innováció híre és felhasználása sokkal gyorsabban tud tova terjedni, mert egyszerűen az információ, a termékáramlás sokkal gyorsabb. Amikor a papírpénzt feltalálták a kínaiak, utána a Marco Polónak el kellett oda menni, rácsodálkozni, hogy jé, nem az aranyt hordozzák a egyik helyről a másikra, vissza kellett jönni, és akkor bevezettük Európába is a papírpénzt. Tehát sok száz év lemaradás volt az innováció terjedésében. Ma ez sokkal gyorsabban, lányaimhoz nyilván percek alatt eljutnak a kínai innovációk, még ha ilyen flashekben is a TikTokon vagy bármin keresztül. Tehát az ötlet, tehát ezek a ciklusok, amíg valami felfut, az lerövidül, de hát ugyanúgy ugye a 15 perc hírnév, az lerövidült valószínűleg 15 másodperc hírnévre, mert valami nagyon felfut, és utána jön a következő, és jön a következő, és jön a következő. Tehát fennmaradni hosszú távon ilyen értelemben nehezebb, de felfutni is könnyebb. Ilyen értelemben van gyorsulás, ahogy az emberek figyelme is lerövidül, mennyi ideig tudnak koncentrálni, és mennyi ideig tud valami fennmaradni. Ez más agyi berendezkedést és tanulási képességet igényel, mint mi tőlünk vén emberektől, és hát főleg a gyűjtögető társadalmaktól, ahol nem kellett ennyire gyorsan figyelni, hogy a szomszédod milyen ekével szántja fel a cuccot, mert ráértem azt a 80 generációval később is észrevenni, akkor sem maradtam le nagyon.
2: Igen, még kicsit talán arra gondolok, hogy ugye nem unatkozunk, azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és hogyha nem unatkozunk, akkor nem biztos, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit változtassunk, és hogyha mindent már valaki kitalált, akkor lehet, hogy ez a vágy, ez egy picit lapos, de mondjuk úgy látszik, hogy tényleg azért záporoznak az ötletek, de hogy ez is talán csak egy percepció, hiszen azért gondoljuk ilyen soknak az új ötletek számát, mert viszonylag gyorsan eljut hozzánk.
3: Igen, hát a nem unatkozunk részre, igen, a nem bambulunk, az biztos, hogy ez egy hiány, és az teljesen másfajta innovációkat fog létrehozni, mert a bambulás, unatkozás, bambulás, az ugye kell ahhoz, hogy leülepedjenek a dolgok, amiket látunk, és ami hihetetlen információ jön, és az összeálljon valamivé. És ugye nem feltétlenül ugyanazt, hogyha ugyanazt a kaput döngetjük, vagy ugyanazt a megoldást próbáljuk csiszolgatni folyamatosan, és nem lépünk ki, úgy nehezebb a fejlődés.
2: Jó, hát akkor mindenkit arra biztatunk, hogy próbálkozzon néha egy kicsit pihenni, meg hátradőlni, de akkor ugye annak ellenére, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, ugye a jövő az nem megjósolható, hogyha mondjuk most a mostani tudásoddal felvértezve indulnál útnak, akkor mire figyelnél oda?
3: Az biztos, hogy sokkal többre értékelem, visszatekintve is akár, vagy a környezetembe a vállalkozókat, mint ahogy annak idején ezt hittem, láttam, vagy bátorságom volt, hogy belevágjak. Én ugye alkalmazott lettem, szerencsére egy akkora vállalatban lettem alkalmazott, ami hát bár startupnak nem volt nevezhető a korát tekintve, de méretét tekintve azért valahol ott volt, egy 3000 fős céghez csatlakoztam 26-7 évesen, amely egy pici cég volt, tőkeellátottság, meg létszám, meg sok tekintetben. Ma már ez egy hatalmas cég, és a világ egyik legnagyobb brandje, és stb. Tehát azokat, akik még ennél is kisebb céget alapítottak, vagy kisebb céghez csatlakoztak, azt mind visszamenőleg, mind előre tekintve hatalmas megbecsülés kell, hogy övezze, és ők azok, akik valóban megpróbálják megváltoztatni a világot, azokat a forradalmakat, amiről beszéltem, azok belőlük fognak kinőni. Ha valaki mer első lenni, ha úttörő lenni, és egy termékkel kijönni, vagy bármilyen értelemben forradalmat csinálni, azokat nagyon nagyra tisztelem, és ha lenne bátorságom, ha újra kezdhetném, akkor valószínűleg sokkal inkább megpróbálnám, hogy valamit nulláról létrehozni, de hát minél korábbi fázisba csatlakozni valami új kezdeményezéshez, mert az izgalmas, az világ megváltó, az egy emberöltő alatt biztos, hogy megvan benne a remény, a potenciál, hogy valami úttörő dolgot hozzon létre. Tehát én arra sarkallok mindenkit, aki most kezdi az életpályáját, hogy mikor, ha nem ebben a fázisban kell megpróbálni valami őrültséget, valami különlegest, valami nagy dobást, mert alkalmazottnak elvenni egy nagy vállalathoz, azt mindig lehet.
1: Köszönöm, ez egy remek végszó. Az Epic Stories mai vendége Gauder Milán, aki a Mastercard globális felső vezetője volt, manapság pedig befektetőként és tanácsadóként vissza tovább a megszerzett tapasztalatait. Mi is tovább megyünk, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsek Dánielt hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Budapesten járt az ír miniszterelnök, az ország legvirágosabb településeit keresik, újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméket is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
6: Indul a Virágos Magyarország versenyhelyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsod, Bojzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felületgazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkás a Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azt tudja valaki, hogy milyen a pszichedélia, a funk és a rock találkozása? A 2010-ben alakult magyar The Qualiton zenekar számai tele vannak váratlan zenei fordulatokkal. Megjelenik a lemezeiken a táncos grúvos, kis francia szerelmes andalgás és az orbitális stoner rockos zúzás is. A 60-as, 70-es évek velünk élő energiája nosztalgia faktor nélkül, és a srácok voltak olyan menő arcok, hogy Kovács Katival is összeálljanak.

0: Benefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az ottawai Soul Jazz Orchestra a funk és az afrobeat világát kapcsolja össze, miközben a rokon stílusok közül a soul, a boogaloo és a jazz felé is elkalandozik. 2008 nyarán elsöprő erejű koncertet adtak a Veszprémi utca zenefesztiválon, amelyet sajnos félbe kellett szakítaniuk, mert őket meg a vihar söpörte volna le a színpadról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nehéz fizikai munkát végző rabszolgák unaloműzésként ritmikus rigmusokat találtak ki, amelyekben megidézték otthonukat, kiénekelhették fájdalmukat. Többek között ebből alakult ki később a blues zene.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dance Nate, kanadai zenész, aki Caribou néven vált ismerté, nem mellesleg a matematika doktora. Egy alkalommal visszautasította Rihanna együttműködési ajánlatát, mivel úgy érezte, hogy nem illik bele a popzene világába. Zenéjében ötvözi a matematikai precizitást és az érzelmi mélységet, amit jól példáz Swim című albuma is, amelyet személyes élményei inspiráltak.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Kevesen tudják, de a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fábián Júli jazzénekesnő eredetileg a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 2 év énektanulás után nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, a legkülönlegesebbek talán Zuhekkerrel és az Erik Sumo Banddel való együttműködései voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Michel Gurjevics torontói hálószobájában írta első albumát, amelyet egy ismeretlen jótevő eljuttatott Oroszországba. Dalai pillanatok alatt az oligarcha partik háttérzenéjévé és anyukák csengő hangjává avanzsáltak. Az emigrált Kirov balerina és a leningrádi mérnök lánya szülei szovjet és európai lemezeit hallgatva nőtt fel Kanadában, amitől zenéjében is maradt valami hamisíthatatlanul európai. Egyik leghallgatottabb száma is anyukájának szól, Oh My Mother, Russian Ballerina. A művész sors ómene is lehetne. Hasonlították Nikóhoz és Leonard Cohenhez, előadói stílusát olyan szovjet sztárokhoz, mint Alla Pugacseva, hangját Tanita Tikaraméhoz. Viccből China Woman művész néven kezdett zenélni, amelyet gyorsan elhagyott, amikor ezért kulturális kisajátítással vádolták. Mai napig Kelet-Európában van a legnagyobb rajongó tábora, mély és melankolikus, de pimasz életörömtől duzzadó dalainak.
1: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun, drinking coffees in the sun. Someone wanted to be king, fucked up everything.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat!

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést.
3: Nem mirsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Nincs nagyon. Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok! Zságer Balázs vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok.
1: Én pedig Gyémán Bálint.
0: Hallgassátok a Rádió Cafét.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.